Ézsaiás már közben érezte, hogy a betegség közben ő olyan hatalmas erővel kereste az Istent. Annyira nem nyugodott bele, és minden ízében az Istent kereste. Olyan közel került Istenhez, hogy áldására vált a nagy keserűség. Visszaemlékezem, kedves táborozóinkra volt egy kb. 60 éves asszony, már úgy 15 éve nincs közöttünk, csodálatos táborozónk volt, és meglátogathattam vidéki otthonában akkor, amikor súlyos rákbetegségbe esett, mindent megpróbálta gyógyulásáért. Tényleg Istenhez fordult, imád, böjtöt tartott, elkezdte a rákbetegség ellen az akkor és talán ma is a legjobbnak látszó, bibliaiak is legjobbnak látszó léböjtkúrát. Maga vett céklát, sárgarépát, zellert, ugye ez a három zöldség, amelynek a leve a leginkább tisztító hatás, és ami nem táplálja a rákos daganatot, elkezdte a zsájatea fogyasztását, mindent megpróbált, de 2 év múlva a halottak között volt. Még életében, amikor meglátogattam, azt mondta, mint itt Ezékiás imájában is olvashatjuk, tudod, én egész életemben az Istent kerestem, én a hit útján jártam, de áldom az Istent ezért az utóbbi pár hónapért, mert ilyen közel soha nem voltam az Istenhez. Én a napjaim minden részében az Istent kerestem. Én nekem az volt a fontos, hogy mi az ő akarata, mi a helyes, mit tegyek az életben. Szinte én is elmondhattam volna Jobbal, hogy eddig csak hallottam felőled, Istenem, de most már szemeimmel látlak téged. És ehhez ez a borzalmas tapasztalat, ez a húsát lefonnyasztó, a csontjait megtámadó rákos betegség, és aztán hát ő is szegény, ugye lefogyott, elaszott, nem lehetett már megfordítani, áttétes volt. Noha tudunk olyan esetekről is, amikor áttétből is a küzdelem kisegítette az embereket, ez az Isten kezében van. Vannak bizonyos törvényszerűségek, azt mondjuk, hogyha időben észreveszik a betegséget. Fölhívom a figyelmeteket, hogy Mózes 3. könyve 13. fejezete is erről beszél, hogy ha gyorsan Isten tanácsa szerint kezdődik el a gyógyítás, akkor még visszafogható a betegség. Ott is 2 esetet említ. Szóval, hogyha a lepra csak olyan, hogy látod a leprás foltokat az ember testén, de rekesz külön 7 napig, és ha 7 nap után ez a fakadék nem mélyül, és nem terjed ki a betegség, akkor még 7 napig, de hogyha a betegség tovább súlyosbodik, akkor ott már nincs tennivaló. Tehát Isten is különbséget tett még gyógyíthatatlan betegségek, gyógyítható betegségek között. Ezért mindenki nagyon jó, hogy azért figyeljen önmagára, és ne kerüljön bele az előző csoportba, tehát a gyógyíthatatlan betegségekbe, mint szintén az egyik kedves táborozónk, aki pár éve nem tud eljönni a táborunkra, mert ő meghalt. Egyszer a bokájánál vett észre egy kis, azt mondja, olyan volt, mint egy kis pont. Mintha csak egy valami kis kosz ragadt volna fel. De hát hiába mostan nem jött le, hát ez nem lehet piszok. Hát igen, elkezdődött a ráksejt képződés, bekerült ugye az egész nyiroké rendszerébe. Későn vette komolyan a betegséget. Hónapokig, szinte azt hiszem egy évig elélt így, hogy azt mondta, hát itt van bokámnál, hát egy kis rész, kicsit mindig nagyobbodott, de hát azért nem fájt, semmi nem történt. Utána, amikor orvoshoz ment, akkor már késő volt, akkor már áttétek jelentkeztek, és 2 évi szenvedés után meghalt. Tehát a Biblia ezért szólít fel bennünket arra, hogy igen, forduljunk az Istenhez, ha keserű is, hogy most a betegségben, ha fájdalmas is, ha szenvedéseink is vannak, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Ez az asszony, akiről az imént beszéltem, mondta el nekem, amikor már csak feküdni tudott, őt is meg tudtam látogatni néhány hónappal a halála előtt, azt mondta, hogy olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, nem tud aludni. Aztán, amikor valamicskét mégis tud aludni, akkor jön már a reggel, akkor jön a napi, sok szenvedés, fájdalom, akkor délután próbál, megint nem tud aludni, este várja az estét, megint nem tud aludni. Ugyanaz, mint Jobb is elmondja, hogy este próbálok aludni, nem megy, reggelben nem megy, és egy állandó szenvedés és gyötrelem. És azt mondta nekem ez az asszony, hogy amikor már ismétlődtek ezek a napok, és már, mert ugye hetekig nem tudott igazán aludni és pihenni, akkor, és azt mondja, hogy imádkozni is alig tudtam, hiszen az egész idegrendszerem szét volt cincálva. Hát ilyenkor az ember nem ura önmagának, olyan mérhetetlen,

Hát ugye az ige önmagában arra mutat, hogy igen, hiszen ezt olvastuk, hogy példaképpen estek rajtuk, és a mi tanúságunkra iratott meg, akikhez az idők vége elérkezett. De szeretnék egy mondatot felolvasni Ellen White könyvéből, a Bizonyságtételek 5. kötetéből, és ott így olvasom a 75. oldalról. Tudtomra adták, hogy ugyanazt az ösvényt járjuk, amelyen a régi Izrael járt. Ugyanúgy eltávolodunk szent hivatásunktól, mint Isten választott ősi népe. Ezt nem az advent mozgalom legdiadalmasabb kezdeti korszakában írta, hanem évtizedekkel később. Figyeljük meg ezt az idézetet. Azt mondja, tudtomra adták, nem a saját véleménye volt, hogy ugyanazt az ösvényt járjuk, amelyen a régi Izrael járt, ugyanúgy eltávolodunk szent hivatásunktól, mint Isten választott ősi népe. Tehát nézzük meg most, hogy Izrael milyen utat járt, hogy hívta el őket a Jóisten, milyen utat járt, és aztán nézzünk ebbe a tükörbe, hogy hol tartunk, és miért olyan életfontosságú a megújulás és a reformáció, és miért kell azért olyan buzgón imádkoznunk. Hát először is felteszem a kérdést, hogy lássuk a párhuzamot, hogy Isten mikor hívta el Izraelt. Azt olvassuk, hogy akkor, amikor már az a néhány család is, akik még őrizték az egyetlen teremtő Isten ismeretét és tiszteletét, köztük Ábrahám családja is, már ezt is kezdte fertőzni a bálványimádás. Már ezt is kikezdte a rontás. Isten akkor hívta el Ábrahámot, hogy Izrael ősatja legyen, és akarta letelepíteni Izrael népét egy földrajzilag alkalmas helyen, hogy egy tömbben, egy népként képviseljék a pogányság tengerében az egyetlen teremtő és megváltó Isten tiszteletét és igéjét. Hogyan hívta el Isten őket? Azt olvassuk, mindig így mondja az ige, hogy hatalmas kézzel, kinyújtott karral, nagy jelekkel és csodákkal hozta ki őket Egyiptomból. Mindnyájan tudjuk, hogy így volt. És miben állt a küldetésük? A Szentírás így határozza meg, a Római Levél 3. fejezete 2. versében ezt olvassuk, Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Óriási küldetés. Támasztott köztük prófétákat, és cselekedett a történelmükben, rájuk bízta az ő beszédeit, rájuk bízta az Isten ismeretét. És még valamit ezzel együtt, nem úgy bízta rájuk, hogy ezt maguknak élvezzék, hanem emlékezzünk arra, hogy a Sínai hegynél, mikor szövetséget kötött velük, mit mondott? Azt mondta, lesztek ti nékem valamennyi nép között az enyém, de azért, mert enyém az egész föld, valamennyi nép értekében, és ti lesztek nékem papok, birodalmai szent nép. Ezt úgy is lehetne mondani, egy misszionáros nép. Egy megszentelt nép és egy misszionáros nép, amely az Isten beszéde képviseletét minden nép között viseli és vállalja. És akkor nézzük egy kicsit az végidőben elhívott advent mozgalmat. Mikor hívta el Isten? A 19. század első évtizedeiben közepe felé, amikor kezdett a modern kereszténység jelensége kialakulni, amikor kezdett kialakulni az az állapot, amit Jézus így jellemzett előre, hogy milyen állapotban lesz a kereszténység az ő eljövetele előtt, ugye felsóhajtott, és azt mondta, avagy az ember fia, amikor eljön, talál-e hitet, valódi élő hitet a földön. Abban az időben, amit a Szentírás úgy jellemez, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, az egészséges tudományt el nem szenvedik. És a Jóisten ebben az időben megint elhívott egy mozgalmat, elhívott egy népet, és hogyan hívta el őket? Nagyon hasonlóan, mint Izraelhez. Én alig várom, hogy végre kiadásra kerüljön igazi, precíz, történetileg is pontos advent történelem, amely azt a rengeteg csodálatos dolgot elénk tárja, már nagyon közel van a készhez és a kiadáshoz, amiből majd megismerhetjük mindannyian részletesebben, hogy itt a Jóisten jeleket és csodákat cselekedett, és hatalmas kézzel és kinyújtott karral alapította. Hogy így mondjam, az Istennel szerzett rendkívüli, hatalmas, természetfeletti tapasztalatok mindennaposak voltak az advent mozgalom indulásakor. Tehát ugyanígy alapozta meg a Jóisten, mint valamikor Izraelt. És milyen megbízatást kapott? A megbízatása megint úgy szól, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. versében úgy olvassuk, a hosszú évszázadok hívő mozgalmának az örökösét a végidő.

De majd az jellemzi, hogy megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye megőrzik Isten parancsolatait, megvan náluk Jézus bizonyságtétele. Tehát ez a feladat, őrizni Isten parancsolatait, nem csak a 10 parancsolat értendő, hanem az Isten teljes beszéde, Isten minden igéje, és az ihletett ige fenntartása, mint ami az Isten beszéde, és azt, hogy megtartsák ezt, és a Jézus hiteles hitét, amely az írásokon alapul. És milyen küldetést kapott az advent mozgalom? Izraelhez hasonlóan nem azt, hogy magának élvezze ezeket, hanem ugye ezeket az igéket kell beteljesítenie, hogy Isten országának ez az evangélium, a hirdettessék, a hiteles evangélium az egész földön minden népnek. Ahogy Jelenések könyve 14. fejezetében olvassuk, hogy az örökkévaló evangélium hirdettessék, a végidőben időszerű üzenetek hangsúlyaival az egész földön minden népnek. Vagy ahogy Jelenések könyve 10. fejezete utolsó verse mondja annak a mozgalomnak, amit nagyon világosan leír, hogy keletkezett, hogy ismét profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király előtt. És miután láttuk ezt a párhuzamot, tegyük fel azt a kérdést, hogy Izrael milyen ösvényen járt? Hogyan jutott odáig? Mi az a bizonyos ösvény, amiről azt olvastuk, hogy hasonló ösvényen erre lépett az advent mozgalom, és olvastuk ebben a megrázó bizonyságtételben. Milyen utat járt be Izrael? Előre mondom, hogy örülhetünk, hogy az advent mozgalom nem fog idáig jutni Isten ígérete szerint, de ahova jutott az Izrael népe, az tragédia. Mert utoljára Jézus kimondta ezt az ítéletet, hogy most már elvétetik tőletek az Isten országa, és átadatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ez Máté evangélium a 21. fejezete 43. versében olvassuk. Vagyis mit tett Isten? Visszavonta tőlük azt a kiváltságos, ünnepélyes, hatalmas megbízatást, amelyet adott nékik. Hosszú-hosszú éveken át, a sínai szövetségkötéstől számítva, 1500 éven át fáradozott és küzdött értük, hogy betöltsék ezt a küldetést. És a végén kimondta, elvétetik tőletek az Istennek országa, és átadatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ma is kedves ebből a nemzetből mindenki az Isten előtt, aki őt féli és az ő parancsolatait megtartja. De a nép egészétől a küldetés, mint az Isten országa képviselete visszavonatott. És akkor nézzük meg, hogy mit mond az írás, hogy indult el a romlás útján Izrael, és hogyan láthatjuk ennek a láncreakciónak az egyes lépéseit. Szeretném a Római Levél 9. fejezetéből olvasni, nagyon pontosan, egy pontos diagnózist ad itt Pál apostol, aki annyira szerette az ő hittestvéreit és az ő nemzetét, és mégis ki kell mondani a tragédiát. Meg kell mondania, hogy mi volt ennek a szomorú végnek az oka. Mi volt a baj gyökere. Így olvasom Római Levél 9. fejezetéből, 30. verstől a 32-ig. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Milyen tragédia, nem? Izrael, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Hogy értsd ezt? Nem jutott el az igazság törvénye betöltésére. Az igazság törvényét kapta, rábízatott, és követte, ez volt a szándéka is, egy bizonyos mértékben követte, de mégse jutott el az igazság törvénye betöltésére. Felteszi a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Hogy lehet ezt más szavakkal mondani? Mintha saját erejükből, saját igyekezetükből kéne a törvényt betölteni. És utána így mondja, mert beleütköztek a beleütközés kövébe. De ebből azt érthetjük meg, hogy a beleütközés köve, ahol a legkönnyebb elbotlani, ahol nagyon könnyű egy hitbeli hajótörést szenvedni. Ha az ember nem hitből próbálja az Isten beszédét, az Isten törvényét megtartani, hanem önerőből, saját igyekezetből, mintha az a törvény cselekedeteiből volna. Azt mondja, ez volt Izrael lefelé indulásának a gyökere, ez volt a legsúlyosabb baj. És akkor hadd tegyem fel azt a kérdést, hova jutottak ezen az úton, amit más szavakkal így mondhatunk, hogy kifejlődött a legalizmus.
még úgy is hívták magukat, és az ember úgy elszomorodik ezen a vakságon, a babiloni fogságból hazatért zsidóság így nevezte magát, hogy nomokrácia, törvényuralom. Büszkén viselték ezt a nevet, hogy törvényuralom. A törvény népe, amely hadakozik a törvényért, amely megtartja a törvényt. Ennyire elveszítették a hitbeli utat, és büszkék voltak erre. És Jézus pedig hogy leplezte le, hogy mennyire nem jutottak el az igazság törvénye betöltésére? Olvassuk el Máté evangélium a 23. fejezetében, hogy mit mondott nekik. Azt mondta, igen, precízek vagytok a törvény megtartásában, hogy megdézsmáljátok, vagyis megtizedelitek még a mentát, meg a kaprot, meg a köményt is, ezeket a semmit érő kerti növényeket nagy gonddal félreteszitek természetben ezekből a tizedet, de elhagyjátok, amik a nehezebbek, ami a lényeg a törvényben, a szeretetet, az irgalmasságot, az igazságos ítéletet. És Jézus így mondta, pedig emezeket kellene megtartani, és amazokat sem elhagyni. Vagyis azt mondta, semmilyen külsődleges törvény megtartása, még olyan precíz is, az égvilágon semmit nem ér, ha hiányzik a szeretet, az irgalmasság, az igazságos ítélet. És utána mondott nekik egy hasonlatot. Azt mondta, tudjátok, mit csináltok? Ti tisztogatjátok a pohár és a tál külsejét, és nem veszitek észre, hogy a belseje tele van törvénytelenséggel, ragadománnyal, és az önzésetek mindenféle utálatosságával. És Jézus azt mondta, vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor majd a külseje is tiszta lesz. És felteszem azt a kérdést, hogy mi a következménye annak, hogyha megfogyatkozik az Isten és a fele barát iránti szeretet. Ha ez a mag, ez a lényeg, ami az hiteles vallásosságnak a közepe meggyengül. Mert ugye itt ez történt, ahogy Jézus mondta, elhagyjátok a szeretetet, az irgalmasságot, az igazságos ítéletet és a pohár és a tál külsejének a tisztogatásával vagytok elfoglalva. Akkor mi az, ami ebből következik? Hogyha megfogyatkozik az Isten és a fele barát iránti szeretet, akkor jön a misszió helyett a letelepedés. Akkor az Isten népe letelepszik, éli a maga életét, meg van vele elégedve, de nem hajtja az Isten iránti és a fele barát iránti buzgó szeretet, ha nem tud azonosulni az elveszett emberek megmentéséért buzgó isteni szeretettel, akkor letelepszik. Mint ahogy Izrael is kényelmesen letelepedett a maga országában, és én mindig olyan elszomorodva olvasom a Salamon korát, amikor akkora lehetőségeik lettek volna egy világmisszió kifejlesztésére, és akkor olvasom a Bibliában, hogy mit csinált Salamon, szervezett expedíciót, és hoztak neki távolról ufíri aranyat, meg majmokat, meg pávákat. Hoztak mindenféle luxus cikket a távolabbi országokból, és azt olvasom, hogy fölhalmozták Jeruzsálemben az aranyat meg az ezüstöt, mint a köveket. Mit kellett volna ehelyett csinálni? Expedíciókat szervezni, hogy vigyék az élő Isten ismeretét. Misszionárus néppé lenni. Hogy az Isten elveszett emberiség iránti szeretete és a fele barát iránti buzgó szeretet hajtsa őket, hogy ezt a küldetést betöltsék. Aztán még folytatom tovább. Ha pedig az Isten és fele barát iránti szeretet hiánya miatt a missziót felváltja a letelepedés, akkor mi a következő lépés? Teljesen eltorzul a világhoz való viszony. Ellen White nagyon találóan mondja azt, hogy Izrael állandóan két végletbe esett a hanyatlása korszakában, tehát két véglet között ingadoztak, vagy egyik csoport ebbe a végletbe esett, a másik abba. Vagy követték a pogányok szokásait, vagy teljesen fertőzöttek a bálványimádásra és a pogányok erkölcseivel, vagy gőgös merevséggel elzárták, elkülönítették magukat tőlük, mintha az Isten áldásai kizárólag az ő kiváltságuk lett volna. Jézus korában a farizeusok azt képviselték, hogy elzárkóznak a világtól, tisztátalanná nem akarják tenni magukat a világgal való érintkezéstől, és a szadduceusok, akik a hellenizálódás is nagyon hatott rájuk, azok meg a világhoz való azonosulás irányzatát képviselték. Ez a két irányzat feltétlenül megjelenik a világhoz való viszonyban, azonnal, amikor az Isten iránti szeretet alább adj, és a misszió helyét fölváltja a letelepedés. És akkor még mi jön ezután? Ezután már az jön, hogy ha hiányzik az Isten iránti szeretetnek és a közös munkának az összetartó ereje, ha van egy elkényelmesedés és elhatalmasodnak az önző emberi természetnek a konfliktusai, akkor kell a szervezet, a minél erősebb, minél emberibb szervezet, amely összetartja ezt az egészet.
Ugye Izrael is rálépett erre az útra, nem működött az, hogy az Úr az Istenünk, a mi királyunk, mert meglazult az emberek személyes kapcsolata ővele, és akkor bejött ez, hogy adj nekünk királyt, mondták Sámuelnek, úgy, ahogy a többi népnél szokás. Tehát Izrael egyszerűen megtagadta a küldetést, olyan akart lenni, mint a többi nép. Isten ünnepélyesen szövetséget kötött velük a Sínai hegynél, és végül ide jutott a dolog, hogy legyünk olyan, mint a többi nép. Legyen olyan királyunk, legyen ugyanolyan önző fölé alárendeltség, legyen ugyanolyan emberuralom Izrael felett, mint ahogy a többi népnél szokás. És akkor felteszem a kérdést, és az advent népnél mi a helyzet? Több mint 150 év telt el, ha 1848-tól számolom, a mozgalom most már szilárd eszmei megalapozottságától. Hol tartunk? Őrizzük azt a hitet, azt a küldetést úgy, ahogy az Isten adta, lefelé megyünk, vagy elindultunk visszafelé. Azt kell mondanom, hogy a lefelé utat nemzetközi mozgalmunk megjárta. Mert mi történt? Ugye így írta Ellen White 1904-ben, azt mondta, az utóbbi 20 év alatt egy finom ravasz befolyás úgy működött, hogy emberek emberekre tekintsenek, és elfelejtsék az ő mennyei társukat, és emberi erőre támaszkodjanak. Bejött a legalizmus, bejött az emberi büszkeség, bejött az emberi teljesítményekre való büszkeség. Az 1888-as, ahogy magyarosan szoktuk mondani, Minneapolis-i konferencián már óriási erőfeszítés történt, hogy vissza a hitáltali megigazulás útjára, mert ez elindulást Izrael útján, a legalizmus és a büszkeség útján. Olyan jó, hogy a Bibliában megvan írva az advent mozgalom hanyatlására vonatkozó számos kijelentés, mert különben kétségbe esnénk. És olyan jó, hogy az is megvan írva, hogy a maradéka megtér, és mégis elvégzi a küldetését, és nem úgy fog véget érni, mint Izrael története. De az ember borzasztó romlékony. Az Istennek pedig sohasem erőszakosan intéz dolgokat, hanem a Jóisten egy hosszú, türelmes lelki küzdelmet folytat, mint ahogy Izrael is nagyon sokáig küzdött, hogy arra a magaslatra emelkedjék, és azt a küldetést töltse be, amit ő szánt néki. És utána bekövetkezett az advent mozgalomban is a letelepedés? Megfogyatkozott az Isten és az egymást iránti szeretet? Bizony, hogy bekövetkezett. Már nem az működik, hogy menjetek el szélese világra. Most csak egy kérdést teszek föl. Sokszor ír Ellen White arról, hogy olyan területekre, ahol senki nincs, ahol nem képviselik az végidő örökkévaló evangéliumát és időszerű üzeneteit, költözzenek el missziós családok. Nem hivatásosok, hanem missziós családok, akik ott a példamutató életükkel és hitben imádkozva szemberi kapcsolatokat keresnek, hogy képviseljék az üzenetet. Ki lenne közülünk, hogy ma erre a felhívásra indul? Nem misszionárosnak Afrikába, csak misszionáros családként elköltözni valahova, ahol emberek nem ismerik a végidőben oly életfontosságú üzenetet, hogy ott példamutató életével, hitével, imájával elindítson valamit. Letelepettünk. Döntően az a szemléletünk, hogy le kell élnünk a magunk tisztes polgári életét, úgy, mint másoknak, és hát ahol alkalmunk adódik, ahol van rá lehetőségünk, hogy bizonyságot teszünk az evangéliumról. De hát alapvetően ez az Úr gondja, ez az Úr feladata. Hát van néhány evangélista, őket támogatjuk. De az Úr egész Izraelt misszionáros népnek hívta el, és az advent népet egészében erre hívta el. Mert az Isten sohasem mennyei angyalokkal végzi el az evangelizáció szolgálatát, és nem néhány evangélistával végzi el. Miért volt olyan csodálatos az őskeresztény időkben, hogy egy emberöltő alatt az egész római birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel? Mert az egész nép misszionáros nép volt. Nézzétek meg az evangéliumokban. Nem arról van szó, hogy néhány apostol érte el ezt az eredményt. Egy megszentelt nép volt, egy nép volt, amely ment, amely elment szélesre világra, amely együtt dolgozott, együtt munkálkodott, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot képviselje. És aztán még mi jön ezután? Megjelenik a világhoz való viszonyban a két irányzat. Az egyik az elvilágiasodás, amely azonosul teljesen a világgal, a másik meg, amely ez ellen védekezve magába zárkózik és elzárkózik a világtól, és próbálja őrizni valahogy görcsösen a dolgokat,
de nem végez missziót. És könnyen bejön egy önigazoltság, esetleg egy önigazoltság azokkal szemben, akik meg a világiasság irányában indulnak el. És aztán a szervezet is megromlik. Ez is törvényszerű. Emberuralom, emberi irányítás, Krisztus helyett olyan szép, hierarchikus, fölé alárendeltségű emberi szervezet. Emberi kézbe kerül az Isten művének az igazgatása. Ez az a lejtő, amelyen kivétel nélkül minden hívő mozgalom Izrael mintájára elindul, ha egyszer csak meg nem áll és el nem kezd visszafelé menni. És mit mondhatunk a mi magyarországi közösségünkről, mert ez az, ami közelebbről most minket érint. Én azt mondhatom, hogy ott vagyunk, hogy úgy lentről elindultunk visszafelé. Mert azt még nem mondtam, hogy mi a legutolsó pont, mi a mélypont. A legutolsó pont az, mikor már a szervezet is eltorzul, mikor beáll az emberuralom, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, mert akkor elég neki néhány tanítót és vezetőt rossz irányba befolyásolni, elég őket megnyerni. Így olvassuk mindig az Izraelről, hogy eltévejedett a király, és vele az Izrael. Ha az emberek emberekre tekintenek, ha az emberi tekintélyeket követik, önállóan nem gondolkoznak, önálló hitük nincs, akkor nagyon könnyű a tanítást is megrontani, akkor nagyon, nagyon könnyű már az alapokat is eltorzítani, mert csak néhány embert kell ennek megnyerni, és vele megy az Izrael, és vele torzul az egész. Azt mondhatom, hogy mi valahonnét innét elindultunk, mert ugye miből indult ez a mozgalom? Egy hitbeli protestációból, hogy a tanítás nem torzulhat el. Ezen a ponton itt tovább nem. Az Isten beszédétől nem lehet eltérni. A tanítás nem torzulhat el. De testvérem, szeretném, ha tudatosulna bennünk, hogy ez az Istennek legyen hála, hogy ennyi megtörtént, és ezt sikerült megőrizni máig. Azért adjunk hálát a Jóistennek, hogy a mi közösségünkben nem létezik ilyen, hogy az Isten beszéde így mondja, és valaki merje azt mondani, hogy mi így csináljuk ezzel szemben. Ha van egy rövid ideig vívódás, mikor nyilvánvaló, hogy ez az Isten beszéde, akkor mindenki azt mondja, így. Most nemrég volt az országos konferenciál gyülekezeti véneknek is, ott szó volt az Isten tiszteleti renddel kapcsolatban bizonyos reformokról, és azért ilyenkor mindig olyan csodálatos jó érzés, mikor észreveszünk valahol, hogy az Isten igéje szerint így van, és itt valamit helyre kell állítani, vége a vitának, vagy vége a eltérő véleményeknek, akkor mindenki azt mondja, akkor így, mert az Isten igéjétől nem térünk el. Testvérem, ennek örülhetünk, de lássuk meg, hogy az összes többi hátra van. És amit a küldőgyűlés a kazettáján hallgattatok, azok pont erről szóltak. Mert amikor olyan nagy nehézségek között indultunk, amikor akkora küzdelemben voltunk, akkor volt élő hit, akkor volt az, hogy védj tőlem. De most el kell ismernünk, hogy hajlamosak vagyunk elindulni a lejtőn, hogy az élő hitet felváltsa, mintha a törvény cselekedeteiből volna, mintha az önerünkre támaszkodnánk. És hogyha nem megyünk fölfelé, akkor itt nincs egy helyben toporgás, akkor lefelé menetel következik. És még a letelepedésnek is meg kell változnia, vissza kell térnünk az Isten adta küldetéshez, és még a szervezet tekintetében is vissza kell térnünk az őskeresztény mintához. Ezek még óriási lépések. És mi a Jóistennek hálát adhatunk, hogy a legutóbbi küldőgyűlésen ez olyan nagyon tisztán szólalt meg, és olyan nagy világossággal szólalt meg, hogy hogy kell megtenni a megújulás hátterén a reformnak a további lépéseit, hogy így mondjam, ez ebben a lejtmenetben, ami nagyon hasonlít azon, ahogy minden hitben indult mozgalom ezt az ösvényt járja végig, ezen a lejtmenetben megy lefelé, most ezen fölfelé kell menni. Megkérdezem, az idők jelei sürgetnek minket arra, hogy ezt megtegyük? Igen, igen, sürgetnek, kimondhatatlanul sürgetnek bennünket. És szeretném megkérdezni azt, hogy mikor lesz ebből valami? Még ahogy mondtam, néhány ember látja ezt egész tisztán, de hogy az egész népünkben egy szemléletváltozás történjék, hogy mindenkinek személyes meggyőződésévé, személyes szívügyévé legyen, még az is óriási dolog. És az, hogy megvalósuljon, az még óriásibb dolog. És emlékezzünk arra, hogy ehhez nélkülözhetetlen, hogy először is megjelenjen az igazi bűnbánat. Soha nem volt még megújulási mozgalom, hogy soha nem bontakozhatott ki igazi bűnbánat nélkül. És nekünk még ezért könyörögni kell a Jóistenhez, hogy a vakságunkat oldja fel, minden önhitséget építsen le bennünk egyénileg és közösségileg,
És mi meglássuk azt, hogy lemaradásban vagyunk, nem veregethetjük a málunkat, mert a Jóisten ezt már sokkal hamarabb szerette volna, hogy elinduljunk ezen az úton. És bárcsak a Jóisten ajándékozta nekünk egyénenként és együttesen igazi bűnbánatot, hogy egy hitbeli szemlélettel föl tudjuk mérni, hogy hol, miben, miért maradtunk le az idők jelei mögött az Isten útja követéséből. És a bűnbánat mellett még egyre van szükség, még soha nem volt, igazi reformáció nem bontakozott ki, valódi buzgó könyörgés nélkül, annélkül még soha. Hogy annyira szívügyünknek tekintsük a megváltás műve befejezését, annyira szívügyünknek tekintsük az veszendő emberiség megmentését, annyira szívügyünknek tekintsük a saját hittestvéreink, a saját közösségünk lelki megújulását, hogy ez a mindennapi imánkban a legbuzgóbb és a legfontosabb könyörgés. Annyira nagy szükségünk van erre. Lehet, hogy én egy más istentiszteleten is említettem, és elnézést, ha ismétlés, de nekem ez mindig fülembe cseng, hogy egyszer valaki idejött egy keresztség istentisztelete évekkel ezelőtt, egy ilyen Párizsban élő művészember, egy ilyen világfi volt, egy extrém megjelenéssel, és kigondolta volna, hogy őt hogy érintette ez az alkalom. Szólt nekem a végén, hogy kér egy időpontot, szeretne beszélgetni. És akkor eljött hozzám másnap hétfőn, akkor a pillanatot nem tudom kitörölni az emlékezetemből. Leült ott fönt Zugligetben, még itt laktam a szobában, és ez volt az első mondata. Kérem, tisztában vannak önök azzal, hogy ami itt ezen a keresztség istentiszteleten volt, az az áhítat, az a hit, az az igehirdet, és mindennek az ünnepélyessége, a tisztasága, ahogy itt zajlott. Tisztában vannak önök azzal, hogy ezzel meg lehetne hódítani a világot. Egy ilyen típusú embert így érintett meg az az alkalom, és azt mondta, tisztában vannak önök azzal, hogy ezzel meg lehetne hódítani a világot. És mi hiányzik ahhoz? Sokszor emberek, mikor találkoznak azzal a kristálytiszta, tökéletes, teljes bibliai tanítással, mint az éhesek, mint a szomjasok, mint aki azt mondja, megtaláltam, amit kerestem, boldogok, és vágyakozva nyújtják ki a kezüket. De hiányérzetük támad, mikor ezt nem látják egészen megtestesítve. És a gyülekezet nagyon könnyen működhet úgy, hogy lelangyosítja azt a buzgóságot, azt a hitet, azt a nekiindulást, amit valaki érez, mikor találkozik a tiszta evangéliummal, mikor találkozik a bizonysággal, hogy itt az Úr eljövetele a küszöbön, és az Isten mire hív bennünket. Kedves gyülekezet, én szeretnélek mindnyájatokat kérni, hogy szálljuk oda magunkat buzgó imádságra, hogy az, amit kétségtelen a Jóisten munkált, hogy annyira világosan megjelent, hogy mit kell tenni, hogy kell felfelé menni, az mélyleg bekövetkezzék, és az semmi ne tudja megakadályozni. Még szeretnék lezárásképpen olvasni, szintén Ellen White-tól, aki a következőket írja, hogy a megújulás és a reformáció az mennyire nem magától, és mennyire nem könnyen megy végbe. Ezt írja. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe körében. De nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően, lehetséges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Gonosz emberek és démonok nem állhatnak Isten művének útjába, és nem zárhatják el jelenlétét népének tagjai elől, ha azok megadó és megtör szívvel megbánják, és elhagyják bűneiket, és hit által Isten ígéreteire hagyatkoznak. Szívemből kívánom, hogy megértsük, hogy mekkora ellenállásra lehet számítani, ha ezen az úton fölfelé indulunk, és a mi imádságaink olyanok legyenek, mint a vasfal, amely védelmet jelent az ellenség támadásaival szemben, mert azt olvastuk, el lehet ezt kerülni. Luther Márton szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, meg vagyok róla győződve, hogy a reformáció ugye soha nem győzhetett volna, ha nem vonult volna fel mellettünk vasfalként néhány igaz ember imádsága.
Milyen pici kis ügy volt a reformáció, ugye micsoda eszméletlen túlerővel szemben, és mégis győzelmes lett. És most is milyen kicsi kis zsenge kezdemény ez, ilyen tisztán látni, hogy merre kell fölfelé menni, és milyen reformokat kell megvalósítani. És ez sem győzhet másképpen. Csak ha vasfalként védi az ellenség támadásaitól, azoknak az imádsága, az álhatatos, buzgó imádsága, akik értik, hogy ha erre nem megyünk, akkor lefelé megyünk. Ha erre nem megyünk, akkor nem beteljesítjük a küldetést, hanem eláruljuk. És az a rengeteg éhes szomjas ember, aki már két kézzel ragadná meg, és az az üzenet, amely meghódíthatná a világot, nem tudja kifejteni a hatását. A Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy az imádságunk, az odaszánásunk igaz legyen, és igazi bűnbánatot is kérjünk a Jóistentől, tiszta szívet és személyes lelki megújulást, hogy mi ne akadályai, hanem munkálói legyünk ennek a megújulásnak. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy felszólítasz bennünket, hogy kutassuk Izrael történetét, nézzük meg azt a tragikus lefelé haladó ösvényt, nézzünk ebbe a tükörbe, és álljunk meg, és induljunk el visszafelé ezen az úton. Mennyei atyánk, annyira köszönjük néked a te kimondhatatlan áldásaidat. Látjuk azt a rettenetes reménytelenséget, tanástalanságot, eszmei, vallási zűrzavart, ami uralja a mi világunkat. Hogyan köszönjük meg néked a te igéd fénylő világosságát, és azt, hogy szabad bejárásunk lehet a te kegyelmedhez, hogy erőt adj természetünk önmagunk legyőzéséhez, hogy adsz neki értelmes munkát a kezünkbe, igazi szeretett szolgálatot egymásért, és ott van a látóhatárunkon a nagy reménység, a te dicsőséges visszajöveteled, az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik. Urunk, könyörgünk te hozzád, buzdítsd fel szívünket. Megköszönjük néked, hogy több fiatal munkatársunkat is olyan mélyen befolyásoltad a te lelked által, hogy megértsék, meglássák, merre kell menni. Segítsd, Urunk, hogy el ne bátortalanodjanak. És könyörgünk, hogy minket pedig, mindannyiunkat, segíts meg, és öntsd ki ránk a könyörgés lelkét. Buzdíts arra, hogy miközben naponta látjuk a szédítő mélységet, amely felé a világ halad, tanuljuk értékelni az időt, tanuljuk megbecsülni az időt, és ragadjuk meg a lehetőséget, és gondoljunk arra, hogy mennyire szeretné Sátán akadályozni, mennyire minden résen próbál majd munkálkodni, hogy meg ne valósuljon az, amit te megmutattál. Urunk, segíts kérünk visszatérni a teljes hithez, az igaz terát támaszkodáshoz, a tiszta szívhez, az igazi odaadó áldozatkész evangélium képviseletéhez, ahol önmagunkat megtagadva készek vagyunk a szolgálatért egymásért, és te éretted. Urunk, könyörgünk, segíts teljes helyreállításhoz, hogy betölthessük azt a küldetést, amit te elgondoltál, és amit ránk bíztál. Áld meg, kérünk, világszerte a te népedet. Urunk, tudjuk, hogy mindenütt fogod munkálni, tudjuk, hogy te mindenütt fakasztasz fel forrást az új életre, a megújulásra. Segíts, kérünk, hogy ebből valamiképpen ki ne maradjunk, sőt, az úton sem maradjunk le. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, áld meg minden jelenlévőt, az egész napunkat. Jézus nevéért kérünk. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek. És először is a gyerekek figyelmét kérném, ahogy máskor is. Mondok egy szót, és szeretném, hogyha gondolkoznátok róla, mi jut eszetekbe róla? Engedelmesség. Mi jut eszetekbe róla? Mit jelent? Könnyű vagy nehéz engedelmeskedni? Nehéz. Nagyon bölcset mondtál. Nehéz engedelmeskedni. Nektek sikerül engedelmeskedni? Van-e, amikor sikerül, vagy van-e, amikor nem? Ugye ezek a felnőtteknek is érdekes kérdések, nem csak nektek. Tudtok-e a Bibliából olyan példákat mondani arra, hogy valaki engedelmes volt? Gondolkozzatok bibliai történeteken, biztosan eszetekbe jut olyan személy, aki engedelmes volt. Én felírtam magamnak gyorsan így ide olyan 6-7-et. Mondjatok 1-2-t. Segíthetnek a felnőttek is. Például Sámuel, és ő ráadásul kisgyermekként volt engedelmes. Igen. József. Tudtok-e még? Bátran. Jobb, igen. Jézus, igen. Emlékezzetek, amikor Ábrahámnak szólt az Isten, hogy induljon el. Mondta, hogy de hát olyan messzire, olyan hosszú útra, nem mondta, igaz? De hát hagyjam itt a családomat? Nem mondott semmit, hanem amikor Isten azt mondta neki, hogy indulj el, akkor ő elindult, engedelmes volt. De emlékeztettek Mózes szüleire is, hogy a fáraó parancsa ellenére voltak engedelmesek, és megmaradt a kisbabájuk Mózes. Nem fogadtak szót a fáraónak, de szót fogadtak Istennek. És sok-sok más szemét még sorolhatnánk, ugye Dánielt is, aki még az oroszlánok vermébe is beledobva, azért, mert Istennek volt engedelmes, nem az embereknek. Tudtok-e olyat, aki nem volt engedelmes? Tudtok-e olyan személyeket? Egészen a Biblia első lapjain már is ott van. Kain. Bizony. Kain. Sámson. Bizony. Jónás. Aztán Jákobnak a testvére, Ézsa, ugye, ő sem volt engedelmes. Mert eszünkbe juthat Sodoma Gomora összes lakója, igaz? Tehát nagyon sok olyan emberről beszámol a Biblia, akik nem voltak engedelmesek az Istennek. Mit gondoltok, gyerekek, vajon mi jobb az embernek, ha engedelmes, vagy hogyha nem? Látva ezeket a bibliai történeteket, és vajon mi a jobb? Melyik? Ha engedelmes, ugye, az a jobb. Bizony, ez a jobb. Most egy nagyon-nagyon szép igét fogok felolvasni, most már a felnőtteknek is. Olyat, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, sőt, fejből is biztosan tudunk, de amit mégsem tudunk kimeríteni, amin mégis sokat kell gondolkoznunk. Ez lesz ma az alapigénk. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 8. verset fogom olvasni, tehát Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8. verset fogom olvasni. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ugye kiről is van szó? Elhangzott az ő neve is. Jézusról van szó. És bár Isten fia, azt mondja itt az ige, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Nagyon rövid ige, mégis mennyi minden mondani valója van. Azt mondja nekünk, hogy ugye engedelmességet tanult Jézus, viszont azt is mondja, hogy hogyan tanulta az engedelmességet, nem úgy született, hogy ő engedelmes volt, tanulta, de azt is elmondja, hogy hogyan, mi által. Azt mondja itt az ige, hogy amiket szenvedett, azokból tanult engedelmességet.
Ha átgondoljuk, ha gondolkozunk Jézus életéről, átgondoljuk, hogy hogyan élt, akkor mire juthatunk, mi okozott szenvedést az ő számára, mi minden. Ugye kezdve a kisgyerekkorától bizony a testvérei nem vették jó néven, hogy ő jó volt. Nyilván, hogy azokkal szeretnek a gyerekek barátkozni, akik hasonlóan rosszaságokat követnek el, mert az könnyebb, mint hogy mindig jónak lenni. Igaz, ahogy el is hangzott, könnyebb nem engedelmeskedni, mint engedelmeskedni. Jézust bántották, gúnyolták azért, amilyen volt. Aztán szegények voltak, ami bizony nehezítette az életüket, hiszen nagyon sokat kellett küzdeni a megélhetésért. Az édesapja is reggeltől estig dolgozott ahhoz, hogy el tudja látni a családot. Aztán ugye a különös születési körülményei miatt is gúnyolták, hiszen először lett meg a kisbaba, utána lett a házasság. Hogy is volt ez? Az emberek nem értették, hogy ő Isten fia, ő hiába tudta, a család hiába tudta, ezért az emberek gúnyolták őt. Nem értették meg. De nézzük ennek az ige szakasznak az előző versét is, a 7. verset. Így olvasom a 7. verset a zsidókhoz írt levélből. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Nagyon-nagyon jelentőségteljes ez az ige, és mit mond itt nekünk? Hogyan küzdött Jézus? Azt mondja, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mi okozott tehát még szenvedést neki? Itt a halált említi az ige. Mi volt Jézus küldetése? Mit jelentett az ő életében a halál? Ugye a Szentírás kétféle halálról beszél. Vajon itt melyik halálról van szó? Kétféle halálról beszél a Szentírás, az első, amikor alszunk és várakozunk a feltámadásra. De a második halál, a Biblia szerint az az örök életnek az elvesztése, az az Istentől való elszakadásnak az átélése, megélése. Jézus, amikor ide született erre a világra, mi volt a küldetése? Hogy mit szenvedjen el? Hogy minket megválthasson? Hogy a második halálnak, a kárhozat halálának a szenvedését szenvedje el. Ez volt a küldetése. Ő egész életében tudta, hogy ezt kell elszenvednie. Vagyis, hogy az egész világ bűne rászakad. Mert mi akkor szabadulhatunk meg a második halál állapotától, az Istentől való teljes elszakadás állapotától, hogyha ő ezt átéli, helyettünk éli át. És Jézus halála ez a halál volt. És Jézus ettől a haláltól várta a szabadulást az Istentől, és ez egész életében egy hatalmas szenvedést jelentett számára, hiszen mindannyiunk bűnének a terhe ott volt a vállán, folyamatosan ott volt a vállán. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ő mindezekből az engedelmességre jutott. Ő a mennyben már eldöntötte, hogy engedelmes lesz. És itt a földön is mindenféle kísértés és ellenségeskedés ellenére engedelmes volt. És szeretném, hogyha a mai alkalommal megnéznénk egy emberi példát is. Nyissuk ki Jónás könyvét. És a 3. fejezet elejét fogjuk olvasni. Jónás könyve az én Bibliámban a 864. oldalon található, és a 3. fejezethez lapozzunk.
És így olvasom, kivonatosan. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda engedelmesség, nem? Ugye említette is Bea, hogy Jónás is engedelmes volt. Vagy az engedetleneknél említette? Igen, hát az ő életéről fogunk most gondolkodni, engedelmes volt, vagy engedetlen volt. Én most itt kivonatosan olvastam, de azt olvastam, ami le van írva a Bibliában, hogy felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Gondoljuk át, hogy vajon Istentől ez a felhívás számára, ez a feladat, ez a küldetés, vajon könnyű volt? Gondoljunk egy picit bele, hogy mi volt a feladata? Ugye azt olvassuk később, hogy Ninive hatalmas városa volt Istennek, 3 napi járó. Hát mekkora az a város, ahol 3 napig megyek, és még csak a közepéig jutottam. Nagyon nagy város volt, és ebben az emberek romlottak, bűnösök voltak. Most egy ilyen városba, ha nekünk azt mondaná a Jóisten, hogy menjünk be, és hirdessük az ő igéjét, akkor vajon mit várhatunk? Gondoljuk csak meg, hogy például Noé hasonló feladatot kapott. A világnak, annak a bűnös, romlott világnak hirdetnie kellett az Isten ítéletét, hogy eljön az özönvíz. Térjetek meg, változzatok meg. Mit kapott Noé cserébe? Megváltoztak az emberek? Nem. Nem változtak meg az emberek, hanem gúnyolták Noét. És mindennek elmondták, hogy hát miket mond Pál apostol, amikor ezt tette, hogy az Isten elküldte a világba, és ő hirdette az Isten igéjét, vajon mit kapott cserébe sokszor? Mi mindent sorol fel? Börtönbe tették, megkövezték, hajótörést szenvedett. Vajon könnyű feladat volt ez, amit Jónás kapott? Nagyon nehéz feladat volt. Nem csodálkozhatunk, akkor sem, hogyha valaki erre azt mondja, hogy hát én azt nem vállalom el, én nekem ez nem fog menni. De Jónásról most itt azt olvastuk, hogy ő felkelt, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda nagy dolog, nem? Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas magaslat, hogy ő felkelt és elment az Isten szava szerint. De nézzük meg, most ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hogyan jutott el ilyen magaslatra. Mert tudnunk kell azt is, hogy vajon mi eljuthatunk-e. Nézzük meg, hogy ez az ember hogyan jutott el. Mi mindent élt át. Most az első fejezethez fogunk. Visszatérni. Tehát Jónás könyvének az első fejezetéhez, és így olvasom az első néhány verset. Lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondvám, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elénbe. És felkelt Jónás, hogy Tarzízba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarzízba, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarzízba menne velük az Úr színe elől. Én próbáltam készíteni egy vaktérképet, nem tudom, mennyire látjátok. Igazából csak az arányait szeretném, hogyha látnátok, hogy mi hol van. Azt olvashatjuk Kettő királyok valamelyik könyvében, hogy itt látjátok a föld.

tapasztalatom. Most csak ezt kell látnotok, hogy hol van Ninive, és hol van Tarzisz. És hol volt Jónás. Teljesen ellenkező irányba indult el. Ez itt a lényeg. Jónás így kezdte. Így kezdte. Ő Isten profétája volt. De amikor az Isten egy ilyen hatalmas, horderejű feladatot adott neki, akkor megijedt. Megijedt, és el akart menekülni ezelől a feladat elől. Így mondja nekünk az ige, hogy Isten elől akart elmenekülni. Vajon el tudott-e menekülni Isten elől? Vagy bárki el tud-e menekülni Isten elől? Ugye ez az, amit senki nem tud megtenni, mert Isten mindenütt ott van. És nézzük meg, hogy hogy volt most ott Jónás életében Isten. Mi mindent tett érte. Ha tovább olvassuk az igét, azt látjuk a 4. verstől, hogy az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak ki az ő istenéhez. És a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. És itt most jön egy döbbenetes rész. Mit csinált Jónás? Ezek az emberek nem hívő emberek voltak, ugyan abból tudhatjuk, hogy ki az ő istenéhez imádkozott. Tudjuk, hogy abban a világban nagyon sokféle istent imádtak az emberek, és a Biblia azt mondja, hogy bálványisteneket imádtak, amitől óv bennünket és félt, mert egyedül az igaz Isten imádatának van értelme. Ezek az emberek mégis a saját isteneikhez imádkoztak. Könyörögtek, hogy szabaduljanak meg ettől a nagy vihartól. Jónás mit csinált? Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Döbbenetes. Aztán hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Mondták azért néki, kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy. És mondta nékik, Héber vagyok én, és az urat, az egek istenét félem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megfélemlettek az emberek nagy félelemmel, és mondták néki, mit cselekedtél, mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nékik. Mondták azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Mi mindent tudunk meg ebből a szakaszból? Jónás itt is bebizonyítja, hogy ő az Isten profétája. Ő bátran és őszintén megvallja, hogy ő az Isten népéhez tartozik, méghozzá annak az Istennek a népéhez, aki teremtette a Földet, a Teremtő Istenhez. És azt látjuk, hogy mindenki kétségbe van esve, és szeretne megoldást. És Jónás pedig aludt, és igazából, minthogyha nem is foglalkozna vele, hogy most itt vihar van, hogy ezek az emberek bajba jutottak, és ezek az emberek kérdezik meg tőle, hogy mit csináljanak. Hát valami megoldást kell találni, már mindent megtettünk, és mégis mindig háborog a tenger. És mit mond erre Jónás? Azt mondja, hogy jó, imádkozom Istenhez. Jó. Most már tényleg eljött az ideje annak, hogy megbánjam, hogy nem fogadtam szót, és most már bocsánatot fogok kérni Istentől. Ez következik? Döbbenetes. Nem ez következik. Ott van Jónás a halál torkában. Ott van a halál torkában, mert ő maga mondja ezt, hogy fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ő teljesen tisztában volt vele, hogy mi miért történik. Ő jól tudta, és mégsem fordult az Istenhez.

0: könyörgött szabadulásért. Ő azt mondta, hogy dobjatok a tengerbe, és akkor majd minden megoldódik. Jónás nem félt az első haláltól. Egyszerűen olyan szinten elhomályosult az ő gondolkodása, hogy teljesen eltávolodott ebben az állapotában Istentől, és nem fordult hozzá, inkább a halált választotta, mint hogy Istenhez forduljon. És aztán tudjuk tovább a történetet, hogy valóban be kellett, hogy dobják őt a hajósok. Azt mondják, hogy kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. Ők imádkoztak, most már ehhez az Istenhez, a Jónás Istenéhez, és bedobták Jónást a tengerbe. Mi történt még Jónással? Csodálatos, nem, hogy az Istennek a jelleme itt is mennyire megnyilvánul. Ő nem hagyta, hogy Jónás meghaljon. Ő nem hagyta, hogy az ő szolgája elveszten. Ő mindent megtett érte. Ő küldött egy halat, egy szett halat, bálnát, és az halnak megparancsolta, hogy nyelje le Jónást. És olyan csodálatos ez, nem, hogy az állatok engedelmeskednek az Istennek. És az is olyan csodálatos, hogy nem történik semmi véletlenül. Ami körülöttünk van, ott mindenütt ott van az Istennek a keze. Nézzük meg, hogy a vihar sem magától volt. Nézzük meg, hogy a cethal sem véletlenül kapta be Jónást. Mindennek oka van, és minden az Isten kezében van. Jónást a cethal elnyelte. És itt jön most a legszebb része ennek a könyvnek, a második fejezet első versétől a 11. versig, a 10. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Most csak egy pillanatra megállok, volt régebben egy tanulmányunk Jónás könyvével kapcsolatban, és ott is idézték, és ott le is volt írva, hogy ez nem mese, hogy a századunkban is megtörtént, hogy igenis, hogy találtak cethal gyomrában, tehát bálna gyomrában élő embereket. Tehát ez nem mese, ez igenis, hogy megtörténhet, ez nem egyedüli eset volt Jónással, hogy több napig ott volt és életben maradt egy állatnak a gyomrában. És így olvasom tovább. Könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Szeul torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondtam, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig. Mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Azt hiszem, hogy érdemes sokszor elolvasnunk ezt az imádságot, mert ez egy olyan embernek az imádsága, aki tényleg a halál torkában volt, aki nem csak látta, hogy most majd meg fogok halni, hanem megtapasztalta, hogy milyen az Istentől elszakadva lenni, hogy milyen az elvetett állapotban lenni. ő ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban, amíg ő ennek a halnak a gyomrában volt, bizony nagyon-nagyon sok mindent átgondolhatott. Ő átgondolhatta, hogy igen, milyen az Isten, milyen vagyok én, és mi a dolgom ezután. Az Istenhez kiáltott, és Isten megszabadította. Az Úré a szabadítás. Most még csatoljunk vissza egy kicsit az első vershez, hogy és lőn a Jónás a hajnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Tudunk még valakit, aki erre hivatkozik? Igen. Ugye Jézus is a föld gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel. És amikor jelet kértek Jézustól, akkor ő erre hivatkozott, hogy nem kaptok jelet, ha csak nem ezt a jelet. Hogy mint ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel a hal gyomrába volt, én is a föld gyomrában leszek 3 nap és 3 éjjel. Jézus hogyan volt a föld gyomrában? Ugye a keresztény világ húsvétot ünnepel. A Biblia szerint tudjuk, hogy ez az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, egészen Jézus haláláig. És jelképesen, ahogy az egész Bibliát tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy ez a bűntől való szabadulásnak a jelképe is, hiszen Egyiptom, az egyiptomiak fogva tartották az izraelitákat rabszolgaként. Ahogy minket is a bűn, minden embert fogva tart, és az ettől való szabadulásnak a jelképe is a húsvét. És Jézus feltámadása, ugye halála és feltámadása pontosan ezt mutatja be. Magára vette a bűneinket, ahogy az előbb is már erről beszéltem, elhordozta a kárhozat halálát, átérezte helyettünk az Istentől való teljes elszakítottságot, az elveszettség állapotát, és így volt ő a föld gyomrában. Ezzel a tudattal, hogy vajon Isten magához veszi-e vagy sem. Nem tudta még akkor Jézus. És Jónás ugyanígy volt a hal gyomrában. Nem tudta, hogy mi lesz vele, de az Istentől való elszakadás élményét ő is megízlelte. Jónás megszabadult. Mi lett ennek a következménye? Ugye ezzel kezdtük, hogy Jónás miután megszabadult, utána már nem azt mondta, hogy nem jövök, hanem azt mondta, hogy jövök. Felkelt és elment Ninivébe. Miután Jónás megszabadult, Isten újra ugyanazt a feladatot adta neki. Nem mondta azt, hogy na jó, ez nehéz lesz neked, akkor most nem kérem tőled. Nem. Ugyanazt a feladatot adta neki, mert látta Isten, hogy ezzel Jónásnak meg kell küzdenie ahhoz, hogy az ő jelleme változzon. És azt is látta, ami be is következett, hogy Ninive lakói meg fognak térni. És valóban, mikor Jónás elment és prédikált ebben a városban, még a király is zsákruhába öltözött. Még az állatokat is böjtöltötték. Ez a város egészen minden lakójával megtért. Megtért az Istenhez. Micsoda csodálatos gyümölcse volt ez Jónás engedelmességének. Micsoda tapasztalat volt ez. Ugye Jézus bizonságot tett erről Máté 12. fejezet 41. versében, amikor azt mondta a farizeusoknak, hogy Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására. Örök életet nyertek Ninive lakói. Gondolkozzunk el azon egy kicsit, hogy vajon mi az, ami megmarad örökre, az örökké valóság számára. A Proféták és Királyok című könyvből a 340. oldalon van egy nagyon szép idézet. Egyébként nagyon sok idézetet találtam, ami az engedelmességgel kapcsolatos, és körülbelül, ha lenne még egy plusz óránk, akkor ezt mind fel is tudnánk olvasni, de most csak egy-kettőt szeretnék kiemelni. Ezt a 340. oldalról olvasom. Csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak, és maradandóak mindabból, amit világunk ismer. Az örökké valóság számára csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Most nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten tervébe. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az Isten akarata szerint való. Az Istennek van egy terve. Ha attól eltérek, akkor az nem lesz jó, mert hiszen az Isten terve az tökéletes. Mert mit jelent az Isten jelleme? Hogy tökéletes, hogy szép, hogy egyenes, hogy igazságos, hogy szeretetteljes, hogy békességes, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent jelent az, hogy az ő jelleme. És az ő terve az egy tökéletes terv. Ha valami abba beilleszkedik, akkor az mehet tovább, az meg fog maradni. Ha nem, akkor nem fog megmaradni. És mindezek alapján érdemes átgondolnunk, hogy mi minden kell ahhoz, hogy Jónás is engedelmes lehetett, meg ahhoz is, hogy mi engedelmesek lehessünk. Így én összegyűjtöttem néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, de szeretném, hogyha ti sorolnátok fel, ami eszetekbe jut, hogy vajon mi minden kell ahhoz, hogy engedelmesek legyünk. Tehát mi ennek a feltétele, vagy ennek az elemei az engedelmességnek. Ha van valami gondolatotok, akkor osztátok meg velünk. Igen, tehát egy alázatos lelkület, ugye az az Isten jelleméhez igazodik. Meglátni az Istennek a jelleméből ezt, hogy jót akar. Igen. Bizodalom? Igen, tehát hogy bizodalmunk van-e az Istenben, ugye? Ettől is függ, hogy tudunk-e engedelmesek lenni. A hit. Hűség. Álhatatosság, ugye? Na, van-e még valakinek valami gondolata? Te?
1: Lázadt ellene, és teljesen ennek az irányba ment, és ő megfeladta volna az életét, akkor az Isten azt mondta, hogy te értékes vagy számomra.
0: Igen, tehát...
1: A kegyelmet átélni, ez segít ahhoz, hogy utána az ember ne akarjon más pályán mozogni, csak ezen.
0: Igen, tehát ez is a jelleméhez kapcsolódik, hogy kegyelmes az Isten. Tudunk-e még? Azért kérdezlek titeket, hát ha még többet is összeszedtek, amit én felírtam. Mert amiket felírtam, már mind elmondtátok. Én azt gondolom, igen, irgalmas. Igen, irgalmas is az Isten. Tehát, hogy én rosszat teszek, ugye a Jónás is elképesztő, hogy ellenkező irányba indul el, elalszik a hajón, közömbös az egész dolog iránt, és Isten mégis hogy viszonyul hozzá, ugye kegyelmes, irgalmas hozzá. Még ugye az Isten tervéhez gondolhatnánk azt, hogy látom meg azt, hogy az Isten terve micsoda. Ugye elhangzott az alázat, ez szükséges ahhoz, hogy meglássam, illetve a szüntelen imádkozás, szakadatlan éberség, odafigyelés, és még egy gondolat jutott eszembe, hogy nyilván a 10 parancsolatnak a komolyan vétele. Tehát ahhoz, hogy engedelmeskedhessem, ahhoz komolyan kell vennem. Tehát mindez beletartozik abba, hogy engedelmesek lehessünk. És még egy, hogy önmagunkat vajon át tudjuk-e adni, és a mi önző természetünket le tudjuk-e tenni az Isten kezébe. Tehát mindez beletartozik abba, hogy tudunk-e majd engedelmesek lenni. Most nézzük tovább a történetet. Ugye Jónás, ahogy prédikált, Ninive lakói megtértek. De mi történt Jónással? Jónásnak volt egy csodálatos tapasztalata a halgyomrában. Az Isten szabadítását megtapasztalta. Szót fogadott, engedelmeskedett. De vajon mi történt ezután? Ugye azt olvassuk, nem fogom már időhiányában felolvasni, otthonra is maradjon olvasni való, hogy Jónás bánkódott, hogy Jónás haragudott, hogy halált kívánt. Vajon miért? Vajon miért? Mi hiányzott belőle ezek közül, amiket mi az előbb felsoroltunk? Vajon mi nem volt meg Jónásban, ami miatt ő most így reagált arra, hogy Ninive megtért? Igen, ez mind. Tehát önzetlenség, könyörület, beismerés. Igen, ez mind. Ugye, ne felejtsük el, amit a szombatiskolában is elhangzott, hogy az ellenség mindent megtesz azokért, az emberekért, akik a keresztény életet akarják élni. Tehát az ellenség minden úton megpróbálja befolyásolni azokat, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak. El akarja csüggeszteni őket. Jónás esetében sikerült ez neki? Megint sikerült neki, igen. De vajon miért? Mert Isten ismerete megvolt Jónásban, megtapasztalta a kegyelmét, az irgalmát. Akkor vajon miért? Én arra gondoltam, hogy annyi lehetett a probléma, talán, hogy ugye elment ő abba a városba, elmondta, hogy mi következik, mint proféta, és nem az következett. Hát akkor az ő szava nem volt igaz? Tehát itt a saját emberi természetében megnyilvánulhatott az, hogy hát a hírnevem, hát most akkor én nem vagyok hiteles, akkor talán engem most hamis prófétának fognak tartani, mert én mondtam valamit, és nem következett el. De biztosan, hogy az is nagyon-nagyon benne volt, hogy szem elől tévesztette mások érdekeit. Hogy ő magával foglalkozott. Hogy talán, ugye ott van egy ige a Bibliában, hogy vajon szerethetjük-e Istent, hogyha nem szeretjük az atyánk fiait. Ugye azt mondja Isten, hogy azok nem szeretik őt. Tehát aki az ő atya fiát nem szereti, az az Isten sem szereti. Tehát még ezt meg kellett tanulni a Jónásnak, hogy az Isten szeretetéhez az embertársaink szeretete is hozzátartozik. Anélkül az Isten sem szeretjük, csak magunkat. Tehát ott mindig a saját természetünk nyilvánul meg. Az Isten szolgálatában, amikor mi engedelmesek akarunk lenni, akkor mindenképpen ezt kell szem előtt tartani, az önzetlenséget, hogy másokért éljek, hogy sohasem az énem nyilvánuljon meg. De mégis csodálatos ebben a történetben, hogy Isten ebből is ki tudta segíteni Jónást, hiszen Jónás írta le ezt a könyvet minden valószínűség szerint, és nem írhatta volna le, hogyha ő ezután újra nem tér az Istenhez egész szívvel. Isten nagyon egyszerű eszközt választott. Növesztett egy tököt, egy növényt Jónás feje fölé, hogy árnyékot adjon, hiszen Jónás ott kint ült, és nézte a várost, hogy na mikor pusztul már el? De a város nem pusztult el. És Jónás ott duzzogott, mint egy kisgyerek, haragudott, azért, hogy nem az lett, amit ő mondott. Isten növesztett egy árnyékot, hogy ne tűzze a nap, és nagyon örült neki Jónás, jól esett neki. De másnap egy férget küldött Isten, hogy a gyökerét rágja el, hogy pusztuljon el a növény. A növény el is pusztult, elszáradt, Jónást megint tűzte a nap. Na hát akkor már teljesen oda volt, és a halált kívánta. A halált kívánta. Ugye ez az az állapot, amikor eltávolodtunk Istentől, és nem tudunk belekapaszkodni, és nem tudunk bízni benne, amikor feladjuk. Jónás ebben az állapotban volt, de a Jóisten nagyon kegyelmesen, szelíden, kedvesen így mondta. Te szánod a tököt, ugye a 10. verstől olvasom a végén. te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. És én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is sok van. Micsoda tanítás, nem? Jónás a tök miatt miért örült, hogy neki árnyékot adott? És bosszankodott, hogy elpusztult, és az Isten ezen keresztül meg tudta neki mutatni, hogy de hát Jónás, hát ebben a városban emberek vannak, akiket én teremtettem, és állatok vannak, akik szintén az én teremtményeim. Hát azt várod tőlem, hogy én ne szánjam ezeket, amikor ők megtértek hozzám, hogy akkor ne kegyelmezzek nekik? És Jónás tanult ebből, és engedelmes lett. Most így az Isten tisztelet vége felé szeretném, ha egy picit így összegezve átgondolnánk mindezeket, hogy Jónás döntéseinek a következménye, és a mi döntéseinknek a következménye is mik lehetnek. Nagyon fontos, hogy Jónás hallotta, hogy mit mond neki Isten. Ugye ő Isten profétája volt. Tehát amikor olvassuk így az Isten igéjéből ezeket a történeteket, soha nem szabad azt gondolnunk, hogy na hát mit csinált, na hát milyen ember volt, bezzeg, én biztos, hogy engedelmeskedtem volna. Nem. Jónás Isten profétája volt. Az ő életében is volt botladozás, de ő az Istennek szolgált. És ő hallotta az Isten hangját. Ő tudta, hogy az Isten mit mond neki. Az Isten azt mondta, menjél Ninivébe, Jónás pedig ugye Tarziszba utazott. Itt a kérdés, hogy el kell döntenem, hogy mit teszek. Az Istennek engedelmeskedem, vagy pedig, ugye volt szó az Isten tervéről, mi az ellentéte? A sátán terve, és mi vajon melyiknek engedünk? Ugye a saját terveink sem biztos, hogy beilleszkednek az isteni tervbe. Nekünk ezt folyamatosan ellenőriznünk kell imádságban, az Isten igéjének olvasásában, hogy vajon az, amit én elterveztem, jó dolgokat, mert hát nem rosszat tervezünk, vajon amiket elterveztünk, azok beilleszkednek-e az Isten tervébe? Mik lettek a döntéseknek a következménye? Amikor az ellenkező irányba indult, akkor vihar, hánykódás, a cet hagyomrában való szenvedés, csak rossz. Illetve nem csak rossz, mert az Isten a jót is rossz, tehát a rosszat is jóra tudja fordítani. És ezt még nem hangsúlyoztam, de van ott egy nagyon szép jelenet a hajón. Az első fejezetnek a 16. versét nem olvastam fel. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Azok az emberek, akik ott voltak a hajón, megismerték az Istent, Jónás engedetlensége által ugyan, de megismerték az Istent, és az Isten mindezt a helyzetet jóra fordította, mert ezek az emberek hozzátértek, nekitettek fogadásokat a saját isteneik helyett. Ők megtértek az Istenhez, mert látták, hogy micsoda Isten ez, hogy parancsol a viharnak, és tényleg az ő kezében vannak a természet elemei. Tehát a rossz döntésnek a következménye csupa rossz, de az Isten jóra is tud fordítani dolgokat, de ez is az ő kegyelme. A jó döntésnek, amikor már szót fogadott, a következménye viszont csupa jó. Megtért a város. Az egész város megtért, megmenekült, örök életre. Vajon hogy döntsünk? Tehát a saját életünkbe kell ezt átgondolni, hogy vajon amikor egy döntés előtt vagyunk, akkor melyik döntés lesz a jó? Melyik választás lesz a jó? Ugye azért hangsúlyoztam, hogy Jónás hallotta, amit az Isten mond, mert vajon mi halljuk-e? Én csak így a saját életemből a küzdelmeimből csak egy kis részt szeretnék így megosztani veletek, hogy ugye húsvét van. Most már nem sok képeslapot kapok, egyrészt mert számítógépen gyorsabban jönnek az üzenetek, és inkább azon írnak a barátaim, de azért még kapok néhányat, és azért nem sok képeslapot kapok, mert én nem írok. Mert nem hagyok időt arra, hogy leüljek és írjak a barátaimnak. És ez engem nagyon sokszor nyomaszt. És most is olyan képeslapot kaptam, tehát egy olyan baráti családtól, akikkel 20 éve vagyunk kapcsolatban, és nagyon szégyellem magam, hogy évekig csendben voltam, és nem adtam hírt magamról, és ők mindig írtak és írtak, és ez ennek hátterében gondolkozom sokszor azon, hogy vajon az én terveim beilleszkednek az Isten terveibe? Hogy vajon én a kis dolgokban, idézőjelben kis dolgokban, hogy megírjak egy képeslapot. Miért nem vagyok hűséges? Hiszen azok a barátaim várják azt a hírt rólunk, hogy mi van velünk, hogy hogy vagyunk, hogy vajon nem keveredünk-e sokszor olyan hibába, hogy mi az Isten tervében gondoljuk, hogy munkálkodunk, de valahol meg lehet, hogy a saját terveinket visszük véghez. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy szüntelen imában, hogy szüntelen odafigyelésben vigyük elé az Isten elé, hogy tényleg ez a fontos. Sokszor az ember nagy dolgokban gondolkozik, de vajon a kicsit, ha elhanyagolom, akkor az Isten útján járok? Ezek számomra nagyon nagy kérdések. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szép idézetet is találtam, szintén a Proféták és Királyok című könyvben, és ezzel szeretném zárni a mai alkalmat, hogy ezt megosztom veletek. A 487-488-as oldalnál jelzi ezt. Ahogy Isten elhívta Dánielt, hogy bizonyságot tegyen róla Babilonban, ugyanúgy hív el minket is, hogy tanúi legyünk ma a világban. Azt akarja, hogy mutassuk be az embereknek országa elveit, az élet legkisebb és legnagyobb dolgaiban egyaránt. Sokan valami nagy feladatra várnak, de napról napra elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor megmutathatnák Isten iránti hűségüket. Nem végzik el teljes szívvel az élet kis feladatait. Mialatt valami nagy feladatra várnak, amelyel bebizonyíthatnák feltételezett nagy tehetségüket, és így kielégíthetnék becsvágyukat, elmúlik az életük. Az igazi keresztény életében nincsenek lényegtelen dolgok. A mindenható szemében minden feladat fontos. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. A nem használt képességeket épp úgy számon kéri, mint a felhasználtakat. Számot kell adni arról is, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk. Mert képességeinket nem használtuk Isten megdicsőítésére. A nemes jellem nem a véletlen műve. Nem tulajdonítható a gondviselő különös kegyelmének vagy áldásának. A nemes jellem önfegyelem eredménye. Akkor alakul ki, ha lényünkben a magasabb rendű uralja az alacsonyabb rendűt. Ha énünket Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy életünket, énünket, Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit Jónásnak is meg kellett tanulnia, és meg is tanulta. És ez az, amit Jézus is meg kellett, hogy tanuljon, hogy a szolgálat közben a szenvedések által engedelmes lehessen. Én azt kívánom, hogy mindannyiunk gondolkozzunk el erről, és naponta vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon az engedelmesség útján járunk-e. Amen. Mennyei Atyánk, Teremtőnk, köszönjük, hogy most is hozzád jöhetünk. és megköszönhetjük ezeket a történeteket az igéből, a te szavadból. Köszönjük, hogy ezek által is mind jobban és jobban megismerhetünk téged, a te csodálatos jellemedet, a hatalmas mélységes szeretetedet, az irgalmasságodat, amivel körülveszel bennünket. Ó, köszönjük, Urunk, hogy te folyton bíztatsz és bátorítasz bennünket, hogy bár elesünk, bár rossz döntéseket hozunk, aminek a rossz következményeit is el kell viselnünk és el kell szenvednünk, de köszönjük, hogy te mindezek ellenére szeretsz bennünket, és a te tervedbe akarsz minket beilleszteni, hogy a mi életünk oda illeszkedjen. Segíts, kérünk, hogy mi mindent megtegyünk ehhez, hogy meglássuk, mi a te terved. Segíts, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy téged szolgáljunk. És segíts, kérünk, hogy valóban mások szolgálatára tudjunk lenni, és a mi énünket háttérbe tudjuk szorítani. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amivel eddig is körülvettél bennünket. És köszönjük azt, hogy bár szenvedések vannak az életünkben, de ennek értelme van, hogy ennek az az értelme, hogy mi engedelmesek lehessünk. És tudjuk, Urunk, hogy te csak azt engeded meg, ami szükséges, és ezáltal mi rád bízhatjuk magunkat egészen. Jézus nevében jöttünk most is hozzád. Te kegyelmed, irgalmaz nekünk továbbra is, és te erősíts meg bennünket, hogy mások is a te lelkedet láthassák, amikor minket figyelnek, a mi életünket nézik. Amen.
2: Amen. Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Lapozzunk Mózes második könyvéhez, és ott nyissuk meg a 34. fejezetet. És innen egy nagyon-nagyon ismert igét szeretnék ma olvasni veletek, a 34. fejezet 6. és 7. versét. Így olvassuk itt az igét. Az Úr elvonult ő előtte, mármint Mózes előtt, és kiáltott. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Figyeltétek bizonyosan, hogy egy szó kimaradt a felolvasásból. Ha figyelmesen megnézitek a Bibliánk szövegét, akinél Károlyi Biblia van, akkor azt az egy szócskát, amit kihagytam, milyen karakterekkel írták? Dőlt betűvel. Mit jelent ez? Nincs ott igazán a szövegben. Ugye a Bibliánk már nem teljesen a Károlyi fordítású Biblia, hiszen ezt többször átalakították, modernizálták a szövegét. Azonban rendkívüli módon elgondolkodtató az, hogy a Bibliánk szövegében egy nagyon fontos értelmi, értelmezési kérdés is szerepet kapott. Tudnélik, mi emberek úgy gondolkodunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy akkor járunk el szabályok szerint, akkor cselekszünk helyesen, hogyha mi közvetlenül a bűnöst büntetjük meg. Márpedig azt olvassuk a 7. versben, ha még egyszer végigolvassuk, hogy az Úr irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Két éle van ennek a kifejezésnek, mi magunk is nagyon jól tudjuk, csak elevenítsük fel, mi is ez a két él. Ha valaki vállalja, hogy összeköti szövetséggel a mindenható Istennel az életét, akkor lehetősége van arra, hogy bűneit letegye, lemossa egyszer mindenkorra. Azt mondja a Bibliánk, hogy az Isten a tenger mélységébe veti el a mi bűneinket, azokról többé emlékezés nem lesz. Ebben az esetben, ha az ember így teszi le a bűneit, hogyan büntettetik meg a bűn? Hiszen az Isten igazságához nem férhet az, hogy a bűn ne szenvedjen büntetést. Ezt olvassuk az igében. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem maradhat a bűn büntetlenül. Pál apostol így fogalmaz a római levélben, hogy a bűnnek a kötelező zsoldja a halál. Hogyan büntettetik meg annak az embernek a bűne, aki leteszi a bűneit a keresztségben, aki megvallja és az Isten megbocsát neki? Úgy, hogy Isten az ő fiát halálra adta mindnyájunkért. Mindjárt olvasunk is egy igét a 2. Korintusi levél 5. fejezetéből, amelyben erről olvasunk, hogy az ember megbocsátást kap az Istentől abban az esetben, hogyha a bűneit ráhelyezi. De hogyha mi azonosulunk a bűnünkkel, és nem vagyunk hajlandóak elengedni, hanem a szívünk ragaszkodik hozzá, akkor mi lesz a büntetéssel? Az az ember, aki nem teszi Krisztusra önszántából a bűneit, büntetlenül maradhat-e a bűn, amihez ragaszkodott? Nem maradhat büntetlenül. Testvéreim, vajon nem lenne fontos, hogy minden bűnünktől megszabaduljunk? Nem csak nektek mondom, természetesen, magamról is. Ahogy végig gondolom az életemet, végig gondolom a cselekedeteimet, mennyi dologgal küszködünk, mennyi dologgal bajlódunk. És vannak dolgok, amelyekről esetleg tudjuk, hogy az helytelen, érezzük, hogy helytelen, de valahogy mégis a szívünknek egy sarkában helyet kap, helyet talál. Mindaddig, amíg ilyen dolgok lesznek az életünkben, azt mondja az ige, hogy a bűnt az Isten nem hagyja büntetlenül. Azok a dolgok, amik megmaradnak bennünk, azok nem Krisztusban lesznek megbüntetve, hanem bennünk. Azonban én nem erre szeretnék elsődlegesen hangsúlyt helyezni, hanem az úrvacsora egy másik gondolatára, amely arról szól, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Az ő természetében, az ő lényében az igazság és az irgalom és az igazság teljesen egyenrangúak. Emlékezzetek vissza János evangéliuma 1. fejezetének 14. versére, mikor János apostol szól Krisztusról, a megváltóról, azt mondja, hogy az ige testé lett, közöttünk lakozott, láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Szeretném akkor, hogyha most ellapoznátok velem Máté evangéliumához, a 18. fejezethez, egy beszélgetés irányította rá erre az ige szakaszra a figyelmemet, ami már többször terítékre került a gyülekezetünkben, mégpedig a bűn elrendezésnek a kérdése. A bűn elrendezésnek a kérdése, amelyikről mindig csak a 15. verstől szóló szakaszt szoktuk elolvasni. Így olvassuk a 18. fejezet 15. versétől. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt 4 szem közt, és ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy 2 vagy 3 tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. És eddig szoktuk olvasni, ugye ez a gyülekezeti bűnelrendezésnek a procedúrája, hogyha valamely testvérünknél valamely hiányosságot, valamelyen vétket látunk, akkor menjünk el hozzá, először fedjük meg személyesen, ha nem hallgat, akkor 2-3 testvér menjen el, ha ez sem, akkor a gyülekezet, és végül az utolsó pont a 17. versben. És az az érdekessége ennek a szakasznak, hogy az előtte való részt hozzá szoktuk-e olvasni. Nézzétek meg a 18. fejezet 11. versétől kezdődő szakasz, közvetlenül ezelőtt a krisztusi gondolatsor előtt olvasható. Így olvassuk a 11. verstől. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Ekképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszenek kicsinyek közül, ha pedig a te atyád fiaira étkezik. Testvéreim, mit mond ez az ige szakasz? Azt mondja, hogy a bűn elrendezésének a kérdését nem lehet úgy kezelni, mint egy hivatalos jogi procedúrát. Nem lehet úgy kezelni, hogy látunk valamit a testvérünknél, és kategórikusan végrehajtjuk azt, amit az Úr Jézus Krisztus mond, ha nem azzal a lelkülettel cselekesszük, amit az előző versek mondanak. Tudnélik, ha így kezdjük rögtön a 11. verssel, akkor az Úr Jézus mint egy alap lelkületet ad nekünk a 18. fejezet jogi procedúrájához. Azt mondja, hogy az üdvözítő, az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse, hanem hogy megtartsa azt, ami elveszett. Amikor mi is ugye közeledünk egy úrvacsorához, és esetleg látunk a testvéreinknél, testvérünknél valami olyan nehézséget, látok bennem valami nehézséget, amely megfedésre méltó, vagy én látok bármelyötökben, ami megfedésre méltó, először is nem tehetjük azt a kényelmes luxust, hogy nem megyünk el és nem szólunk. Feltehetjük a kérdést, nem kényelmesebb nem szólni? Kényelmesebb otthon maradni és nem küzdeni? Nem elmenni, nem elmondani egy kellemetlen, fájdalmas dolgot, még ha testvéri szeretettel is? De az Úr Jézus azt mondja, hogy ha az atyád fia vétkezik, nem csak ellened, hanem egyáltalában, akkor menj el és próbáld megmenteni a te atyád fiát, hiszen én is azért jöttem, hogy megtartsam, ami elveszett. Emlékezzetek vissza, gyerekek, biztos ti is láttatok már számtalan festményt és rajzot, amint a pásztort ábrázolják a festők, a rajzolók, amint a juhát keresi. Kit szoktak ábrázolni a pásztorként? Ki az, aki megjelenik a képeken? Krisztus, az üdvözítő. Az Úr Jézusnak volt 100 juha, és ott hagyta a 99-et, de néhányszor láttátok, vagy hallottátok azt a csillagászatos előadást, amit tartottam. A világ mindenség teremtője, aki milliárdnyi csillagot és milliárdnyi galaxist teremtett, nem átallotta, hogy letegye minden hatalmát, és erre a sárgolyóra, a kis gyűrölködő, aljaskodó emberek közé lejöjjön, és elkezdje keresni azt a juhot, ami elveszett. Azt tanácsolja nekünk Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetében, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Ezzel a lelkülettel közelítünk egymáshoz, amikor megfedeni akarjuk egymást. Ellen White azt tanácsolja nekünk, hogy akkor menjünk a testvérünket figyelmeztetni, hogyha készek vagyunk az életünket feláldozni azért, hogy őt megmentsük. Pál apostol is azt mondja, hogy még az én életem se drága nékem. Sőt, egy ilyen megfogalmazása is van, hogy ha titeket megmenthetnélek, még az örök életemet is kész lennék feláldozni. Nyilván erről nem lehet szó, mert hogyha valaki ilyen módon önzetlen, annak az Isten országában van a helye, de egy ilyen lelkület nélkül nem lehet valaki az Isten országának a részese. Amikor az utolsó vacsorára és az úrvacsorára gondolunk, egy nagyon érdekes dolog jutott az eszembe. Emlékeztek-e rá, hány evangéliumban olvashatunk a lábmosásról? Egy. Feltenném nektek a kérdést, hogy az evangéliumok szerzői közül ki volt még olyan, aki szemtanúja volt a lábmosásnak az evangélisták közül? Ez egy kis biblia ismereti kérdés. Az evangélisták közül. Az evangélisták közül. Máté szemtanú volt? Márk szemtanú volt? Az ő házukban volt az utolsó vacsora, de nem biztos. Márkról honnan tudjuk, hogy szemtanúja volt az Úr Jézus halála körüli eseményeknek? Gyerekek, akikkel most nem régen beszéltünk erről emlékeztek rá? Mit olvasunk Márk evangéliumában Márkról? Egy apró mondatot olvashatunk. Aki elszaladt mesztelenül a kertben. Majd figyeljétek meg, mikor elfogják Jézust, a poroszlók megfognak egy fiatal fiút, aki a fák között leselkedett, megfogták, de a ruháját megragadva, ő kibújt az öltözékéből, és mezítelenül elfutott. Nem tudjuk, hogy ott volt az utolsó vacsorán, de ment a házigazda fia, elképzelhető, hogy jelen lehetett. Lukács mit ír a könyvében? Hogy mindennek gondosan utána járt. És töviről hegyire utána nyomozódva mindent leír. Mégse olvasunk az evangéliumában arról, hogy az utolsó vacsorán lábmosás lett volna. Ha megnézitek, mindenhol csak azt olvassuk, hogy az Úr Jézus a vacsora közben vette a kenyeret, vette a poharat, hálát adott, megtörte, kiosztotta a tanítványoknak. Vajon miért éppen János írta le a lábmosást? És ki volt a másik szereplő, aki még a lábmosásban aktívan részt vett? Akinek a nevéről szól is a lábmosás szereztetésége. Feltenném nektek a kérdést, hogy vajon miért épp ők? Szeretném nektek elmondani, hogy miért mondom el ezt. Amikor mi a testvérünket fenyíteni akarjuk, nem biztos, hogy mindig az a legmegfelelőbb megoldás, hogy a szemébe, szemtől szemben nekivágjuk az igazságot. Miért is volt a lábmosás? Miért kelt föl az Úr Jézus a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát? Mert nem volt senki, aki elvégezze az étkezéskor szokásos lábmosásnak a munkáját. Körülkötötte magát a törölközővel, leült és kezdte mosni a tanítványok lábait. Mindegyikét megmosta? Meg. Mindegyik ott volt? Ott. Miért nem olvassuk Máténál? Kikre volt hatalmas hatással az Úr Jézusnak ez a példája? Mondjátok meg, mit mondott Simon Péter, amikor Jézus elkezdte jelenteni a szenvedéseit? Mindnyájan azt mondták, hogy Uram, nem hagyunk el téged, készek vagyunk a halálba menni. És mit mondott Simon Péter? Mit mondott a többiek vonatkozásában? Azt mondta, ha mindezek elhagynának is, én nem. Kiemelte Péter magát a többiek közül? Ki? Ugye egyértelműen fölébe helyezte magát Péter ezzel a többieknek. Ő különb. Mit tudunk Jánosról és Jakabról? Ők voltak a mennydörgés fiai, ugye emlékeztek rá, egyszer miért hívták őket így, mert csapást, tüzet akartak hozni egy falura, amelyik nem fogadta be a mestert. Hogy történhet ilyen? Vajon mi volt János meg Jakab lelkületében még ezen túl, ami miatt olyan nagy hatást gyakorolt rájuk a lábmosás? Emlékezzetek az édesanyjuk kérésére. Ők is elsőbségre, a többiek fölötti pozícióra. Testvéreim, mondjátok meg, a tanítványok között, amikor az utolsó vacsorára fölkelt Jézus, hogy az utolsó vacsorán lábmosást gyakoroljon, miért tette ezt az üdvözítő? Milyen versengés támadt közöttük? hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. Van három ember, akiről nyilván tudjuk, hogy ők szerettek volna a többiek fölé kerülni. Igaz? János, Jakab, meg Péter nyilván kifejezést is adott ennek. Érdekes, hogy az Úr Jézus ezt a három embert vitte magával a szenvedései helyére, meg a megdicsőülés hegyére is. Nagyon érdekes egyébként. De testvéreim, mondjátok meg, az Úr Jézus fölkelt a vacsorától, és azt kezdte mondani a tanítványoknak, hogy kedves barátaim, én itt a világ megváltására készülök, ti meg itt azzal foglalkoztok, hogy kitekinthető közöttetek a nagyobbnak. Ezt tette Krisztus. Szólt egy árva szót is erről az egészről? Semmit nem tett ilyet. Hanem felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és ő, mint mester és úr, kezdte mosni a tanítványok lábait, és ment Simon Péterhez, és ismerjük, szinte kívülről tudjuk ezeket a szavakat. Amikor az Isten arra bátorít bennünket, hogy mi figyelmeztessük egymást, sokszor a példamutatással, az egymás szeretetteljes körbevételével többet érünk el, mint hogyha nyíltan nekiszegeznénk testvérünknek vagy embertársunknak az igazságot. Néhány történetre szeretnék csak szóban, fel vannak ide jegyezve az igék, de csak érdekességképpen említem meg nektek. Emlékezzetek arra a fantasztikus történetre, mikor az Úr Jézus Simon farizeus házában ül. Vagy fekszik a vacsoránál, ugye kérdés, hogy ezt hogy tették. Valószínű feküdtek, hiszen hátul a lábainál megáll egy asszony, eltör egy csodálatos, illatos olajjal teli szelencét, ráönti a mesterre, és utána a hajával kezdi megtörölni a lábait, és a könnyeivel öntözi, és akkor Simon a farizeus, lenézve ezt az asszonyt, meg Jézusról is bizonyos fajta negatív véleményt kialakítva, mondja magában, hogy ha ez az ember már, mint Jézus tudná, hogy miféle aljanép ez, miféle nő ez, aki a lábait érinti, akkor nem hagyná. Mondjátok, ha tudtátok volna azt, amit ténylegesen történt, hogy Simon volt az, aki ezt a nőt először a bűn irányába indította el. Nem jogos felháborodás kelt volna bennetek, hogy hát te beszélsz? Mi, akik így gondolkodunk, ilyen természetes, sajnos természetes emberi reakcióval válaszolunk az ilyenekre, felháborodnánk és azt mondanánk, hogy hát mit képzel ez? Hogy van bátorsága ilyet mondani? Vagy ilyet gondolni? Lehet, hogy nem is azzal foglalkozik, hogy mit gondol rólunk, hanem hogy arról a harmadikról, akinek a balsorsát, a nehézségét, a nyomorúságát részben ő okozta, még véleményt mer mondani. És fantasztikus szép a történet, mert Jézus nem foglalkozik a maga ügyével, hogy ő rá mit mondott Simon, hanem odahajol hozzá, szinte mintha az ember látná, odahajol, hogy ne szégyenítse meg őt a többiek előtt, azt mondja, hogy Simon, volna valami mondásom neked. Nem azt csinálja, hogy nyíltan szembeszegezi az igazságot, és azt mondja, hogy Simon, hát szégyeld magad, mert én mindent látok, mindent tudok, hanem mond neki egy csodálatos szép példatörténetet, és érzékelteti vele, hogy akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Írja Ellen White nagyon szépen, hogy Simont, ha az üdvözítő ott megszégyenítette volna mindenki előtt. Felhánytorgatta volna neki élete bűneit, és azt a bűnt, hogy ennek az asszonynak a nyomorúságához hozzájárult, akkor egy életre olyan kárt szenvedett volna el ez az ember, hogy szembefordult volna az igazsággal. De mivel Jézus hihetetlen tapintatosságról tett számot, és szelíd volt, segítőkész, menteni akaró, ezért Simonban ez a bűnnek való szembefordulást és egy alázatos tanítvánnyá válást indított el. Egy másik történet, ahol szintén egy példatörténet van. Emlékeztek el rá, melyik az? Dávidé. Dávid az Isten szíve szerint való ember egy olyan borzalmas bűnt követett el, elvette más feleségét, utána azt az embert orvul, aljason, mások közreműködésével megölte, és aztán az asszonytól származó gyerek beteg lett, emlékeztek rá. És azt olvassuk a 4. fejezetének az

Úgy fogalmaz a 11. fejezet, hogy akkor ment be Dávidhoz, amikor a tisztulásának a napjai elteltek. Értitek, ugye, hogy felnőttek a kifejezést. Teljesen tudatosan véghez vitt bűn volt az Dávid részéről. Miért nem küldte oda az Úr a prófétát akkor? Miért nem küldte a prófétát akkor, amikor Hitteus Uriás meggyilkolásán fáradozott? Miért várta meg az Úr, hogy Dávid már elvegye azt az asszonyt, megszülje a gyermeket? Miért engedte meg? Mondjátok, miért? Elérte volna-e Dávidnál az Úr azt a célt, amit elért az időben való küldéssel? Amikor egy ember benne van a bűn áradatában, magával ragadta az a vendég vagy utoláló, amiről a próféta abban a csodálatos példatörténetben mesélt, amikor benne volt az események sodrában, és a lelke át volt forrósodva és izgatott volt ebben az egész szörnyűségben, amit művel, valószínűleg Dávid nem tudott volna úgy válaszolni, mint ahogy a végén válaszolt. Hogyan válaszolt, mikor a próféta elmondta a történetét, és azt mondta, hogy te vagy az az ember? Nem azt tette, mint a többi királyok, hogy elküldték börtönbe, mint mondjuk Akháb, Mikeást, aki megmondta az Úr üzenetét. Hanem mi volt Dávidnak az első szava? Vétkeztem az Úr ellen. Kedves gyülekezet, rendkívül nagy szükségünk lenne arra, hogy az Isten tapintatosságával közeledjünk egymáshoz. Az Isten tapintatosságával, de az Isten határozottságával. Nagyon kedves gondolat számomra, amit már többször elmondtam nektek, Jelenések könyvében az a három fejezet, ami a levelekről szól. Hogy amikor Krisztus az ő népét figyelmezteti, emlékeztek, 5 lépést sorakoztat föl, ismételjük ismét, első lépés, bemutatkozás, elmondja, hogy én ki vagyok neked. Milyen jogom van, milyen dolog jogosít fel arra, hogy én ezt elmondjam neked. A második az, amit mondtál, az elismerés. Ha nincs elismerés, nincs elismerni való, elismer? Nem. Utána megmondja, mi a baj, de nem hagyott a bajban, hanem azt mondja, hogy ez a kimenekedés útja, és hogyha győzöl, akkor ez lesz a jutalom, amelyet majd tőlem átvehetsz. Az Isten a mi népünket arra hívta el, hogy mi az Isten békéltető követei legyünk a világ számára és egymás számára. Befejezésül olvassuk el a már említett Korintusi második levél 5. fejezetéből Pál apostol gondolatait, amelyek erre vonatkoznak. Korintusi második levél 5. fejezet 17. versétől. Mindezek egy gondolatsort képeznek. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik bűneiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Testvéreim, mikor egymáshoz szólunk, legyen olyan, mintha Isten kérne általunk. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te irgalommal hajolsz le hozzánk, és hogy oly nagyon szerettél bennünket, hogy értünk adtad fiadat, és őt bűnné tetted értünk. Köszönjük, hogy mindezt azért cselekedted, hogy magaddal megbékéltess minket. És Krisztusban arra mutattál példát,
hogy mi hogyan legyünk ennek a békéltetés.

az eszközei. Kérünk Istenünk, segíts meg bennünket, hogy egymás életében mi a békéltetés eszközeiként, mintha te kérnél általunk, tudjuk egymást figyelmeztetni, hogy nehogy ítéletet együnk és igyunk magunknak, amikor a jegyeket magunkhoz vesszük. Istenünk, kérünk, tisztíts meg bennünket. Tisztítsd meg, kérünk, a gyülekezetünket, hogy olyan legyen, akik közé öröm csatlakozni, de akik közé azok az emberek, akik nem igazak, nem csatlakozhatnak. Kérünk, tedd felemelt várrá a te népedet, hogy az emberek hozzá özönöljenek a nékünk megnyíló világosságnak, a rajtunk feltámadt fényességnek. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Áld meg szombatunkat ebben az értelemben, és add, hogy ezek a gondolatok tovább dolgozzanak, munkálkodjanak szívünkben, hogy megteremjék gyümölcsüket. Megváltó Jézus Krisztusunk nevében.

Kedves gyülekezet, kedves vendégek, egy ilyen szép zenei program után nehéz megszólalni. A zenében és az énekben már hallottuk az evangéliumot, hallottuk azt, hogy Krisztus keresztáldozata volt az ára annak, hogy nekünk örök életünk lehet. Hallottuk a hitnek a jelentőségét, és lélekben együtt örvendezhetünk, hogy együtt leszünk majd Krisztussal. Egy ilyen összefullaló után nem is biztos, hogy kellene prédikálni, mindenki hazamehetne és gondolkozhatna ezen. De megkértek, hogy néhány percben azért a Biblia szövegével is támasszuk alá Krisztus keresztáldozatát, illetve hitünk lényegét. Mivel csak néhány perc van, ezért nagyon röviden kezdeném el, miért van szükség Krisztus keresztáldozatára. Sok ember, akik hallottak Krisztusról, nem értik, hogy milyen Isten az, amelyik egyfelől olyan helyzetbe hozza az embert, hogy elveszíti az örök élet reménységét, másfelől pedig a saját fiát feláldozza, hagyja, hogy borzasztó halált halljon. Milyen Isten az ilyen Isten? És ezek a kérdések, ezek teljesen jogos kérdések. Isten azt szeretné, hogyha az ember azért adott neki értelmet, azért adott neki gondolkodási képességet, hogy kérdéseket tegyen fel. Azt mondja az Ószövetségben, na jertek, mondja nekünk embereknek, és perlekedjünk egymással. Na gyertek, és perlekedjünk egymással. És ebben a perlekedésben Isten nem győzni akar, nem elítélni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy mindannyiunk számára kristálytiszta legyen, hogy ő a szeretet. És bármilyen rossz képünk van Istenről, az nem ő maga, hanem az ellenség, aki beállította. Amikor az embert megteremtette a csodálatos földön, a csodálatos édenkertben, akkor ahogy olvassuk, a hajnalcsillagok, illetve az ég csillagai, az angyalok együtt örvendeztek Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt örvendeztek, hogy a szeretetnek egy újabb megnyilvánulása. Testet alkotott az ember, Ádám és Éva, és az Édenben boldogan, tökéletes körülmények között élhettek. De Isten azt akarta, mint a többi értelmes lényel együtt, az angyalokkal együtt, hogy az ő képére és hasonlatosságára isteni jellemmel rendelkezzen az ember. Isteni dicsőséggel, így fogalmaz a Biblia. A dicsőség, Isten dicsősége, vagy az ember dicsősége, vagy dicsőségről dicsőségre, mindig azt jelenti az Isten jelleme. Ezért miképpen Istennek is szabadsága van, és minden értelmes teremtménynek az univerzumban szabadsága van, ezért az embernek is szabadságot adott, és azt szerette volna, hogyha szabad akaratából, szeretetből, hálából engedelmes Isten törvényének. Azt szerette volna, hogyha az ember megérti, hogy a boldogságnak, a szeretetnek törvénye van. Milyen furcsa, hogy sok ember az Isten törvényre úgy néz, mint egy ilyen megkötöző bilincsre, olyan dologra, amit nehéz megtartani, és hogy Isten várja, hogy mikor mondhatja ránk, hogy bűnösek vagyunk, mert a törvényét megszegtük. Isten törvényének egészen más a jellege. Isten törvénye ő maga, maga a szeretet. Ha szeretetben szeretnénk élni, ha boldogságban szeretnénk élni, akkor ismernünk kell a boldogság törvényeit, és annak kell engedelmeskedni. Ugye mindannyian tudjuk, ez nem kell a Biblia, hogy azért vagyunk boldogtalanok, azért van oly sok szeretettelen család, mert mindenki él, ahogy akar. És ahogy a természetnek törvényei vannak, a szeretetnek is törvényei vannak, és hogyha a természet törvényét áthágjuk, akkor fájdalom keletkezik, baleset keletkezik, betegség keletkezik. Ha a szeretet törvényét áthágjuk, akkor lelki betegség, szenvedés, és a végső soron a halál, ami eljön. Isten törvénye szent, igaz és jó, az Isten törvénye maga a szeretet, és azt mondta Isten az Édenben lévő párnak, próbába teszlek benneteket. De nem olyan próbába, amilyen el kell bukni. Milyen próba lehetett az, ahol minden fáról lehetett enni? Milyen próba lehetett az, amikor Isten elmondta, hogy vigyázzatok majd a kertben, őrizzétek a kertet, mert jön majd egy csaló, aki be akar benneteket csapni. Azt akarja, hogy majd a törvénynek ne engedelmeskedjetek, és boldogtalanok legyetek.
Ezért azt mondom nektek, ne is menjetek annak a fának a közelébe. Bármely fáról lehettek. Nehéz próba volt ez? Vádolhatja bárki Istent azzal, hogy olyan próba elé állította az első emberpárt, amit lehetetlen volt megtartani? Ezt szerintem senki sem mondhatja. Isten egy könnyű próbába tette őket azért, hogy miután a könnyű próbát kiállják, azt mondhassa, lám, szabad akaratból engedelmeskednek, és ők is ehetnek az élet fájáról, örökké élhetnek, mert bízunk abban, hogy mindörökké engedelmesek lesznek. De tudjuk a történetnek a folytatását, mindannyian tudjuk, mi történt, eljött a nagy csaló, rászette az első emberpárt, és ettek a fáról, amiről nem lett volna szabad enni. A jónak és a gonosznak ismeretének fájáról. Megismerték, hogy mi a gonosz. Megismerték, hogy mi az, amikor úgy teszek, úgy viselkedem, ahogy Isten nem szeretné. Elkezdtek félni. Ma is, amikor mi félünk, félelmekkel vagyunk tele, annak csak egy oka van. Ugyanaz, mint az Édenben. Nem ismerjük Istent, vagy ha ismerjük Istent és ismerjük a tanácsait, akkor nem akarunk az ő tanácsainak engedelmeskedni. Azzal, hogy az ember evett a gonosz ismeretének a fájáról, azzal, hogy törvényszegővé lett, nem tudta, de ez lett a vége, amellett állt, amit Sátán mondott. Sátán azt mondta, Isten törvényeit lehetetlen megtartani. És lám, íme itt az első emberpár, és nem képesek megtartani Isten törvényét. Isten gonosz, Isten lehetetlent kér, Isten önkény úr, aki csak azért hoz törvényeket, hogy utána halált adjon saját teremtményeinek. Ez volt Sátán Isten bemutatása. És az emberpár Sátán oldalára került arra, hogy meghalljon és többé ne létezzen. De Isten jelleméhez méltóan, fent, ahogy a Biblia fogalmaz, a békesség tanácsában, az Atyai, a Fiú és a Szentlélek tanácskozásra gyűlt, és úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy a csaló csalásának eredményeképpen az ember örökre elvesszen. Úgy döntöttek, még egy lehetőséget adnak neki. Úgy döntöttek, hogy akár mibe kerül is ez, az ember még egy lehetőséget kap, hogy örök élete lehessen. Ma azért ülhetünk itt, azért élhetünk, azért vehetünk lélegzetet, azért mozoghatunk, mert az isteni tanácsban így döntöttek, az ember újabb lehetőséget kap. És erről a döntésről korszakokon keresztül újra és újra az embert informálta az isteni tanács, ha szabad így fogalmaznom. Már az első emberpárnak elmondta Jézus, mert ő volt ott, elmondta, hogy le kell ölni az áldozati bárányt, és azt kell bemutatni az oltár előtt. Ezzel a képpel arra mutatott, hogy annak az ára, hogy az ember még egy lehetőséget kapott, az volt, hogy nem az embernek kell meghalnia, hanem valaki helyettesnek. Le kell ölni egy hibátlan bárányt, a bűnösnek a bárány fejére kell tenni a kezét, rá kell vallani a bűnöket, a saját bűneit, és azt mondani, a bűneim miatt, a boldogság, a szeretet törvényének megsértése miatt nekem nem kell meghalnom, ennek az ártatlan báránynak kell meghalnia. Ezzel a szimbólummal, ezzel a képpel Isten arra nevelte az emberpárt, arra nevel bennünket, hogy a bűn megbocsátásának, az élet további lehetőségének ára van. Mégpedig az az ára, hogy valakinek meg kell halnia. Mindenki tudja, Isten bárányának. Azt mondta keresztelő János, amikor Jézust meglátta a Jordán partján, rámutatott, íme az Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Milyen egyszerű kép, milyen csodálatosan tiszta kép. Íme Istennek ama báránya, aki az én bűneit hordozza, és az ő vérének kell kiontatnia. Ez volt az isteni tanács, ez volt a békesség tanácsa. És az áldozati rendszer korszakról korszakra, évszázadról évszázadra ment előre. De milyen csapdába estek a zsidók.
a kiválasztott nép. Azt hitték, hogy azzal, hogy a zsidó családfő elviszi a bűnért való áldozatot, és leüli a bárányt, és a vért a sátor, vagy később a templom függönyére hintik, azt gondolták, hogy ezzel eleget tettek Isten követelményének. Most már meg vannak bocsátva a bűnök, hiszen hoztak egy áldozatot, és élhetnek tovább. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy Isten mikor rázta fel őket először, hogy nem ez a helyes szemlélet. A pusztában. A pusztában rázta fel őket először. A pusztában egyszer csak, amikor már a szívük megkövéredett, azt hitték, hogy ők, mint kiválasztott nép, azzal, hogy leülik a bárányokat, azzal, hogy hozzák az áldozatokat, eleget tesznek a boldogság törvényének, és elfelejtették, hogy az egész egy szimbólum. És nem a szimbólum a lényeg, hanem az, akit szimbolizál. A kiválasztott nép elfelejtkezett Krisztusról. De ez nem csak az ókorban történt meg, ez megtörténik ma is a keresztény világban. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha hétről hétre eljön a templomba, vagy ha hétről hétre, vagy napról napra elimádkozza azt, amit el kell imádkozni, vagy adományoz a szegényeknek, vagy mindenféle jó cselekedeteket hoz, vagyis kiérdemli az Isten megbocsátását, azzal már joga van, belépője van az örök élethez. De ez ugyanaz a hiba, mint amit az ókori zsidó nép elkövetett. Azt gondolták, maguk az áldozati bárányok fognak segíteni, az áldozatok, és nem pedig arra figyeltek, akire a bárány, akire a szimbólum mutat. Ma is vigyáznunk kell magunk keresztényeknek is. Minden, ami szombaton történik, vagy például a lábmosás és úrvacsorában történik, az mind-mind a nagy áldozatra akarja a mi tekintetünket irányítani. Meg akar bennünket menteni Isten attól, hogy azt gondoljuk, bármilyen érdemünk, bármilyen ajándékunk, bármilyen áldozatunk lehet, amiért örök életet kapunk. Ezt nem értette Nikodémusz sem. Amikor egy este odament Krisztushoz ez a tanító, és megkérdezte tőle, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, akkor János evangélium a 3. fejezetében azt olvassuk, ezt mondta Krisztus, amiképpen Mózes felemelte a pusztában a részkígyót, aképpen kell a fiúnak is felemeltetnie, és aki szemléli és hisz ő benne, annak örök élete van. Mi történt a pusztában? Ez már Nikodémusznak ismerős történet volt. Mi történt a pusztában? A pusztában az történt, hogy mikor a nép szíve megkövéredett, és azt gondolták, hogy ők Isten népeképpen az áldozatok miatt elnyerhetik az örök életet, akkor Isten a pusztában egy pillanatra elvette az óvó kezét a pusztában vándorló néptől. A pusztában mindenféle vadállatok vannak, skorpió, mérges kígyó, és ők nem adtak minden nap hálát Istennek, hogy a felhőoszlopban nappal és a tűzoszlopban éjszaka azért ment velük, hogy ezektől a vadállatoktól, ezektől a problémáktól, bajoktól megóvja őket, hanem a szívük felfuvalkodott. Akkor Isten egy kicsit elvette a kezét. És mi történt? Mérges kígyók jöttek Izrael népére, és megmarták. Megmarták a zsidó embereket. És ez a marás halálos volt. Tűzszerű fájdalmat okozott, és nagyon gyors lefolyással a véraramba kerülve a méreg halált okozott. Megrémültek. Azonnal megrémültek. Ugyanúgy megrémültek, mint ahogy mi is meg szoktunk rémülni, amikor valami probléma van. Könnyen elfeledkezünk Istenről, aztán amikor picit pedagógiai szempontból elveszi az óvó kezét, azért, hogy neveljen bennünket, azért, hogy megmentsen bennünket attól a tévhittől, hogy magunktól juthatunk valamire. Mikor elveszi az óvó kezét, és ránk jön a baj, akkor azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Tudta a pusztai nép is. Azonnal mentek Mózeshez, mondták neki, imádkozz Istenhez, hogy a kígyók ne öljenek meg bennünket. De amíg Mózes az Istenhez imádkozott, sok izraelita meghalt. De aztán Mózes Istentől azt az utasítást kapta, hogy csináljon egy részkígyót, ugyanarra a formára, olyan kígyóforma legyen, mint amilyen a pusztai kígyók voltak, amelyek megmarták őket,
szögezze fel egy póznára, és a tábor közepébe állítsa ki. És azt mondta nekik, aki felnéz a kígyóra, az meggyógyul és nem hal meg. Micsoda egy nonsens, ha szabad így fogalmazom, nem? Teljesen értelmetlen. Egy réz, egy bronzból készült kígyót feltenni a póznára, beszúrni a gyülekezet közepébe, és azt mondja Mózes, aki feltekint, nem fog meghalni. Van ebben értelem? Van abban a kígyóban gyógyító erő? Bármi is. Önmagában a kígyóban nincsen gyógyító erő. Azt mondta Isten, vigyázz, az áldozati rendszerben önmagában nincsen gyógyító erő. A bikák, a kosok, a bárányok, az áldozati állatok kioltásának rítusában nincsen gyógyító erő. A részkígyóban sincs gyógyító erő, csak hogyha hittel tekintesz fel, és elhiszed, hogy amit mondok, az megtörténik. Csak akkor van. Csak akkor van. És a zsidók megértették, ahogy nekünk is meg kell érteni, ahogy Nikodémus is megértette, ott Jézussal beszélgetve, hogy akárki feltekint Krisztusra, a részkígyóra, a póznán, a kereszten, és a bűn, a kígyó marása halálos méregként a vér ármában van, és úgy járja az életét, hogy tudja, hogy el kell pusztulni, retteg és fél a halál miatt, annak nincsen más dolga, mint feltekinteni Krisztusra. Feltekinteni a póznán függő Krisztusra. Ilyen egyszerű, ilyen hiten alapuló, egyszerű hiten alapuló az igazi evangélium. Semmi munka nincs benne. Hiszem, hogy amit Isten mondott, az igaz, feltekintek a kígyóra, és meggyógyulok. Hiszem, hogy Isten azt mondta, hogy egy helyettes áldozatot küld el, amire, hogyha feltekintek, meggyógyulok, és örök életem van. Ugyanaz történt az ókorban is, mint most, amikor a táborban körbevitték az örömhírt. Isten azt mondta, hogy tekints a kígyóra, és élni fogsz. Akkor néhányan elkezdték ezt a gondolatot megkérdőjelezni. Ugyan már egy kígyó, és lassan megállt a lélegzetük, lassan meghaltak. A rokonok, akik hallották és hittek, mondták a betegnek, kérlek, nézz föl a kígyóra, és meg fogsz gyógyulni. Volt, aki fölnézett, volt, aki nem. Nem ez zajlik ma is a világunkban? Hány emberhez visszük az üzenetet, egyetlen egy gyógyír van arra, hogy örök életed legyen. Egyetlen egy gyógyír van arra, hogy a bűn betegségétől, ami halálra visz, meggyógyulj, az pedig az, tekints fel a megváltóra. Tekints fel Krisztusra. Ő elégséges. És mennyiben különbözik Krisztus a részkígyótól? A részkígyóban nem volt megmentő erő, de Krisztusban van. Ő úgy ment a keresztre, hogy benne megmentő erő is van. Ennek is nézzünk egy kicsit utána mélyebben, hogy még jobban dicsőíthessük Istent. Nézzük meg, ki ez a Krisztus, aki miértünk felment a keresztfára. Ki ez a Krisztus, akinek a kereszt halálát kellett elszenvednie. Nyissuk ki a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél első fejezetében Pál apostol bemutatja, hogy kicsoda Krisztus. Lesz benne néhány olyan sor, ami szerintem többünket meglep majd. Mert esetleg másképp gondolkozunk róla, vagy másképp tanultuk, vagy még nem hallottunk róla. Így írja Pál apostol. Első fejezet, első versétől olvasom. Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak, a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. És most bemutatja a fiút, figyeljünk. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Krisztus teremtette a világot. Mindennek örököse. Aki az Isten dicsőségének visszatükröződése,
az ő valóságának, isteni valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ő a fiú. Ő a fiú, aki által mindent az Isten teremtett, és aki a hatalma által nem csak a földet és az eget, hanem az egész univerzumot fenntartja. Nem csak megteremtette, fenntartja. Így szoktunk mi gondolni Krisztusra, hogy mielőtt ő lejött a földre, ő volt az, aki megteremtette az univerzumot, és ő volt az, aki fenntartotta az univerzumot? Nem mindenki gondol így Krisztusra. Sokan azt gondolják, hogy Isten eldöntötte, hogy egyszer csak megjelenik majd Krisztus, vagy az Atya teremtette a világot. Nem. Az Atya úgy látta jónak, hogy a fiával osszon meg mindent. Így folytatja Pál apostol. 4. vers. Annyival kiválóbb volt az angyaloknál, mármint Jézus, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Nézzük, milyen nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül az Atya Isten ezt, én fiam vagy te. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. A fiúról így szól, 8. vers, és összehasonlítja az angyalokkal, bár az angyalokkal 7. vers, angyalról így beszél, aki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, viszont a fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Azt mondja az Isten, az Atya, a fiának, a te királyi széked, ó Isten, örökké megáll. Ő az Atya valóságának tükröződése, képmása. Azt mondta Krisztus, aki látott engem, látta az Atyát. És folytatja, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája, szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Jézus Krisztus, az Atya fia, maga az Isten. Maga az örökkévaló Isten. Egy Istennel, egy az Atyával. Élete van önmagában, törvények feletti. Nem kell a törvénynek engedelmeskednie, mert ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet törvénye. Ugyanezt mondja, emlékeztek, János apostol, János evangélium első fejezetében. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Picit másképpen mondja, mint ahogy Pál, de ugyanaz. Kezdetben volt az ige, vagyis Jézus Krisztus, az ige, vagyis Jézus Krisztus Istennél volt, és az ige, vagyis Jézus Krisztus Isten volt. Teljes harmónia van az egész Bibliában. Ézsaiás könyvében úgy olvassuk, egy fiú adatik nékünk, akinek neve hatalmas Isten. Vagy másik neve Immánuel, velünk az Isten. A Biblia újra és újra és újra és újra súlykolja az embernek, az a Jézus Krisztus, akit mi ismerünk, az Isten maga, maga az örökké valóság atya. Örökké valóság atya, békesség fejedelme, hatalmas Isten, Ézsaiás proféta így mutatja be. Krisztus az örökké valóság atya. És nézzük meg a második fejezetben, hogyan mutatja be Pál apostol azt, hogy az isteni tanács után, amikor az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek tanácskoztak arról, hogy hogyan lehetne az embert megmenteni, akkor mi volt ennek a békesség tanácsának a megegyezése? Először talán nem is a második fejezetből olvasok, hanem a 40. Zsoltárt, amit a zsidókhoz írt levél 10. fejezete is visszaidéz, majd ezt is megnézzük. A 40. Zsoltárban így olvasom. A 40. Zsoltár 7.-9. verse, az én Bibliámban az 570. oldal. Ezt mondja Dávid. Véres áldozatot
és étel áldozatot nem kedveltél, füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Erre az igére hogyan hivatkozik vissza Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 5. versében, így olvasom, zsidó 10:5. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem kedveltél, nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, de mondtam, íme itt vagyok, a könyv tekercsekben írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Pál apostol ezt a megrendítő, megmagyarázhatatlan, csodálatos döntést mutatja be nekünk, visszahivatkozva a 40. Zsoltárra. Az isteni tanács úgy határozott, hogy az embert úgy fogja megmenteni, hogy a fiú Isten, az örökkévalóság atya, a teremtés fejedelme, a mindenség fenntartója emberi testben fog megjelenni. Ez felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan. Azt mondta számos példázat közül az egyikben, a 100 juhból egyetlen egy eltévedt, és nem örült a 99-nek, hanem a pásztor elindul azért az egy juhért, hogy megtalálja és visszahozza a nyájba. Az univerzum rengetegében, az értelmes világok között a föld, a kicsiny bárány eltévedt a bűnösvényeire, és azt mondta az isteni pásztor, elmegyek, megkeresem és visszahozom. Ilyen reménységünk van. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Isten nem akarta a bűnt. Isten nem akarta, hogy az ember engedetlen legyen. De mikor engedetlen lett, úgy döntött, hogy leszáll az isteni trónról, és emberi formát vesz magára. Olvassuk ezt el Filippiekhez írt levél 2. fejezetében. A Filippiekhez írt levél 2. fejezete 5. versétől így olvasom a 233. oldalon. Ugyanezt mutatja be Pál apostol. Ezért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtadott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztnek haláláig. Ez felfoghatatlan szeretet. Az Isten, aki egyenlő az Atya Istennel, azt mondja, leszállok a földre, és a rabszolga formát veszek föl. Alá vetem magam annak a helyzetnek, amelyben az ember van. Alá vetem magam, lejövök, és az ember helyett fogok egy tiszta életet élni. És az ember helyett fogom az ember bűneit hordozni, mint a helyettes bárány áldozat. A bűnökért meghalok, és az embernek adom a saját, tökéletes, bűntelen életemet ingyen ajándékul. Ahogyan ingyen ajándék volt a részkígyóra való feltekintéskor az élet, ugyanígy ingyen ajándék a Krisztusban való hit által az örök élet. Mit nehezebb elhinni? Egy részkígyóra feltekinteni, hogy a kígyómarástól meggyógyulok, vagy azt olvasni Krisztusról, látni a kereszt halálát, és elhinni, hogy Isten azt mondja, tekints fel a keresztre, higgy benne, és örök életed van. Kedves testvéreim, hisztek ti a kereszt erejében? Hisztek ti abban, hogy Krisztus áldozata nem volt hiába való miértünk? Hisztek ti abban, hogyha őt szemléljük, ha őt szemléljük, és elhisszük, hogy ő értünk halt meg,
akkor nekünk örök életünk van. Egyedüli feltétele az örök életnek az, hogy az Istentől nyert hit által megragadjuk ezt az isteni ígéretet. Jézus eljött, és bűntelen életet élt. Az első Ádámnak ez nem sikerült, pedig micsoda lehetőségei voltak. Nem volt sehol még bűn. Az ő teste is, az ő gondolkodása is, Isten alkotta meg őt, nem asszonytól született. Isteni alkotás volt, a saját erejéből, a saját döntéseink keresztül képes lett volna tökéletes jellemre jutni. De elbukott. És eljött a második Ádám. Eljött a második Ádám, és bebizonyította, hogy lehet bűntelen életet élni, és hogy Sátán hazug. Erre azt mondja mindenki, de hát nem lehet. De hát nem lehet, hát én a saját életemben látom, hogy tele vagyok bűnnel. Hogy mondhatod, hogy lehet? Igen. Az első Ádám Istentől született, Isten képmására teremtetett, isteni jellem, isteni tulajdonságai lehetőségei voltak, és lehetősége volt a tökéletes jellemet kialakítani, mert Istentől született. A második Ádám szintén Istentől született. Azt mondta Máriának az angyal, aki születik, az is szent lesz. Csodálatos módon az isteni és az emberi egybefonódott. Az evangélium nem azt mondja, ember meg tudott tartani a törvényt. Nem. Ember nem tudott megtartani a törvényt. Az evangélium azt mondja, ha az emberi és az isteni egybefonódik, akkor meg tudott tartani a törvényt, ahogy Krisztus is. Ha én nem tudom megtartani a törvényt, ha te nem tudod megtartani a törvényt, az csak egyet jelent, hogy az isteni még nem vette birtokba az életedet. Ezért mondta Nikodémus, akikről már beszéltem korábban, muszáj néked felülről születned. Nem elég a jóra törekedni, nem elég jól viselkedni, nem elég jó döntéseket hozni, ez mind-mind kevés. Mert ez csak emberi. Ez csak emberi, bűntől szennyezett. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor neked arra van szükséged, hogy az istenivel egyesülj. Azt olvassuk, amikor isteni formában volt, megüresítette magát, emberré lett. Megüresítette magát, emberré lett, és teljes mértékben Istentől függött. Azt olvassuk, hogy a te akaratodat cselekedjem, abban gyönyörködöm. Ez volt a bemutatása. Nekünk is ez az utunk van. Felnézünk Krisztusra, és elhisszük azt, hogy Isten ugyanazt az isteni erőt szolgáltatja nekünk, mint amit Krisztusnak adott. És így tudunk bűntelen életet élni. Ez nem fog menni egy csapásra. Ez csak úgy megy, ha az ember szemléli Krisztust, szemléli az életét, ezen keresztül, a szemlélésen keresztül isteni vágy ébred abban, hogy szent és igaz életet éljen, ez Istentől van, vagy nevezzük lelkiismeretnek, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve azt mondja, akarom azt tenni, ami helyes, de nem tudom, kérlek Istenem, töltsd be engem a te szent élekkel, és mutasd meg a csodát, amit Jézusban megmutattál. Ha valaki nem élte át ezt a csodát, akkor még csak kívülről ismeri Istent. Akkor még csak kívülről ismeri Jézust. Mindenkinek erre a csodára van szüksége. Felülről születni, elhatározni, hogy jót akarok tenni, helyesen akarok élni, és könyörögni Istenhez, hogy vigye véghez bennem ezt a csodát. Ahogyan Péter járt a vizen, Péter nem gondolta, hogy ez tőle van, ugyanúgy nekünk is a vizen kell járni, és nem fogjuk gondolni, hogy tőlünk van. Ez az evangélium. Újra helyre akarja állítani minden emberben az istenit és az emberit. És amikor majd eljön Jézus másodszor, és ezzel zárom ezt a rövid összefoglalót, akkor már nem kell küzdenünk a testünkben lévő bűnre hajló természettel. Akkor majd új testet fog teremteni nekünk. És ha gondolkodásunk tiszta, mindig a jót akarjuk tenni,
akkor Krisztus segítsége által mi is be fogjuk végezni azt, amit Ádámnak kellett volna. A helyes úton járunk, és Istentől függünk teljesen. Ez az evangélium. Én mindenkinek kívánom, hogy Krisztus szemlélve, megismerve a saját gyengeségét, forduljon isteni erőért, és tapasztalja meg azt, milyen az, amikor hitben vizen járunk. Amen.

Elérkeztünk a nagy témához, a megbocsátás témájához. Mindannyiunk számára nagy kérdés ez, és különösképpen azért is, mert Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor a hegyi beszédet elmondta, akkor a Máté evangélium a 6. fejezetében a Mi Atyánk imájánál ezt külön kiemelte. Mert amikor elmondta a Mi Atyánk imáját, és azt mondta, hogy Amen, akkor még hozzáfűzött egy mondatot. Figyeljétek meg, milyen. Pontosabban két mondatot, a Máté evangélium a 6. fejezetének 14. és 15. versét. Így hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézushoz egyszer odament Péter, és megkérdezte, hogy hányszor kell megbocsátani, ugye? És Jézus azt mondta, hogy 70-szer, 7-szer, de ez ugye tudjuk jó, hogy jelképes szám, éreztette vele a végtelenséget, hogy számtalanszor, ahogy Isten is megbocsát. És aztán elmondta a 10.000 talentumos példázatot, amire majd még kitérünk, és amikor elmondta és értelmezte ezt a példázatot, akkor ezt fűzte hozzá a legvégén Máté evangéliuma 18. fejezet 35. versében. Azt mondta, ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. A szívbéli megbocsátás kérdése. Tehát a hordereje ennek a témának itt van, hogy üdvösség kérdése. Üdvösség kérdése. És hogyha azt látjuk, hogy vannak emberek, akik évtizedekig, sőt egész életükön keresztül hordozzák a megbántottság érzést, ugye számtalan családi esetben látjuk, például az én apám is 30 évig haragudott rám, ugye? És utána tudtuk csak rendezni. 30 év, képzeljétek el. Valaki a sírba viszi a haragját. Mennyi családi konfliktus, mennyi házastársi elhidegülés, elválások nagy része valószínűleg erre vezethető vissza, hogy haragszanak egymásra. Van-e olyan házaspár, aki nem bántotta meg a házastársát? Nem tudom, esetleg, ha valaki jelentkezne, akkor... És ki nem haragudott rá? Ki nem tapasztalta azt, hogy irtózatosan nehéz adott esetben megbocsátani? Ugye hallottunk egy történetet kis apró dologban, de nem apró dolog, mert bármilyen kicsi dolog felnövekedhet nagyjá, hogyha egy kis konfliktust, egy félreértést nem úgy rendezünk el, ahogy kellene, akkor... az felnő, és hát a haragnak is van egy törvényszerűsége, a megbántottságnak is van egy lefutása, egy törvényszerűsége. Érdemes erre is különben egy pillantást vetnünk, és hogyha ez a harag, ez a megbántottság érzés megmarad, akkor ez úgy őrlődik az emberben, megmarad, állandóan feszélyezi, és újra már odáig jutóhatunk, ahogy hallottuk az egyik házastársi megbeszélésen még tavaly, egy fiatal pár mondta, hogy már félváról is csak megbántottuk egymást. Már minden szavunk már piszkálódás volt. Úgyhogy az egész beszéd alap légköre az lehet, hogy a másikat bántjuk. Milyen törvényszerűsége van a megbántottságnak? Ha megbántanak bennünket, akkor érzékenyé válunk a másik emberre, viszont bántunk, erről megharagszik, ő megint megbánt bennünket, mi viszont, és megindul az ördögi kör, ugye? És a párbeszédünk már csak ilyen szurka-piszka lesz, az eredménye ennek, hogy elszigetelődünk egymástól, egyre idegenebbé válik a másik, egyre irritálóbb ponttá, egyre távolabb kerülünk egymástól, Istentől is, önmagunktól is, és egy ilyen furcsa elidegenedettség érzés határ bennünket. Nagyon fontos ezt tudnunk. Hogyha megbántanak bennünket, annak következménye van. A bántás az emberből haragot vált ki, többféle viszont válasza lehet erre, vagy nyílt támadás, agresszió, visszavág az ember,
A harag felgerjed, és levezetődik a másik személye felé. Elkezdünk ütni, kiabálni, csapkodni, tányért földhöz verni, stílusa van, ugye?

Káin nem uralkodott rajta, a keserűség feszélyezte, dühjé vált, már ő maga vált a haraggá, és aztán mi történt? Megölte Ábelt. A házastársi kapcsolatban is nagyon sokszor ez a keserűség jellemző. Egy Tóth Árpád verset hagy idézek fel. Magam vagyok, nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom, viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, sápat, szánalmas figura én, és magam vagyok a föld kerekén. Házasságban van, viaszos vászon az asztalon, hol szokott lenni? Hogy kerül a konyhába? Vigasztalanul. És ez a furcsa sértődöttség érzés, ez a harag, magam vagyok, nagyon, viaszos vászon az asztalon, ugye? Szinte egy ihlető forrásként is felfogja ezt, mert ugye van egy ilyen ihlető sivágyás, hogy a művészekben, hogy hát most ezt is kielemzi ezt az érzést. Hát most kielemezte, innen le van téve. Azt mondja, hogy sápat, szánalmas figura, én. Nem tudom, halljuk ebből a központú gondolatot? Én. Önsajnálat. Én rólam szól a dolog, sápat, szánalmas figura, én, és magam vagyok a föld kerekér. Tökéletesen kifejezi, hogy elszigetelődött. Házastársától, ott a konyhában van, íme ez a furcsa elfojtott harag. Még tovább fejlődhet ez gyűlöletté, amikor már én magam vagyok a harag, amikor már egész életemet áthatja, és egy létállapottá válik. Felnő az emberben a keserűség gyökere, amiről Pál apostol mondja a 12. fejezetben a zsidókhoz írt levélben, hogy nagyon veszélyes dolog, ha valakiben ez felnövekedik. Megronthatja az egész életét. Különben a házasságban is. Ne legyetek férfiak, keserű kedvűek feleségetek iránt. Mindannyiunkat megkísért. Kedves férfi társaim, nem éreztünk még ilyesmit? Hogy egy furcsa keserűség ébed a feleségünk iránt, és hogy szigetelődünk el tőle. Jobb, ha nem vele vagyunk. Minél távolabb tőle, ne idegesítsen már fel, ugye? Ez egy természetes létállapotunk, tehát ezen nem kell meglepődnünk, az emberi természetből ez következik. Ez a lefutása, a dinamikája a haragnak. Milyen gyümölcsei vannak ennek a megbántottságnak? Mit terem ez a cselekedet? Mi a bántás üzenete annak, akit bántanak? Nem vagy jó társ, házastárs, barát, gyerek, szülő, attól függ, ki bánt meg bennünket, ugye? Nem vagy jó nekem. Ennek az eredménye az, hogy hát az ember azt érzi, hogy hát én olyan semmi vagyok. Ugye féreg szindromának is szokták nevezni, hogy az ember alacsonyra értékeli önmagát, kisebbségi komplexus, nem vagyok jó neki, most mit csinálok, hogy jó legyek. És a furcsa zavarodottság érzés van az emberben, elbizonytalanodik önmagában, hát nem érek én semmit. Nem vagyok jó neki, nem tudom boldoggá tenni. Ha még ezt esetleg kifejezem neki, és mondjuk ő sincs jó állapotban, akkor azt még lejjebb tapos. Ugye? Még lejjebb megyek. A féreg szindróma. Ennek az egyik következménye az, hogy hát ha nem vagyok jó neki, és nem jó, amit csinálok, akkor nem csinálom. Inaktivitás. Nem cselekszem. Nem csinálok semmit. Hát igen ám, de ha nem csinálok semmit, akkor olyan tehetetlené válik az ember, és csak önmagát sajnálja, és egy ilyen fölöslegesség érzés alakul ki benne. Ráadásul még meg is döbben azon, hogy furcsa módon megy a világ nélküle is. És akkor az emberben egy depresszió is kialakulhat, és nagyon sokszor a kétségbeesésbe torkollik, a végeredmény pedig öngyilkosság. Nagyon sok öngyilkosság ide fajul, hogy egy gyerek azt érzi, hogy nem jó a szüleinek. Az osztálytársai között nem találja meg a helyét. Ráadásul meg is sértik, meg is bántják, és így tovább. Inaktivitás, depresszió, alacsony önértékelés, kétségbeesés. Aztán van a viszontbántás is lehet a gyümölcse. Amikor megbántanak bennünket, akkor ugye nekünk dobják a labdát, vagy felénk dobják a labdát ugye a teniszben, vagy a pingpongban, és mit csináljunk? Visszacsapunk. És akkor pingpongozunk egymással. Te azt mondod, én is azt mondom. Viszont bántok, és így játszadozok. Nagyon sokszor megfigyelhetjük magunkon, hogy erre is

0: hajlamosak vagyunk, a játékszenvedély bennünk van, harcoljunk, vitatkozzunk. Majd meglátjuk, ki bírja tovább, kinek erősebb az idegrendszere, és akkor pingpongozzunk. Aztán van egy másik fajta megoldás, és az úgynevezett öngyilkos merénylet. Inkább magamat is megbüntetem, csak a másikat bánthassam. Még akár öngyilkosságot is elkövetek, hogy másoknak kárt okozzak. Így lehetünk a házastársunkkal is, hogy már esetleg érzem, hogy tenni kéne valamit feléje, és valami pozitív megnyilvánulás, na de nem, majd ha ő, ugye? És azért is még jobban bekeményítünk, még esetleg még oda mondunk valamit, és ezáltal őt is, magunkat is nehéz helyzetbe hozzuk. Aztán van még újabb útja ennek, az alacsony önértékelésnek, a kompenzáció. Ezt az iszonyatos hiányérzetet, ezt a megbántottságot szeretném levezetni valamivel. Hát irtózatosan rossz érzés ez. Hát, aki átéltük, ugye biztosan már valamilyen szinten ezeket átéltük, úgy érezzük, hogy valamit tenni kell. Valaki evésbe menekül, ugye? Valaki alkoholba menekül, valaki tévénézésbe menekül, valaki ezért néz, legalább színek, formák vibrálnak előtte, hangok, emberi szavakat hall, legalább ez van, és akkor nézi a tévét. Valaki szenvedélybe menekül, tehát kompenzálni akarja ezt a lehetetlen helyzetet, szörnyű a megbántottság érzése, és joggal tehetjük fel ezek után a kérdést, jó, ezt körülbelül ismerjük, na de mi a megoldás? Mi a bibliai útja a harag kezelésének, a megbántás kezelésének? Hogyan rendezhetjük bibliai úton azt, hogyha bennünket megbántanak? Ez nagyon fontos kérdés. Hát induljunk el, megbántanak bennünket. Megbánta a házastársunk. Mit tegyünk ezzel? Folytsam el ezt a haragot? Mert ugye egy keresztény ember ne gerjedjen haragra. Hát érzem benne magamban, hogy ott van ez a harag. Ha elfolytom, az nem jó. Rendkívül agresszív cselekedet, amikor látom, hogy a másik forrong, forr, és azt mondja, na jó, van, beszélj magaddal, én engem nem érdekel, fogom magam és kimegyek. Ugye? És az eredmény az, hogy rendkívül agresszív módon belé folytom. Nem tudja elmondani. Ez rendkívül agresszív cselekedet, és a másik majd felrobban. És puffog, ugye? Dünnyög. Bosszút forral, hogy fizethetném meg neki ezt, ugye? És akkor, tehát ez biztos, hogy nem jó megoldás. Tehát az elfolytás az nem jó. Az nem jó megoldás. A Biblia nem is tanácsolja. A haragunkat ki kell adni. Na de hogyan? A másikra öntöm? Hát láttuk, hogy milyen útja lesz, meg pingpongozhatunk, meg harcolhatunk, meg is ölhetem a másikat. Ugye? Idáig is elmehetek. Na de hát ez a megoldás? Nem ez a megoldás. A Biblia azt mondja, hogy adjuk ki a haragunkat, mondjuk el Istennek. Menjünk el Istenhez. Keressük meg őt. Ahogy Adri tette, ahogy hallottuk. Ez a tehetetlen, feszítő, megoldatlan érzése, most mit kezdjek? Most kezdjek el a házastársammal harcolni, meg bizonygatni, hogy de nem úgy, de így, de igen, de mert nem, de mégis. Sehova se vezet. Menjünk a jó Istenhez, hogy ezt a emberi természetünkből természetszerűleg fakadó megbántottságérzést beszéljük meg vele, mondjuk el az Úrnak. Uram, megbántotta. Uram, ezt érzem. Haragszom. Gyűlölöm. Mondjuk ki. Az Isten meghallgat bennünket. Úgy, ahogy vagyunk. Ő az egyik legfelszabadítóbb tanítás, amit hallottunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, mehetünk Istenhez. A haragunkkal, a megbántottságunkkal, a neheztelésünkkel. Rendkívül fontos dolog, hogy mondjuk el Istennek, hogy mi van. Bibliai személyek is megtették ezt. Dávidnak az átok zsoltáraira gondolok, vagy gondoljunk. És nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni ezekkel a zsoltárokkal, mert félelmetes dolgok vannak ott leírva, hogy gyerekét verjétek a sziklához, meg ő maga pusztuljon el, meg égjen meg. Mindent mondott, ugye? De a 139. zsoltárban is van ilyen. És más helyeken is jó néhány ilyen zsoltár van, de ebben az a rendkívüli, hogy Dávid ezt az Úrnak mondja el. Az ellenségével kapcsolatban hogy viselkedik, nézzük meg az életútját, Saullal kapcsolatban hogy viselkedett. Az Úrnak elmondja, és utána pedig hozzáfűzi, Uram, vizsgálj meg engem, hogy nincs a hamisságnak valamely útja. Tehát rögtön rendezi is, az Isten segíti, ezt, hogy néven nevezi, hogy Uram, valami iszonyatos gyűlölet van bennem. Jeremiás is haragudott, ráadásul kire? Az Úrra, magára. Felróta neki, olyan vagy hozzá, mint a csalóka patak, amelynek nincs állandósága, nincs állandóan vize. Haragudott rá, perlek veled, Uram. Az igédet hirdetem, és mi az eredménye? Hova jutottam? Szép kis Isten vagy, mondhatnám így. Haragudott az Istenre. Jobb is, miket mondott az Úrnak? Igen, ám, de az Úrnak mondta el. Perelt az Úrral. Kiadta a haragját. Szembeszállt vele. És az Isten mi hogyan válaszolt erre, és nekünk is hogyan válaszol, ha hozzávisszük? Meghallgat. Lecsendesíti a szívünket, a Szent Lelkével munkálkodik rajtunk, gondolatokat ébreszt bennünk, rávilágít, hogy mit tanít az ige, hogy a harag hova visz, a harag az nem megoldás, szembesít az állapotunkkal, megvigasztal és elvezet bennünket a Golgotára. Nézd meg Krisztust! Szidalmaztatván vitoz, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Nyugodj meg! Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Csendesedj el, szembesülj a helyzeteddel, rendezd ezt levelem, én megbocsátom neked. És amikor ez megtörténik, amikor elengedjük az adósságát a másiknak, ugye? Amikor bevalljuk, hogy Uram, haragudtam, bocsáss meg, mert az ő bűne nem lehet indok az én vétkezésemre. És azért vétkezhettem, mert nem volt veled olyan szoros kapcsolatom, elhanyagoltam veled való kapcsolatomat. És ez bűn volt. És kérlek, vedd el tőlem ezt az érzést, vedd el tőlem ezt a tapasztalatot, és Isten meg is hallgat bennünket, elveszi, megmutatja a megbocsátó szeretetét és kegyelmét, és az eredmény mi? A szívünkben elindulkodás. A bántó személy felé. A bántó személy felé. Hogyha kell, tegyük mi meg az első lépést. Hogy a lelkületünkben ne legyen visszavágó hangnem. Hogy legyünk türelmesek, hogy ne legyünk engesztelhetetlenek, hanem megengesztelődöttek legyünk, hogy el tudjunk engedni a másiknak. És ez egy hatalmas lépés, amikor ez megtörténik, akkor az emberi szív kiszabadul a börtönből, hogy így mondjam. Ugye itt az adósok börtönébe helyezték ugye azt a bizonyos szolgát, akiről beszélt Jézus, a 10 000 talentummal adós szolgát, amikor nem a neki adott kegyelem szerint járt el, hanem kegyetlenül és irgalmatlanul néhány hónapnyi bérnek az árát kérte számon a saját szolgájától, mikor megfizethetetlen sok vagonnyi, aranyi tartozását elengedte a gazda. Nagyvonalúan is. Mondhatnám egy könnyed szeretettel, hogy elengedem. Ilyen a mi bűnadósságunk Isten felé. Elengedi, de ahogy mondta Jézus, ha ti meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Tehát az életünket ezen a területen is megreformálja, és nem engedi Isten, és nem akarja, hogy a másik embertársunkat az elvárásaink börtönébe zárjuk. Hogyan bocsássunk meg? Ez a nagy kérdés. Az Efezusi levél válaszol rá. A 4. fejezetében olvashatjuk a választ. Azt olvashatjuk itt a 32. versben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott, megengedett néktek. Tehát megvan a válasz, hogyan kell megbocsátanunk a másik embernek, úgy, ahogy Krisztus. Krisztus hogyan bocsátott meg nekünk? 3 szempontot emelek ki. Első, nem kell kiérdemelni. Nem kell valamit tenni, nem kell egy feltételt teljesíteni, nem kell valamit cselekedni. Az Isten megbocsátó kegyelme ingyenes. Nem saját produkció eredménye, cselekedet eredménye az Isten kegyelme, ingyenes. Nincs feltétel. Valamit mit teljesítettünk, hogy Krisztus megbocsásson nékünk? Előre? Semmit. Nekünk is így kell házastársunkhoz viszonyulnunk, nekünk feltétel nélkül kell bocsátani. Nem mondhatjuk, megbocsátok, ha. Ilyen nincs. Jézus sem mondja azt, hogy megbocsátok neked, ha nem teszi hozzá. Ha megváltozol, ha bocsánatot kérsz. Akkor is meg kell bocsátanom, ha nem kér bocsánatot. Nagyon sokan megbocsátanék én neki, ha bocsánatot kérne. Ott a ha, és ott a feltétel. Krisztus nem így bocsátott meg nekünk. A másik szempont, mióta bocsátott meg nékünk Krisztus? A megbocsátása már előre kész van. Mióta? Tessék? A világ megalapítása óta. Amikor még nem is voltunk. Isten hozott egy döntést, hogy értünk emberekért vállalja a kereszt halált. A bűneink átvételét. A világ megalapítása előtt. Tehát előre kész van. Mit következik ebből? Az következik, hogy nekünk is, házastársunknak, embertársainknak előre meg kell bocsátani. Mert a megbocsátásnak kész kell lennünk a szívünkben. Ebben a lelkülettel kell élni. A Feri bácsi azt mondta ott, a Párhegyi Feri bácsi a tavalyi táborban, hogy olyan ez, mint amikor ő kapott a postán egy küldeményt, jött a fizetése, és hát örült neki, mert pénz áll a házhoz. Igen, ám, de nem volt otthon, és bedobták az értesítőt. Az a pénz már megvan, ott a postán. Ugye? Az ő fizetése. Értesítő. Az értesítő az, hogy megtudtátok ezt. Megtudtam én is a Bibliából, ugye ezt? Az üzenetet, hogy kész a megbocsátás a Istennek. De ahhoz, hogy az enyém legyen, ahhoz nekem fel kell ülni a buszra, vagy beülni a kocsiba, és elmenni a postára, és be kell mutatnom, alá kell írnom, személy szerint, helyettem nem veheti fel más, és csak így adják át a már kész ott lévő pénzt. Ez nagyon jó példa arra, és szemléletes példa arra, hogy Istennél így van kész a megbocsátás, és így kell nekünk is házastársunknak megbocsátani, embertársainknak, hogy bent a szívünk mélyén kell lenni egy döntésnek, egy megszületett döntésnek, hogy megbocsátunk. Tessék? Előre. Hallottunk egy történetet, és a Házassági Karamboló című könyvben benne is van. Walter Nietzsche mondta el, illetve hát ő írta le, hogy egyszer ment el otthonról, feleségével jól összevesztek, nagy vita volt, csapkodták egymáshoz a szavakat, pontosabban a férfi mondott csúnya szavakat a feleségének, végül aztán becsapta az ajtót és elment, sietett előadást tartani, hát ugye miről, Bibliáról, a téma pedig mi volt? Megbocsátás. Érdekes esetek. És ahogy sietett az autóval, mert persze késésben volt, ment ott Németország, Svájc határa, nem tudom merre felé, alagútba ment, és akkor döbbent, elszigyelte magát, hogy ő mit tett, hogy megbántotta a feleségét, és rendkívül kellemetlen érezte magát, de hát már nem tudott visszafordulni, ugye minden bizony, akkor még nem volt a mobiltelefonos világ, és hát nagyon-nagyon rosszul érezte magát, és hát mit tehetett, az Istenhez járult. Istenek elmondta, hogy Uram, szégyenletesen viselkedtem, bocsáss meg nekem. És hazamegyek a feleségemmel, rendezem. Megtartotta az előadást, ment hazafelé, és amikor belépett az ajtón, eszébe jutott, hogy ment innen el. És oda ment a feleség, és azt mondta, hogy kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled. Meg tudsz nekem bocsátani? És a feleség erre azt mondta, hogy hát tudod, nem? Hogy én megbocsátok? Tudod, hogy ebben mi már megegyeztünk. És emlékezett arra, hogy igen, ők ezt eldöntötték, hogy bármit tesz a másik, akkor is megbocsát neki. Kötelességük megbocsátani. A harmadik szempont. Nem emlegeti. Aki ismételten előhoz egy dolgot, elválasztja még a barátságosokat is, mondja a Példabeszédek könyve. Nem hozza ismételten elő. Nem hánytorgatja fel. Rendkívüli csapdák vannak itt különben. Az ember hajlamos arra, hogy újra és újra mindig felidézze, sokszor esetleg úgy, hogy a tanulságait idézi, és ezáltal mindig újra és újra elmondja. És ennek az eredménye mi? Újra és újra a másikat megszégyeníti vele. A tenger mélységébe veted minden bűnünket, mondja a Biblia. Többfelé is mondja, hogy Isten nem emlékezik róla. Nem azért, mintha rossz lenne az emlékező tehetsége. Isten mindenre emlékezik, múltban, jövőben, jelenben. hanem mert egy döntést hozott Isten, hogy azt, amit mi lerendeztünk vele, nem emlegeti. Emlékezés róla többé nem részen. Az örökké valóságban, hát most képzeljük az örökké valóságot el, hogy az állandóan azt hántorgat, hogy Lacikám, te milyen voltál? Nem emlékszel? Milyen alávaló módon viselkedtél? Meg én, Attila, ugye? Hogy amikor ezt és ezt tetted, hát miért szégyentelen voltál? De hát milyen dolog ez? Ha egyszer valamit lerendeztünk, akkor azt nem legessük, és ez bizony nagyon megítél bennünket, embereket, hogy ezt emberileg nem is lehet megtenni, csak a Jóisten segítségével, ha úgy bocsátunk meg, mint Krisztus, és azt kérjük tőle, hogy így tudjunk megbocsátani, mert ő munkálja ki bennünk ezt a bizonyos lelkiállapotot. Emlékszem rá, amikor elmondta ott a Feri bácsi ezt a történetet a táborban, hozzáfűzte, hogy volt egy alkalom, amikor szintén erről beszéltek, és egy asszony azt mondta, hogy hát könnyű volt Nietzsche feleségének, mert legalább a férje bocsánatot kér tőle, de az ő férje naponta csinál ilyeneket, és de hogy kér bocsánatot, egyszer se kér bocsánatot. És erre azt mondta, hogy akkor ő mit tegyen? És erre azt mondta a Feri bácsi, hogy akkor sincs más lehetőségem, meg kell bocsátani. Nekünk meg kell bocsátanunk. Mindent meg kell bocsátani, de nem kell mindent eltűrni. Az Isten se tűri el. Ez az ítélet. Nem úgy, mint egy revansként most aztán megadom neked, visszavágnak, hanem van egy józan határa mindennek. Mint ahogy a 10.000 talentumos példázatban is, hát most képzeljük el, hogy sok vagonnyi, aranyi tartozásomat elengedi nagy vonalon a gazda, hát nekem repülni kéne az életben, és állandó hálás szívvel, állandóan azt mondom, hogy megbántottál, nem baj, és tartozol nekem, elengedem. Hát nekem elengedtek 10.000 talentumot. 45 kg arany egy talentum, szorozaton. Vagy ezüst, ugye attól, hogy arany vagy ezüst talentumról van szó. És amikor jön hozzá a ő szolgája, aki, vagy egy ismerőse, aki 100 dénárral, 90 napi bérrel tartozott, folytogatni kezdte, és betette az adósok börtönébe. De ezt a gazda látta? Hívjátok vissza? Miért nem úgy cselekedtél, ahogy én cselekedtem veled? Ezért most visszaadom neked a tartozásodat, és ülj be az adósok börtönébe, amíg utolsó filléri meg nem fizetsz. Ez az ítélet. Tehát Isten megbocsát, de ha mi nem az szerint járunk el, ahogy ő megbocsátott, akkor vissza fogja hozni a múlt terhét, és terhel bennünket a múlt. Úgyhogy kedves táborozók, kedves házaspárok, nagyon gondoljuk meg ezt. Ha ismételten irgalmatlanok vagyunk, és ismételten előhozunk egy dolgot, akkor visszahozza Isten azt az adósságterhünket, ami régen terhet, amiatt a bűn miatt. És különben ezért van óriási különbség a bűn bocsánat és a bűn eltörlés között. De ezt a munkát nem mi végezzük, hál' Istennek, ezt Isten végzi. Tehát nem mi akarjunk az embertársunk fölött ezt a feladatot elvégezni, mert egyedül az ítélet Istené. A mi feladatunk az, hogy a krisztusi példa nyomán ezzel a lelkülettel járjunk el embertársaink felé. Egy asszonynak volt egy részeges férje, rengetegszer bántotta, megalázta hosszú éveken keresztül, gyerekeik is voltak, és egyszer egy ilyen részeges nap után hazajött, a feleségét dresszírozta, és hát a házastársi kötelességét akarta rajta gyakorolni. Hát az asszony engedett, de hát képzelhetitek, hogy milyen szép együttlét lehetett ez. És mikor túl volt rajta, akkor felkászálódott, és akkor kereste a pénztárcáját, és akkor mit előtt egy 100 márkást, és akkor odadobta a feleségére. És akkor a felesége azt mondta, hogy itt a határ. Másnap reggel felkelt, megvárta, még a férje kihozanodik, és akkor azt mondta neki, hogy én ezt nem tűröm tovább. Elmegyek. A férje mondta, menj. Hát úgysem megy, hát hova menjen, nincs neki lakása, majd visszajön. De az asszony elment, és hát imádkozott, és elment a gyülekezethez, ahol tartozott, és beszélt a testvérekkel. Két férfi mellé állt, elmentek a férjéhez, és azt mondták neki, hogy hallottuk, hogy hogy bánsz a feleségeddel, mi ezt nem tűrjük tovább. Mi ezt nem tűrjük tovább. Befogadjuk a feleségedet. Kerestünk egy családot, ahol befogadjuk. A férfi megdöbbent, el fog tőled válni. Megdöbbent, és azt mondta, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy ezeknek a hívőknek van gerincük. Yeah. Tehát magyarul azt szerettem volna ebbe a történetből kiszűrni, hogy nem kell mindent eltűrni. Van határa. Nem a megbocsátásnak, hanem a tűrésnek. Megbocsátani mindig mindent meg kell tudnunk. Le kell tennünk ezt a terhet az életünkben, hogyha megbántottak. Itt iszonyatos nehézségek vannak. Ugye meséltünk az első este egy asszonyról, aki 70 éve haragudott az anyukájára, mert 10 napos korában eldobta magától. Most képzeljük el azt az anyát, akinek esetleg a gyerekét megölik. Ugye? Vagy azt a férfit, akinek a feleségét megerőszakolják. És mondhatnék nehéz eseteket a világból, de hát voltak ilyen történetek. Isten segítségével tudunk csak megbocsátani. Hogyan? Ha Krisztusra gondolunk, amiképpen Krisztus, mert Krisztus, hogy mondom, ekkora nagy terhet vett magára, és ekkora nagy bűn hegyet vett magára, ehhez képest, bocsánat, az a bűn, amit velem tettek, vagy a feleségemmel, vagy a gyerekemmel, az csak ennyi. És az ő kegyelme által én megbocsáthatok, de nem kell mindent eltűrni. Van az életnek józan határa, amit gyakorolnunk kell, és ezért mondja Isten azt, hogy van elválás, amikor valaki széttör valamit, nem kell eltűrni egy házastársnak, hogy a házastársa megalázza, bántalmazza életét, testi, lelki, egészségét, veszélyezteti, stb. Nem kell eltűrni. Ez is egy törvény. Miért gyógyít a megbocsátás? Azért, mert a frusztrációval, az agresszióval ellentétben, az elfojtással ellentétben, amelyek mindegyik békétlenséget sugároz, az igazi megbocsátás egy megnyugvás, egy lecsendesedés, egy békesség, amilyen krisztusi. Itt szeretnék megemlíteni néhány dolgot, ami nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük azt, amikor megbocsátottunk valakinek, és ismét egy hónap múlva, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva felkavarodik bennünket az emlék. Mit tett velem? Walter Nietzsche a gyógyító megbocsátást, és ebből idézek a 7. oldalról. A megbocsátás a mi esetünkben is azt jelenti, hogy tudatosan elhatározom, lemondok mindenfajta elégtételről, bosszúról és megtorlásról, és részemről a dolgot elintézetnek tekintem. Ha azután mégis felrélnik bennem az emlék, és ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek, akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam. Hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hogy hol és mikor bocsátottam meg ezt. Ugye nagyon-nagyon fontos törvény. Ha viszont ragaszkodom Isten ígéretéhez, akkor az érzelmeinek idővel kénytelen kelletlen igazodniuk kell a valósághoz. A hamis bűntudat lassan, de biztosan elmúlik, ha nem adok igazat neki, és ha nem táplálom tovább. Tehát figyeljük meg, az a bűntudat, az hamis bűntudat. Az az érzelem, hamis érzelem. Nem egyezik a valósággal. Ez nagyon fontos. Ezért nem szabad az érzelmeinket vezetőnek megválasztani, hanem az értelmünket és az akaratunkat választjuk meg vezetőnek. Hasonló a helyzet, amikor egy másik ember felé kimondtuk ugyan a bocsánatot, de mégis újra betölt minket a harag és a keserűség. Ha tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, és véglegesen lezártnak tekintem az ügyet, akkor tudhatom, megbocsátottam. Ha azután mégis haragot érzek, akkor annál inkább ragaszkodni fogok a valósághoz. Megbocsátottam. És tudatosítom magamban, hogy érzelmeim ez esetben nem a valóságos helyzetről adnak képet. Így az érzelmeimnek idővel alkalmazkodniuk kell ahhoz a döntésemhez, hogy megbocsátottam. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha még nem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. Tehát ha azt veszük észre magunkban, hogy megmarad ez a negatív érzés, akkor megint haragszunk. Akkor megint bűnt követtünk el. Akkor lehet, hogy bent a szívünkben csak, de felhánytorgattuk a múltat. És megint előhoztuk azt a bűnt. Ezért nincs békék. És újra kell kezdenünk az utat. Menjünk Krisztushoz. Mondjuk el neki, Uram, megint haragszom. Te azt mondtad, hogy 777-szer és 7.777-szer és 7 milliárd is megbocsátasz, most megint vétettem. Nem akarom magam ezzel azonosítani, ezért hozzád menekülök, kérlek, bocsáss meg. És Isten megint megbocsát. Megint elengedi a 10.001 talentumnyi adósságunkat, és megy tovább, de vigyázzunk. Ez nem játék. Ez egy nagyon komoly dolog. És ne azon is, hogy ne mondjuk bűnnek azt, hogyha az emlék felrémlik, ha felkavarodik az érzelem, ez még nem bűn. A bűn az, ha hagyom, hogy ez a negatív érzés megmaradjon. Akkor már beleegyeztem, akkor már időzök fölötte. Ez olyan, mint bocsánat, hogyha látok egy mesztelnőt ugye egy utcán, és rápillantok, és érzem, hogy érzéki gondolatokat ébreszt bennem, ez még nem bűn. Ez egy automatikus, természetes emberi reakció. Ez nem bűn. Elveszem a pillantásomatról, és felállítom, Uram, ne engedd, hogy ezzel szóba álljak, én nem akarok ezzel élni, Krisztus tisztasága legyen előttem. Ha viszont időzök rajta, nézem a formáit, és gondolkodom, hogy abban a pillanatban már vétkeztem. Ugye? Tehát ez a dolognak a lényege. Egyszerű gyakorlati dolog ez. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Ezért az érzelmeimnek alá kell vetniük magukat az akaratomnak és a döntéseimnek. Meg kell hajolniuk Isten igéje a Biblia valósága előtt. Ha valaki nyíltan és őszintén bocsánatot kér tőlünk, akkor egyértelműen juttassuk előtte kifejezésre, hogy megbocsátottunk. Ne hagyjuk kételyben. Amennyiben nem kerül sor bocsánat kérésre, akár azért, mert az illető nem látta be, hogy vétetlenünk, akár másokból, akkor az illető felé a szívünkben mondjuk ki a bocsánatot. A hangosan kimondott bocsánat ilyenkor esetleg még provokálná is a másikat. Nincs mit megbocsátanod, hiszen nekem van igazam. Ugye? Tehát visszavágna. Hát vigyázzunk rá, nehogy a bocsánat kérésünkkel még jobban felingereljük az embertársunkat, ha ő nem nyitott erre az egész folyamatra. Tehát itt tanítja nekünk a Biblia azt, hogy bölcseknek kell lennünk, bölcsen kell eljárnunk, és vigyáznunk kell ezeknek a csapdáknak az elkerülésére. Hogyha bennünk felforra harag, és ha bennünk elindul ugye az adrenalin szint, mert megbántottak, akkor hasonló ez ahhoz, mint amikor a poharat megkavarjuk, és elkezd forogni. Benne a kávé, vagy a tea. Mivel lehet leállítani ezt a forgást? Kivesszük a kanalat, jött a kanál, megkeverte az indulatainkat, és forog a harag. Egyesek azt mondják, hogy hát számolj 10-ig. Hát igen, de már 150-nél tartok, de még mindig haragszom. Szokták mondani, hogy aludjál egy éjszakát. Aludtunk. Már 150 napot aludtam, ugye? Már egy hete csak alszom. De nem múlik el. A Biblia azt mondja, hogy sem az idő, sem egy ilyen praktikák, hogy számolj, meg egyebek. Nem oldják meg a kérdést. Ezt rendezni kell. Hogyan tudjuk leállítani ezt? Erre jó példa a Biblia szerint. Szerintetek hogyan lehet ezt a forgást, a csészében lévő ital forgását leállítani? Tessék? És? Ellenkező irányba mozdítok egy-kettőt, és abban a pillanatban szépen leáll ez a forgás, és megnyugszik. Vagyis mit mond a Biblia? Ilyenkor úgy tudjuk a legjobban segíteni a helyzetet, hogy pont ellentétesen cselekszünk, mint ahogy a forgás van. Magyarul a gonoszt jóval győz meg. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Egyszer hallottam egy kedves lelki társamtól, hogyha ösztönszerűen egy harag vagy egy indulat lépne fel benned, akkor tudatosan mondd azt, hogy most rendkívül nyugodtan, pontosan, kedvesen, a másik iránti figyelmességgel valami jót teszel. Pont az ellenkezőjét mondod, mint ami kijönne a szádon, és te ezt eldöntöd. Itt is a döntés a lényeg. Tehát látjátok, hogy a Bibliának van bölcsessége erről, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Tégy jót a te ellenségeddel. Római levél 12. fejezet első versei. Tehát, mi a megoldás? A megoldás az, hogy Krisztus módján bocsássunk meg. Emlékezzetek itt az Efezusi levél 4. fejezetére az igére. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Ennek az eredménye ellentétben a harag lefutó útjával szemben a felemelkedés útja, a másikkal szemben teljesen más lesz a viszonyulásunk. Egy megbocsátó lelkülettel, egy feloldott lelkülettel békében élhetjük az életünket. Ügyelni még egy csapdára. A házasságban való megbocsátásról idézem a 13. oldalról a következőt. Megbocsátani annyit jelent, többé nem foglalkozom a dologgal, tehát nem beszélek róla. Nem gondolok rá. Ezért a megbocsátás együtt jár a hallgatással. Nem csak a kívülállóknak nem mondok semmit, hanem magának, a vétkes személynek sem. Jegyezzük meg itt érdekességképpen, hogyha beszélünk egy másik ember vétkéről, akkor ezzel egészen egyszerűen bosszút állunk rajta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a házastársam helytelen viselkedését soha egyetlen későbbi szituációban sem említem többé. Aki minden adódó alkalommal társa szemére veti annak bűnét, vagy akár csak lopva ráirányítja a figyelmet a másik vétkére, az engesztelhetetlen. Nagyfokú őszinteségre van itt szükség. Valamelyik fél egy nyílt beszélgetés után, amelyben tisztázták a dolgaikat, megkönnyebbülést érez, amiért a társa vétkesebbnek tartja magát, akkor ennek vajmi kevés köze van az igazi belátáshoz és a bibliai értelembe vett megbocsátáshoz. A megbocsátást és a megbékélésre való készséget semmiképpen nem szabad teljesítményként vagy érdemként felfogni. Ez nem olyasmi, amire büszke lehet az ember, hiszen csak azon az alapon tudok megbocsátani a társamnak, hogy személyesen megtapasztaltam, Isten is megbocsátott nekem, és csak is ezen oknál fogva kérhetek bocsánatot a házastársamtól. Előfordul ugyanis, hogyha valaki hamis alázatból nem őszintén kér bocsánatot, azzal az egyedüli célra, hogy egyfajta mártír pózban tetszelegjen, amire azután még büszke is lehet. Látjátok, milyen furcsa az emberi természet? Hogy tud játszadozni a megbocsátással, meg a bűnbánattal és egyebekkel? Itt is vannak csapdák. Zárásként egy kérdés. Mi van azzal az esettel, hogyha valaki magának nem tud megbocsátani? Ez is egy nagyon fontos eset. Sok ilyen ember van, emiatt esik depresszióba, emiatt nem talál nyugalmat a lelkének, hogy önmagának nem tud megbocsátani. A saját személyével nem tudja összeegyeztetni azt, amit tett. Egy önmeghasonlást lát. És úgy érzi, hogy akkor lenne jogosult a megbocsátásra, hogyha valami garanciát vállalna. Arra, hogy soha többé nem követi le azt, amit megtett. És van a szívem mélyén egy furcsa érzés, hogy olyan súlyos az a tett, amit ő cselekedett, hogy Isten sem bocsáthatja meg. Mi lehet itt? Mi itt a probléma? Nem tudom. Ilyen gondolkodtatok-e már? Mi lehet itt a probléma? A saját személyével nem tudja összeegyeztetni, amit tett. Emögött mi a probléma? Mit tanít a Biblia az emberről és az emberi természetről? Szíve minden indulat a gonosz. Nincsen benne semmi jó. Sem az ismerete, sem a vágya. Tetőtől talpig nincs a testben épség. Magyarul, lehet, hogy ti még nem vettétek észre magatokon, de néha gondolkodjunk el mélyen. Mi potenciális házasságtörő, gyilkosok, paráznák, tolvajok, rablók vagyunk. Mert a természetünk ilyen. Hogy nem lettünk mégsem azok, az nem azért van, mert mi valami különlegesen szép teremtmények lennénk, hanem azért, mert Istennel való párbeszédünkből és döntéseinkből az ő megújító kegyelmét élvezzük. De ha úgy jó magára engednék a természetünket, lásd azokat, akik magára engedik. Lásd a Golding legyek urában a gyerekeket, akiket szigetre kerülnek, és nincs felnőtt felügyelet. Mi lesz abból? Ölni fognak. Tehát magyarul az az ember téves önképpel, énképpel rendelkezik, mert magáról nem tudja feltételezni azt a rosszat, amit elkövetett, pedig, bocsássatok meg, minden rosszat tételezhettek fel magatokról, és én is magamról, mert bennünk van. És ha valaki őszintén magában néz, akkor megérzi, hogy igen, igen, bennem minden bűnnek a gyökere ott van. És ahogy igazán a képzeltemet szabadjára engedném az emberi természetem szerint, nem akarom sorolni, hogy mi jön neki abból. De valami szörnyűség. Különben ilyen az emberi történelem. Ezért lett ilyen az emberi történelem, mert nem Isten szerint, hanem a természete szerint éri meg a világot. Ez a bűn útja. Tehát ez az ember, aki nem tud magának megbocsátani, nem ismeri helyesen önmagát, és nem ismeri a Bibliáról tanított emberképet. Tehát ezt meg kell ismernie, és el kell fogadnia. Különben megjegyzem, ez egyik legnagyobb alázat a világon, hogyha valaki ezt elfogadja, hogy nincsen bennem jó, és nem csak a szavaival, a szíve mélyéből elfogadja. És nem szépítkezik, meg kozmetikázik, hogy hát azért én egy kicsit mégsem vagyok olyan, mint az alkoholisták ott az útszélen, meg a hajléktalanok. A másik, valami garanciát kellene vállalnia arra, hogy soha többé nem követi el. De hát milyen garanciát vállalja? Hát a kegyelem ingyenes. ingyen kegyelemből vádatatok meg, hogy senki se kérkedjék, hogy én jobb vagyok, én ötös vagyok, te négyes vagy, te hármas vagy, én nekem ez van, neked az van, nincs ilyen. A kegyelem ingyenes. Ez az az eset különben, amikor a Jézus Krisztus felfogad embereket a szőlőjébe, és egyiket 10 órakor, másikat reggel, másikat munka előtt, és mindegyiknek ugyanannyi bért fizet, és ezért jól felháborodnak a reggeli munkások, hogy hát uram, mi reggeltől dolgozunk, miért nem az nekünk 2-szer annyit, vagy 5-szer annyit, mint az utolsó órában dolgozó. És hát nem ismerjetek az Isten, mert ez nem arról szól, hogy milyen igazságtalan gazda, hogy milyen igazságtalanul fizet, mert a fizetség tudjuk mi, az örök élet. Hát most az örök élet végtelenségéhez képest, mondjuk ne haragudjatok, de hát néhány év, amit a Földön tengődünk, most ennek az arányviszonyai, ez a nevetségesen semmit mondóak egyrészt, másrészt pedig nem változtat a tényen, hogy kivétel nélkül minden ember emberi természetéből váltatott meg, valaki ezt így mondta, minden ember kutyából lett szalonna. Ugye? Tehát annak ellenére, hogy az, mégis más lesz az Isten kegyelme.
1: Tessék? Isten országában minden szalonna kutyából.
0: A harmadik, és itt a legfélelmetesebb ez a dolog, és óvakodjunk ettől, kérjük a Jóistent, hogy nehogy belekerüljünk ebbe a téveszmébe, hogy az, aki úgy gondolja, hogy Krisztus tökéletes áldozata sem elégséges az ő bűnének a lerendezéséhez, ezzel önnön bírójává lép elő, és úgy gondolja, hogy ő maga önmagát megítélheti. Mi? Hogyan? Úgyhogy elítéli. De Jézus azt mondta, hogy az ítélet egyedül Krisztusé. Enyém. Én ítélhetek csak egyedül. Krisztus helyébe lép, és ez egy antikrisztusi cselekedet. Felül bírálja Isten ítélő kegyelmét a saját elképzelésével. Különben ez is megkísérti rengeteg embert, és ezért esnek kétségbe, hogy nem tud magának megbocsátani. Csak jól lássuk, téveszme van mögötte. Egy tévedéses gondolkodás önmagunkról, a megbocsátás módjáról, hogy nem kell teljesítményhez kötni, érdemhez, harmadrészt pedig ne bíráljuk felül Krisztus kegyelmét. És ha Isten megbocsát nekem, ne írjam én felül azzal, hogy akkor annak ellenére sem bocsátok meg magamnak. Isten sokkal kegyelmesebb annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Inkább hajoljunk meg, adjunk érte hálát, és legyünk végtelen örömmel, hogy annak ellenére, hogy amilyenek vagyunk, Isten meg tud nekünk bocsátani. Hát kedves táborozók, látjátok, hogy milyen hatalmas téma ez. A megbocsátás végső soron a megtéréssel függ össze. Mert aki elfogadja az Istentől a megbocsátást, az megtért ember. És ennek következtében gyakorolhatja a megbocsátást. Nem maga erejéből, hanem az Isten kegyelméből. Amennyiben ezt megértettünk, felszabadulhatunk a harag alól a házastársunkkal kapcsolatban. Megtanulhatjuk azt, hogy hogyan mondjuk ki neki, hogy bocsáss meg nekem. És nem fűzik hozzá meg, de meg, miért, meg hogyan, meg körülmény, meg te, meg a hím, és vétkeztem, bocsáss meg. Tanuljuk meg azt, hogy ne hánytorgassuk fel. Helyezzük a feledés tengerébe. Legyünk nagyvonalúak, mint Isten nagyvonalú. Legyünk mi is olyanok, hogy ingyen kegyelemből, bőségből, a szeretet bőségéből bocsássunk meg. És előre, sőt, olyan lelkületet válaszunk, hogy a szívünk mélyén úgy eldöntjük, hogy akárki, akármit fog velem tenni az életben, én elhatározom, hogy Krisztus megbocsátása nyomán szeretnék élni. Nem akarok haragudni senkire. Mert szabadon akarok élni, felszabadult lelkülettel. És amikor Isten látja ezt, és ezt mi kérjük, megadja nekünk. Hogyan? Ingyen kegyelméből.

Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott. Az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt, láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz három ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban négy ünnep. Ahogy látják a táblázaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a Pászka ünneppel, utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és, előképe, utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt, és utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy három, illetve négy ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a Pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy hétnapos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a Pászkától kezdődött és tartott hét napon keresztül. És ezután az év hetedik hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürdzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mint ahogy az előbb is említ, ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a Pászka vagy a Húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a Pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a Pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a Pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzünk meg egy picikét hosszabban, nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor három ígéretet ad Ábrahámnak. A három ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A második ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító, és kapott Ábrahám még egy harmadik ígéretet is, amit olvassunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja.
és adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak, hogy nagy népé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánaán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte. Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A népi válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy 600, több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni, az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban. És most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak. Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret Kánaán földjét.

Megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet, mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes 2. könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, de az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izraelt, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Mózes fáraó meghallja Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nem hogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogyha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet. Mikor a csapás enyhül, amikor a csapás megszűnik, az ő szíve ismét megkeményedik, ismét nem bocsátja el a népet. Tehát ez így megy 9 csapáson keresztül. És mennyire elgondolkodtató ez a mozzanat, hogy az Isten ezzel küldi az első üzenet, mindjárt ez volt Mózes által, hogy el fogja venni az ő első szülöttét, hogyha nem engedelmeskedik az Isten parancsolatának. És ennek ellenére az Isten halogatja végrehajtani ezt a legborzalmasabb büntetést. Alkalmat akar adni a fáraónak és az egész Egyiptomnak, hogy igen, megtérjenek az Istenhez, hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez hase Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés az Isten minden erőfeszítése hiába való, az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében,
de az Isten

0: Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna, ezt a legborzalmasabb tizedik csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A második, harmadik, és aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány Biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a második és a harmadik verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az ötödiktől terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább, és ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér lesz, és a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján, ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta, keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mint ti, mint Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, minnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az első szülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette, hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az ördöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófél, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az ördöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal. Tehát Pál apostol elmondja, hogy igen, amit leöltek ezen az ünnepen bárányt, az nem másra mutatott előre, mint Jézus Krisztus áldozatára, tehát a bárány maga Jézus Krisztus áldozatát jelképezte. Egyiptomban a bárány leülése a menekülésnek, a szabadulásnak a jele volt. De a Biblia azt tanítja, hogy mi mindannyian egyfajta rabságban vagyunk, ami a fizikai rabságnál, a fizikai szolgaságnál sokkal nagyobb megkötözöttséget jelent. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a rabság, ez a szolgaság nem más, mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogy ha amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halál fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kell ezt megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az embert, az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd, már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek minek utána emberré lesz, a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, és visszautalni az igére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket. És ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés. Itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a Pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezüleg kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságából is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal. És micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban. Hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás, hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a Pászka ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg, akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk. Az 51. Zsoltárból, az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat, de nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangélium a 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított, ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és eszerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt. Ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő. Mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy újszövetségi igehelyet olvasni, apostolok cselekedetéből a 2. fejezet, 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve apostolok cselekedete 2. fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a 2. fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyánfiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyán fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset, így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol. Ne régi kovásszal ünnepeljünk, tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk, tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? A mi elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az harmadik fejezet 5. versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól, ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek am az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja. És ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna, akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat. Az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat. Nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége.
1: annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol. Az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt, akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben, nagyon jól ismert Biblia vers a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogyha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett, azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük, mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a Pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek, a 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes második könyve, 12. fejezet, 14. vers, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, Pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. És az utolsó igét a 42. versből olvassuk el. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát igen, az Isten ezt örök rendtartásként adta az Izrael fiainak, hogy valóban cselekedjék ezt ennek az eseménynek az emlékére, és az igazi szabadulásra való előremutatásként. És az ünnepekkel kapcsolatban általában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem. Hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt, Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be, elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján, a húsvét estén, ugye elfogyasztotta velük, a pászka ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt, és ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit 2 héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A Korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe. Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiöntött vérére utal. De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol: mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek majd az örök életet, örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból. Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy menj be én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van, de én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez az egyiptomi emberek. Tehát, hogy micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt, esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel, az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szent Szentírásból más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a két héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen elmondásra került, hogy a tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt egyáltalán nem gyakorolták, voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak, az Isten utasításait félretették, és utána újra egy reformáció, az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni. De ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek. De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásol, nem erőszakol az embere semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta a fáraóról is, hogy a fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni. És amikor itt azt olvassuk,

hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye, látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, hogy egész pontosan ez hogy zajlott végig, hogy ment végbe, de azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban van, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt, a gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult, ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták már, a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd az életét megítélni. Én erről olyan túl sokat azért nem tudok mondani, mert itt feltételezésekbe bonyolódhatnánk. Egyetlen egy dolgot tudunk a Szentírásból, hogy az Isten mérhetetlenül igazságos. Szóval az ő igazságossága és az ő könyörülete. Mert ezt a Szentírásból ezt így nem tudom elmondani, amit én nem tudok egy Biblia helyre utalni, csak a gondolatát szeretném elmondani. Talán be sem fejezem, csak egy gondolatot hadd mondjak el, hogy az az Isten, aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket. Pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével. Igen, bocsáss meg egy pillanat, igen. Nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott, tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai ehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten szövetséget kötött ember részes.

0: készülhet, tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára, és akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akármilyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol, mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. a korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18 és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mert őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mi vele ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelemben a pogány szertartásnak ehhez a, tehát a pászka bárányhoz és áldozathoz. Ja, igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor ugye ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogyha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy az Isten erre őket kioktatta és elmondta. Hiszen a beszélgetés nyilván kötöttük nem abból a 3-4 mondatból állt, hanem ugye nyilván ott sok mindent megértettek, és az Isten sok mindenre kioktatta őket. És itt a Kain és Ábel áldozata kapcsán azért hadd mondjak el annyit, hogy a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy nem csak bűnért való áldozat volt, nem csak olyan áldozat volt, ami Jézus Krisztusra mutatott így ilyen értelemben előre, hanem ugye voltak hála áldozatok. Ugye volt így, hogy valóban a földnek a zsengéjéből, a gyümölcs zsengéjéből hála áldozatot mutatni be az Úrnak. És tulajdonképpen Kain ezt tette, hogy ő hála áldozatot mutatott be, legalábbis egy ilyen fajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni, és mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtó fölfára kenni a vért, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igazi életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hála áldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlővért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostonsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért az nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik, és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem töredhetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontja meg nem töredhetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott aztán a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok a kezetekben, igen. Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mond, az gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készen...
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Köszöntelek én is titeket szeretettel. Mostani alkalommal szeretném, hogyha az Isten törvényéről gondolkodnánk közösen. Nem tudom, hogy szoktatok-e gondolkodni az Isten törvényéről. Vagy ha igen, akkor hogyan, milyen módon, mennyit. Csak érdekességképpen is tényleg, hogy elindítsam ezt a gondolatot, egy pár Zsoltárból szeretnék idézni nektek. Azt olvasom. A 119. Zsoltárban, sajnos nem írtam ki a verset, de megtaláljátok majd, csak a számát írtam ki, ezt írja Zsoltáros, hogy mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Olvasom az első Zsoltárt, tehát ahogy kezdődik maga egész Zsoltáraknak a könyve. Az első Zsoltár így kezdődik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal. Ugye kicsit hasonló a gondolat. Azt mondta, hogy az Úr, az Isten törvényéről gondolkodom egész napestig. Arról gondolkodom, amit azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűség, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. A 119. Zsoltár 18. verse. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. És még idézhetnék jó sok igét, csak ezt a hármat találtam így. Ami egy kicsit érzékelteti, hogy ugye Dávid különösképpen nagyon sokat írt, beszélt erről, hogy ő egész éjjel, egész nappal meg nagyon-nagyon sokat gondolkozik az Isten törvényéről, és azt mondja, ebben van gyönyörűsége, és boldog az az ember, aki ezt teszi. És én azon vettem észre magam, amikor olvastam ezeket a Zsoltárokat, hogy én nem ilyen vagyok. Nem tudom, hogy ti mennyit szoktatok gondolkodni Isten törvényéről, meg egyáltalán mit lehet erről annyit gondolkodni, nem? Hát olyan viszonylag egyértelmű, le van írva, ugye a kőbe is ott van vésve a 10 parancsolat, hát elolvastuk, megértettük, tudomásul vettük, próbáljuk betartani, hát mit kell ezen gondolkodni annyit? Főleg gyönyörködni benne, meg lehet-e egyáltalán? Hát állandóan lenyomnak, nem, hogy ezt csináld, azt csináld, és még mindig ott kapom magam, hogy úgyse tudom megcsinálni, és akkor hát nem gyönyörködöm benne egyáltalán, nem tudom, hogy vagytok vele. De akkor miről szólnak ezek az igék? Vagy Dávid vajon hogy tekintett az Isten törvényére, hogy azt írta, hogy ő gyönyörködni tud benne? Sőt, egész éjjel, egész nappal azon gondolkodik. Most csak ízelítőül, tehát én az utóbbi időben, tehát most elkezdtem egy kicsit gondolkodni például az első parancsolaton, ahogy kezdődik maga a parancsolat, és gondolataimat szeretném megosztani veletek, hogy... Tehát én azt látom, hogy ha az ember elkezd egy kicsit is foglalkozni az Isten törvényével, akkor egészen megnyílik. És hallottam, direkt rákerestem az interneten is, tehát, hogy előadásokat, vagy igehirdetéseket így a parancsolatokról is, két-egy formát nem találtam. Tehát ez annyira színes lenne, vagy annyira, és nem egyik se volt rossz, mindegyik jó volt, amit hallottam, de nem volt egyforma. És most én mondok nektek mondjuk egyfajta gondolatmenetet, amit én most gondolok mondjuk az első parancsolatról. Biztos, hogy ezzel se fogtok másnál találkozni. Csak kedvet akarok nektek csinálni ahhoz, hogy mélyedjetek el, mélyüljünk el az Isten törvényében, mert nem véletlen, hogy ezeket adta és ezeket kőbe viste, és hogy vagy milyen célja volt ezzel. El is olvasom a Bibliából, akkor tudjátok, Mózes második könyve 20. fejezetéből. Olvasom az első verstől. Elolvasom mindegyiket, aztán visszatérünk már az elsőhöz. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéből, földjéről a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedizillen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerizillen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmad, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adta néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamistalan bizonságot, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te felebarátodé. Hány parancsolatot olvastam föl? Megszámoltátok-e már valamikor, hogy hány parancsolat van a kőbevésve? Tizet? Tizet. Akkor igen, hát legalább 16 van benne, ahogy én múltkor összeszámoltam. Tehát 16 olyan, ami azt mondja, hogy vagy csináld ezt, vagy pedig azt mondja, hogy ne csináld ezt. Tehát felszólít, vagy tilt valamitől. És ugye eléggé önkényes módon hát vannak bizonyos felosztások, tehát különböző kategóriák vannak, hogy ki mit számít, honnan számít eddig ez, utána a másik. Tehát ezzel is találkozunk különböző felbontásokkal. Én is most szembesültem egyfajta felbontással, ami eléggé elgondolkodtatott. Tehát a zsidó hagyományban mi a felosztása? Nem tudom, tudjátok-e. Meddig tart az első parancsolat? Tehát nyilván én úgy gondolom, hogy mint ahogy itt a Bibliánkban sincs meg sorszámozva, hogy első parancsolat, második parancsolat, harmadik, stb. Ugye itt egy versbeosztás van, ami az eredeti Bibliának nem része. Ez valamikor a nem tudom, 15-16. Században alakult ki, hogy ilyen formában osszák fejezetekre meg versekre a Bibliát. Gondolom, hogy nem volt megszámozva, vagy nem tudom persze, mert eredeti kőtáblát nem láttam. Tehát most olvastam egy rabbinak, egy zsidó írástudónak a Biblia értelmezését, és ott azt mondja, hogy ez igazából 10 ige, nem parancsolat, hanem 10 ige. És azt mondja, hogy az első ige úgy hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Ez az első ige. És ugye a második van úgy egy tömbben, hogy ne legyenek néked idegen Istened, én előttem ne csinálj meg annak faragott képes, stb. Nem akarom ezt különösképpen elemezni, csak hogy ezen is picit is tehát elgondolkodtassalak titeket, meg hogy gondoljátok ti is tovább, értelmezzétek ti is a magatok számára a kőbevésett igéket. Ne fogadjunk el automatikusan különböző embereknek különböző megoldásait, hanem van mit gondolkodni az Isten törvényéről. Tehát konkrétan, bocsánat, térjünk vissza az első törvényhez, hogy mi minden tanulságot jelenthet számunkra. Maga ez az első, amit olvastam. Kinek szól a törvény? Mit gondoltok? Mindenkinek. Igen? Van-e más vélemény? Vagy ezzel minden jótak egyet, tehát egyetértetek, hogy mindenkinek szól a törvény. Kérdezek titeket, hogy ti mikor voltatok Egyiptomban? Hányan voltatok Egyiptomban? Kezeket föl. Van, aki még ott van, ugye? Van, aki még nem volt? Van, aki majd csak lesz, vagy... Hogy gondolkodunk erről? Mert ugye tudtok róla, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a törvényt Isten a zsidóknak adta. És ez tény, konkrétan és fizikailag valóban a Sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a törvényt a zsidóknak adta. És ugye hozzák érvként is, hogy hát hiszen őket hozta ki Egyiptomból, a rabszolgaságnak a házából, őket szabadította meg, tehát a törvény, a 10 parancsolat különösképpen a zsidókra vonatkozik. Hogy tudnánk mi ezt megcáfolni? Mert akkor, ha ti jártatok Egyiptomban és kihozott az Isten, akkor mondhatjátok, hogy igen, rám is vonatkozik az első parancsolat, vagy akkor ti hogy gondolkodtok erről a mondatról? Akkor most vonatkozik ránk az első parancsolat, vagy nem vonatkozik? Igen? Tehát, hogyha valóban fizikailag nem voltunk Egyiptomban, akkor lehet, hogy lelki jelentést kell keresni benne. János 8.34-ben mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája. Ugye a Károlyi szolgának fordítja, a szótár rabszolgát ad meg. De aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. És azt mondja, Egyiptom, ha jelképes értelemben nézzük, tehát hogy mint szimbólumot, a szolgaságnak, a rabszolgaságnak az ország, a háza, hazája. Egyiptom rabszolgaság, ha mint szimbólumot keressük. És ilyen értelemben érvényes. Tehát ugye azt mondja a Biblia, hogy igazából minden ember, aki csak él a Földön, és valaha is élt, Sátánnak a szolgája, fogja, a rabszolgája, ugye mi megromlott emberi természetünkön, önző énünkön keresztül rabszolgák vagyunk. Tehát a Biblia szerint mindannyian jártunk már Egyiptomban, jelképes értelemben, tehát ismerjük nagyon jól a bűnnek a rabszolgaságát. De itt azt mondja ez az ige, hogy kihozott. Mert akkor én azt mondom, hogy mindannyian Egyiptomban vagytok, és az Isten meg akart titeket onnan szabadítani, mert hát a bűnnek a fogai, rabszolgái vagytok, de itt azt mondja, hogy kihozott. Ti hogy érzitek ezt? Hogy gondoltok ott a kefelől? Titeket kihozott már az Isten Egyiptomból? Igen? Tehát nem hozott ki, de fölkínálja a lehetőséget? Aha, igen. De itt ugye nem így fogalmaz a Biblia, érdekes. István?
1: Én azért hozzátenném azt, hogy a pillanatig, hogy itt lévődünk, és ezt olvassuk, akkor ott már azért megtörtént egy szabadítás. Uh-huh. Ez teljesen hasonló, mint az Izrael népe, hogy nem volt tökéletes, nem szabadult meg a bűneitől, de már kijött Egyiptomból, már uh-huh. egy egészen más utat jár, amikor a pusztában volt.
0: Tehát bent vagyunk, vagy kint vagyunk? Talán megkönnyíti a dolgot, hogyha megnézzük a szövegkörnyezetet. Itt voltak, vagy kint voltak?

103. Zsoltár, igen, megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel, és nem úgy mint, tekint ránk, mint rabszolgákra. Mert minket kihozott Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Ez én úgy gondolom mindenkire vonatkozik, lelki értelemben. Mert ott is fizikálisan kihozta, tehát nézzük a szövegkörnyezetet, ott mindenkit kihozott Egyiptomból, még nem mentek be Kánaán földjére, az ígéret földjén még nem voltak ott. De már mindenkit kihozott Egyiptomból a szolgálatházából. Senkire nem úgy tekintett, mint rabszolgára, és minden lehetőséget, eszközt fölkínált nekik ahhoz, hogy be tudja őket vezetni az ígéret földjére. Tehát azt írja így az ige, az én számom legalábbis azt jelenti, hogy velünk nem úgy bánik, mint rabszolgával és mint bűnösökkel. De akkor ez azt jelenti, hogy mindenki valóságosan megszabadult a bűntől és üdvözül? Vagy akkor mit jelent ez? Kint vagyunk, vagy bent vagyunk, vagy hol vagyunk jelenleg? Ha nézzük mondjuk a bibliai párhuzamot, meg a zsidóknak a tanulságait, mi hol vagyunk most, mit gondoltok? Az ígéret földjén, a mennyben, Egyiptomban, a rabszolgaság földjén, házában, vagy a pusztában? Én így gondolom. Mi is ugyanúgy, mint amikor a zsidóknak adta az Isten ezt a törvényt, mi is a pusztában vagyunk. Már nem Egyiptomban, de még nem az ígéret földjén. Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a tényből, mondjuk, hogy ez tényleg így van? Egyiptomban már nem vagyunk, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, fölszabadított minket, és mindannyiunkkal úgy bánik az Isten, mint a gyermekével, mint a fiával, és nem úgy, mint a rabszolgával. Nem bűneik szerint cselekszik velünk. De még itt vagyunk a földön, még vándorlunk, és még nem mentünk be az ígéret földjére. Szeretnék kiemelni egy-két tanulságot. Nézzük meg konkrétan a kivonulást. Mózes második könyve 12. fejezetére gondolok. 2 Mózes 12. Azt olvasom, a 37. és 38. versben elindultak Izrael fiai, tehát 2 Mózes 12.37, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mint egy 600 ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment föl ővelük. Juh is, szarvasmarha is, fölötte sok barom. Olvasom a 2 Mózes 38.26-ot. 2 Mózes 38.26. Így olvasom. Fejenként egy beka, vagyis fél siklus a szent siklus szerint mindenkitől, aki átesett a megszámláltatáson 20 esztendőstől fölfelé, akik 603 ezeren és 550-en voltak. Tehát, mit akarok kiemelni? Hány embert hozott ki Isten Egyiptomból? Hány embert szabadított meg a rabszolgaságból? Ugye azt mondja, hogy csupán férfiakat számolva, ugye amikor népszámlás volt, akkor mindig csak a férfiakat számolták, és mindig csak a 20 éven felüli férfiakat. Azt mondja, hogy nem 600 ezeren, ugye ezt szoktuk mondani, de itt a pontos létszámot is megadja. Férfiak 20 év fölött 603.550-en voltak. Plusz, ugye 20 év alattiak, plusz asszonyok, plusz elegy nép, tehát egyiptomiak, meg aki, nem tudjuk, hogy kik pontosan, de... És ugye ezért szoktuk mondani, hogy szerény becslések szerint minimum egy 2 millió sokaság lehetett. Akiket Isten megszabadított, kihozott Egyiptomból a szolgált földjéről, nem úgy bánt velük, mint a rabszolgákkal, minden esélyt, minden lehetőséget fölkínált nekik, hogy bevigye őket az ígéret földjére. Kérdezek titeket, hogy a 20 év fölötti emberek közül hány

0: mentek be Kánaánba. Na? Így van. 4 Mózes 14-hez, hogy odalapozunk, kiderül, hogy hányan mentek be ezek közül. 4 Mózes 14. Azt olvasom a 6. verstől. 4 Mózes 14.6. Józsué pedig a Nun fia és Káleb. Tehát ugye az a helyzet, hogy nem is tudom, az pár hónap alatt, két-három hónap alatt odaértek az ígéret földjéhez. Kiküldtek 12 kémet, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van. Ugye 10 visszajött, hogy kész, reménytelen, menjünk a csodába, mert itt nekünk itt bele fogunk pusztulni, hogyha oda megpróbálunk bemenni. És két ember volt, aki mást mondott. Az a Józsué pedig a Nun fia és Káleb a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat és szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének, mondták. A föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, azt igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezzék őket, megjelent az Úrnak dicsőség a gyülekezet sátorában Izrael minden fiainak, és mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nékem mind a ma csodatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közülük, közöttük? És olvasom még a 21. verstől, azt mondja, hogy és mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszéded szerint, de bizonnyal élek én is, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szómnak. Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki sem látja meg azt azok közül, akik gyaláznak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre. És olvasom még a 29. verset, azt mondja, hogy e pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak, a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva, és azon fölül, akik zúgorodtatok ellenem, és nem mentek be arra a földre, amire nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket, Kálebet, a Jefunné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. De a kicsinyeiteket, akik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek, őket beviszem, és megismerik ezt a földet, amelyet megutáltatok. A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el. Van ebben szerintetek valami tanulság a mi számunkra? Akkor valahogy fogalmazhatunk úgy, hogy mindenkit kihozott. Aki akart jönni, úgymond, vagy hát bármiféle hajlandóságot, azt mi Isten fogalmazunk így, mindenkit kihozott. Ez a mindenki volt, azt mondja, hogy szám szerint 20 év fölötti férfiak 603.550 plusz gyerekek, nők. És azt mondja, hogy hányan mentek be az életföldjére? Ezek közül a felnőttek közül ketten. Plusz, azt még ugye nem tudjuk pontosan, hogy mennyi elegyben egy nép, meg gyerek, meg asszony. És hát jutatnak eszünkbe egyébként igék. Zsidókhoz írt levél 3. fejezetében ugye ott is példaként hozza föl Pál apostol a pusztai vándorlást. És ugye 3-szor is visszatér, mint egy refrén, a legnagyobb tanulság, amikor azt mondja, hogy, tehát Zsidó 3.15-ről olvasom, e mondás szerint, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig, vagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Vagy ugye párhuzamot szintén von ugyancsak Pál apostol 1 Korintus 10-re gondolok, ott is a pusztai tanulságokat mondja le, és ugye azt olvassuk a 11. versben, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett, azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Ez is többször visszaköszön, hogy teljes a párhuzam, és nagyon ügyeljünk a tanulságokra. És igenis, hogy nem csak a zsidóknak adta, és nem csak a zsidókat hozta ki Egyiptom földjéről, hanem a igazi értelemben nézzük jelképesen, vagy hát lelki értelemben, mindannyiunkat kihozott Egyiptomból. Krisztus által mindannyiunknak fölkínálta a szabadságot, és mi ebben a szabadságban élünk. Minden szabad nékünk. Minden. Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem úgy tekint ránk, mint rabszolgákra. De még nem vitt be. Nem tudott még bevinni Kánaánba. És azt mondja, ezen túl hol van a lehetőség és a felelősség? Azt mondja, hogy zúgolódás, elégedetlenség, panaszkodás, engedetlenség, hitetlenség miatt nem mehettek be. Ott hullottak el a pusztában. Sokan vannak a hivatalosak. Kevesen a választottak. Ugye a királyi mennyegző példája ott is az van az eredeti szóban, hogy a sokaság, tehát a sokaság, magyarul mindenki hivatalos, kevesen mennek be a mennyegzőre. Széles az az út, tágas az a kapu, tudjátok, amely hova visz, és keskeny az az út, szoros az a kapu, amely ugye az életre vezet, kevesen járnak azon. Mi az alapvető különbség a két csoport között? Azt mondja, hogy itt is azt mondja, van a tömeg, csak a férfiakat adja meg 20 év fölött, de biztos nagyon sokan voltak, több millióan. És azt mondja, gyakorlatilag ketten, plusz a 20 év alattiak. Mi lehet az alapvető különbség a két csoport között? Vagy úgy kérdezem, hogy hogy lehet azt megtapasztalni, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjéről? Nem bűneink szerint cselekszik velünk. Hogy lehet ezt megtapasztalni? Hogy lehet erre rácsodálkozni, rádöbbenni? Hogy lehet ezt meglátni? Mert ugye sajnos mi sem vagyunk kivételek, mint mindenki, hogy élhet, hogy jogosan panaszkodunk, jogosak a sérelmeink, sokszor nincs ott Isten, nem szabadít meg, hagyja, hogy ez meg az, meg sok minden történjen velünk, hát lehet így örülni, lehet így hinni, lehet így boldognak lenni, hát ez tiszta katasztrófa, nem? Amivel körül vagyunk véve. Hát hol van az Isten, aki kiszabadított minket állítólag már nem vagyunk Egyiptom földjén, hát hol van? Ugye a zsidók így gondolkodtak a pusztában. Azt mondja, 10-szer, és másik hely mondja, hogy hányszor megkísértettek engem mondván, köztünk van-e az Úr, vagy nincs. Vajon köztünk van-e az Úr? Azt mondja, nem látjuk, nem tapasztaljuk, egy csomó rossz dolog történt velünk. Hát nincs velünk az Isten. Ki hozott ide meghalni, aztán magunkra hagyott. Így gondolkodunk, vagy esetleg úgy, mint Káleb és Józsué. Azt mondja, ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre. És nekünk adja azt. És azt mondja, hogy ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. Hogy esetleg így gondolkodunk. Tehát honnan lehet azt tudni, hogy az Isten velünk van, és kihozott minket Egyiptom földjéről? Megint csak olvasok a Bibliát. Mi volt ez a puszta, ahol vándoroltak? 5 Mózes 8-ra gondolok. Mi volt ez a puszta, ahol Isten vezette őket? Ugye gyakorlatilag pár hónapig vezette volna eredeti jó terve szerint, de kénytelen volt 40 éven keresztül ebbe a pusztába. Körbe-körbe bolyongtak, és közben ugye hullottak. 5 Mózes 8, olvasom. A 11. verstől. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon, hogy mikor eszel, jól lakol, szép házakat építesz, és lakozol azokban, amikor a te barmaid, juhaid megsokasodnak, ezüstöd, aranyod megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fúvalkodjon akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából, aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. Kérdés, milyen volt ez a, milyen, mi, tehát magáról a pusztáról milyen jellemzést ad a Biblia? Ezt mondja, 15. verse gondolok. Ez a puszta, ez a tüzes kígyóknak, skorpióknak és a szomjúságnak a pusztája volt, ahol nem volt víz. Hányszor marta meg őket a tüzes kígyó 40 év alatt? Egyszer. Skorpióról ráadásul nem is olvasok sehol. Hányszor nem tudtak inni? Volt egy-két alkalom. Természetes volt ez? Azt mondja, ez a puszta, ez a tüzes, az a mérges kígyóknak, az tele volt mérges kígyóval, skorpióval, és sehol nem volt víz, iható víz. És azt mondja, hányszor engedte meg Isten, hogy egy kicsit belekóstoljanak abba, hogy igazából milyen földön járnak ők? Nagyon kevésszer. Mit láttak meg ezek az emberek? Mit vettek észre? Mit szemléltek? Az Isten jelenlétét, gondviselését, jóságát, ajándékait nem vették észre. Amikor egy picit visszavonta valamilyen területen a kegyelmét, oltalmát, abban a pillanatban észrevették. Hol van az Isten? Nem szeret az Isten. Hát most micsoda katasztrófa történik. Hát menjünk vissza Egyiptomba. Jobb volt nekünk Egyiptomba, húsos fazekaknál. Mi mit látunk ebben a pusztában? Ugye azt mondja, a tüzes kígyóknak a pusztája volt. A kígyó, mint szimbólum, kit jelképez? Jelenések 12.9. Azt mondja, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, azt mondja, vettetett a földre, és az ő angyal és ővel levettettek. E világ fejedelme. Jön-e világ fejedelme, mondja Jézus, és benne nincsen semmije. Akiket a világ istene megvakított, fogalmaz Pál apostol. Azt mondja, ez a föld, ami bolygónk, ez a tüzes kígyóknak a pusztája. Ez a sátán, birodalma, sátán fejedelemsége. Hányszor mart meg minket a tüzes kígyó? Hányszor vagyunk szomjasak? És skorpió? Elég ritka, nem? Mi mit veszünk észre? Mire tekintünk? Mi hiányzott azokból az emberekből, akiknek a testei elhullottak a pusztában? Alapvetően, legalapvetőbb dolog, mi volt, ami hiányzott az életükből? A hála. Mert miért legyünk hálások? Hát, tele van az életem, tiszta probléma, góc úgy, ahogy van az egész. Miért legyek én hálás? Ugye jogosan mondhatjuk, meg ők is jogosan mondhatták, meg zúgolódtak. És azt mondja, hogy valamit nagyon nem látnak, és nem tudja Isten őket bevinni a Kánaán földjére. Ugye Jézus is mondott egyébként ilyet, amikor kérdezték, hogy milyen jelen lesz a te eljövetelednek. Máté 24. Ugye ő is mondott egy párhuzamot, hogy Máté 24, 37. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is, mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindjárt elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Most ezt akarom kiemelni, azt mondja, nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre az özönvíz idején élő emberek? Legfőképpen mit nem vettek észre? Hogy az Isten megtöltötte házaikat jóval. Jób könyve. Laodiceának azt mondja Jézus, hogy térj meg. Hogy lehet megtérni? ugye a római levélben azt mondja, az Istennek jósága téged megtérésre indít. Mit nem veszünk általában észre? Mit nem tudunk szemlélni? Miről szól Isten törvénye vajon? Tehát az, hogy bemehetünk az ígéret földjére, az valahol igazából ezen múlik. Felismerjük-e a gondviselő jelenlétét, aki tényleg gondviselő, mert így látjuk és így tapasztaljuk. Ébred-e hála a mi szívünkben? Emlékeztek, Pál apostol kétszer is írja leveleiben. Mindenkor, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. Tudunk, én nem tudok így gondolkodni, ti tudtok már így gondolkodni? Amikor bármi nem szeretem dolog van bennem, nincs hála bennem. Bennem sok minden van, de hála az nem, nincs. És te azt mondja, hogy mindenkor mindenért. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis, hogy elég nagy tanulsága van itt a kőbe vésett első igének, mert lássuk meg a párhuzamot, és lássuk meg a tanulságokat. Azt mondja, hogy én vagyok, ugye, amit kiszoktunk emelni. Ugye az eredetiben, hogy megnéztem, tehát nem az van, hogy én az Úr vagyok a te Istened, hanem ott van egy ilyen létige, hogy én vagyok, ugye Jehova, J-H-V-H, a te Elohimod. Ugye, és ebből azt szoktuk kiemelni, hogy igen, nem személytelen erő, meg a tudat egyesített mezeje, meg mit tudom, milyen néven szokták illetni, hogy van egy ilyen kozmikus intelligencia, de azt mondja, én személy vagyok, én egy személy, valaki vagyok. Ugye Isten lélek, mondja a Samária asszonyak Jézus. És ő azt szeretné, hogyha őt lélekben és igazságban imádnánk. Ugye ő egy személy, mint lélek. Szeretnék azt, hogy a személyes kapcsolatban lennénk vele. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én egy személy vagyok, te is egy személy, és mi szeretném, hogyha összekapcsolódnánk. És ugye az a bizonyos, tehát a zsidó kommentárban úgy olvastam, hogy ez a bizonyos JHVH, Jahve vagy Jehova, ugye örökkévalónak fordítják. Tehát azt mondja, hogy aki van, ugye vagyok, aki vagyok, az a létigének egy fajta speciális változata. Az örökkévaló. És azt mondja, én vagyok az örökkévaló, a mindenható, és én te veled szeretnék kapcsolatba lépni személyesen. Milyen ez az örökkévaló? Mit ismerünk mi Istenről? Ugye, mit mond Jézus? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és mit elküldtél a Jézus Krisztust. Milyennek ismerjük mi az Istent? Olvasok egy másik érdekes jellemzőt. Bármikor a Bibliában, az Ószövetségben szóba kerül az egyiptomi kivonulás, mindig két érdekes jelzőt hoz rá. Mindjárt olvasom, mire gondolok. Fedezzétek föl, nem lesz nehéz. Olvasok pár igét, olvashatnék többet is. Azt írja például 5 Mózes 5.15. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd. 5 Mózes 26.8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17.36. Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, néki áldozatok, aki kihozott titeket Egyiptom földjéről nagy erővel és kinyújtott karral. Jeremiás 32.21. Kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral és nagy rettegéssel. Mit jelenthet? Erős kézzel, kinyújtott karral. Miért van ez odaírva? Szerintetek ez mit jelent? Számotokra mit jelent? János?
1: Azt akarják látni például az Isten, hogy ő abszolút megvédtőket és meg tudják ezt szabadítani. Kinyitottva azt jelenti, hogy állandóan értük cselekszik. Hogy az mindig felemel valamit, hogy nem hagyja el őket. Ő az elejével, a teremtő elejével, úgy volt a szombatnak is különben, hogy a teremtő elejével ő meg tud őket szabadítani, és meg tud őket menteni a Egyiptomtól, és ki tud őket hozni. És az ő bajja mindig kinyújt valamit.
0: Én a mindenható Isten vagyok. Van-e valami lehetetlen nékem? Kérdezi az Isten. Van nekem egy füles ágyúgolyóm, kettlebell, 16 kiló. Így fel tudom emelni, így nem tudom. És azt mondja, erős kézzel kinyújtott kar, azt mondja, van nekem valami lehetetlen? Én a mindenható Isten vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjére a szolgatházából. Én téged be tudlak vinni az ígéret földjére. Neked ne, te nem tudsz bemenni, de ezt aztán tapasztaljuk, hogy nekünk aztán lehetetlen. De azt mondja, én vagyok az, akinek téged bevinni az ígéret földjére a semmi. Mert én mindenható vagyok. Milyen kapcsolatban vagyunk mi ezzel az Istennel? Azt olvassuk a Bibliában egyéb más helyen, hogy a törvény Krisztushoz vezető mester. Ugye a Galata levélben, mert ez megfogalmazza Pál apostol által, hogy a törvény nem más, mint Krisztushoz vezető pedagógus mester. Szerintetek hogyan vezet a törvény Krisztushoz? Mi ebben a logika? Röviden meg tudjátok-e fogalmazni? Hogy vezet a törvény Krisztushoz? Dani? Tehát ha Krisztus nincs velünk, akkor nem tudjuk megtartani a törvényt, ugye így? Aha, igen. Hogy vezethet még Krisztushoz? Én is így gondolom, hogy ez igaz. Hogy vezethet még Krisztushoz? János?
1: Ugye a Bibliában az, hogy törvényt, az nem pusztán 10 pacsorokra, hanem az egész Isten rendelkezésekre lehet is, de maga az Isten szavára is. Uh-huh. Az ember kapcsolatkozik az Isten igéjével, az elvezeti Krisztushoz végül is. És a Biblia ugye mégis Krisztusról szól. Uh-huh. Ilyen értelemben is. Szerintem úgyis, hogy Dani is mondta. Uh-huh. Aki még jobban megért a törvénynek a lényegét, és látja, hogy ez milyen magas, azt mondja, na én ezt még törvényképpen vettem. Uh-huh.
0: Igen, aztán ott van a ceremoniális törvények, ami mind Krisztusra, Krisztusnak az életére, áldozatára, megváltásra mutat, ugye ceremoniális törvényekre is gondolhatunk, István?
2: Azt tenném hozzá, igen, a Isten szeretetére is rávezetünk a törvény, a törvény a szeretet, és ha elemélyed az ember, megnézi jobban, akkor egyszerűen felfogja, hogy mekkora szeretet van mögötte a törvényben.
0: Igen, tehát azt mondja, ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, Jakab levelében olvassuk, azt mondja, tényleg mint egy tükör, azt mondja, miért adta nekünk ezt a kőbevésett törvényt? Azt mondja, hogy tényleg olyan, mint egy tükör. Nem azért, hogy igazzá tegyen minket, a törvény által ugyan senki nem igazol meg, de nem is ez a célja. Ha valaki a törvény cselekedeteiből akar megigazolni, az ugye azon az úton jár, ami mi is sokszor próbálkozunk, és azon röbbenünk, hogy egyáltalán nem megy. És Jézus mondta, hogy nem, embernek lehetetlen. De azt mondja, törvény Krisztusra vezérlő mester. A törvény rámutat, hogy te bűnös vagy. Nézd be a tükörbe, lásd meg, hogy milyen piszkos vagy. A törvény, meg ha belenézek, azt mondom, hogy bűnös vagyok. A bűnösnek mire van szüksége? Bűnbocsánatra. Ami a kereszt által lehetséges, Krisztus keresztjében van, ami bűnbocsánatunknak a lehetősége. És mi van, hogyha azt mondom, hogy de akkor én már nem akarok elesni? Jézus azt mondja, nálam nélkül semmi sem cselekedtettek. Istennel viszont minden lehetséges. Hogy megbocsássa bűneimet, Krisztusra van szükségem, hogy ne essek el, Krisztusra van szükségem. Sőt, érdekes rácsodálkozásom volt, tényleg nem parancsok a parancsok. És nem felszólító módban vannak az eredeti szövegben, hanem kijelentő módban vannak. 10 ige. 10 ige van, és nem 10 parancsolat. És ahol Károly egy helyen fordítja parancsolatnak, ott is megnéztem az eredetit, ott is a dábár ige van, ami igét, beszédet jelent, és nem parancsolatot. Van parancsolat szó is a Héberben, de az egyéb más helyeken van. Itt 10 igéről beszél a Biblia, nem 10 parancsolatról. Miért fontos ez? És miért fontos ez, hogy kijelentő módban vannak? Tehát azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjére a szolgatházából, és nincs neked idegen Istened én előttem, és nem csinálsz magadnak faragott képet, és nem veszed az én nevemet hiába valóan, és nem ölsz, és nem paráználkodsz, és nem gyilkolsz, vagy nem lopsz, stb. Az eredeti szövegben ez van. Ebben az én számomra egy óriási üzenet van. Tehát bizonyos értelemben valóban méltán lehet felfogni parancsként az Istennek a szavát, de én inkább ígéretként szeretném felfogni. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, és amennyiben és amennyire én vagyok az Úr, a te Istened, olyan mértékben neked nem lesznek idegen isteneid, nem faragsz magadnak, nem lopsz, nem ölsz, nem paráználkodsz, mert nálam nélkül semmi sem cselekedtettek. A törvény az Krisztusra vezérlő mester. Nem azt mondja a Biblia, hogy van az Istennek egy feltételrendszere, egy léc, amit jó magasra föltett, és ha ezt megugrod, akkor majd bemehetsz a Kánaán földjére, akkor majd szeret, akkor majd megbocsát. És ezzel próbálkozunk, megpróbálkozik a legtöbb ember, hogy megugrogarjuk azt a lécet, amit Isten olyan magasra tett, hogy egy, szóval nem igazán tudjuk megugrodni. De azt mondja, az Isten igéi nem erről szólnak, a 10 ige nem erről szól. A 10 ige az a 10 legnagyobb ígéret, amit Isten valaha adott az embernek. Azt mondja, ha én, aki örökkévaló, mindenható vagyok, leszel velem olyan kapcsolatban, hogy elmondhatjuk, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, akkor én ezt megcselekszem a te életedbe. Hogy és nem lopsz, nem ölsz. Idegen Istened nem lesznek előttem, mert, ahogy Pál apostol mondja, minden kár és szemét ehhez képest. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt azt mondja, minden kárnak és szemétnek ítélek. Kivágyik idegen istenekre, de hogy kell nekem? Hát sokkal jobbat találtam. És a többi lehetne soron végigmenni a 10 igén. Tehát tükör, azt mondja, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, mit látok meg akkor, hogyha tényleg elkezdek komolyan gondolkodni erről a 10 igéről, belenézek, mint egy tükörbe, meglátom, hogy az Úr az én Istenem, vagy pedig nem. Mert az Isten részéről ez egy ígéret. Azt mondja, hogy mi történik akkor, hogyha ezt meg tudja valósítani az életemben, hogy ő az én Istenem. Ezékiel 36-ban például mit olvasunk? Ezékiel 36-26 azt mondja, adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, mondja Isten, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, a kőbevésett 10 igébe, akkor meglátjuk, hogy ki a mi Istenünk. És azt látjuk, hogy az én életemben ezek nincsenek jelen, azt mondja, akkor az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki meghallja az én szómat, megnyitja azt, hogy ismerjétek az igét. Tehát én úgy gondolom, hogy van mit gondolkodni az Isten törvényéről éjjel és nappal. És van miben gyönyörködni, mert én megint csak mondom, tehát ez a 10 legnagyobb ígéret, ami Isten szájából elhangzott, és hát kőbevésre leírta a saját ujjával, ez nem visszarettentő, elrémisztő, iszonyú nehéz követelményrendszer az Isten részéről, hogy ha ezt meg nem cselekszed, megnézheted magad. Hanem azt mondja, hogy ha engem megismersz, azt pedig az örökélet, hogy megismerhetek téged. És azt mondja, hogy egy jó van ez az Isten jósága megtérésre indít. Azt mondja, kialakul a személyes kapcsolat, azt mondja, akkor kicserélem a szívedet, az én lelkemet adom belétek, az én törvényemet a szívedbe írom, az én igéimet a szívedbe írom, és onnantól kezdve neked nem vágysz más Istenre, bálvány Istennek, nem csinálsz magadnak, nem lopsz, nem paráználkodsz, nem ölsz, stb. Én azt kívánom magamnak, meg nektek is, hogy gyönyörködjünk az Isten törvényében, és kutassuk azt, gondolkodjunk azon éjjel és nappal, és lássuk meg mögötte Krisztust. Hogy legyen ténylegesen Krisztusra vezérlő mester nekünk az Isten törvénye, és hogy tényleg be tudja teljesíteni az ő igéit, és tehát amikor a szívünkbe helyezi, azt mondja, hogy én cselekszem meg majd, hogy te betöltöd a törvényt. És kívánom, hogy legyünk azok között, akik bemennek majd az ígéret földjére. mert ez valahol rajtunk múlik. Mit látunk meg Isten lényéből, jelenlétéből? Ez ránk van bízva, és Isten mindent megtesz, hogy ő tényleg észrevegyük és meglássuk, hogy állandóan és szüntelen jelen van, és körülvesz minket és mindenünket, amink van, mint ugyanúgy, ahogy Jóbot. És azt mondja, hogy vegyük tudomásul, hogy a tüzes kígyóknak a pusztájában vándorlunk. Nem természetes, hogy eszünk, iszunk, az az Istennek ajándéka, az, hogy lakunk, hogy nem fázunk, stb. Kívánom, hogy tényleg az Isten jósága megtérésre indítson, és teljesítse be minden ígéretét a mi életünkben. Amen.

Pál apostol Hymnus Krisztusról a Filippi levél második fejezetében. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztusról, egész küldetéséről és áldozatáról Pál apostol nem a próza nyelvén gondolt megemlékezni, hanem ebben a lelkesült himnuszban, amely azzal kezdődik, hogy teljesítsük be egymás örömét, és kövessük Jézust ugyanazon indulattal, helyes fordítás szerint talán így mondanánk, belátással lévén, lássuk be azt, amit Jézus tett, és amit Jézus mondott. Jézust nem az követi, aki külsőségekben követi, aki csupán templomba jár, vagy jámbor kegyes cselekményeket végez. Jézus azt követi, aki belátásra jut, megismeri Jézus életét, és látja az ő küldetésének nagyságát, és az elvégzett eredménynek az örökké valóságát. Ezért mondja Pál apostol, és ezért követi végig Jézus küldetését a mennyből, hogy Jézus a mennyben élt, Istennek formájában volt, ugyanaz a teremtő Isten, mint az Atya és a Lélek, ugyanaz a minden tudó, minden ható Isten, mint a másik két isteni személy. De amikor ő a mennyben volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő lemondott a mennyről, ő letette az isteni hatalmát. Eljött a földre, együttérzően, az emberért, az emberiségért. Ettől a teremtő Istentől távolodott el az emberiség. Ebből az Istenből nem kért, nem akart többé. De az Isten utána jön az embernek, utána jön az emberiségnek. Nem tekinti zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Leteszi a hatalmat, önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Ha Jézus akkor lett volna emberré, amikor Ádám és Éva még tökéletes életben élt, az is egy végtelen megalázkodás és leereszkedés lett volna. De mi most már a paradicsom kapuin kívül élünk. A mi világunk nem a létező világok legjobbika. A mi világunk egy leromlott, legyengült, egy borzalmas, sújtott világ, sújtott helyszín, és Jézus erre jött el. És olyan megdöbbentően mondja a Pál apostol, hogy mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Hát lehet még nagyobb megalázás? Míg annál, hogy emberré lesz, hogy 9 hónapig őt is kihordja egy földi édesanyja, megszületik tehetetlen csecsemőként, egy istálóban, felnövekszik egy rossz hírű helyen Názáretben, jöhet-e valami jó hír Názáretből, ez volt a korabeli közmondás. Hát lehet ennél még nagyobb megalázás? Lehet. Jézus nem csak elviselte a környezet szidalmait, az üldözést, az arculveretést, ne felejtsük el, Golgotai áldozat előtt már többször meg akarták ölni. János 5. fejezete elmondja, hogy a papok már rátették a kezüket a betesdai beteg meggyógyítása után is, törvényszék elé akarták állítani, mert egy 38 éve beteg embert meggyógyított. Názáretben a felneveltetése színhelyén
lejegyzi Lukács evangéliuma 4. fejezete, ott meg ki akarták vonszolni az egyik templomi prédikációja után a hegyoldalra, és onnan le akarták lökni a mélységbe. Hányszor meg akarták már ölni? János evangéliuma 7. fejezete pedig lejegyzi, hogy már fölbéreltek embereket, hogy kaparintsák meg, még Júdás árulása előtt történt ez. Hányszor meg akarták ölni? De nem ez volt a megalázás. Nem az volt, hogy mindennek kiszolgáltatta magát. Nem az volt, hogy miután a prófétákat is megölték, és a szőlőmunkások bántalmazták, kútba dobták az Isten szolgáit, és az Isten azt mondja, hogy hát van egy szeretett fiam, talán őt megbecsülik, elküldöm hozzájuk, őt meg a szőlőn kívül vetve ölték meg. De nem ez volt a nagy megalázás. Mi ebben a himnuszban ez a kulcs szó? Mit jelent ez a mondat? És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, ez a nagy megalázás, ez annyit jelent, és Pál apostol ezt fejezi ki ezzel a rövid kifejezéssel, hogy Jézusnak is tudatosítania kellett, hogy hiába vagyok Isten fia, hiába jöttem a mennyből. Hatalmamat letettem, de személyem önazonossága megmaradt. A gondolkodásom isteni, de hiába vagyok Isten, Isten fia, hiába vagyok isteni gondolkozással ellátva. Én nekem szükségem van az Isten, az Atya pillanatonkénti, óránkénti segítségére. Gyenge vagyok, mivel én is ugyanolyan gyenge lettem, mint a többi ember. Az embert fölemelni csak azt tudja a nehéz helyzetéből, aki alászáll az emberi létezés bugyraiba, aki megalázza magát és megmutatja, hogy emberek, nekünk egy valakire van szükségünk, alázzuk meg magunkat. A megalázás egyáltalán nem valami meghunyászkodás, valami elvtelen visszahúzódás a Biblia szerint. A megalázkodás annyit jelent, hogy ismerjük be végre a valóságot, lássuk végre ezt a borzalmas helyzetet, nézzünk fölfelé, és segítségért egy valakihez forduljunk, aki valóban tud segíteni. Jézus ezt tette. Pál apostol másodszor is megemlékezett erről egy másik csodálatos himnuszában, amely a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében található, hogy ám bár ő fiú volt, de neki is meg kellett tanulni abból, amit szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván üdvösség szerzője lett azokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézusnak is meg kellett aláznia magát, Jézusnak is éreznie, tudnia kellett, hogy egyedül nem tud győzni, segítség nélkül nem tud előre haladni. Ő mindig számított az Istenre. Ezért mondta híres szavával, én és az Atya egy vagyunk. Ő egyé válni akart az Istennel, aki képes őt a győzelemre vezetni. És ezért fejeződik be így a himnusz, mivel Jézus ezt a keresztfának haláláig gyakorolta, engedelmes volt odáig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Nem csak Jézus nevét kell ismernünk, a névben a tartalmat, a tartalomban az életet, a sorsot, a sors végén a kereszthalált, a szeretet végső kicsúcsosodását, az önfeláldozó szeretet miben létét. Ehhez a valakihez kell fordulnunk, élő hittel, mint aki most is él a mennyben, vigyázza lépteinket, figyel bennünket. Ő, egyedül ő képes felemelni és szabadítani.

Így hangzik, Jézus mondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tudnátok-e nekem arra válaszolni, hogy mit jelent a szelídség? Bármi, ami eszetekbe jut ezzel kapcsolatban. Akár olyan embert is mondhattok, aki szelíd volt. Vagy éppen most szelíd, hogyha ismertek ilyet. Igen? Jézus szelíd volt, így igaz. Aztán, mit jelent az, hogy szelíd volt Jézus? Aha, nem ordított, így van. Hát ezt ugye nem tudjuk elképzelni Jézusról, hogy ott nekiállt volna ordibálni. Vajon a szelídségbe belefér a határozottság? Belefér többiek? Aki szelíd ember, az van, hogy néha határozott, ugye? Igen. Általában ez nem zárja ki a kettő egymást, mert hogyha valaki határozott, attól még belül tud szelíd maradni. Mit jelent még a szelídség? Gondoljatok csak bele abba, hogyha valakire ti esetleg haragudtok, de ezt a haragot nem mutatjátok ki, de érzitek legbelül, hogy valami nagyon nincs rendben, és legszívesebben valami rosszat csinálnátok azzal a másik emberrel, akár egy kisgyerekkel is, bárkivel, osztálytársal, ovistárssal, bárkivel, akkor ti szelídek vagytok? Tehát nem mutattok ki semmit, de belül mégiscsak forrongtok magatokban. Na, ez szelídség, vagy nem? Ez nem szelídség. Többiek? Többiek szerint sem. Nagyon jó. Miért nem szelídség ez? Mondd, Bibe. Aha, pontosan. Vagyis az a lényeg igazából, hogy mi van legbelül, ugye? Hogyha nem mutatjuk ki, hogy mi van belül, attól még könnyen lehet, hogy valami ott nincsen rendben. Nagyon érdekes dolog ez, mert ugye amikor Jézus ezt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, akkor nem csupán arra gondol, és azt szeretné, hogy mi tényleg legyünk szelídek, mindig olyan békességesek, meg kedvesek, persze ez is benne van. De van a szelídségnek egy olyan vonatkozása is, és ezt is szeretném majd olvasni, Máté evangélium a 11. fejezetéből, a 29. verset, amikor azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ez egy nagyon szép kis dolog. Mert ugye azt mondja, hogy nem csak szelíd, hanem szelíd szívű és alázatos szívű. Ez egy nagyon szép vonás az igében, hogy azt mondja, arra mutat rá, hogy nekünk belül is bizony rendben kell lennünk. Tehát kevés az, hogyha mi nem mutatjuk ki, az adott esetben, hogyha mérgesek vagy haragosak vagyunk, az a legjobb, hogyha belül is szépen nyugodtan tudunk viszonyulni a másikhoz. Békességgel, meg szeretettel. És ne felejtsétek el, a szelídség nem zárja ki a határozottságot, ahogyan meg is beszéltük, mert Jézus mindig ilyen volt. Gyerekek, ezt az egy igét tehát örülnék, hogyha megjegyeznétek ezt a boldog mondást, amit itt olvastunk itt először, az 5. fejezet 5. verséből, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Én kívánom, hogy ti tudjatok Jézustól tanulni, aki, tehát ne felejtsétek el, belül is nyugodt volt. Ti is legyetek mindig belül nyugodtak, és hogyha ez nem megy, nem sikerül, akkor kérjétek az Istent, hogy ő teremtse meg ezt a nyugodtságot bennetek. Amen. Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és igazából a mai alkalmunknak a mottója az az, amit énekeltünk is, hogy hadd lássuk Jézust. Jézusról szeretnék beszélni olyan vonatkozásban, hogy vajon milyen volt az ő munkálkodása, milyen volt az ő missziója. És azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Nem annyira a közösségi misszióról szeretnék beszélni, tehát hogy mi, mint közösség, mit teszünk az emberekért, mit teszünk a körülöttünk élőkért, hanem sokkal inkább arról, hogy mit tudunk tenni azokért, akik körülöttünk vannak, tehát személy szerint mi mit tudunk tenni ezekért az emberekért. De természetesen nem úgy szeretnék erről beszélni, hogy mi az, ami nekünk a hibáink közé sorolható, hanem sokkal inkább arról, hogy maga Jézus mit tett, hogyan dolgozott, hogyan munkálkodott emberekért, tömegekért, vagy éppen egy emberért. És nyilván óriási téma ez, és nem is lehet átfogni egy ige hirdetésben. Néhány szempontot szeretnék fölvillantani az igéből, olyan szempontokat, amelyekkel könnyen lehet, hogy találkoztunk már, de mindig szeretem, hogyha egy kicsit elmélyedünk az

Végében, tehát egy-egy szón is elidőzünk, elgondolkodunk, hogy mi is az üzenete annak az adott kifejezésnek. A fő kérdésünk tehát az, hogy mi volt Jézus titka? Miért követték őt tömegek? Zárójelben hozzátehetjük, hogy és bennünket miért nem követnek tömegek? Tehát miért nem jönnek ide tömegek a gyülekezetbe? Miért nem tudunk megszólítani nagyon sok embert? Mi az, amit tanulhatunk tőle? Mi az, amiben ő több volt, amiben ő jobban, ügyesebben, idézőjelbe téve munkálkodott, mint mi? Máté evangélium a 9. fejezetéből szeretnék olvasni egy ige szakaszt, a 35. verstől a 38. versig terjedő szakaszt. Tehát Máté evangélium a 9. fejezetéből a 35. verstől kezdődő szakaszt a következőképpen olvasom. És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Amikor pedig látta a sokasságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ebből az ige szakaszból csak a 35. és a 36. verset szeretném igazán kiemelni. Nagyon szép a 37. 38. vers felszólítása is, de azt gondolom, hogy ami számunkra példa lehet, ami kifejezetten arról szól, hogy Jézus hogyan munkálkodott, az az első két vers ebből az igéből. Nézzük a 35. verset. Azt olvassuk itt, hogy körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat. Apró kis sorrend cserét érdemes itt végrehajtanunk a szavak tekintetében, már olyan vonatkozásban, hogy egy kicsit érthetőbb lesz, hogyha úgy fordítjuk, és egyébként más fordítások is így fordítják, hogy azt olvassuk itt az igében, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind. Ugye a mind szócska az a falvak után van. Tehát ezzel utal arra az ige, hogy igazából nem volt olyan terület, amit Jézus szándékosan elkerült volna. Ez nem is annyira kicsi dolog, mert ugye gondoljunk egy picit ebbe bele, hogyha mondjuk nekünk azt a feladatot adnák, hogy itt Magyarország összes települését be kell járnunk, akkor könnyen elképzelhető, hogy lennének olyan helyek, ahova adott esetben nem mennénk. Nem? Mert mondjuk a híre az nem túl jó. A híre az szinte megelőzi azt az adott település, vagy azt az adott környéket, és itt nem kell példákat mondanom, tehát azt gondolom, hogy Magyarország területéről tudnánk olyan helyeket mondani, ahol azt mondjuk, hogy hát igen, mondjuk ott a bűnözés magasabb fokon áll, éppen ezért mondjuk azt a helyet jobb elkerülni. Azzal a helyen mi nem is vállalunk közösséget, vagy éppen azokkal az emberekkel. De Jézusról nem ezt olvassuk. Jézussal azt olvassuk, hogy ő teljesen komolyan vette azt, hogy hát ha őnek itt van egy küldetése, van egy missziója, egy feladata, akkor azt 100%-osan teljes mértékben el akarja végezni. Tehát nem az a szempontja, hogy nekem hol kényelmesebb, hol kellemesebb, hol kisebb az ellenállás adott esetben, hol kerülhetek olyan helyzetbe, ahol tényleg befogadják az igét, és én csak oda megyek. Nem. Ő neki az volt a szempontja, hogy mindenkihez elvigye az örömhírt, mindenkihez elvigye az evangéliumot. Ez nagyszerű dolog egyébként, de kétségtelen, hogy akkor, amikor ő munkálkodott mondjuk Júdeában, és hogyha összehasonlítjuk ezt a galileai szolgálattal, tehát ugye Júdea volt az ország középponti része, Galilea meg az ország északi része inkább, vagy tartomány északi része, akkor azt látjuk, hogy Galileában sokkal szívesebben fogadták. És nem véletlen, hogy Jézus, amikor elment Júdeába, akkor viszonylag hamar véget ért ott a szolgálata, mert nem fogadták be. Na de akkor is elment. És akkor is nem hagyta ki, és azt mondta magában, hogy igen, nekem őértük is munkálkodnom kell, és a fővárosban kezdte először a munkálkodását, és az azt követő, illetve az körülvévő területen, és azután pedig ment máshova. És nem csak északra, hanem természetesen olyan helyre, olyan területre is, ahol más népcsoportok laktak, tehát nem csak a zsidók, tehát az egész tartomány bejárta. Ez azért nagy dolog, mert ugye azt látjuk, hogy Jézus nem volt személyválogató. Tehát, hogyha a területeket mondjuk leszűkítjük emberekre, mert ugye azt látjuk, hogy a területeket mindent bejárta, tehát minden várost és minden falut, mindenhova eljutott. 3,5 év alatt egyszerűen nem volt olyan terület, ahol ő ne járt volna. De hogyha megnézzük azt, hogy kikért is munkálkodott,
Ugye nézzük csak meg a 35. verset. Azt mondja, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Figyeljük csak meg ezt az utolsó kifejezést. Azt mondja, hogy gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Tehát Jézus nem csak a művelt tömegekhez jutott el, nem csak olyanokhoz, akik mondjuk az igét jól ismerték, vagy jobban ismerték, mert azért a zsidók egészen magas fokon álltak az ige ismeretének tekintetében, hanem Jézus teljesen komolyan vette azt, hogy igen, neki mindenkit meg kell keresnie, minden embert meg kell keresnie. És itt jön be a személyválogatás szempontja. Itt jön be az, hogyha mondjuk ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mi hogyan munkálkodunk, vagy hogyan tudunk munkálkodni emberekért, akkor bizony bennünk könnyen elképzelhető, hogy megvan az a fajta előítélet, ami azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy az emberi természetünk velejárója. Tehát ez valahol természetes, sajnos, hogy az emberekhez előítélettel viszonyulunk, valahol természetes, hogy megítéljük őt a kinézete vagy bármi más szempont alapján, van egy előzetes elképzelésünk, na de itt jön az egésznek a lényege. Hogyha van egy ilyen előzetes elképzelésünk, van egy előítéletünk a másikról, akkor könnyen elképzelhető, hogy nem azzal a szeretettel, azzal a szelídséggel, azzal a nyitottsággal fogjuk megközelíteni, ahogy a Jézus megközelítette az illetőt. A nyitottságnak azért van nagy jelentősége, mert meggyőződésem, hogy az emberek megérzik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk. Erre próbáltam utalni a gyerekekhez intézett néhány gondolatban is, hogy nem igazán az a lényeg, hogy mi mit teszünk, persze ez is nagyon fontos, de van ennél a jellemünknek egy mélyebb szintje, hogy mi mit gondolunk, hogyan gondolkodunk a szívünkben. Na ez az a szint, amit egyébként mások nem látnak, de megérzik. Valamennyit mégiscsak látnak belőle a viszonyulásunkból, a szavainkból, a kérdéseinkből, a hallgatásunkból, mindenhogyan. Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy igen, az emberek nem buták arra, hogy ráérezzenek, hogy hogyan viszonyul hozzájuk a másik. Ez egy nagyon különleges dolog. Ezért van nagy jelentősége annak, hogyha ez a bizonyos előítélet megszületik bennünk, akkor ezzel mit kezdünk? Mert hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, ez valahol természetes, és ez helyén való, akkor ezáltal ez a missziónak egy óriási gátja. Mert nincs meg bennem az a nyitottság, ami Jézusban megvolt. De hogyha azzal a nyitottsággal megyek, amit itt olvastunk, hogy gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között, akkor azt gondolom, hogy a mi szolgálatunknak is bizony lehet eredménye. Még egyszer mondom, tehát erre nagyon figyeljünk. Lehet, hogy nem mondjuk ki szavakkal, hogy arról a másik emberről mit gondolunk, akár itt a gyülekezeten belül, de most mi itt a misszióról beszélünk, tehát kifelé a külmisszióról. Lehet, hogy nem mondjuk ki szavakkal, de ami a szívünkben van, az valahogyan különleges módon, de teljesen természetes módon az a cselekedeteinkben, szavainkban érződik. És a másik ember erre rá tud érezni. A másik ember ezt érezni fogja, hogy vajon hogyan viszonyulunk hozzá, nyitottsággal, vagy pedig nem. Nagyon érdekes az, hogy amit itt olvasunk, hogy hol munkálkodott, ugye a 35. vers még arra teszi a hangsúlyt, hogy ha elolvassuk még egyszer előről, hogy körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ugye ezzel mutat rá az ige arra, hogy Jézusnak a tanítása, és megint csak ezt a kifejezést kell, hogy kölcsönvegyük, az teljes körű volt. Olyan értelemben, hogy ő nem csak tanított, ő nem csak átadott valamit. Ugye ez is nagyszerű dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy igen, Jézus egy olyan tanító volt, aki 100%-osan tiszta dolgokat, tiszta evangéliumot, örömhírt adott át. Nagyszerű. De ez még csak a dolog egyik része. A másik része az, amit itt olvasunk az igében, hogy egyrészt tanított, másrészt gyógyított mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Tehát Jézusban megvolt az a nyitottság, megvolt az a bölcsesség, hogy ő pontosan, idézőjelbe téve ráérzett arra, vagy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tudta azt, hogy annak a másik embernek miről van szüksége. Tiszta tanításra van szüksége? Rendben, azt adok neki. Határozott szavakra van szüksége? Lásd a farizeusok esetében. Ugye nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus ugye adott esetben nem szólt rendkívül keményen és rendkívül feddően, dehogy nem. Ez belefért a szelídségébe. De belefért az is, hogy igen, meg tudta látni azt, hogy annak az embernek mire van szüksége, ha gyógyításra,
akkor azt kell neki megadni. Ha az erőtlenségei építésére, mert ugye figyeljünk fel a két kifejezés különbözőségére, hogyha valaki a bűneivel küzd, de egész egyszerűen erőtlen, hogy legyőzze azokat, akkor arra van szükség, hogy ott megerősítsük, és mondjuk együtt imádkozzunk vele. Tehát ez a fajta nyitottság, ez a fajta sokrétűség, ahogyan ő munkálkodott, ez csodálatra méltó. És megint a viszonyulásról szól a 36. vers. És hogyha megnézzük tovább az igét, és nézzük ezt a verset, a 36-at, akkor további tanulságokat, vagy megállapításokat vonhatunk le ebből az igéből is. Ezt írja. Amikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk. Mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Azt mondja tehát az ige, hogy amikor pedig Jézus látta a sokaságot, és itt egy picit megállunk, akkor valami történt. Mit teszünk mi, hogyha látunk egy sokaságot? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy mit gondolunk magunkban? Mit gondolunk akkor, hogyha mondjuk ezt a sokaságot szombaton látjuk? Akár a mai napon látunk embereket, akik mennek mondjuk bevásárolni, akár egy plázába, akár piacra, akár ezernyi minden mást intéznek. Könnyen elképzelhető, hogy egyfajta lesajnálás, vagy hadd használjam megint ezt a kifejezést, előítélet vesz úrrá, vagy lesz úrrá rajtunk, és ez az előítélet az arról fog szólni, hogy hát igen, én tudom, hogy hova kellene menni szombaton, és oda is megyek, mert helyes dolog a gyülekezetbe menni, de hát ezek a szerencsétlenek, ezek nem tudják. És hogyha így viszonyulunk az emberekhez, megint csak azt mondom, hogy azt a fajta nyitottságot veszítjük el, ami Jézusban megvolt. Mert Jézus pontosan tudta, hogy mikor, mit helyes tenni. Persze, hát ez teljesen egyértelmű. Na de ő neki az volt a szándéka, hogy az embereket magához hívja, magához vonza az egész lényével. És hogyha mi bennünk esetleg, amikor látunk egy ilyen sokaságot, megint csak az előítélet vagy a lenézés lesz úrrá, hogy én tudom, hogy mi az igazság, én tudom, hogy szombaton mit helyes cselekedni, és a hét többi hat napján szintén mit helyes és mit nem helyes cselekedni. Szóval ezzel nem fogunk menni semmire. Hanem sokkal inkább azzal, hogyha az a mentő szeretet lesz bennünk, mint ami Jézusban megvolt. Mert ugye azt olvassuk itt az igében, hogy amikor pedig Jézus látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk. Mert el voltak gyötörve és szét voltak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Ez volt a csodálatos, vagy ez is volt a csodálatos Jézus missziójában, vagy Jézus munkálkodásában, hogy ő megszánta az embereket. Ő mindig irgalommal és szeretettel tekintett az emberekre, azzal a szánalommal, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen a munkálkodásunknak az egyik kulcsa. Hogyan viszonyulunk az emberekhez? Hogyan viszonyulunk akár tömegekhez, akár az egyes emberhez? Hogyha ez a szánalom, ez az irgalom megvan bennünk, akkor azt gondolom, hogy a munkálkodásunknak lehet eredménye. Miért? Mert ugye ne felejtsük el, ugye Jézusban ez a gondolat született meg, amit itt olvashatunk az igében, hogy mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Lehet, hogy mi az emberekről mást gondolunk. Lehet, hogy az emberekről, sokaságokról, tömegekről, akik mennek, tehát plázába, piacra, akárhova, egy olyan kép él a fejünkben, hogy hát igen, lám mennyi magabiztos ember, vagy lám mennyi olyan ember, akinek mondjuk a pénz az istene, és minél többet szeretne költeni. Persze a világ erre rá is játszik. Na de sokkal inkább érdemes átgondolni azt, hogyha igazán mélyen elgondolkodunk ezen, akkor ugyanerre juthatunk, amire itt az ige eljut, és az ige kimondja, hogy hát ezek az emberek olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát nincsen senkiük. Nincs olyan, aki igazgassa az életüket. Valódi pásztoruk, valódi olyan stabil pont, amihez ők kiköthetik az életüket idézőjelbe téve is, és amihez mindig visszatérhetnek, igazából nincs. Mert rengeteg látszattal vannak körülvéve, rengeteg hamis dologgal, rengeteg olyannal, amit tulajdonképpen kártyavárnak nevezhetünk. Lehet, hogy valamilyen szinten magabiztosak, lehet, hogy ők valamilyen szinten meg vannak győződve arról, hogy igen, ahogy ők élnek, az helyes. De valójában ilyenek. El vannak gyötörve és szét vannak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Lehet, hogy látszólag nem így tűnik, még egyszer mondom. Lehet, hogy látszólag az emberek olyan biztosak a dolgukban, és amikor próbáljuk őket megközelíteni, akkor adott esetben hárítanak. Ki ne élte volna már ezt? Mindannyian átéltük.
de valójában igazából az emberek legbelül ilyenek. Érdemes ilyen szempontból is közelíteni az emberekhez akkor, amikor missziómunkát végzünk, hogy ezt a lelkének a legmélyét meg tudjuk találni, mert igen, ezzel mi előnyben vagyunk, hogy mi tudjuk, hogy ki az igazi pásztor. És tudjuk, hogy ki az, akihez mi az életünk horgonyát egészen biztosan, egészen bizalommal köthetjük. Nagyon nagy dolog tehát ez, és azt gondolom, hogy ha ezek a gondolatok, ezek lesznek bennünk, ez a hozzáállás lesz bennünk, akkor a mi missziónk, a munkálkodásunk eredményes lehet. És még egy szempont ehhez, hogy Jézus hogyan viszonyult az emberekhez. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk, ugye ez a kifejezés, hogy Jézus megszánta őket. Ellen White-nak van egy olyan megfogalmazása, hogy Jézus leginkább azokhoz viszonyult, nem pontosan így fogalmazza, a lényege ez, de kitüntető figyelemmel és kitüntető kedvességgel, akiknek a leginkább kifogásolható jellemvonásaik voltak. Miért is említem ezt? Azért, mert ugye White így fogalmaz egy helyen a Jézus életet című könyvben, hogy ezek az emberek még inkább felkeltették az ő szeretetét. Ez azért érdekes, mert hogyha mi ilyen emberekkel találkozunk, akiknek ugye leginkább kifogásolható jellemvonásaik vannak, akik durvák és egyszerűek adott esetben, akkor ez a fajta előítéletesség, vagy ez a fajta védekezés, amiről az eddig beszéltem, ez könnyen úrrá lehet rajtunk. És Jézusnál ezt azt látjuk, hogy pont nem így volt. Pont, hogy azt mondta, hogy igen, értük kell jobban munkálkodnom, értük kell többet tennem. Nem logikus? Csak pontosan fordítva gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. De persze a gondolkodásunk a természetünkből fakad, olyan módon, hogy hát igen, azt látjuk, azt érzékeljük, hogy persze annak az esetében könnyebb munkálkodnunk, aki kedvesen viszonyul hozzánk. Na de hát aki ilyen módon, hogy durván, vagy keményen, vagy látjuk rajta, hogy elutasító, attól inkább elhúzódunk. Jézus tudta, hogy ezeket az embereket kell igazán megkeresnie. Hogyha egyik módon nem megy, akkor a másik módon megközelítenie. Hogyha egyik alkalommal ez nem vezet eredményre, akkor a másik alkalommal újra megpróbálni, hogy valamilyen módon elérjük azt az embert. És nagyon logikus és nagyon természetes azt gondolom, csak éppen nem az emberi természetünkből fakad, hogy az ilyen emberekre kell a leginkább odafigyelni. Egy esetet hadd meséljek el, amit én átéltem, hát nagyon régen volt már ez, évekkel ezelőtt, még egyetemista koromban, amikor jártam egy kurzusra, egy olyan kurzusra, ami hát azt lehet mondani, hogy egészen különleges volt így az 5 év alatt, amikor Pécsen voltam, és volt ott egy másik fiú, akiről én nem sokat tudtam, egy másik karra járt, és egy másik szakra, akihez én úgy kapcsolódtam, hogy volt egy közös ismerősünk. És ez a közös ismerősünk elmondta azt, hogy ez a fiú ez milyen, és elmondta azt, hogy hát rendkívül kevesen szeretik, mert nagyon-nagyon pokróc stílusa van, meg egyáltalán az egész ember valahogy olyan taszító, tehát nagyon-nagyon furcsa valaki volt. És ott volt előttem a feladat, hogy mondom, Nolám, most mit tegyek ezzel a fiúval az ismerősön keresztül, ugye ismerjük egymást, és föl van adva a leszke, hogy akkor hogyan viszonyuljak hozzá. És az Isten ráadásul olyan helyzetbe vezetett, hogy azon az adott kurzuson mi ketten voltunk, illetve nekem ő volt az egyetlen, akit ismertem. Na most ez azt jelenti, hogy ugye az Isten kikövezte az utat, hogy csak és kizárólag, mondjuk ha mind a ketten ott voltunk az órán, és ez többször előfordult, hogy csak és kizárólag mellé ülhettem, mert ez volt a természetes. Hát nyilvánvaló, hogy nem olyan mellé ül az ember, akit nem ismer, hanem olyan mellé ül, akit ismer. És magamban fohászkodtam, hogy na most akkor mit tegyek, hogyan legyen ez. Mert ugye pontosan tudtam, hogy ez az ember milyen, és egyébként ezt igazolta is akkor, amikor ő megjelent, és beszélgettünk, és stb. Tehát egy nagyon furcsa valaki volt. Elkezdtem ezért könyörögni, és nem csak egyszer, nem csak kétszer, hanem rendszeresen könyörögtem a fél év ideje alatt, hogy az Isten valahogy tegyen olyanná, tegyen kedvessé, tegyen olyan szívűvé, hogy bennem ne az legyen, hogy én megítélem őt, mint ahogy mások nagyon sokan megítélek, és mások nagyon sokan nem szeretik, hanem valahogy máshogy tudjak hozzá viszonyulni. Eltelt a fél év, nem is volt könnyű egyébként ez, tehát magamban néha azt gondoltam, hogy de szívesen ismerkednék inkább mással, mint hogy vele itt ellegyek, és beszélgetnem kelljen. De mindegy, valahogy ezt sikerült megküzdenem, és aztán hónapokkal később, tehát a fél év lezárulása után hónapokkal ez a közös ismerősöm egyszer csak azt mondta, hogy tudod, nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan a Dénes, mert Dénesnek hívták az illetőt, ahogyan a Dénes beszél rólad.
mert azt mondja, hogy én azt érzem benne, hogy ő végtelenül hálás azért, hogy te úgy viszonyultál hozzá, ahogy viszonyultál azon a kurzuson. Mert azt mondja, a Dénes pontosan tudja, hogy ő milyen. Meg pontosan érzi azt, hogy az emberek őt nem szeretik. Miért is szeretnék? Hát nincs túl sok szeretetre méltó tulajdonsága. De te valahogy máshogy viszonyultál hozzá, és a mai napig is úgy emleget, hogy szinte ez egy ilyen csoda volt. Nagyon különleges tapasztalat volt ez, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak lehet ilyen tapasztalatunk. Tehát még egyszer, hogyha nem a természetünkből fakadóan viszonyulunk másokhoz, hanem sokkal inkább úgy, igen, akik durvák, akik szeretetlenek, akiktől esetleg sok jóra nem számíthatunk. Hát persze, azokra kell a leginkább figyelmet fordítanunk. Misszió ez is. És nézzünk meg még egy szempontot, most már elbúcsúzva ettől az igétől, és még egyszer mondom, a 37.-38. vers, ennek a felhívása is nagyon fontos, de mi most ezzel nem foglalkozunk. Csak azzal foglalkozunk, hogy Jézus hogyan munkálkodott. Nézzünk meg egy olyan szempontot, amit János evangélium a 4. fejezetéből fogok olvasni, abból a fejezetből, ami leginkább kapcsolódik a misszió témájához, ez pedig nem más, mint a beszélgetés a samáriai asszonnyal. Ezt a fejezetet természetesen nem tekintjük végig. Rendkívül hosszú, rendkívül gazdag egyébként tanulságokban, különösen a misszió vonatkozásában, de én egy olyan néhány igeverset szeretnék említeni, amire adott esetben nem is annyira szoktunk odafigyelni. A 4. fejezetből a 39. verstől a 42. versig fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a 4. fejezetéből, a 39. versről a 42. versig olvasom az igét. Az előzményekről tehát annyit, de azt gondolom, hogy többünknek ez ismerős, hogy Jézus megáll a déli verőfényben egy kútnál, szomjas, és megkér egy asszonyt, hogy adjon neki inni, és elkezdenek beszélgetni egymással. A beszélgetés révén pedig az asszony ugye elmondja azt a városban lakóknak, hogy mi mindent tapasztalt, és hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az egész város megtér ennek az eseménynek a kapcsán. Sikárvárosáról van egyébként szó. És most olvasom a 39. verstől. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, és kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Mit tanulhatunk ebből a néhány igeversből? Mert ugye még egyszer mondom, ez egy fantasztikus beszélgetés abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan tud megközelíteni egy nőt, egy olyan bűnös nőt, akinek a bűnei Jézus előtt nyilvánvalóak. Erre rámutat a beszélgetésben, de rámutat még sok minden másra is. Mondom, nem követjük ezt végig, otthon át lehet gondolni újra a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetést. Elmond az asszonynak sok mindent, az asszony bemegy a városba, és elmondja a város lakóinak, hogy mi mindent tapasztalt. És a 39. versből azt tanulhatjuk meg, ugye ezt mondja ez a vers, hogy abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Ez ugye nagyon szép, önmagában is tanulság. Mert ugye azt mondja, hogy amit mi kaptunk, amit mi nyertünk az Istentől, örömhírt, meg bátorítás, meg mindent, azt érdemes továbbadni. Nagyszerű dolog, az asszony ezt tette, de itt nincs vége. Olvassuk csak tovább. Azt mondja a 40. vers, hogy amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És itt egy picit álljunk meg. 2 nap. Ugye ez olyan természetes, olyan egyszerű leírása ennek a történetnek. Mit tanulhatunk ebből? Mert ugye azt látjuk, hogy Jézus, amikor kitűzte maga elé célul, hogy ő minden falut és minden város be fog járni, akkor nyilvánvaló, hogy valamiféle terve volt. Teljesen természetes volt, hogy az atya őt lépésről lépésre vezette. Nyilvánvaló, hogy reggelről reggelre ő elnyerte azt, hogy mi az a terület, mi az a munka, amit nekem el kell végeznem, hova kell mennem. És ez a fajta tervkészítés időzőjelbe téve azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló Jézus életében, de itt most jön egy váratlan dolog. Mert elkezd beszélgetni valakivel, ennek a beszélgetésnek vége van, hogyha az időbeosztás szempontjából közelítjük meg, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy igen, na, ez most ki van pipálva, bár
egy kicsit váratlan dolog volt. Na de ugye akkor cselekszek helyesen, gondolhatnánk Jézus helyében, hogyha az a feladat, amit én elterveztem, meg amit az atyával megbeszéltem, hogyha azt a feladatot még a mai napon elvégzem, hiszen Jézus, ne felejtsük el, ment valahova. Tehát ő csak keresztül haladt azon a területen, ahol megállt inni. És ahelyett, hogy ugye tovább ment volna, ő teljesen komolyan vette azt, amit a samaritánusok mondtak neki, hogy hát azt kérik tőle, hogy maradjon ott 2 napig. És Jézus pedig azonnal azt mondja, hogy igen, rendben van. Ez azért nagyszerű dolog, mert ugye akkor, amikor látjuk, hogy Jézusnak mennyi minden dolga volt, mennyi mindent el kellett végeznie, akkor azt látjuk, hogy soha nem volt türelmetlen, és mindig nyitott volt, mindig rugalmas volt, hogyha valamiféle változás jött, akkor arra a változásra ő úgy tudott reagálni, hogy mindig azt helyezte előtérbe, hogy mi az, ami a másiknak javára, hasznára van. Mi az, ami őt segíti. Hogyha az segíti, hogy ezeket az embereket, hogy még 2 napot töltsek velük, akkor azt a 2 napot ráfordította. Hogyha az segíti őket, hogy elvonuljon és magára hagyja az embereket, lásd a királlyá választani akarás története, ugye a nagy galileai válság, akkor ott hagyta az embereket. De itt azt látjuk, hogy megvolt benne az a rugalmasság, hogy bár lett volna más dolga, nyilván, lett volna más eltervezett olyan szempontja, hogy igen, nekem el kell jutnom oda, de hogyha kérik az emberek, akkor ott maradt 2 napig. Tehát neki mindig is az volt a szempontja, hogy az a misszió, az a munkálkodás, amit ő végez, az tényleg eredményes legyen. Ha 2 nap, 2 nap, ha 2 hét, 2 hét, bármennyi, az időt rá tudta fordítani az emberekre, mert ez volt az életének a lényege. És ez a fajta nyitottság volt meg benne, amit itt, ebben a rövid kis mozzanatban is érzékelhetünk. És olvassuk csak tovább, 41. verset. Azt mondja, hogy ott maradt 2 napig, és sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Nagyon-nagyon szép ez a 2 vers, azért, mert ez mutat rá arra, hogyha Jézus ezt nem teszi, hogyha azt mondja a samaritánusoknak, hogy bocsánat, tovább kell mennem, nincs rátok több időm, akkor ez a sokkal több, ez nem lett volna benne az igében, ez nem szerepelhetne az igében. Még egyszer mondom, nagyon nagy dolog, hogy az asszony azt a tanítást, azt a bátorítást, amit ő kapott, azt továbbadja. Ez hatalmas dolog, de ez kevés. Kevés, mert hogyha többet tudunk tenni az emberekért, hogyha ezáltal sokkal többen hittek a maga beszédért, és Jézus meg tudta alapozni, és el tudta mélyíteni az ő hitüket, akkor ezt meg kellett tennie, és ezt tette. Tehát ezért volt nagyszerű az ő munkálkodása, mert az ilyen fél eredményekkel, vagy fél sikerekkel idézőjelbe téve ő nem elégedett meg. Hát ez is hatalmas dolog, hogy az asszony beszédéért rengetegen hisznek. Na de az meg még hatalmasabb, hogyha mondjuk az egész város hisz, és az egész város elfogadja, ugye, és Sikár városáról ugye ezt olvassuk, az egész város elfogadja, hogy igen, tényleg ő a világ üdvözítője, a Krisztus. És ezt ki is mondják. Egy olyan idézettel szeretném folytatni, amit nem a Bibliából veszek, hanem Ellen White-nál olvashatunk, nem a Jézus élete című könyvben, hanem egy bizonyos 132. kéziratban, 1902-ből, a Jó Hír című folyóiratból idézem, abból a Jó Hírből, ami ugye már nem létezik, 2003-ban befejezte sajnos a működését, de lényeg az, hogy az 1998-as szám hátulján, tehát itt a hátsó részén van egy olyan szakasz, amit mindig szívesen idézek, és mindig szívesen gondolok vissza rá, mert Jézus munkálkodásának egy olyan szempontjára világít rá, ami azt gondolom, hogy megszívlelendő mindannyiunk számára. Ezt írja. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sohasem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Mi ennek a szakasznak az üzenete? És nem is tudok már sok időt ráfordítani erre, nem is szeretnék, csak igazából egyetlen kifejezéssel szeretném összefoglalni ezt a néhány mondatot, ez pedig nem más, mint a kiegyensúlyozottság.
Jézus egész egyszerűen kiegyensúlyozott személyiség volt. Tehát mindig pontosan tudta, hogy hol van a határ a buzgóság, meg a szenvedélyesség, az álhatatosság, meg a csökönyösség, és így tovább ezek között. De ami miatt én leginkább idéztem ezt a mondatot, az megint csak az a viszonyulás, ahogyan Jézus volt az emberek iránt, ez pedig az utolsó mondat. Ugye ezt olvastuk, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Egészen nyilvánvaló, hogy az embereknek vannak szükségleteik. Tehát ez természetes, ezzel nem mondtam semmi újat. De Jézusban az volt az igazán megindító, vagy amiatt tudott igazán eredményes lenni, hogy Jézus ezeket a szükségleteket, ezeket figyelte. Ő nyitott volt arra, hogy annak a másik embernek mire van szüksége. Ugye érintettük már ezt a gondolatot, de így talán a legrövidebben így lehet kifejezni, hogy igen, éberen figyelte mindenki szükségletét. Hogyha a függőségekről hallottunk már, akkor könnyen elképzelhető, hogy eszünkbe jut az, hogy hát igen, a pszichológia is ismeri ezt, hogyha valaki ennyire akar segíteni, és az ilyen embert adott esetben kényszeres segítőnek nevezik. Van ilyen egyébként, tehát van ilyen ember típus, aki kényszeresen segíteni akar a másik emberen. Na de miért mondhatjuk azt, hogy Jézus nem volt kényszeres segítő? Ugye nem véletlen, hogy White is így fogalmaz, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét, Jézus figyelt. És ezáltal a figyelés által ő tudta, hogy a másiknak mire van szüksége, hogy a másikat meg lehet-e szólítani, mivel lehet megszólítani. Hogyha nem lehet megszólítani, hogyha ő nem tud rajta segíteni, hogyha adott esetben az a mag, amit ő elvetett, majd csak 5 év, vagy 10 év, vagy múlva, vagy akármikor fog beérlelődni, akkor volt türelme kivárni azt, hogy igen, akkor én most itt nem tudok mit tenni. Jézus figyelt. Nem azt mondta, hogy igen, nekem minden emberen kell segítenem, és mindenki nekem kell segítenem, hanem sokkal inkább az a bölcsesség volt benne, hogy ahol tud tenni valamit, ott tesz. Ahol nem tud tenni, ott egész egyszerűen nincs mit tenni, akkor ő visszahúzódik. De minden esetre ez a nyitottság, ez benne volt. És a nyitottságnak itt ebben az esetben az a lényege, hogy nem önmagával volt elfoglalva, nem az volt neki a fontos, hogy neki mi a jó, vagy ő mit tud tenni, vagy az ő gondolatai mik, hanem hogy a másik ember az éppen hol tart. A másik ember mivel küzd, a másik embernek milyen problémái, milyen nehézségei vannak, és így, hogy nem önmaga állt a gondolkodás a középpontjában, hanem a másik, na ezáltal tudott eredményes missziómunkát végezni. Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét, és ugye ezt írja még Ellen White, hogy nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. És egyetlen szempontot szeretnék már csak idézni, szintén az igéből, ami a misszió összefüggésében példamutató vagy előremutató lehet számunkra, ez pedig Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első vers. A Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első vers azért nagyon lényeges, mert mi a misszióról könnyen elképzelhető, hogy úgy gondolkodunk, hogy a misszió az az, amikor mi valamit teszünk a másik emberért. Adunk neki könyvet, hanganyagot, bármit. Elmegyünk hozzá, meghallgatjuk, kérdéseket teszünk föl, beszélünk hozzá, stb. Stb. Tehát mindenféleképpen valami olyan dologra gondolunk, ami az aktivizálódással, a tevékenységgel függ össze. Tehát mi valamit teszünk, ez a misszió, ez a munkavégzés. De amikor Jézus missziójáról olvasunk, vagy Jézus egész lényéről, akkor itt egy picit más látunk ebben az igeversben is. Nézzük csak. Ezt írja a 15. fejezet első verse, közeledtek hozzá pedig a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És ezután mondja Jézus azt a 3 híres példázatot, az elveszett lyukról, a drachmáról, illetve a tékozló fiúról, amivel azt gondolom, hogy sokan találkoztunk már, de nem is megyünk bele a példázatokba. Mi az üzenete ennek a szócskának, ennek az igének, amit itt olvashatunk az igében, hogy Jézushoz közeledtek a vámszedők és a bűnösök mind? Mert hogy a vámszedők és a bűnösök mind, azt gondolom, hogy ezt talán értjük, és kezdjük érteni, hogy miért is történt ez. Hogy valóban ezeket az embereket különösen meg tudta szólítani. Na de nézzük meg ezt az első szót, azt mondja, közeledtek hozzá. Tehát azt látjuk itt, hogy Jézus tanít, valamit tesz, valahol van, beszélget valakikkel, és ezek az emberek oda mennek hozzá.
Ez azért fontos, mert ugye még egyszer mondom, a misszióról mi úgy szoktunk gondolkodni, hogy itt valamit tenni kell. De itt nem ezt látjuk. Itt azt látjuk ebben az igeversben, hogy pont, hogy Jézus csak elvégzi a maga feladatát, és az emberek meg jönnek hozzá. Tehát nem érdekes ez? Van, hogy egész egyszerűen nem kell hívni embereket, és az evangéliumokban nagyon sokszor ezt látjuk, Jézus életében nagyon sokszor ezt látjuk, hogy neki nem kellett hívogatnia embereket. Persze a hívogatás is benne volt, kétségtelen. Na de egész egyszerűen neki a híre szinte önmaga előtt ment. És hogyha megjelent valahol, akkor nagyon sokszor tömegek követték, mert látni akarták. Mert, és itt jön a kulcsmondata ennek a szempontnak, vagy ennek az utolsó pontnak, mert maga a lénye volt a misszió. Tehát a misszióról mi soha ne úgy gondolkodjunk, hogy, mint ahogy a szelídségről sem, hogy az valamiféle cselekvés, valamiféle magatartásforma, nem. A misszió az, amikor az egész lényemet tudom adni valamibe, és az én lényem olyan, hogy másokat meg tud szólítani, mert Jézusán ezt láthatjuk. Tehát nem pusztán a szavak, nem pusztán a viszonyulás, hanem az, amilyen ő volt, ahogyan ő viszonyult, ahogyan ő munkálkodott, ahogyan ő beszélt. És lehet, hogy nem velem beszélt, lehet, hogy a mellettem lévővel, vagy a sokkal odébb lévővel, de láttam, hogy milyen, és ez arra késztet engem, arra késztette a vámszedőket is, meg a bűnösöket is, hogy jöjjenek és hallgassák őt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szintje a missziónak, ami mindannyiunk számára egyrészt elérhető, másrészt ennek még előtte vagyunk, hogy ezt elérjük. De semmiképpen nem lehetetlen. Tehát, hogyha nekünk Jézus valóban példakép, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, nekünk a lényünk olyan lehet, mint az ő lénye. Hogyha mi vele állunk kapcsolatban, hogyha mi tényleg követni akarjuk az ő tanításait, követni akarjuk és az ő nyomdokán akarunk járni, akkor ezt a fajta munkálkodást mi elvégezhetjük. És, hangsúlyozom, mindenki a maga területén. Mert lehet, hogy fölmerült bennünk az a gondolat, hogy persze, hát Jézusnak könnyű volt. Azért neki csak ez volt a feladata, nem? Hogy ő menjen, beszéljen, gyógyítson. Egyfelől ez igaz. De másfelől mi a magunk területén, a munkánkban, tanulásunkban, iskolában, bárhol ezt a missziót, ezt a munkálkodást elvégezhetjük. A lényeg csak az, hogy álljunk kapcsolatban Jézussal. Legyen ő az, aki meghatározza az életünket, és ezeket a dolgokat, amikről itt beszéltünk, ezeket ki tudja tisztítani bennünk. Hogy amikor látjuk az embereket, akik adott esetben durva személyiségek, akkor ne az előítélet, ne a megítélés legyen bennünk, hanem sokkal inkább az a mentő szeretet, az a szánalom, ami benne is megvolt. És amikor látjuk az embereket, akkor ugyanaz legyen bennünk, hogy igen, szeretnénk rajtuk segíteni, éberen figyeljük az ő szükségletüket. És amikor közbe tudunk lépni, amikor tudunk mondani és kell mondani valamit, akkor ezt megtesszük. Hogyha nem, akkor pedig nem. Valahogy a hallgatás, azt nevezhetjük ékes szólásnak. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy tanuljunk Jézustól. Kívánom azt, hogy ő legyen előttünk nap, mint nap. Mert rengeteg élethelyzet van az életünkben. Rengeteg olyan helyzet, amit kihasználhatunk a misszióra. Rengeteg olyan dolog, amit az Isten azért hoz elénk, hogy igen, valamiképpen mi helyesen viszonyuljunk a másik emberhez, ezeket vegyük észre. És kívánom, hogy Jézus mindig olyan példaként legyen előttünk, aki valóban vezetni tud bennünket lépésről lépésre a munkálkodásunkban. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és köszönjük azt, hogy te olyan példaként állítod elénk Jézust, akit mi valóban követhetünk, csodálhatunk is. De látjuk, érezzük azt a saját életünkben, hogy hol van még fogyatkozásunk, hol van még olyan pont, ahol mi máshogy viszonyulunk az emberekhez, mint Jézus. Köszönjük az ő példáját. Köszönjük, hogy ő olyan mentő szeretettel, szánalommal, irgalommal tudott az emberekhez fordulni, hogy az megérinthette az ő szívüket. Köszönjük azt, hogy ő tudott időt szánni a samáriai asszonyra is, Sikárvárosának lakóira is, és köszönjük, hogy ő soha nem sietett annyira, hogy ne tudja elvégezni azt a munkát, amit te rábíztál, amire te késztetted. Köszönjük azt a rugalmasságot és azt a nyitottságot, ami megvolt benne, hogy azok, akik a leginkább kifogásolható jellemvonásúak, akik durva és nyers természettel rendelkeznek, hogy hozzájuk még inkább olyan módon tudott viszonyulni, hogy az ő szívüket, lelküket meg tudta indítani. Köszönjük Istenünk, hogy te őt elénk helyezed, és kérünk arra segíts, hogy ő legyen előttünk példaként akkor, amikor mi éljük az életünket, bármilyen élethelyzetben vagyunk.
Segíts, hogy a missziónk, a munkálkodásunk az ilyen alapokon álljon, hogy mi is úgy akarjunk munkálkodni, ahogy Jézus, és ezt tőle vegyük el. Köszönjük az ő példáját, köszönjük azt, hogy ez a példa ez követhető, és köszönjük azt, hogy te a gondolatainkat is ki akarod tisztítani. Nem csak a szavainkat, cselekedeteinket, hanem egészen belül is tisztává akarsz tenni bennünket, és azt szeretnéd, hogyha ilyen tiszta gondolatokkal viszonyulnánk másokhoz, az emberekhez, akik valóban olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk, mutass utat nekünk napról napra ebben. Jézus nevében, megváltunk nevében kérünk, hogy vezess bennünket lépésről lépésre. Amen.

Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Vencel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Nem kellett meghívni.

látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg. A szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy profétai kijelentésben, egy biblia versben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lett-e dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében, a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lett-e dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű biblia vers választad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? A világunkban is, hogyha körbenézzünk, mi az, ami Istentől származik, és nem pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön. És a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenet ez, hogy én tőlem lett-e dolog, de ez egy ritkában szereplő proféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet. Na most, mivel ilyen rövid a mai Biblia versünk, mert én tőlem lett-e dolog, szeretném felolvasni a szövegkörnyezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 000 válogatott hadravaló férfiút,
hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Robámnak, a Salamon fiának.

De az Isten beszéde lőn sémájának, az Isten emberének mondván. Ezt mondja Droboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr, fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé, és akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötette a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött sémája ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás, ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megoszlás van, ott, ahol szétszakadozottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi 10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli 2 törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét, ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétszülött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem a között lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak a között, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van 2 könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a 2 ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a déli ország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott.
Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli országrész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 34. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a mindenáron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogyha nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy két országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már a zsidó népnek a visszatéréség, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták, sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosság, ott semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Ez az, tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz. A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne. Egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezret. Az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot, de a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egysort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának
a bebiztosításával történik. Minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az életbe, és hészségekkel szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél, második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid félmondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett-e dolog. Ezt a, mondjuk ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid, mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az életet csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól, én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8. Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Tudd meg, én tőlem lett a dolog. Én a körülmények istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? Én tőlem lett a dolog. Én vagyok az, aki a menny és a föld, mert azt akarom, hogy minden tőlem kérj, és teljesen tőlem függ. Gazdagságom határtalan, Filippi 4:19. Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én tőlem lett a dolog. Én, Jézus, tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a fájdalmak férfia, betegség ismerője, Ézsás 53:3. Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld, én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Zsoltár 37:6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18:18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem?
és most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reád szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald, megáll téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséget, minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek elleneteke mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebbe a kis pár, három és fél oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján, a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem ő tőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy ő tőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogyha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv, a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását, embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak, csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az emberi életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a véglegessé rögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve, a legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben. Sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint az előtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, hogy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából,
már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden öt évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni, de az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberbe lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után, barátokba is lehet csalódni, házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk, akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers, szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény. Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. Ugye ez a példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. Nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott beszédét, az Isten parancsolatai törvényét, hát akkor azt mondjuk, hogy hát ugye az evolúcionisták azt mondják, vagy a bölcsemberek ezt mondják, az okosok ezt mondják. Aztán mi van akkor, hogyha 10 meg 20 év után, amit az okosok mondanak, hogy összedől minden, ripityává omlik, és akkor hol vagyunk mi a sok okos emberrel, akinek a véleményére akartunk alapozni. Szóval én tőlem lett a dolog, az Isten engedi ezt meg, és az Isten nem véletlenül engedi meg, ez keserűség, borzalmasok a csalódások az életben, a megkeseredések, de Isten ezeket azért engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, így beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnak, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat.
ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire, amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye ma a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen hát derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, hát nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, hát valamikor nem vagyunk jól, mondom 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, hát annyi valaki van az életben, hát jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel. Hát természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn, hát aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer, aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje, szóval borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a példabeszélek könyve 23. fejezetéből, szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és hát szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy 1000 parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk az Isten, akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk 1000 dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdés, és tudod, hogy mi jön ez után? Nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert merttel folytatódik. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Hát ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy hát ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez. Mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros kút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ezt férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a kísértővé való kikiáltás, hanem ez ugyanez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől. Ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy
hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot. Egy kis belső megingás, még ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből, szóval adjuk a mi életünket az Istennek, és ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lett dolog példájára, kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénze, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit, mennyiért, meg mikor, mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verse, szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszen gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság? Megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe, vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és hát semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta ott, nem is kértem rá, de tehát több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Hát ez hazugság, nem? Akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal marja, emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomása itt a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy
Természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül, ő azt az bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok, ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk rá, hogy 30-40% volt egy évben az infláció. Hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy jaj, én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahol csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel, elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból, és ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene. De hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged. Hát talán erre a legjobb példa a II. Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalata, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodja. Tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem. Szóval, hát, hogy gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát, akinek most allergiája van. 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30% az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ebb ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz. És hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, más, Pál apostol is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem.
és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol. Talán ő is azért említi olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy háromszor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség, és nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Az jól tudta, hogy az Istentől volt-e dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését. Szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat, olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogy ha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni. Sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk. És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen egy csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia vers. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De hát a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. Gyerekeinkkel látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesméket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát szóval borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra.
hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Hát most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Azt mondja, terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az első Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1 Korintus 10-13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hét című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtét egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el, és ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem el, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni, föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam. Amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső sükettség, akkor lábamputálás, ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni. Minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizálja, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végső soron nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom én, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikke, én nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítőtesen kell képzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. A saját hangját nem hallja. És olyan megrendít, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk, meg szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is, ő nem hallja, mert egy belső sükettsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégződésekből, teljes sükettség. Tehát az egyik legnagyobb talány, amivel mindig szembeállok, hát most tetszenek tudni, hogy Keszthely mellett van Hévíz, ott van 6 kilométerre, de egy óriási probléma elintézni, hogy legalább egy évben egyszer fogadják, mert ne tessenek azt hinni, hogy ezt olyan könnyű elintézni, eddig még csak egyszer-kétszer sikerült elintézni. 6 kilométerről beutalják egy tisztességes kúrára. Az égvilágon mindenféle betegség, baj előjött vele, és most ott él a, nem tudom, 86 éves édesanyjával ketten. Szerkesztettünk neki egy kis lámpát, amit ha csengetnek, akkor a lámpa felgyullad, és úgy tudja, hogy csengetnek, mert mondom, semmit nem hal. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy,
hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be a Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Tehát ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vinnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. Ez egy csodálatos dolog, hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is, és amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy másképp gondolkodom, másként írok, mint ahogy gondolkodom, és másként gondolkodom, mint ahogy beszélek, és másként beszélek, ahogy cselekszem, és így tovább a homály feneketlen mélyéig. Ez a mai világ sajnos. Az emberekben nincs egyöntetűség, és mindenki valahol csúsztat, valahol ügyeskedik, vagy valahol hazugsággal próbál érvényesülni. A Biblia azt mondja, hogy gondoljuk végig az útjainkat. Ezt mondjuk el, ezt vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életben sok minden mozzanat, de kívánatos véget akarok nektek adni, és azért hadd jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet, hogy ahogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt.
mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat, tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy ő tőle lett a dolog, mert amíg nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek a számlájára írja. Beszéltem most egy ember, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, úgy, de hát ez olyan meg az életem.

sehol nem találták, sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát hogy az anyja tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél. Csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam sem, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is 10 perc alatt megkötötték ott a szerzőt, és aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ez valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján ülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jób könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen összejátszása, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk az, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog, sőt én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem őtőle van. Ja. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezében nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket két évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis illen bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő embert nem lehet lépes, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a karl és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett.

0: meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk, betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy valamikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes biblia vers. Sokat mondó, mély biblia vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. De azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől. Minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől. A rossz nem őtől származik. De az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. Ugye, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, megtörekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így? Hát mondjuk ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból. És ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig hát nem szenvedői alakot, hanem cselekvői alakot. Nem azért, mert őtől jönne a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Isten felhatalmazza cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelkilátást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem, hogy az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az. Azt mondjuk, ez és ez van, de többen vannak, mint akik velünk vannak, mint akik ő velük. Tehát az Isten segíteni fog, és csak ne veszíts a fejemet, csak ne csüggedjem el, vagy ne essem kétségbe, és majd az Isten segíteni fog. Hát ez nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessé? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. Hasonló ehhez, de ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál, elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, de hogyha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor az szokássá is válhat az életében, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek. Ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma. Tessék.
1: Szeretném megkérdezni, amit most...
0: Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
1: Utólag derül ki
0: talán. Utólag, igen.
1: Rossz, jó. Pedig benne lenni,
0: igen.
1: Talán kellemetlen.
0: Igen.
1: Vagy épp amit...
0: Hát igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezeté, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik, de hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor az hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött tök. Csak itt az ige csak azt mondja, hogy ő tőle lett a dolog. Mert hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát ha most is van az életemben egy-két ilyen görönny, vagy nem tudom én mi, amit szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például ezt a könyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel 2. fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresnie az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megint jön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez, hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket lábalól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pirinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten, mennyi körülbelül 30-40 ezer? Hát én tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg? Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban értünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért erre vigyázzunk, mert van, amikor tennünk kell egy-egy esetben. Hát nyilván mind a 40 ezer embert mi nem tudjuk megsegíteni, se egy-egy esetben, amikor tényleg azt mondja, a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt, hogy van, amikor Isten összehoz bennünket így emberekkel. Én például úgy összetalálkoztam egy olyan emberrel, aki 2 évig a híd alatt aludt. És most ez az ember tényleg megismerve a Bibliát és Istent, felöltözve egy szobában van, és másokért munkálkodik. Szóval nincs, tehát mi nem mondhatjuk ki, hogy ezek elveszett emberek, vagy nem mondhatjuk ki, hogy ezek az emberek annyira visszariasztók számunkra, hogy hát olyan nehéz ővelük bánunk, hanem Isten, hát Jézus idejében is úgy elgondoltam, hát azért akkor is tele volt a világ leprással, meg mindenféle beteg emberekkel, és Jézus olyan természetesség és olyan szeretettel bánt velük, és annyira éreztette az emberekkel, hogy itt teendők vannak, feladatok vannak. Ez engem nagyon megrendített, ez a koncentrációs tábor kifejezés, mert tényleg ez a helyzet, hogy valami félelmetes állapotok. Ugye, mert azt egy másik koncentrációs tábor, nem tudom, az alkoholistáké, a harmadik a kábítószer élvezőké, a negyedik a mafiózók világa, az ötödik, hát tele vagyunk ilyen táborokkal, és hát azért tehetnénk többet is, mondjuk olyan sokan hivatkoznak, szervezetek, egyházak is sokan hivatkoznak arra, hogy hát karitatív, meg erkölcsi jellegű intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét. És ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett. Most hány éve léteznek ezek a két éve, mondjuk? Ugye két éve. Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkoda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Úgyhogy, na gyerünk, küsd, vágd. Szinte a módszeres gyilkolásnak. A Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók és kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül szétlőni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom micsoda. Már ott komoly gondolatok. Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben a nők meggyalázásában, vagy mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. Tessé?
2: Nem is lehet már tévézni, szerintem az
0: azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, ez állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessék? Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy ahogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy... Ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg, és hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis a közben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos önző kultúrára, meg krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni, könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozgatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy két órába belefér, így nem annyira fárasztó, de... Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Isten tisztelet alkalmában, és nyissuk meg közösen Máté Evangéliumának a 13. fejezetét. Máté Evangéliumának a 13. fejezetében 5 példázat található, ezekből 3 példázattal fogunk foglalkozni. A magvető példázatával, a kontrolló búza példázatával, meg a gyalog példázatával. De igazából nem ezeknek a példázatoknak az ellentése lenne a fő feladatunk, hanem hogy ezeknek a példázatoknak az átgondolásának a hátterén a teljes gyógyulásnak a folyamatáról tudjunk gondolkodni. Hogy Isten hogyan látja ezt a folyamatot, és igazából hogyan szeretné nekünk is ezt megtanítani. Ebben a fél évben hát többször is visszaestem ilyen vírusos betegségbe, és hát szokatlanul sok időm volt gondolkodni, akkor, amikor gyenge voltam, és pont tulajdonképpen a betegségem alatt fogalmazódtak meg bennem ezek a gondolatok, hogy igazából az Isten nem csak egy betegségből akar minket meggyógyítani, hanem egy vírusos betegségből, vagy valamilyen más testi betegségből, hanem az Isten az önzésből szeretne minket meggyógyítani. És a teljes gyógyulást készített el nekünk. És hogy az életünk folyamán tapasztalható kellemetlenségek, kényszerhelyzetek, ezek csak azt szolgálják, hogy meglássuk a mi magunk valós állapotát, és vágyakozunk más után, vágyakozunk a mennyi után, vágyakozunk olyanokká válni, mint amilyen ő. Mert ő nem dűnölködik a meghaló halálában, és nem dűnölködik a bűnösnek az elveszésében, és a bűnösnek a kínlódásában, még ha saját maga okozza is magának a bűneit, hanem jobban dűnölködik, hogyha a bűnös felkiált hozzá, és vágyakozik a teljes gyógyulás után. Most ennek a teljes gyógyulásnak ennek vannak folyamatai, ugye saját magunk is tapasztaltuk az életünkben, hogy az első lépés igazából az, hogy megfogalmazzuk azt, hogy gyógyulnunk kell. Ugye? Mint betegek vagyunk, hogy gyógyulnunk kell. Most olvasok a Bibliánkban az igét. A 13. fejezet első, ja, bocsánat. Igen, az első versétől olvasok. Azon a napon kimenve Jézus a házból lejött a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment verülni. Az egész sokaság pedig a parton állt, és sokat beszélt nekik példázatokban mondván, íme kiment a magvető vetni. És mikor ő vetett, némely maga az útfélre esett, és előttek a madarok, elkaptosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült. És mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedvén megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Kinek van füle a hallásra hallja, a tanítványok pedig hozzá nem ér mondták neki, miért szólsz nekik példázatokban. Ő pedig felelve mondta nekik, mert néptek megadatot, hogy érthessétek, amelynek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, milyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látva nem látnak, s hallva nem hallanak, sem nem értenek. És beterjedsedett rajtok Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondta, hallván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szívem, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket bemújták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok fog tényleg azt kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottatok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról is nem érti, eldő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihely pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de a világnak gondja és gazdagságnak családsága elfogyja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Itt megállok egyenlőre, és gondoljuk meg ténylegesen azt a közlövetett részt, ugye, ahogy a tanítványok megkérdezték, hogy miért beszél példázatokban. Ugye, mert beteljesedett Ézsaiásnak a jövendőlése, hogy látván ne lássanak és halván ne halljanak, mert megtövédedett az összívük. Mi a magyarázat? Miért nem látnak, miért nem hallnak? Mert megtövédedett az összívük. Az ember, hogyha nem lát, nem hall, akkor önmaga nem tud boldogulni. Ugye akkor segítségre van szüksége, vezetésre van szüksége, tanásra van szüksége. Na most az emberek itt nem kimondottan fizikailag vakokról meg süketekről beszélt, ugye, mert a fizikai vakság és a süketség felett gyógyítóként fellépett, és ugye meggyógyította mindazokat, akik ők hozzáfordultak. A lelki vakság és a lelki süketséggel már nehezebben ment a dolog, mert ugye itt be kellett ismerni azt, hogy lelkileg süket vagyok, meg lelkileg vak vagyok. Hogy csak azt hallom meg, ami kedves nekem, csak azt hallom meg, ami tulajdonképpen a saját gondolataimat táplálja, meg a saját szokásaimat igazolja. Meg hát a látással is ugyanígy vagyunk. Az ember hajlamos szelektíven gondolkodni, szelektíven látni. És ez nem csak a zsidókra volt jellemző. Ez alapvetően az emberi természetnek a tulajdonsága. A kisgyermek is, a kisgyerekeknél vehető észre leginkább tulajdonképpen, amikor nem akarnak hallani azokról a dolgokról, amelyek kellemetlenül érintik őket. Ugye csak ők még ezt őszintén kisgyermányítják, hogy hát ne mondjad már nekem annyit, vagy már megint ezt mondod, már akkor már elegem van ebből, már tudom én azt. De akkor miért nem csinálod? Hát már most miért nem csinálom? Mert máshoz van kedvem, szóval, és ez az emberi természetnek az alapműködése. És Jézus igazából, amikor ezt a példázatot magyarázom, tulajdonképpen három okot hoz fel, ami miatt az ember többnyire elutasítja az Isten igéjét. Ugye az első ok, amikor azt mondja, hogy itt úgy beszél róla, hogy az út célra esett. Nem tudom, láttunk-e, vagy találkoztunk-e olyan magvetővel, aki szándékosan mindig az út célén veti a magot. Vagy a tövisek közé, vagy a kövek közé. Hát gondolom, hogy nem láttunk ilyet. Még a vetőgép is tulajdonképpen, még akik vetőgéppel vetnek, azok is nagyon figyelnek arra, hogy az mégiscsak a jófordba menjen, ne pedig a gaz közé vagy arra a talajra, ahol az elveszhet az a mag, ahol nem termi meg a gyümölcsét. És ugye a talajt azt nagyon akkurátusan elő szokták készíteni. Ugye? És abba a talajba vetik a magot. Na most az Isten az tulajdonképpen mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberi szíveket felkészítse arra, hogy a magot befogadják. Most ugye egy emberben megfogalmazódott az a gondolat, hogy változnom kell, hogy valami miatt nem jó az, ahogyan élem az életemet, vagy valami helytelen van az életemben. Ez már tulajdonképpen az Isten munkájának a gyümölcse.
Mert igazából ez azt jelenti, hogy akkor engedett az az ember az Isten munkájának, és már szívesen fogadná a megoldást, ugye? Már látja a maga bűnösségét, már látja a maga helytelen gondolkodását. És jön a magvető, és tulajdonképpen elveti az igét, az igazságot, az Isten a maga szeretetével megkeresi az ember, és most ki hogyan fogadja tulajdonképpen ezt a magot. Van, aki ugye, nem érti, hogy igazából azt, amit megismert az igéből, vagy ahogyan az igét olvasta, vagy ahogyan szóltak neki az igéről, nem vonatkoztatja magára. Ugye? Nem vonatkoztatja magára. Hát jó, kellene változnom, de hát azért ennyire. Hát szóval, hát ennyire azért biztos nem kell, hát szóval. És igazából hallja, csak nem érti, nem engedi be a szívébe, nem engedi, hogy átformálja, nem engedi, hogy olyan gondolatokat, olyan dolgokat indítson el benne, amit ő nem fogad el, ami ellen tiltakozik. Nekem volt egy növendékem, mondjuk ők ateisták voltak, világi emberek, és ott fizikai betegségről volt szó, az apuka rákos lett. És a fiú tanítottam, a fiú meg ugye ápolta nagyon-nagyon hűségesen és nagyon figyelmesen. És hát amikor ezt így megosztotta velem, akkor mondtam, hogy hát van, te ez az annak életmód változás, meg sok-sok lehetőség, ami biztosan segíthetne abban, hogy lehetséges, hogy le is lehetne küzdeni tulajdonképpen ezt a betegséget. Hogyha nem, nincs annyira olyan előre haladott állapotban, meg minden. És a gyerek azt mondta, hogy hát sajnos édesapám semmilyen ilyet nem fogad el. Az egyik esélyt kivették, és hát voltak azt mondja a családi rokonságban is, meg a közvetlen baráti környezetben is olyanok, akik felajánlották neki, hogy akkor segítenek tényleg életmódváltozással ezzel, azzal tanácsolták volna. És azt mondta, hogy ha ő nem élheti az életét úgy, ahogyan idáig élte, akkor neki nem kell az élet. Nem vagyunk mi így emberek nagyon sok esetben, amikor az Isten igéje meg akar minket szólítani, meg akar ténylegesen. És akkor mi valamilyen olyan indokkal, hogyha nem úgy szólít meg minket az ige, ahogyan mi azt szeretnénk, akkor visszautasítjuk. Nagyon nagy figyelmeztetés. Nem csak az ateisták számára, hanem szerintem a hívőnek számára is hatalmas nagy figyelmeztetés van ebben. Hogyha bezárkózunk és a magunk gondolata, jónak vagy gondolatai szerint gondoljuk az igét, és nem engedjük, hogy nyitva maradjon tulajdonképpen az Isten vezetésére a gondolatvilágon. A köves hely pedig ugye azt mondja itt, hogy örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Milyen nyomorgatás, hogy ütötés támad, hogy igény miatt azonnal megbotránkozik. Itt igazából mit jelent az, hogy gyökere nincs benne? Ez tulajdonképpen az előzőnek egy szelidebb változata, ugye? Mert örömmel fogadja, ez már örömmel fogadja, szívesen hallgatja. És igazából nyitott az ége felé, be is fogadja. Ugye mit mondik oknak az ége? Miért pedig nyomorgattatásra, gyűlözés támad az ége miatt azonnal megbotránkozik. Ugye? Szóval addig el kell azért jutni, hogy ugye a nyomorgattatás legyen. Hát legalábbis odáig, hogy tudom is én eddig éltem az életemet valamilyen formában, és akkor most az ige megindította engem, és nekem döntenem kell. Döntenem kell az Isten mellett, az ige mellett. Mert betartom a szombatot, nem tartom be a szombatot. Ugye az Isten parancsolatai szerint átalakítom, átrendezem az életemet, ehhez következetesen ragaszkodom, ezt következetesen gyakorlom. Ugye szóval el kell dönteni, és nehézségekbe kerülünk. Ugye nehézségekben megfenyegetnek, munkahelyről elbocsáthatnak. Szóval jöhetnek tulajdonképpen olyan,
olyan akadályok, amelyek megfélemlíthetik az embert. Alapvetően szóval arról az emberi tulajdonságról szól, hogy megint csak áldozat nélkül nagyon szívesen fogadjuk az igét, ugye? Lemondás nélkül nagyon szívesen fogadjuk az igét. De amikor rájövünk arra, hogy lemondással jár, akkor meg megbotránkozunk, akkor meg nem értjük, hogy most akkor nekünk miért kellene ezt megtennünk. Hogy miért nem jó az az életfelfogás, meg az az életvitel, amit mi alapvetően jónak gondolunk. Meg nem talán, ha még egy áldott természetünk is van, sokkal jobbnak érezzük magunkat a környezetünknél, akkor meg még nagyobb veszélybe lehetünk ebben a helyzetben. Amely pedig a tömisek közé esett, ugye ez az pedig, aki a világnak gondja, a gazdagsága, a családsága elfogja az igét és gyümölcsöt nem terem. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen műveli az igét, szóval az igét felnő, ugye valameddig nő, valameddig él ott a tömisek között, mert talaj van alatta, nem égeti ki a nap, úgyhogy valameddig növekszik, csak nem tud teljessé válni, nem tud gyümölcstermővé válni, mert sok minden körülmény van, sok minden olyan dolog meg van tűrve az életünkbe, ami elnyomhatja ezt. És igazából az ember hajlamos arra gondolni, hogy ez csak a világban lehetséges. Hogy ez tulajdonképpen azok között lehetséges, akik még nem döntöttek, nem engedik tulajdonképpen, nem mernek végérvényesen az Isten mellett dönteni. Én nem merem kockáztatni azt, hogy hát magamra nézve, a magam életét nézve, élve, tapasztalva, tulajdonképpen azt az iramot, amit tulajdonképpen az élet diktál, a puszta tulajdonképpen fennmaradásért, meg ugye az embernek a helytelen döntéseinek, a következménynek, a kiküszöbölésre, rendbetétele, gondolom többen is elmondhatjuk, hogy rengeteget kell dolgozni annak az embernek, aki megismerte az igét, de ugyanakkor cipeli magával a helytelen döntéseinek a terhét, a következményeit. Hogy nagyon sok időt és nagyon nagy türelemmel adja meg a Jóisten ezt az időt az embernek, ténylegesen, hogy meglássa és hogy jól tudjon dönteni, még hogyha teljesen nem tudja kitörölni az életéből a helytelen döntéseit, de legalább új irány tudjon venni az élete, és ne kövesse el, és határolódjon el tőle, és vállalja fel azt, hogy az Isten mindenek előtt. Még amikor az Isten mindenek előtt, amikor az ember így eldönti önmagában, és ezt hiszem, hogy őszintén teszi mindannyiunk, akkor se tudjuk, hogy mi mindennek kötözöttség lehet még a háttérben az életünkben, a gondolatainkban és a gyakorlatunkban. De hű az az Isten ténylegesen, aki a talajt elkészítette, akinek köszönhetően igazából rájöhettünk arra, hogy betegek vagyunk, és vágyakozunk a gyógyulás után. Hű az az Isten, hogy ezt a gyógyulási folyamatot ő ezt véghez akarja vinni mindannyiunk életében. Csak egyet kér tőlünk, hogy együtt működjünk vele. Hogy amikor rádöbbent minket arra, hogy ne talán köves talajon járunk, akkor kiáltsunk. Ha rádöbbenünk arra, hogy ne talán a követ között vagyunk, és vágyakozunk, és rajongunk tulajdonképpen az üdvösség kérdése után, de érezzük magunkban az iszonyatos ellenállást az emberi természetünkben, hogy nem akarunk lemondani dolgokról, kedves dolgokról, akkor ezt hogyan tudnánk megtenni? Hogyan tudnánk igazán az Istenhez még hangosabban kiáltani a szabadulásért? Hogy ne botránkozzunk meg, hogy tulajdonképpen kedves, dédelgetett dolgokat nyilvánosságra hoz az Isten a szemeink előtt, és ezektől el kell határolódnunk. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy emlékeztessen magunknak, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerjük ezt a történetet. Ugye a részkígyó története a Bibliában nagyon-nagyon szemléletes ezzel kapcsolatban.
Ugye a Rizkigyó annak idején azért rendeltetett a pusztai vándorlás közepette, hogy szabadulási lehetőséget biztosítson azok számára, akiket megmaradtak így. És az volt az isteni felhívás, hogy tekintsenek fel rá. És a feltekintés az volt az engedelmesség és az élet, az engedelmességnek a gyakorlása, maga az engedelmesség, a feltekintés. A mindenfajta kételkedés előtérét kizárása, kisítőség kizárása, az volt a hitnek a cselekedete, hogy rátekintettek a Rizkigyóra, és az volt az élet lehetősége, az egyedüli lehetősége az életnek. Amikor meg Ezekiás idejében, ugye a nagy reformáció idején megtalálták a Figyládát, és ugye akkor berakták, annak idején a Figyládába berakták a Rizkigyót is, és megtalálták, és akkor hát ugye a történeteket is olvasták, hogy akkor felolvasták a tekercseket, meg minden, és akkor nevet adtak, úgy olvassuk a Bibliában, hogy nevet adtak a Rizkigyónak, adtak neki nevet, és elkezdték imádni. És akkor az volt a feladat, hogy tulajdonképpen hát bálványban tették azt a hatalmas, meg Istentől származó tapasztalatot, ami tulajdonképpen az életet jelentette számukra egy másik időszakban, egy másik országban pedig bálványá vált az életükben. És akkor össze kellett törni. Hatalmas tanulság, mindannyiunk életére nézve, hatalmas nagy tanulság, hogyan tudja az Isten, vagyis hogyan cselekszik, hogyan gondolkodik az Isten, hogy az, ami tőle származik megoldásként az egyik helyzetben, az szép törendő bálványnak minősülhet egy másik élethelyzetben. Ezért az Isten tisztává kívánja tenni ami gondolatainkat, hogy ne ezekre a dolgokat tekintsünk, hanem őre áll mindenkor, őre áll hangolódjunk. És akkor valóban jó talajjá tud válni, ami életünk, ami szívünk, és nem fogják elfolytani se a világgondjai, se a gazdaságnak, családsága, se a helytelen gondolatok, a helytelen értelmezett tapasztalatok az életünkben. És azt mondja, hogy akkor jó földben igazából a teljes gyógyulásra el tud vezetni bennünket az Isten, mert igazából a 100 annyit, az 50 annyit, vagy 60 annyit, 100 annyit, 60 annyit és 30 annyit, igazából azt tud az az ember, annak az embernek az életében tud teremni az Isten napja, az Isten által felkészített talaj, ha Isten által felkészített talaj mindenkor az Isten karbantartása alatt van. Hogy nem mi magunk akarjuk karbantartani a szívünk talaját, hanem mindenkor az Isten kérjük, hogy ezt megtegye. És ez van úgy, hogy gyomírtással történik. És most átmenjünk a következő példázatra. A 24. verstől. Más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatosan menjetnek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkolt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkol is. A gazda szolgái pedig előállva mondták neki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a földedbe? Honnan van ezért benne a konkol? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt, a szolgák pedig mondták neki, akarod-e tehát, hogy elmentél, összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratoknak, szedjétek össze először a konkolt, és kössétek kévésbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csőrömbe. Ugye abban az időben, hát sajnos volt egy olyan szokás,
a zsidóság körében, hogyha valakit rossz akaromnak, vagy valakivel nem értettek egyet, vagy valami bosszút forraltak ellene, és hát nem tudták ezt úgymond nyilvánosan bizonyítani, akkor meg hát megölni azért nem akarták, igazából szóval. De valamilyen formában ki akarták fejezni a maguk nem tetszését, ezért az ártásnak egy ilyen formáját választották, hogy a frissen bevetett földbe valamilyen gaznövénynek a magjait betették. És ugye hát a búza és a konkó esetében ez nagyon sokáig nem látszott meg, mert hasonló a külleme tulajdonképpen a konkónak a fiatal búzához. Csak későbbiekben, ugye, amikor beérik, akkor látszik, hogy más akar lesz. Még másképpen néz ki a növény. És ugye, amikor már meglátszott, akkor azt mondja, hogy a szolgák azt mondták az ő uruknak, hogy összegyűjtjük a konkord. És mit mondott az úr? Azt mondta, hogy hát meg ne tegyétek. Tudni kell, hogy a konkornak nagyon szóval nem mély a gyökere, hanem ilyen nagyon szerte ágazó és nagyon könnyen terjed a földbe. Úgyhogy tulajdonképpen azzal, hogyha egy-egy konkort mondjuk kiszagadtak volna, mellette valószínűleg a búza is megsínlette volna. És ez egy nagyon jó példa volt Jézus részéről, hogy az ember, ha munkálkodni, ha tisztogatni szeretne Isten művében, akkor azt nagyon óvatosan tegyen. És most kértem, hogy példázatok könyvében, aztán a konkó és a búza között, és csak egyetlen egy rövid kis gondolatot, csak ugye nem ebből olvastam, hanem a saját, nem is könyvemből, hanem a telefonomról.

Krisztus világosan tanította, hogy akik kitartanak a nyílt bűn mellett, azokat meg kell fosztani tagságuktól. Az indítékok vagy jelen megítélését viszont nem bízta ránk. Túl jól ismeri jellemünket, hogy ezt ránk bízza. Ha kipróbálnánk tépni a gyülekezetből, akiket álkeresztényeknek tartunk, egészen bizonyosan hibákat követnének el. Gyakran éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha tökéletlen belátásunk szerint bánnánk velük, talán mérni reményünk utolsó szikráját oltanánk ki. Sok magát a keresztények tartó végezetű hiába fog találtatni. Másrészt, akikről barátaik úgy vélik, hogy sosem jutnak a mennybe, ott lesznek az új földön. Az ember látszatból ítél, ám Isten a szívet nézi. A búzának és konkolnak együtt kell növekedni az aratási és az arasztásnak próbálja vége. Érdemes elolvasni tulajdonképpen, átgondolni ezeket a példázatokat, tényleg rendben csodálatosan magyarázza ezeket, és mondja saját gondolat.

az ugyanebben a fejezetben található 47. versben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihánták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek, mond az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ugye döbbenet ezt elolvasni. Ugye a legelső példázatban arról tanultunk, hogy az Isten gyógyító folyamata tulajdonképpen az életünkben, ami beleegyezésünk nélkül nem valósulhat meg. Második példázatban azt mondhatjuk, hogy ha csak a másikat látjuk betegnek, és magunkat nem látjuk betegnek, akkor helytelenül tudunk ítélkezni, és akkor tulajdonképpen saját magunk felett mondhatjuk ki az ítéletet. Mert az Isten másképpen gondolhatja ezeket a dolgokat. A gyalom példázatában pedig azt olvassuk, hogy itt már konkrétan kimondja tulajdonképpen Jézus, hogy az angyalok azok, akik hivatottak kiválasztani a gonoszokat az igazak közül. Ez nem emberi ítélet kérdése. Az angyalok kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Ők az aratók, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és foglalkozás, mint másik fordítás szerint. Nem tudom, hogy titeket hogyan érintenek ezek a dolgok, de engem nagyon-nagyon mélyen érintetek tulajdonképpen ezek a példázatok, és különösképpen az Ellen White gondolatai ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni Krisztus példázataiban az ő gondolatait, hogy ő hogyan gondol, gondolkodik erről. Mert igazából a Biblia arról beszél Pál apostol által a korintusiakhoz írt levél első fejezetében, hogy a világ bolondjait választotta az Isten az ő népének és az ő hirdetőjének. Nem azt mondja, hogy a bölcseket, a bolondokat, akiket a világ bolondoknak gondol. És ki gondol a világ bolondoknak? Akik az Istent merik követni, akik az Istent merik választani, akik az Istennel összhangban szeretnék élni az életüket, a világ azt mondja, hogy bolondok vagytok. Mert lemondotok olyan dolgokról, tényleg lemondunk? Valóban lemondunk? Vagy azért vannak olyan szálak, amiben kötődünk? Én magamból indulok ki, vannak. Ha nektek már nincs, akkor én nagyon örülök. És nagyon boldog vagyok. De magamra tekintve nagyon-nagyon komoly szálak vannak, amelyek még nincsenek elvágva, amelyek a világ befolyásának a következtében kedvessé tesznek dolgokat, és próbálom elodázni, és próbálom késleltetni, és próbálom kimagyarázni. Én szívemből kívánom, hogy vizsgáljuk meg magunkat, tényleg menjünk oda az Istenhez, úgy, mint betegek, mint leprás betegek. Nem mint félig gyógyult betegek. Mert ha csak félig vagyunk gyógyultak, hiszem, hogy mindnyáján gyógyultunk. Ahhoz képest, ahogyan éltük az életünket azelőtt. Legalábbis én. Hát én sokkal gyógyultabb vagyok most, mint 20 éve ezelőtt. Pont 20 éve keresztül tettem. Sokkal egészségesebb vagyok. De teljesen gyógyult vagyok. Megelégszem azzal, hogy nem vagyok teljesen gyógyult. Van jogom kimagyarázni a nem teljesen való gyógyulásomat? Van jogom azt, amit megtehetnék a gyógyulásomért, úgymond az Isten kegyelmére bízni, hogy majd az Isten szervezi helyettem? Nincs. Az Isten akkor tud igazán termőföldé tenni engem, hogyha én megengedem, hogy minden gyomot ő húzzon ki a szívemből, a gondolataimból. De ehhez nekem nyitottnak kell lennem. Ehhez nekem azt kell mondanom, édes Istenem, itt vagyok, és a következő gyom a tiéd, mutasd meg,

0: És biztos lehetek abban, hogy az Isten az előtt is megadja nekem az agyonnal szentesül. És onnantól kezdve, hogy szentesültem, onnantól kezdve kérhetem azt, hogy édes Istenem, erősíts meg. Erősíts meg, hogy ellen tudjak állni. Erősíts meg, hogy nemet tudjak mondani. Erősíts meg, hogy be tudjam vallani. Erősíts meg, hogy ki tudjak állni. Hogy be tudjam ismerni. Ha nyilvánosan kell megtennem, akkor meg tudjam tenni. Ha egy régi tapasztalatomról kell azt mondanom, hogy helytelenül értelmeztem, és most máshoz szól, akkor ezt is meg tudjam tenni. Hogy egyszerűen az a 20 év önmagában ne legyen magyarázat arra, hogy én mindent jól csináltam. Mert nagyon sokat vétkeztem, nagyon sokat csináltam helytelenül. Nagyon sokat botladoztam. És voltak ám szándékos dolgok is, amikor okosabbnak éltem magam az Istennél. Amikor úgy gondoltam, hogy hát igen, édes Istenem, ha te ezt megengeded, akkor biztos ez a te akaratod. És közben a sajátomat vittem véghez. Kedves testvéreim, engedjük át az Istennek a szívünket. Engedjük át, hívjuk segítségül, hogy szántsa fel, hogy a gyógyulás folyamatát be tudja fejezni, ne elégedjünk meg, hogy majdnem elértük. Hogy majdnem megtisztultunk. Vágyakozunk a saját tisztulásunkért. És amikor ténylegesen megérjük ezeket a folyamatokat, ezeket a küzdelmeket, akkor az irgalmasság a másik testvéremmel szemben is sokkalta erőteljesebb lehet. Mert akkor tudok ígérkezni a másik felett, amikor a saját magam küzdelmei nem bírtam meg igazán. Hanem csak tudom, hogy ezt így kell tenni, vagy úgy kell tenni, és elsősorban a másikon kérek számon. A magból pedig termés lesz. Ugye, ahogy Ézsaiás mondta a 64. fejezetben, mint a föld megtermi csemetéjét, aként sarjasztja ki az Úr az igét és az ő dicsőségét. Kívánom, hogy mindenik életében ténylegesen ez a gyümölcstermés, a gyógyulás gyümölcstermése, az önmagunkból való gyógyulás, mert nem kell másból, a legnagyobb betegségünk önmagunk, az önmagunkból való gyógyulás győzetelmes lehessen az életünkben. És akkor igazán tudjuk egymást segíteni, és egymást a gyógyulás felé vezetni. Kívánom, hogy a Jóisten gazdag áldásokkal legyen meg a mi kutatásunkat és a mi töprengésünket. Amen.
1: Szeretnő Istenünk, mennyéletünk, olyan hálás a mi szívünk, hogy ilyen szeretettel szerez bennünket, és ilyen türelemmel alkotozol. Hogy forgatjuk a te ígédet már lassan több évtizede, és még mindig megfed minket, és köszönjük, hogy még mindig megfed minket, hogy még az érzékenységünk nem tombolt el, de könyörögve kérünk, édes Istenünk, hogy segíts meg abban, hogy ez az érzékenység önmagunk irányába erősödjön elsősorban. Bocsáss meg nekünk, hogy egymást mérjük a te ígédnek mérlegén, és önmagunkat sokszor látszik el, hogy nyugodjuk. Könyörögve kérünk, hogy mélységes alázatot a mi szívünkbe, és el tudjuk fogadni tőled a kertést, el tudjuk tudni tőled fogadni a vezetést, és bárjuk vágyakozzunk valóban önmagunk valóságot ennek a megismerése után. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk a Temet

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan jó látni hosszú idő óta nem látott kedves testvéreimet, és azokat a testvéreket is, akiket talán még nem láttam, mikor még itt dolgoztunk, itt szolgáltunk ebben a gyülekezetben. Töprengtem, hogy a mai alkalommal milyen igei gondolatot hozzak magammal, és valahogy a Jóisten abba az irányba vezetett, hogy a N1. évi szombatiskolánk gondolatai mentén szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ami ugyan nem ugyanaz, mint a szombatiskolai tanulmány, más aspektusból, más látószögből szeretném az isteni gondolatot megosztani, de én hiszem azt, hogy a Jóisten segíteni fog, hogy ezek a gondolatok még inkább segítenek elmélyíteni az isteni szeretet nagyságáról szóló meggyőződésünket. Alapigeként szeretném, hogyha együttesen elolvasnánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és 6. verset. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és 6. verset olvasom. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeversek alapján a mai alkalommal tehát arról szeretnénk szólni, hogy mi hogyan válhatunk igazából az Isten gyermekeivé, az Isten fiaivá, illetve Isten hogyan tudja kiégetni belőlünk mind azokat a dolgokat, ezen igék alapján a lelki salakot, ami elválaszt bennünket a Jóistentől. Ezt azért gondolkodtam ezen az igén, és megnéztem más bibliafordításokat is. Az új bibliafordítás ezt a két igét talán érthetőbben adja vissza. Az új bibliafordítás így adja vissza. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Mit érthetünk meg ebből az igéből? Egyértelműen kiderül, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és Isten elhatározta, előre eltervezte, hogy az ő maga fiaivá fogad bennünket Jézus által, az ő akarata és az ő tetszése szerint. Már a Biblia első lapjain olvashatunk arról a történetről, ami mindannyiunk előtt ismerős történet, hogy Isten az embert, mármint bennünket a maga képére, a maga hasonlatosságára teremtett. És ha ő a maga képére, hasonlatosságára teremtett, akkor úgy teremtett meg bennünket, mint az ő gyermekeit. A teremtés jogán és a megváltás jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azért, ahogy említettem, mert a maga képér és hasonlatosságára teremtett. Például megfigyelhetjük a teremtett világban ma is, hogy a gyermek a szüleit tükrözi vissza. Nem csupán külsejében tükrözi vissza a szülőt, hanem a belső megnyilatkozásaiban, jellemtulajdonságaiban is felfedezhetők az utódokban a szülők tulajdonságai. A régi keleti gondolkodás szerint például az első szülöttet tekintették az apja képmásának, az apja képmása továbbvivőjének. Tehát a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ha így van, már pedig így van, akkor bátorsággal közeledhetünk a Jóistenhez, mint gyermekek, és nem kell félni attól, hogy ő vissza fog utasítani bennünket, hiszen ő elhatározta, hogy fiává fogad minket a Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Kedves testvéreim, ha most bármelyikőtöket megkérdezném, én azt a kérdést tenném fel, hogy te hogyan váltál a te szülőd gyermekévé, a te apukádnak vagy anyukádnak a gyermekévé.
vagy mit tettél érte, vagy mit kell tenned neked azért, hogy te az édesanyádnak, vagy az édesapádnak a gyermeke lehess. Mit válaszolnánk egy ilyen kérdésre? Nem értem, mit kérdezel. Nem értem, hogy kérdezhetsz egyáltalán ilyet. Az én és az én apámnak és az anyámnak a gyermeke vagyok, és kész. Én az ő gyermekük vagyok, ők az én szüleim. És ezért gondolkodásra készt ez az alapigénkben olvasható megállapítás. Minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Nem ellentmondás ez? Isten megteremtett, gyermekévé teremtett, a maga képére, a maga hasonlatosságára, és az ige mégis azt mondja, hogy maga fiává fogad a Jézus Krisztus által. Csak fiának nyilvánít? Azt hiszem, hogy egyértelművé kell tennünk, hogy a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. És ezért nem kell kiharcolnunk nekünk az Istennél a mi gyermeki mi voltunkat, hanem Istenhez csak vissza kell térnünk. A szeretet Istenéhez vissza kell térnünk, mint atyánkhoz, aki szeret és vár reánk. De nagy kérdés, hogy hogyan? Ha mi Isten gyermekei vagyunk, és vissza kell hozzátérnünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi az Istentől eltávolodtunk. A bűn eltávolít bennünket az Istentől. Isten az ő saját fiaivá teremtett bennünket, és mint fiait váltott meg. És ezért van óriási jelentősége ennek az igének. Ez az ige arra is rávezet bennünket, hogy nekünk nem lehet a bűnnel játszani. Nem szabad félváról venni. Azt tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket, de azt is tudjuk, hogy egy bűnt pedig gyűlöli. És ha mi a bűnhöz ragaszkodunk, legyen a mi bűnünk kicsi vagy nagy, nem láthatjuk meg az Istent. Azonban Isten fiúságunkból fakad, hogy nem kell félni senkinek attól, hogy ő túl messzire ment, túl messzire távozott el az Istentől, hiszen ha megbánja az ő bűneit, és vissza akar térni, akkor ő újból fiává fogad bennünket. Jézus így fogalmazta meg ezt János evangélium a 6. fejezetében, a 37. versben, mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön. És aki hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Testvéreim, legyünk bármilyen bűnösök. Lehet, hogy messzire elmentünk, az Istentől eltávolodtunk. Láthatjuk magunkat szennyesnek, Istentől távollevőnek, de úgy, ahogy vagyunk, úgy mehetünk Istenhez, úgy mehetünk Jézus Krisztushoz. Hiszen ő megváltott bennünket. Jézus Krisztus által a maga fiává fogadott bennünket. És kérhetjük, hogy ő tisztítson meg, és ő biztos, hogy megbocsájt, és megtisztít. És miért? Azért, mert szeret bennünket. Azért, mert gyermekei vagyunk. Azért, mert szeretett gyermekei vagyunk. Kimondhatjuk azt, hogy mi, mivel vétkeztünk, mivel szembefordultunk Istennel, ezért elveszett fiak vagyunk, de nem ördög fiak. Ez egy nagyon fontos. Elveszett gyermekek, de nem ördög fiak. Jézus az ő atyát elhagyó gyermek példázatával, a tékozó fiú példázatával szemléltette ezt a helyzetet. Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk 3 példázatot, és ez a 3. példázatot úgy ismerjük, mint a tékozó fiú példázata. De ez a példázat tényleg a tékozlásról szól. Amikor elolvassuk először a példázatot, úgy gondolkodunk róla, hogy ez a példázatnak a legfőbb szempontja. Pedig a példázatban az atya azt számára az volt a leglényegesebb szempont, hogy az ő gyermeke elkóborolt tőle. Talán nem olvassuk el a példázatot, mert azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian ismerjük ezt a példázatot, úgy kicsit, mint nagyok.
egy apának volt két gyermeke, az egyik kikért apjától a vagyomból a ráeső részt, elment az atyai háztól, eltékozolt mindent. Majd pedig, amikor kiszolgáltatottá vált, szinte minden életlehetőségtől megfosztott lett, akkor visszatért az atyához, és az atya visszafogadta. És az ő testvére, az ő bátyja, aki ugyan nem ment el az atyai háztól, az pedig haragudott érte, hogy miért fogadta őt vissza az atya. Hiszen ő eltékozott mindent, ő pedig ott volt az atyai háznál, és őt nem szereti, akkor úgy az atya. És a Jézus példázata szerint ez az apa, ez az ő otthon levő, de mégis tőle távol levő gyermekét is vigasztalta, arról sem mondott le. Őt is hívta vissza. És itt azt a kérdést kell a példázat alapján feltennünk először, hogy az elveszett fiú, aki kikérte az atyától az atyai részt, mikor vált elveszetté? Amikor elment, és szétszórta a vagyonát, vagy abban a pillanatban, amikor az atyai házban volt még, de lélekben hátat fordított az ő atyának, és lélekben hátat fordítva elhatározta, hogy ő egy döntést hoz, meghozza azt a döntést, hogy ő tovább nem marad ebbe a házba, ő a maga útján szeretne járni. Azt gondolom, hogy többetek számára költői a kérdés. Mint hogy az első bűnbeesésnél nem az a bizonyos gyümölcsnek a leszakítása volt a fő probléma. Előtte, amikor már Éva szóba állt a bűnös bűnt a kígyóval, aki bűnre csábította, Istennel már akkor fordult szembe az első emberpár. A gyümölcs leszakítás már csak következmény volt. Amikor ez a tékozló fiú elhatározta, hogy elmegy, mert ő unja az atyai házat, akkor már távol került, elveszetté vált. Atyai háznál lakott még, de mégsem volt otthon. És még egy momentumát szeretném kiemelni Jézus ezen tanításának. A gazdagság vagy szegénység kérdését. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Az elveszett fiú, ez a tékozló fiú, akkor is tékozló fiú lett volna-e, ha mondjuk nem eltékozolja az ő vagyonát, hanem ügyesen kereskedik az ő vagyonával, és mondjuk megduplázza az atyai örökséget. Mit gondolunk? Akkor is elveszett fiú lett volna? Akkor is elveszett volna? Egyértelmű, hogy lehet valaki, hogy nem tékozolja el az ő életerejét, de az Istentől való távollét, az eltékozolt élet, az Isten nélküli élet egy eltékozolt élet. És élhetek ilyen eltékozolt életet, látszólag az atyai ház fedele alatt is. Az atyai ház fedele alatt vagyok. Járok egy hívő gyülekezetbe. Egy keresztény közösségnek a tagja vagyok, és mégsem vagyok otthon. Mégsem vagyok Krisztussal megbékélve. A fő kérdés az, hogy én, ahomilyen életet élek, ahova az Isten helyezett, én hogyan viszonyulok az Istenhez, hogyan viszonyulok az Atyához, és majd később látni fogjuk, ebből fakad egy következő kérdés, hogy én hogyan viszonyulok embertársaimhoz, hogyan viszonyulok testvéreimhez. Először arról a kérdésre próbáljuk a választ adni. Kérdés, hogy én hogyan viszonyulok az én szerető Istenemhez, aki szeretetből szeretetre teremtett engem, aki megváltott engem, aki adta az ő egyszülött fiát, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Én menekülök tőle? Én távol akarok lenni tőle? Vagy pedig elfogadom az én szerető Istenemnek, az én szerető atyámnak a jóságát, és vágyom az ő közelében. Milyen találó ebben a jézusi példázatban, hogy a szerető Isten minden embert, téged és engem körülvesz az ő áldásaival.
és minden ember, kimondhatjuk, még azok az emberek is, akik menekülnek az Istentől, akik az Istennek azt mondják, ahogy Jób könyve megfogalmazta, hogy távozzál el tőlünk. Minden ember jogot formál az áldásokra, és lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy természetesnek vesszük, hogy az Isten körülvesz az ő szeretetével, az ő áldásaival, és azt megkapjuk, és valahogy mégsem tudunk mindig hálásak lenni érte. Mi mindig hálával telik meg a mi szívünk Isten iránt, testvéreink, fele barátaink iránt. Milyen hálátlan tud lenni az emberi szív? Természetes, hogy én kapok valamit, de mégse tudok az Istennek hálát adni. Szeretnék csak utalni egy úrvacsora előtti gondolkodásra. Bizonyára mindannyian, amikor meghirdetik a gyülekezetben, egy hét múlva, két hét múlva úrvacsorai Isten tisztelet lesz, akkor tartunk bizonyos önvizsgálatot, és eljön az úrvacsora ideje, és érzem, hogy nekem most hálásnak kellene lennem az Istennek. Igazán sírni kellene a bűneim miatt, és azt érzem, hogy a szívem kemény és érintetlen. Nem voltatok ti ilyen helyzetben? Most mit tegyek? Vegyek ítéletet magamhoz? Vagy távol maradjak az úrvacsorától? De ha távol maradok, mit mondanak az én testvéreim? Bocsánat, hogy ezeket a gyakorlati kérdéseket teszem fel, de ezekkel a kérdésekkel szembe kell nézni. Ez az emberi természet. A természetes ember az semmit sem kíván jobban, mint az Istentől függetlenül élni. És mi a legfurcsább ebben a példázatban? A fiú kikéri a vagyomból az örökségként első részt. Mi azt a részét el szoktuk mondani, amikor erről a példázatról gondolkodunk. Hát ez a fiú csak akkor kérhette volna el az atyai részt, a ráeső részt, ha az atya meghal. De mivel életében elkérte, mit fejezett ki ezzel? Atyám, bárcsak ne élnél. Szeretném, ha nem élnél. És szeretnék megszabadulni tőled. És legyünk őszinték, a sokszor még vallásos emberek is, akik nem hitben járnak, valahogy úgy vannak, hogy félnek az Isten lététől. Miért? Hogy gondolkodnak így? Hogy bárcsak ne lenne Isten. Mert ha van Isten, akkor nekem valakinek hálát kell adni. Ha van Isten, akkor majd lesz ítélet. Bárcsak ne lenne Isten, mert én azon az úton akarok járni, amin éppen járok. Ez az egyik része a példázatnak. A másik ebben a példázatban ennek az ellentéte, hogy a szerető atya elébe fut a fiának. Elébe megy az ő gyermekének. Keleten a férfiak, a családfők nem futkároznak, családbíli rangjuknak megfelelően méltóság teljesen vonulnak egyik helyről a másikra. És ez az atya Jézus szavai szerint elébe futott az ő tékozló fiának, és még valamit. És elébe ment annak a gyermekének is, aki fel volt háborodva az ő lelkében, és amikor meghallotta, hogy az ő atya visszafogadta az ő tékozló testvérét, nem akart bemenni az atyai házhoz. Elébe ment az idősebb fiúnak is, és kérlelte: fiam, tiéd mindenem. Neked örülnöd kellene, hogy a te testvéred, aki elveszett, megtaláltatott, aki meghalt, azt feltámadott. Kérlelte azt a gyermekét is. Ennek az atyának, és tudjuk, hogy ez a mi szerető Istenünket példázza, nem volt fontosabb dolga, hogy figyelje az ő gyermekeit. Akár valóságosan távol voltak az atyai háztól, akár csak lélekben voltak távol az atyai háztól. Már messziről meglátta, és megesett a szíve. Miért esett meg a szíve? Mert látta az ő valóságos állapotukat.
és emiatt megszánta őket. És testvéreim, az Isten szíve nem esik meg rajtunk. Akár látmányosan elmentünk távolra az atyai háztól, akár látmányosan azt mondtuk, hogy én nekem elég a vallásosság, elég a hívő élet, nekem elég a gyülekezet, én akarok menni a magam útján, vagy akár valaki a gyülekezetben van, de csak testben van ott, lélekben pedig távol van az Istentől. Isten megszánja az embert, akár valóságban, akár csak lélekben van távol az Istentől. Mert az Istentől való távollétnek a következménye, hogy az ember hiányt szenved, eltékozolja az életét, élete egy kényszerpályára kerül, és ilyen kudarcokkal teljes életút után, és azonban olyan szép ennek a példázatnak a tanítása, ami kapcsolatban van, ami alapigén kell, ahogyan olvastuk az alapigében, hogy Jézus Krisztus által ő eltervezte, hogy visszafogad, fiává tesz, újból gyermekévé tesz, örök életre alkalmas gyermekévé tesz bennünket, mindannyiunkat. És amikor ennek a gyermeknek a Jézus példázata szerint az ő élete valóban egy eltékozott élet lett, ez a fiú eljutott oda, hogy én már mindent eljátszottam. Én visszamegyek az én atyámhoz, és én elmondom neki, hogy nem vagyok méltó, hogy a te gyermeked legyek. De legalább, mint egy szolga kerüljek vissza a te házadhoz. Tehát eltervezte a fiú, hogy mit akar mondani az ő atyának. És nem volt alkalma elmondani. Nem döbbenetes a példázat szerint? Nem volt alkalma elmondani, hogy ő szolgának ajánlkozzon, hanem az atya azonnal magához ölelte, mert ő az atyának gyermeke. És elhalmozták őt a ház legértékesebb dolgaival, teljes jogú fiúként fogadták őt vissza. A szeretetnek ilyen gyógyító hatalma van. A szeretet hatalma megnyilatkozott, de hogyan nyilatkozott ez meg? Szerintem ez a fiú nem vágyott jobban másra, mint hogy az atya közelségébe kerüljön. Ez volt számára a legfontosabb. És egy ilyen változásnak a lehetőségét ígéri a mi alapigénk. Elhatározta, hogy ő fiává fogad bennünket. Ellen White olyan csodálatosan fogalmazza meg a Krisztus példázatai című könyvben, a tékozlóról szóló magyarázatban, ami így hangzik: nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is. Nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is. Nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel ő ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvágása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek a szívét megérintette. Igen, Isten szeretné megérinteni a mi szívünket. Ő a szeretet Istene, Isten a szeretet, és ő a ma is szeretné megérinteni a mi szívünket. Szeretné, hogy az a vágy költözön a mi szívünkbe, ami volt a tékozló fiúban, az elveszett fiúban, hogy mindegy, hogy hogyan, de az én atyámnak a közelébe lehessek. Azonban ne felejtsük el, hogy ez nem egy érzelmi állapot. Vagoner testvér a Római Levél magyarázatában a következőt írja ezzel kapcsolatban. Nem azért vagyunk mi Isten gyermekei, mert így érezzük, és ez nem egy bizonyos extatikus érzés, és nem azért tudjuk, hogy fiak vagyunk, mert valami ilyesmit érzünk, hanem azért, mert az Úr ezt mondja nekünk. Ez nagyon elgondolkodtató. Nem mindig vagyok feldobva. Nem mindig vagyok érzelmileg olyan állapotban, olyan feltöltött állapotban. De Isten, ennek a tudatában lehetünk, hogy mi Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk. És ezért soha ne feledjük, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk egytől egyig, Isten szeretett gyermekei vagyunk. Hiszen mindannyian Isten szemében ugyan egyediek vagyunk, és Isten számára mindenki, aki elveszik, az megismételhetetlen veszteség,
és ez egy örök veszteség marad. Ezért mi az Isten vágya, mi az Isten akarata? Ezt Pál apostol nagyon szépen megfogalmazta, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Testvérem, te érték vagy, és egyedül az Isten szemében. Isten téged nem megsemmisíteni akar. Isten téged nem elítélni, megítélni akar, hanem megtisztítani, megnemesíteni, és örök élet számára alkalmassá tenni. Ismét az ő fiává akar fogadni téged. Rendkívül romboló hatása van annak a gondolkodásnak, amit sajnos a sátán nagyon sokszor sugall nekünk, hogy ha én értéktelennek érzem magam, elégtelennek érzem magam, szerethetetlennek érzem magamat, akkor én távol kerülök attól a gondolkodástól, vagy nem értem meg, vagy elfelejtem azt, hogy milyen az Isten az én számomra. Az Isten szeret minket. Az egész mai tanulmányunk erről szólt. Gyönyörködik bennünk, és ha vele járunk, ha vele akarunk lenni, akkor ő értékel bennünket. Szeretnék pár mondatot felolvasni szintén Vagoner testvérnek a római levél magyarázatából, ezzel a gondolattal összefüggésben. Nem is kell gyermekednek semmit sem tennie sokszor, hogy örömet találj benne. Puszta léte, hogy ő van, mosolyra és örömre indít téged, mert szereted őt. És nyilván a maga módján ő is szeret téged. Vajon Isten másképp érezne? Nem hiszem. Ahogy te értékeled gyermeked legkisebb előrehaladását, fejlődését is, Isten ugyanígy a legkisebb dolgot is értékeli az életünkben. A gyereket, ha odavisz hozzád egy rajzot, akár egy ákombákom is lehet, de akkor is szép, mert ő csinálta, és neked készült. A gyermeked nem tud csúnyát rajzolni. A szép mindenkor szép. Szülők átérzik ennek az igazságát. A gyermekednek tudsz örülni. Szereted őt, és mert ő is szeret téged. És az Isten így van velünk is. Isten szeret téged, és örül, amikor te a legkisebb jelét adod annak, hogy te vissza akarsz térni hozzá, hogy őt újból megtalálod. Isten szemében mi szeretett gyermekek vagyunk. Isten szeretett, de, és itt szeretném hozzátenni, és itt változik meg is a különbség az emberi szeretet és isteni szeretet között, de nevelt gyermekeivé akar tenni a Jézus Krisztus által. Én azt gondolom, hogy a szülő szereti az ő gyermekét, ahogy az imént az idézetben is olvastuk. De nem hagyja meg a rosszban. Nincs belenyugodva, ha az ő gyermeke megy a rossz útján, ami az ő kárára van neki. Ahogy egy szerető szülő ezt megteszi, mert felelősséget érez a gyermeke felé, Isten mindannyiunk irányába, mindannyiunk felé ilyen szeretetet érez, felelősséget érez. Ő ki akarja, és ami legfontosabb, ki tudja égetni a salakot az életedből, és ő a Szent Lelke által egybe tud, és egybe akar forrasztani Krisztussal és önmagával. De hogyan tudja ezt megtenni? Milyen eszközei vannak az Istennek? A ma reggeli dicséret, a kék reggeli dicséretes könyvben olvastuk éppen, valami erről beszél nekünk. Hogyan teszi az Isten? Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk. Az Úrnak fenyítésékét, fiam, ne utáld meg, ne utáld az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, aki a fiút kedveli. Hogyan teszi az Isten? Enged bennünket a magunk útján. Isten mindent megtesz, és akkor segít, amikor az ő beavatkozása az emberi életben, mi életünkben eredményes lehet. Eredményes lesz.
amikor olvassuk ezt a szót, ahogy példabeszédek könyvében Salamon megfogalmazta, a dorgálást vagy megostorozást, akkor furcsa gondolatok jutnak eszünkbe. Hajlamosak vagyunk bosszúval párosított verésre gondolni. Hányszor halljuk az emberi társadalomban emberektől, akik úgy vannak, hogy járják a maguk útját, és nehéz helyzetbe kerülnek, akkor azt mondja, hogy az Isten ver. Ha az Isten egy szerető Isten volna, akkor nem engedne engem ilyen helyzetbe. És az Isten, amikor ostoroz vagy megdorgál, akkor nem bosszúval párosított verésre kell gondolni, hanem az Isten, minthogy a gyermeket fenyítjük és neveljük, és a jó tulajdonságait ki akarjuk hozni belőle, ugyanúgy nevel Isten, fegyelmez, helyreigazít és figyelmeztet. Az Isten célja a keresztény erényeknek a kifejlesztése bennünk, és a rossz kinek az eltávolítása. És egy valamit kell megértenünk, hogyha még hajlamosak is vagyunk, annak a gondolatnak helyt adni. Most valami rosszat tettem, és az Isten most megfenyít és megver érte. Szoktuk ezt tenni? Az Isten most megvert ezért vagy azért. Isten fenyítése, ez nem valamilyen szeszélynek az eredménye. Az Isten fenyítéke mindig tökéletes, de ő mindig kérlel, hogy mi a jó úton menjünk. Sohasem valami szeszély érdekében fenyít bennünket, hanem jó útra akar vezetni bennünket. És ezért, mint ahogy ki akarja égetni az életünkből a salakot, ezért mondta Jézus, mint egy kérlelést, az ő hegyi beszédének, az első, legnagyobb, legátfogóbb Isten országáról szóló beszédének a záró gondolatai között azt a felhívást, amit azt gondolom mindannyian ismerünk jól, Máté evangélium 7. fejezetéből, a 13. 14. versben, amikor azt mondja Jézus az ő hallgatóinak, menjetek be a szoros kapun, mert a tágas kapu az széles, az az út, amely a veszedelemre visz, sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ha az emberiség, a teremtett ember, akit az ő saját képére teremtett, az ő gyermeke, akkor miért van az, hogy sokan vannak, akik a veszedelemre mennek, és kevesen az életre? Miért szoros az életre vezető út? Miért behatárolt számunkra az Isten által elkészített út, ami által Isten ki tudja és ki akarja írtani a salakot a mi életünkből? A széles út lehet a vallásos embereknek az útja is. És testvérem, megmerem kockáztatni, még mi is járhatunk a széles úton. Noha valljuk, hogy mi a keskeny úton akarunk haladni, és talán úgy is gondoljuk magunkról, hogy a keskeny úton haladunk. A Jézus példázata szerinti idősebb testvér az az atyai háznál volt, és mégis lélekben távol volt az ő atyától. Sőt, lázadt az atya ellen, igazságtalannak tartotta. És vajon ki volt a nehezebb helyzetben? Az a fiú, aki élte az ő életét, aki eltékozott mindenét, aki nyilvános, nyílt bűnökben élt, vagy az, aki ott volt az atyai háznál, aki a gyülekezetben van, és éli az ő képmutató életét, mint ez az Isten, ez a fiú. Testvérem, lehet a nevem a gyülekezet név sorában, mégis lehetek távol az atyai háztól. Sőt, lehetek még az igazságnak, a hitnek a bajnoka is. És mégis nem vagyok igazából Isten közelségében. Isten azt szeretné, hogy én az ő közelébe kerüljek. De hogyan? Melyik úton járok? Érdemes elgondolkodni azon. Az életre vezető út küzdelemmel, nem kis küzdelemmel, hit küzdelemmel, ima küzdelemmel jár.
Úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, legtöbben ismerjük Ellen White-nek az egyik látomását, ami a Kürtszó legutóbbi számában le is van írva, ez a látomás, a vándorlás a keskeny úton. Mit olvashatunk ebben a látomásban? Hogy egy csoport, egy csapat elindultak egy úton szekerekkel, csomagokkal felpakolva, mentek egy emelkedő úton, az út szűkült, aztán a csomagokat, szekereket el kellett hagyni, aztán utána jöttek a lóra, pakoltak fel, amit fel tudtak, aztán azt is el kellett hagyni, aztán minden csomagtól meg kellett válni, sőt a saját cipőiktől is meg kellett válni, amiben jártak, és egy kötélben, a hit kötelébe kapaszkodva tudtak eljutni egy nagyon szép helyre. Vajon ennek a látomásnak a gondolatain szabad-e gondolkodni? És ennek a látomásnak a gondolatait szabad esetleg, hogy mondjuk, aktualizálni a mi számunkra. Amikor olvashatjuk ebben a látomásban, hogy szekerekkel, csomagokkal felrakva mentek, és el kellett hagyni a szekereket és a csomagokat. Vajon hogyan tudjuk ezt aktualizálni? Isten azt szeretné, és nem a jövőben, hanem most, hogy amikor a mi házi bálványainkat, a mi modern bálványainkat rakjuk le. Úgy gondolom, nem erőltetett a hasonlat, ha azt mondjuk, hogy a szekerek, a csomagok, amiket a hátunkon viszünk, vagy ezt mi szekereinken viszünk, azok nem mások, mint azok a rossz, szerzett, vagy örökölt jellemtulajdonságaink, amelyek bennünket elválasztanak az Istentől. Ezeket először le kell raknunk. Le kell raknunk a féltékenységet, hiúságot, és sorolhatnánk, mindannyiunkban van valami. Én azt gondolom, hogy olyan ember nincs, akiben ezek közül valamelyik ne lenne meg, mert a sátán nagyon jól tudja ezt, és kísér bennünket. Vajon mi lehet a lovaknak az elhagyása? Hogyan tudnánk ezt aktualizálni? A Biblia jelkép rendszerében a ló, az az erő, a biztonságnak a jelképe, igaz? Zsoltárok könyvében is olvashatjuk a 37. Zsoltárban. Amikor azt mondja, hogy a lovakat is elhagyták, amikor az emberi biztonságot, az emberi erőt, valami olyan dolgot, ami előttünk az alagút végén a fényt mutatja, ezt is el kell hagyni. Milyen sokszor van, hogy mondjuk, hogy bizonyos nehéz helyzetekben, amikor nem látjuk a kiútat, hogy én nem látom az alagút végén a fényt. Be kell menni egy sötét alagútba, de nem tudom, hogy ez hová vezet. Valahol a Isten mégis azt mondja, hogy be kell menni a sötétbe. Be kell menni az alagútba, akkor is, ha én nem látom, hogy hová a fényt a végén, mert azt tudom, hogy ahova Isten vezet, ha ő vezet, ha keskeny úton járok, akkor a vége a megpróbáltatásokkal teli is, de mégis az Isten útja lehet. És itt felmerült lehet még egy kérdés, hogy a keskeny úton vándorlók kerülhetnek-e válságba, akik vonultak. És olyan döbbenetes ebben a látomásban, hogy amikor elhagynak valamit, amikor a szekereket el kell hagyni, akkor vannak, akik a szekerekkel együtt ott maradnak, nem mennek tovább a keskeny úton tovább. Vajon ezek a keskeny úton vándorlók nem kerülhetnek olyan válságba, és olyan kérdések nem jöhetnek fel, hogy mikor kell a szekereket elhagyni, vagy mikor kell a lovaktól megszabadulni? Úgy gondolom, hogy ezek is olyan kérdések, amiket mindenkinek saját magának kell elgondolkodni. Ha az út elfogy, más pedig az út elfogyása felé tartunk, akkor egyetlen lehetőség a hit kötelékébe kapaszkodni. Drága testvéreim, úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy az út szűkülésének idején járunk. A terhek lerakásának az időszakában, és a mi apró döntéseink, ezek fogják meghatározni továbbra is, hogy én a keskeny úton akarunk-e járni. Hogy mi az atyánk háza felé tartunk-e, vagy éppen távozunk el az atyai háztól. Isten vissza akar fogadni a maga fiaivá, így olvastuk az alapigénkben. A széles útra való térés
az nem feltétlen látványosan, amikor valaki a széles útra tér, nem feltétlen látványosan következik be. Miben tükröződik vissza az, hogy én elfogadtam az én atyám jóságát, és az atyám visszafogadni akarását? Ahogy olvastuk az alapigében, mivel magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,

Gyülekezetünkben Dél Dunántúlon történt, egy szombatiskolai tanulmány kapcsán ezekről a szeretett kérdésről tanultunk, és az egyik szombatiskolai csoportban egyik testvér nagyon megindítóan, és nem olyan típus, aki könnyen elsírja magát, de mégis majdnem sírva mondta, hogy testvéreim, én most nem tudok szeretni. Én nem tudom szeretni az embereket. Én szeretném szeretni, de én nem tudom szeretni az embereket. És ez valahol, ahogy ő elmondta, ez olyan megindító volt, szinte akik ott voltunk, az volt, hogy na akkor testvérem, most ne folytassuk tovább a tanulmányt, hanem ott letérdeltünk, és olyan testvérek is imádkoztak, de úgy, hogy most is a hátam úgy beleremeg, amikor visszagondolok erre az esetre, akik a gyülekezetben soha meg nem szólaltak. Csendes testvérek voltak, és tényleg olyan szépen mondták el az ő gondolataikat, kívánságaikat. Valahol a Szentlélek ott volt, és a Szentlélek valahol megmutatta. Valami ilyesmi az, amikor én vágyom arra, hogy én megtanuljak szeretni, elfogadni, szeretni azt az embert, akit Jézus meghalt. És nem csupán azt látom meg benne, aki most ő, hanem aki lesz majd, amivé majd ő fog válni. És ezért elgondolkodtatóak János apostol szavai az ő első levelében, a 3. fejezet 14. versében olvashatjuk. Így írja az ige, mert tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Döbbenetes dolog, nem? Által mentünk a halálból az életre. Mikor? Ha szeretjük a mi atyánk fiait. Ha ezt nem tesszük, akkor a halálban vagyunk. Ha nem tudom elfogadni az én felebarátomat, testvéremet, ha mindenben nem is úgy lát, ahogy én látok, akkor bizony olyan vagyok, mint a Jézus példázatában az idősebb testvér. Isten azt várja, hogy fogadjuk el egymást, bárcsak visszatalálnánk a mi atyánkhoz, ahogy az alapigényben is olvastuk. Isten szeret bennünket. És az Isten szeretete miben nyilatkozik meg? Így olvastuk, hogy elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad a Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Az Isten segítsen, hogy mi meg is tudjuk ezt élni. És ez a szeretet, ez járja át a mi mindennapjainkat. És én hiszem azt, hogy az Isten akkor nem csak szeretetben fog vezetni, hanem akkor az ő igazságában is fog vezetni. És akkor megvalósul az, hogy a szeretet és az igazság csókolgatják egymást. Az Isten vezessen erre bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből. Ezt kívánom nektek is, és ezt kívánom saját magamnak is. Amen.

Köszöntöm a kedves testvéreket és a kedves vendégeket. Úgy látom, vannak gyermekek. Szeretném kérni, hogy a kedves gyerekek jöjjenek ide, gyertek ide előre, gyerekek. Itt az első sorba, ahogy ez itt megszokott a gyülekezetben. Szeretnék nektek elmondani egy történetet, aminek az alapjául megtörtént esetek szolgálnak. Láttatok-e már afrikai törzset? Afrikai törzs. Láttatok-e már erről valami kis dokumentumfilmet, hogy Afrikában élnek úgynevezett benszülött törzsek? Ők úgy néznek ki egyébként, mint mi, csak legtöbbször színes bőrűek, tehát egész sötét a bőrük, és nincs számítógépük, nincs telefonjuk. Olyan körülmények között élnek, hogy természetes módon vannak a Jóisten előtt tulajdonképpen. És képzeljétek el, hogy volt egy afrikai törzs, ahol elharapódzott, megszokottá váltak a lopások. És a törzs lakói, a törzs tagjai sajnos egyre inkább megszokták, hogy egymástól elvesznek dolgokat. Általában állatokat vettek el egymástól, és a törzs főnöke, aki egy nagyon okos és bölcs ember volt, gondolkodott, mit tehet, hogy megszüntesse a lopást a törzsön belül. Ti mit tennétek, hogyha ti lennétek egy törzsnek a főnöke, és ti mit tennétek, hogyha meg akarnátok szüntetni a lopást a törzsön belül? Hogy a törzs tagjai ne lopjanak egymástól. Lenne erre ötletetek? Mit lehet ilyenkor csinálni? Amikor valakinek mindenképpen valahogy a tudtára akarjátok hozni, hogy ez nem jó, és ezért ezt egy kicsit tovább is megyek, ezért büntetés is jár. Igen, imádkozni értem, mondtad Kristóf. Hát ez egy nagyon jó ötlet. De itt ennél többre is szükség volt. Ugyanis a törzs főnöke, mivel nagyon-nagyon eldurvult a helyzet a törzsön belül, képzeljétek el, hogy komoly büntetést helyezett kilátásba. Tehát azt mondta, hogy annak az embernek, aki a legközelebb, akit a legközelebb rajta kapnak a tolvajláson, a lopáson, annak nagyon komoly és fájdalmas büntetést kell elszenvednie, le kell feküdnie egy padra, és megvesszőzik. Ez a vesszőzés, ez nem egy egyszerű dolog volt, ugye ez nagyon fájdalmas dolog. Hogy az illető egyszer és mindenkorra megtanulja, hogy a lopás az bűn. Teltek múltak a napok és a hetek, kihirdették az ítéletet, illetve a kilátásba helyezett a büntetést, és képzeljétek el, mi történt. Rajta kaptak lopáson egy embert. És az az ember, tudjátok ki volt? Ennek a törzsfőnöknek a fia. Nagyon nehéz helyzet állt elő, mivel ugye hát a büntetés kilátásba volt helyezve. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? A törzsfőnök, aki kilátásba helyezte a büntetést, az ő fiát végig kell nézni, ahogy nagyon komolyan megvesszőzik. És képzeljétek el, az történt, hogy ki is tűzték a napot, és a törzsfőnök fia lefeküdt erre a kemény fa padra, és fölemelte a vesszőt az a két komoly, izmos, erős ember, hogy a hátára mérjék azokat a rendkívül fájdalmas ütéseket, és a törzsfőnök felemelte a kezét, és azt mondta, hogy nem. Én fekszem oda, a fiam helyett. És hát mindenki megdöbbent és meglepődött, és a törzsfőnök lefeküdt a padra, meg odakötözték a kezeit, lábait, és rámérték azt az ütést, amitől vérzett a háta, és fájdalmas volt neki. Nagyon-nagyon megrendült az egész nép, és tudjátok, ebben a törzsben később nem volt lopás. Megszűnt. Szerintetek miért szűnt meg ebben a törzsben a lopás ezután? Vagy nektek mi jut eszetek be erről a történetről? Eléggé áthallásos a történet. Mondom a felnőttek számára természetesen. Eszetekbe jut valaki, aki ugyanezt élte meg?
egyiken. És nézzétek meg, hogy van eredménye. Hogy valaki odafekszik a másik helyett, egyébként ő hozta a törvényt, ő a törvényadó, és ő szenvedi el a saját törvényének a büntetését, azért, hogy többet ne forduljon elő rossz a törzsen belül. Ez egyfajta jelképe, ez a történet annak, hogy Jézus mit vállalt értünk, és azt a törvényt, amit ő hozott, annak a büntetését ő is szenvedi el értünk és miattunk. Szeretném, gyerekek, hogyha ezt a lelketekbe hordoznátok és vésnétek, hogy nagy ára volt annak, hogy mi, nagy ára van annak, hogy mi élhetünk. És én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy jusson eszetekbe, amikor valami rosszat csináltok utána, hogy bánkodjatok miatta, és bánjátok meg a bűnt, mert Krisztus helyettünk kapta az ütéseket emiatt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most fáradjatok a helyetekre. Köszönöm, hogy meghallgattatok ezt a történetet, és örülnék, hogyha otthon még ezt esetleg elővennétek, és egy picit átbeszélnétek. A kedves gyülekezet számára pedig szeretnék egy alapigét, szeretném az alapigét felolvasni, Lukács evangéliuma 9. fejezetének az 51. versét. Tehát mondom még egyszer az igét. Lukács 9.51. Egyszerű, rövid igeversről van szó, ami így hangzik. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő, tehát Jézus felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Olvasom még egyszer. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, vagy magában, hogy Jeruzsálembe megy. Kedves gyülekezet, Jézus szolgálatának az utolsó szakaszához érkezik, azonban itt nem egy egyszerű döntésről van szó, mert az ige azt írja, hogy Jézus kereszthalálát nem csak az emberiség figyeli, vagy nem csak az ember kell, hogy figyelje, hanem ez egy olyan esemény, amit elkezdődik, vagy aminek itt a közepénél járunk, amire az egész univerzum figyel. Az ige azt írja, hogy a megváltási terv az nem egy pár száz éves terv, nem egy pár ezer éves terv. Én nem merem megkockáztatni, és szerintem semmelyikünk, hogy itt hány ezer éves tervről van szó. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a világ megalapítása előtt is létezett a terv. Azt is tudjuk, hogy Isten előre ismeri az eseményeket, és ő úgymond örök időknek előtte, tehát egy emberi értelem számára felfoghatatlan idővel ezelőtt, végső soron meghozta azt a döntést, megalkotta azt a tervet, hogy ő a megváltást végrehajtja. Ez az a terv, ami itt az utolsó fázisába érkezik. Tulajdonképpen az idő, ami itt szerepel, hogy az idő elközelgetett, ez az idő, amiről már az Ószövetség is beszél, hogy Krisztusnak el kell indulni a Jeruzsálem felé. Egyébként érdekes az a szó, hogy idő, mert amikor a kánai mennyegzőn Jézus édesanyja azt kéri Jézustól, hogy azt jelzi felé, hogy elfogyott a must, akkor Jézus azt mondja, hogy nem jött még el az én időm. Tehát úgy tűnik, hogy Jézusnak a fejében és a szívében egy egészen pontos időmérő szerkezet volt, ha szabad így mondanom. Egészen komoly óramű. Olyan óramű, ami percekre, sőt másodpercekre pontosan tudta, hogy mikor mit kell csinálnia. Egyébként ez rendkívül fontos és hasznos tudnivaló, mert én személy szerint az én életemben, és nem tudom, hogy ti életetekkel hogy vagytok, nem érzem, vagy nem mindig érzem ezt az egészen pontos időmérő szerkezetet. Az ember nagyjából sejti, hogy mikor, hol lenne a helye, vagy hol van a helye, de hogy ennyire pontosan tudni, hogy nekem ezen a napon éppen hol kell lennem, és mit lehet, és mit kell, és mit nem kell csinálnom, ezt nem mindig tudja az ember, sőt. És Jézus lelkében, szívében volt egy olyan pontos időmérés, hogy ő neki a Szentlélek, a mennyei atya és a Szentlélek által
olyan mérvű pontosságot adott, hogy ő mindig egészen precízen tudta, hogy mit kell mondania és mit kell csinálni. Egy ízben leül egy kút mellé, lényegében a körülötte lévők azt sem tudják, hogy mi fog történni. Elmennek ugye a tanítványok ételért, és Jézus úgy ül a Jákob kutyánál, hogy ő tudja, hogy most valami fog történni. És eljön egy asszony, ugye Samáriai asszony néven ismerjük őt a Bibliában, és Jézus várja az asszonyt, és fölkészül rá, és pontosan tervezett, és szisztematikus és Istentől ihletett módon elindítja a samáriabeli evangelizációt. Elképesztően megrázó, ahogy Jézus tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. És amikor az idő elközelgetett, akkor ő eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Ott van a mondat mögött az, hogy ő érzi, hogy most el kell indulnia. Ti szoktátok érezni, hogy mikor hova kell elindulnotok? Érzi, hogy el kell indulnia valahova. És ő azt is érzi, hogy az ő lelke és az ő szíve, az ő emberi természete, inkább így fogalmazom, visszariad ettől az úttól. De ő azért született és azért jött erre a világra, hogy elinduljon Jeruzsálem felé. A tanítványok nem értették, hogy ezt miért teszi, mert teljesen logikátlan volt ebben a helyzetben elindulni Jeruzsálem felé. Hiszen gondoljuk meg, hogy ott a biztos halál vált rá, és a tanítványok is érezték, hogy ez most ebben a helyzetben emberi számítás szerint a lehető legrosszabb irány Jeruzsálem. Hát hogy lehet kiválasztani az összes irány közül, hiszen mindenhol betegek vannak, amerre csak nézünk, ugye abban az időben, tehát mehetett volna a legkülönbözőbb helyekre, mindenhol lett volna ember, akit meggyógyíthatott volna. És Jézus abban az irányba megy, ahol olyan emberek vannak, akik nem akarnak meggyógyulni. Vagy jó részt olyan emberek vannak, ugye itt a farizeusok és az írástudókra gondolok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus ezt vallotta Pilátus előtt, és Pilátus nem várta meg a választ. Ha valakinek bizonyságot kellene tennünk, hogy micsoda az igazság, ugyanis őt megkérdezi Pilátus, hogy micsoda az igazság, ti mit válaszolnátok? Ugyanis én azt vettem észre magamon, ha adnak egy órát, bőven tudok beszélni arról ebben az órában, hogy mi az igazság. De ha kaptok 5 percet rá, sőt, tovább megyek, kaptok rá 2 percet, hogy micsoda az igazság, akkor mit mondanátok? Vajon melyik tantételünket emelnétek ki? Mit lehetne mondani? Mert 40 000 oldalunk már van, bizonyságtételek néven több 1000 oldalunk van, itt az Isten beszéde, és valaki megkérdezi, hogy micsoda az igazság? Szerinted mi az igazság? Mit lehet mondani? Hát nyilván eszünkbe jut János evangéliumából a híres arany mondat, ugye, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az arany mondatok ezt a célt is szolgálják, a Biblia arany szövegei, hogy ezeket lehessen idézni ilyen esetekben. Az igazság az, hogy az ember rossz úton jár. Az igazság az, hogy az ember úgy döntött, az emberiség, hogy nem az Isten által kijelölt utat választja. Az igazság az, hogy ezért meg kell halni az embernek. Nem azért, mert Isten azt mondta, hanem azért, mert az az út, amit az ember választott, az nem az élet útja, abba belehal. Tehát Isten ítélete végső soron nem más, mint az ember saját döntésének következménye, a bűn zsoldja a halál. Tehát az igazság az, hogy nekünk meg kellene halnunk a mi bűneink miatt, és az emberiség gyakorlatilag ezt az utat választotta és választja mind a mai napig jó részt. És Krisztus pedig azért jött, hogy ezt a törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál, bizonyos értelemben megváltoztassa. Olyan módon, hogy az Isten ajándéka pedig az örök élet. És az igazság az, hogy valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Ez az igazság. Lehet, hogy ti mást emelnétek ki, hogy mi az igazság, de ha röviden kellene megfogalmazni, micsoda az igazság, én ezt a néhány mondatot mondanám. Az igazság az, hogy meg kell halnia a bűn miatt valakinek, a kegyelem pedig az, hogy ez a valaki nem én vagyok, hanem az Isten fia. Ez az igazság. És ha mi hiszünk az igazságban, akkor boldog emberek vagyunk. Mert röviden ez a lényeg a megváltási tervnek. Lehet mondani a Szentély tanát, lehet idézni Dániel könyvét, részletesen lehet mondani Mózes könyveit. De mindez csak szöveg, mindez csak betű. Emögött a tartalom,
hogy valakinek meg kellett halni a bűn miatt, nem véletlenül készültem a törzs példájával a gyerekek számára, mert valakinek, aki ártatlan, meg kellett halni a bűn miatt. És az idő elközelgetett, és Jézus tudta, hogy ez elközelgetett. És ha megkérdezném tőletek azt, hogy Jézus küzdelme vajon mikor kezdődött az ő életében, akkor én megkockáztatnám, hogy ilyen válasz is elhangozna tőletek, hogy nem a Getsemáné kertben kezdődött. Jézus küzdelme nem a Getsemáné kertben kezdődött. Amikor Jézus fellép, 40 napos böjtöt tart, mert küzd. Nem testtel és vérrel, hanem magával, Sátánnal. Ezért én arra jutottam, amikor az igét olvasom, hogy Jézus élet-halál küzdelme az élete folyamán már komolyan tartott. Sőt, azt is megkockáztatnám, hogy ő 12 éves korától is már komoly küzdelmeket folytatott. És lehet, hogy még előtte is. De hogy Jézus Krisztus fellépése után, amikor tömegek várják az ő tanítását, nem köszönti a tömeget, és nem hurrá optimizmust oktat, és tanít, hanem elmegy a pusztába, és 40 napig tulajdonképpen kínozza őt az ördög. Ez egy komoly dolog. Ez azt jelenti, hogy az isteni szemléletben, a biblikus szemléletben az ember már akkor készül valamire, amikor az még nem jött el. Hiszen Jézusra nem vártak még nehéz helyzetek hosszú hónapokig, hanem tulajdonképpen siker és a gyógyítás üzenete övezte az ő munkáját. Sok embernek visszaadta a látását, a hallását, és ő nem dolgozhat tovább a földön. Azt írja az ige, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Milyen érzés volt Jézusnak Jeruzsálem felé fordulni, és arra venni az útját. Milyen érzés volt, hogy nem lehet itt tovább. Itt kell hagynia 12 embert, akiből az egyik nem sokára végez magával tulajdonképpen, egy el fogja árulni, az összes elfut, itt hagyja a művet úgy, hogy gyakorlatilag emberi számítás szerint ebből komoly, globális szintű munka nem lesz. Értelmetlenül jött el, nem volt értelme, és nincs eredménye. Eredménytelenül távozik, és Sátán folyamatosan kínoszta ezzel, hogy eredménytelenül fogsz távozni. Sőt, ha vannak is eredmények itt-ott, mit keresel te itt? Sátán folyamatosan azzal bombázta, hogy mit keresel te itt? Az univerzum egy jelentéktelen zugában, egy naprendszerben, egy jelentéktelen bolygón, mit csinálsz te itt? Nincs más, ahol lehetsz. Nincs más lény, akikkel foglalkozhatsz. Ez az én területem. Miért vagy itt? Amikor ördöngőzt gyógyított Jézus, akkor is megkérdezték, hogy lényegében ez volt a kérdés lényege, hogy meddig kínzol még minket? Miért vagy itt? Hogy Jézus miért jött el erre a bolygóra, ez tulajdonképpen emberi gondolkodás szerint érthetetlen, mert Isten számára ehhez semmilyen érdek nem fűződik, csak ellenérdeke, idézőjelben. Mert ki az, aki meghal, értünk? Amikor az emberiség, hogy úgy fogalmazzam, az összes káros szenvedélyben fetreng, akkor ki az, aki azt mondja, hogy én elmegyek és feláldozom értem magam? Ez az emberi agy számára nem befogadható. Hát ki is nevették a görögök emiatt Pál apostolt? Nagyon kinevették. Hogy az Isten fia eljön és meghal az emberért, ez az egyébként nem buta, sőt, nagyon intelligens görög társadalom számára bevehetetlen volt. Mondták is neki, hogy majd még visszahívunk. Hát nyilván nem. Nem ez volt a cél, hogy visszahívják. Tehát nevetségesnek tűnt az, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet. Kedves gyülekezet, Jézus számára tehát, Jézus lelkében tehát volt egy komoly időérzék, és ő engedelmes volt és teljesítette azt, amire az atya fölhívta. Egyébként Jézus időérzékét mind a tekercsek, mind pedig a naponkénti imaküzdelmek adták. Minden jel szerint Jézusnak naponként volt üzenete, felkészítése. Ugye minden hajnalban, sőt időnként, gyakran éjszakánként is úgy imádkozott, hogy ő addig nem jött vissza a tanítványi körben, amíg biztosan nem tudta, hogy neki mi a feladata aznap. Amikor ő azt mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja, akkor ezt önmagára is értette. Neki is minden napnak megvolt a maga baja. Ő minden nap elvette az atyától, neki mit kell csinálni. Minden nap tudta. Amikor meg akarták kövezni, amikor le akarták lökni egy szakadékba, és fölemeli a kezét, és elmegy a tömegben, ő tudta, hogy őt Isten megvédi. Ő mindent előre tudott. Ő tudta, hogy mi van az emberi lelkekben is. És hátat nem fordított, nem fordult vissza, engedelmes volt.
Kedves gyülekezet, szoktunk-e arra készülni, ami előttünk áll? Nagy tanítás ennek a kérdéskörnek, hogy Jézus eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Én úgy gondolom, hogy Jézus egész életében erre készült, hogy ő egyszer el fog indulni Jeruzsálembe. És hogy milyen lelki terhet jelentett neki elindulni Jeruzsálembe, szerintem mi emberi észtel nem tudjuk felfogni. Valószínűleg feldolgozni sem tudnánk egy ilyen esetet lelkileg, idegrendszerileg. És tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus az utolsó útját nem rövidítette le. Én magamon azt látom, hogy ha tudom, hogy engem egy hét múlva mi fog érni, akkor én kínlódom, vergődök, ez kínoz engem, szeretném ezt előrehozni, túl lenni a nehezén. Egyikünk sem rendelkezik azzal a természettel, hogy amikor tudja, hogy neki valami nehéz, fájdalmas dolgot kell végrehajtani, akkor sok időt tudnánk várakozással eltölteni. Nyomasztott már benneteket ilyen esemény? Félelmetes, az ember milyen árnyékos gondolatokra vetemedik, amikor valami vár rá. És amikor az ember, úgymond a bolhából is elefántot csinál, a problémát felnagyítja. És Krisztus tudta, hogy mi vár a Jeruzsálemben, hiszen jelentette is szenvedéseit, és az utolsó útja, élete szinte leghosszabb útja egyébként, egy nagy kerülővel teszi meg. Elindul, és egészen a Jordánon túli területeken is szinte minden tanítását újra és újra elmondja, megismétli, és beteljesíti azt a proféciát, hogy ő neki más népeket is tanítania kell, nem csak Izraelben kell neki tanításokat intézni a néphez, és Jézus hosszú úton megy végig közben, jelenti szenvedéseit, és elindítja a feddő beszédeit is. És amikor azt írja az ige, hogy ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, az eltökélte szó helyén a görögben ez a szó szerepel, aminek ez a pontos fordítása, hogy elhelyez, helyére tesz, jobban elhelyez, megigazít. Tulajdonképpen Jézus, amikor eltökéli az ő szívében, hogy a Jeruzsálembe megy, akkor ő ezt nyilván tudta, mégis el kell tökélnie újra, el kell helyeznie, helyre kell tennie. És ez nagy tanítás nekünk, hogyha a megváltónak újra meg kellett vívni a küzdelmet, amikor ő elindult Jeruzsálem fölé. Jól lehet, ő ezt pontosan tudta, hogy neki el kell indulni előbb-utóbb ide. És hogyha neki is ezt meg kellett küzdeni, mennyivel inkább nekünk. És az én személyes meggyőződésem az, hogy az előttünk álló időkre mi nem vagyunk felkészülve. Ezt magamra is értem, és lényegében a legtöbb gyülekezetünkre. Ha szabad így fogalmazni ilyen erőteljesebben. Mert amikor azt tanuljuk a szombatiskolában, hogy a Krisztus úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, és az adventisták meg vannak győződve, hogy őket nem fogja váratlanul érni. Mert hogy tudtuk, igen ám, de ennek nem itt kell lenni a fejben, hanem itt a szívben. Az a kérdés, hogy a szívben van-e, mert ha a szívben van, akkor úgy is élünk. Ha a fejben van, akkor még nem élünk úgy, csak tudjuk. Úgy tudjuk, mint Nikodémus. Ugye, Mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. De Nikodémus szívéhez mikor ért el a megváltási terv? Hát Nikodémus tudta, de igazából a Krisztus halálával, amikor megjelenik és hozza ugye ezeket a bizonyos balzsamokat, akkor láthatjuk, hogy ott van ő, és a szívéig hatolt ugye az isteni tanítás. Mivel Jézus Krisztus emberfia is volt és Istenfia is volt, lelkében rendszeresen és újra összecsapott az emberi és az isteni. És ahogy már említettem, a Getsemánékelt előtt is ő már vihaskodott önmagával, küzdött, hosszú éjszakákat küzdött végig. És ahogy az idő közeledett, Jézusban újra és újra előkerülnek ezek a viszonylag nyomasztó gondolatok, hogy neki meg kell halnia. És jól lehet tudta az isteni rendelkezést, amiben ő maga is részt vett, hiszen ne feledjük el, hogy ő ott volt. Tehát ő a mennyei atyával megbeszélte a mennyben. Békesség tanácsa volt kettőjük között. Ő erre igent mondott a mennyben, ugye a preexisztencia. Tehát amikor ő isteni természet és isteni formában volt, megszületés előtt és a világ teremtése előtt, ő megbeszélte az atyával, hogy igen, rendben van, meghozom az áldozatot. Ők ezt megbeszélték. Ez egy lefektetett és biztos terv volt. És itt mégis valami történik az ő lelkében, és Krisztus lelkében az emberi természet összecsap. És aki azt mondja, hogy Krisztusban nem volt emberi természet, az olvassa el újra ezt a mondatot. Nyilván nem a mi tanításunkra gondolok, hanem más felekezetek tanítására, hogy Jézusnak nem volt emberi természete, csak isteni természete volt. Akkor miért tökélt el a szívében a Jeruzsálembe? Hogyha neki nem okozott ez problémát,
akkor egyszerűen nyugodtan elindul, végrehajtja és kész. Neki folyamatosan harcolnia kellett az emberi természetével, és ő itt is eltökéli a szívében, elhelyezte, helyre tette, még jobban elhelyezte, újra gondolta. Az embernek szüksége van, hogy néhány évente, most megfogalmazom számítógépes nyelven, felinstallálja újra a lelkét. Tulajdonképpen újra gondoljon mindent. Van egy lemezünk, egy felvételünk, aminek ez a címe, hogy miért vagyok adventista, vagy miért lettem adventista. Végül József tartja, de volt más előadásában is. Szóval nehogy azt higgyük, hogy 20 év hit élet után minden természetes. Az embernek van egy olyan jellegzetessége, hogy folyamatosan kétségeskedik, és megkérdőjelez valamit. Ezért nekünk újra és újra meg kell erősödnünk abban, hogy mi miért vagyunk itt. Meg kell erősödnünk a szombatban, meg kell erősödnünk azokban a bibliai elvekben, amit megtanultunk a keresztségünk idején, hogy mi miért vagyunk itt. Hogy ez csak egy szokásrend, vagy ez valóban a mi lelkünkben van. A krisztusi eltökéltség, hasonló ehhez a dánieli eltökéltség is, egy rendkívül fontos fogalom. Szól a belső küzdelemről, ami az emberben dúl, szól a türelemről, szól a lemondásról. Ugye Krisztusnak le kellett mondani, tulajdonképpen valamilyen szinten Krisztus megfeszítette magát, amikor ő Jeruzsálem felé elindult. Mert azt mondják, hogy minden a fejben dől el, és a szívben, ugye. Jézus már számolt vele, és emlékezzetek rá, hogy ő többször is jelenti szenvedését, és hogy jelenti szenvedéseit. Vagy az embernek fia, Jeruzsálemben, ugye, megostoroztatik, megveretik, kínosztatik, majd megfeszítik, de harmadnapon föltámad. Jézus az ő fejében és az ő szívében tulajdonképpen végigélte a keresztre feszítést Jeruzsálembe való útja során. Nem tudom, hogy hogyan és miként, és erről nem is mondok többet, csak annyit jeleznék, hogy ő jelentette a szenvedéseit, nem is akárhogyan. Ott volt a lelkében. Végig emlékezett rá. Nem emlékezett, végig gondolt rá, hogy ő vele mit fognak csinálni. És amikor azt mondja az utolsó vacsora, akkor, hogy azután, hogy szomorú az én lelkem, mint haláli. És kezdi elhagyni az erő, és ahogy Ellen White leírja, hogy szinte tántorgott. A tanítványok támogatják, segítik, és nem is tudják, hogy mi történt vele. Vagy mi történik vele éppen. Ezt a folyamatot nem értik. Rendkívül mély belső küzdelemről tesz tanúságot. Utolsó útja során Jézus Péreában, Jordánon túl tanít, és elismétli azt a teljes tanítási rendszert, gondolatsort, amit Galileában szolgálata elején mondott, viszont érdekes, hogy munkamódszere változik. Eljön az idő, amikor a missziós munkamódszernek változnia kell. Tudjátok, emlékezem, amikor a gyülekezetbe kezdtem járni, illetve az első evangelizációkat hallottam a Titen, az Eltén. Nagyon szépen hangzott, és én emiatt is vagyok itt, hogy akkor ezeket hallottam, de az a kérdésem, hogy az emberek számára mikor intézünk komolyabb felhívásokat. Tehát mi beszélünk egy-egy bibliai könyvről, aminek megvan a maga helye és szerepe. Ez szükség van, egyre nagyobb szükség van arra, hogy az emberiség számára egyre komolyabb felhívásokat intézzünk. Ez egyesek számára kemény beszédnek fog hangozni, de erre szükség van, mert Krisztus munkamódszere az volt, hogy amikor elvetette a magot, akkor amikor egy hatalmas utat megtett a szolgálata végén, ezt elismételte, és egyre határozottabban és komolyabban szól, de nem mindenkihez. Van, ahol példázatokban beszél nyilván, de a farizeusokhoz és az írástudókhoz egyre keményebben szól. Tehát szükséges, hogy a közösségünkön belül is ez a kétféle, úgy fogalmazom, missziós stratégia működjön. Egyrészt az emberek számára az ige, az Isten szeretetének bemutatása, a gyülekezetek és a testvérek számára ennél sokkal komolyabb, mélyebbre hatoló, és ha lehet így mondani, rendkívül határozott felhívás. Mert úgy, ahogy az elmúlt években éltünk és gondolkodtunk, ez nem biztos, hogy fenntartható. Mert nagyon közel van most már az Isten országa hozzánk, és vajon meddig? És tudjátok, hogy ha most előre mennék az időben 20 évet, én körülbelül mintegy 20 éve hallgatom a közösségben a prédikációkat,
lehet, hogy ha 20 év múlva ugyanitt lennék, ugyanitt tartana. És hogyha még 20 évet várnánk, akkor is ugyanitt tartana. Az a kérdés, hogy ez meddig tartható fenn. Hogy az Úr meddig várja azt, hogy vannak levelek, de kevés a gyümölcs. És itt most ne úgy értsétek, hogy na, akkor megint hallgatunk egy olyan prédikációt, ahol megint jól megfednek, hogy nem dolgozunk. Nem erről van szó. De akinek többet adtak, attól többet is várnak. Mi azokat a gyümölcsöket teremjük, amelyeket egy olyan ember terem, aki úgy barátkozik a Bibliával. És úgy változtatgat az életén. De azok a gyümölcsök, amik az Istennel járás következményei, ezek a határozott és látható gyümölcsök, ezek így nincsenek meg, vagy nem olyan mennyiségben, ahogy azt adott esetben a mennyben is várnák. Ezért meg kell erősítsük a döntéseinket, és el kell tökélni a mi szívünkben, hogy mi merre felé tartunk. Ez tehát ennek a délelőtti alkalomnak a lényege, hogy gondoljuk át a mi szívünkben és a lelkünkben, hogy mennyire szándékozunk ezen az úton járni a továbbiakban. Ha pedig igen, és én bízom benne, hogy az igen mellett döntünk, akkor mit vagyunk hajlandóak ezért tenni? Konkrétan? És miben vagyunk hajlandóak részt venni? Mit vállalunk ezért? A krisztusi eltökéltség ugyanis egy nagyon határozott magatartás forma, amely nem konokság, hanem határozott szeretet, amiben nincs indulat, nincs erőszakosság, nincs harag, sértettség, nincs félelem, hanem van szeretet, mélységes szeretet, és van céltudatosság. És ez a céltudatosság az, ami borzasztóan fontos a mi munkánkban. Hogy az emberek lássák, hogy mi nekünk mi a célunk, hogy mi merre haladunk. És én ezen gondolkodtam az elmúlt időkben, hogy ezt kell megerősítsük. Érdekes, hogy Jézus nem siet a vég felé, hanem minden nap csak az aznapi dolgokkal, gondokkal foglalkozik, és nem szeretne minél hamarabb túl lenni, hogy odaérjen. Hanem mindenkire és mindenre szán időt. Sokat tanít egyébként az imádságról, a készülésről, a gondoskodó Istenről, az ember elveszettségéről, és foglalkozik a gyerekekkel is. Elképesztő. Szerintem mélységes. Olyan mély hit ez, ami én számomra szinte egyelőre nem felfogható. Tehát, hogy tud egy ember a halál felé menni úgy, hogy ölében a gyermek. És tanítja az embereket, hogy ilyeneknek kell lennetek. Ki tud foglalkozni mással, miközben hamarosan ilyen komoly fájdalmak érik. Én azt hiszem, hogy ilyen tekintetben is sokat kell tanulnunk az Istentől, és az Isten fiától. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jézus ismerte-e Dániel könyvét? Igen, tehát költői volt a kérdés. Ismerte Jézus azt az igét Dániel könyvéből, hogy kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz? Ismerte. Nyilván Jézus ismerte, sőt, megkockáztatnám, ő neki nem is kellett már olvasni a tekercseket, mert minden, ugye azt írja az ige, hogy a te törvényed az én keblem közepette van, minden jel szerint neki olyan magas belső lénye és intelligenciája volt és memóriája, tehát ő ismerte az igét, egyébként nem is tehette volna meg, hogy nem ismeri az igét teljesen fejből. Azt gondolom, tehát ez luxus lett volna egyébként, nekünk is időnként luxus, hogyha az igének bizonyos részeit nem ismerjük. És ezért én azt gondolom, hogy ő ismerte az igét elejétől az utolsó betűjéig. És nem csak az igét ismerte, hanem sokkal többet is tudott az életről és az emberről. Tehát az, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz, ezt tudta. Azt is tudta, hogy 22. Zsoltárban mi van leírva. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hiszen a kereszt halál, akkor ezt mondta el. És egy olyan ember, aki ezeket tudja, pontosan, végig megy ezen az úton, és nem látunk rajta feszültséget. A szónak bizonyos értelme. Nem látunk róla nappal stresszt. Gyógyítást látunk, segítségnyújtást látunk, erőt látunk, hogy egy asszony hozzáér, és meggyógyul. És Jézus azt mondja, ki érintett engem. Mert hogy éreztem, hogy erő távozott belőle. Ott van az erő. Ott van az Isten ereje benne. És megy, hogy életét adja az emberért. Az elveszettért. Kedves gyülekezet, mindezt azért hangsúlyozom ki ennyire, mert egy olyan ember, Isten fia,
akiről azt írja az ige, hogy fájdalmak férfia, mint akiről orcánkat elrejtjük, utált volt, Ézsaiás könyve 53. fejezet. Olyan lelki erő, olyan hit, amire nekünk szükségünk lesz az utolsó időben, a Jézusi hitre. És ő eltökélte magát, hogy ő Jeruzsálembe megy, mindenek felett követi az atya akaratát. Ismerte a feladatot, ismerte a küldetést, és tudta, hogy ezt végre kell hajtania. És ezt végre is hajtotta. Kedves gyülekezet, mindezen a háttéren én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk ilyen tekintetben eltökéltek a mi életünkben. Ne legyünk olyanok, mint akit a tenger habja ides tova hány. Ha van az Istentől feladatunk, a lehető leghamarabb gondoljuk át, hogy ebben nekünk milyen részünk van. Kérjünk eligazítást imádságban és az igéből, hogy nekünk személy szerint ebben a műben milyen rész szerinti feladatunk van. Ne akarjunk többet markolni, mint ami a miénk. Ez meg a másik véglet. De ne is kevesebbet. És viselkedjünk úgy, mintha csak nekünk üzent volna a Krisztus, és mi tőle várnánk, mert hogy tőle is várjuk a megoldást, és imádkozzunk, ez nyilván egy tanács, tehát ezeket nem utasítások, amiket mondok, ezek tanácsok. Kérjünk személyes térképet, útbaigazítást Istentől. Mert Istennek minden család és minden ember számára térképe van. Pontos útbaigazítást szeretne adni. Vajon eltökéltek vagyunk-e abban a feladatban, vagy csak

igazság, mert egy rossz döntést is érhet támadás, hogy Isten lezárja a zsilipeket, de a jó döntések ellen támadások mások. Én kívánok mindannyiunknak ilyenfajta szemléletet, hogy a gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem típusú gondolkodást fel kell váltsa, a Jeruzsálem felé tartok. És miközben Jeruzsálem felé tartok, hiszen mi is valamilyen szinten az utolsó idők nehéz és fájdalmas eseményei felé tartunk, ami nem csak beszéd, hanem ennek van tartalma is. És Jézus azt mondja, hogy mintha azt mondaná, hogy bárcsak el lehetne ezt törölni. Nem lehet. Jézus azt mondja, csak le lehet rövidíteni a megváltottak miatt. De nem lehet elkerülni. Ezért a Jeruzsálem felé való utunk közben mi is gondolkodjunk, helyezzük el magunkban, hogy mik a terveink, nehogy váratlanul érjenek az események. Ellen White egyébként azt írja, hogy amikor bekövetkeznek a nehézségek a gyülekezetekben, akkor a gyülekezetek ketté fognak válni. És a gyülekezetekben nem mindenki fogja felvállalni a nehezebb utat. Jól lehet, tanította, tudta évek óta, hogy ez jön. És valami rejtélyes ok miatt nem készült fel, és amikor eljönnek a nehézségek, akkor a gyülekezetek egy része nem tudja felvállalni. Idegileg, fizikailag, hitben nem lesz elég erős, és elhagyja a művet. És ezek azok a kemény dolgok, amik szinte tabu témák köreinken belül. Beszélni kell róla. Ha nem beszélünk, akkor elveszhetünk. Azt is írja, a gyülekezetek fognak elveszni prédikátorukkal együtt. Félelmetes. Hogyha nem készülnek fel, nyilván, hozzáteszem. Ezért ne tekintsük magunkat úgy, hogy mi hát biztos, hogy eljutunk az Isten országába, mert hát tudjuk, mert ez kevés. Ennél többre van szükség, mert Jézus is eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy, föl kell készülnünk rá a krisztusi eltökéltséggel. És én ezt a fajta elhatározást, ezt a mélységes isteni eltökéltséget, ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Szerető, önfeláldozó Istenünk, mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy Te nem csak eljöttél értünk, hanem folyamatosan harcoltál értünk, miközben Te önmagadban is harcoltál. Nyilván látjuk, és az ige arról tesz bizonyságot, hogy Te önmagadban is küzdöttél, Urunk. És azt látjuk Jézus életéből, hogy ő komoly küzdelmet folytatott az ő emberi természetével nyilvánvalóan, hiszen különben miért is küzdött volna, hogyha nem volna benne emberi természet, ha nem lett volna ő benne emberi természet is az isteni természet mellett. Olyan titokzatos és olyan rejtélyes ez számunkra, de igyekszünk megérteni, hogy mit is adtál értünk fel, Urunk. Az isteni hatalmat, isteni tartalmat feladva megüresítetted magad, és felvetted azt a formát, amiben mi élünk, Urunk, hogy senki ne mondhassa azt, hogy te, neked nem kellett annyit küzdeni, Urunk, mint nekünk. Így senki nem mondhatja most már, mert nyilván látjuk, hogy te többet küzdöttél, mint mi. És nekünk olyan értelemben soha nem kell Jeruzsálembe menni, mint neked. De bizonyos értelemben mi is e felé tartunk. A küzdelmek és fájdalmak ideje áll előttünk a te ígéd alapján. És e rövid, viszonylag nyugalmas, békés korszak, időszak után ezen a földön, ebben az országban hamarosan eljön a nehéz idő, amikor egyesek feladják hitüket, és rettegéssel tölthet el bennünket, hogy vajon mi megtagadunk-e téged, Urunk Istenünk. Könyörülj rajtunk, segíts rajtunk ebben a mostani időben, amikor még nyugalmas idő van, hogy felkészüljünk. Mert visszavonhatatlan vesztesség lesz, ha nem készülünk fel. A nehéz időben már nem lehet készülni. Akkor már készen kell lenni. Köszönjük szépen, Urunk, hogy adsz még néhány napot, néhány hetet nekünk, hogy küzdve készüljünk, hogy összejöjjünk egymással, a családunkkal, önmagunkban is, hogy beszélgessünk veled, hogy beszélgessünk az életről, a jövőnkről, a nehézségekről, és megosszuk egymással azt, hogy emberek vagyunk, és gyakran félünk a nehézségektől, a fájdalmaktól. Segíts Istenünk, könyörülj rajtunk azért is, hogy ettől ne féljünk, hanem csak az legyen bennünk, hogy te ezt elhordoztad, és te minden fájdalomnál nagyobb fájdalmat hordoztál el, mert téged még a mennyei atya is elhagyott, Jézusunk, és minket soha nem fog elhagyni a mennyei atya.

és te sem, hanem folyamatosan mellettünk leszel. Ez a nagy különbség a mi útunk és a te utad között. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megérthettük, és igazán, igazán hálásak vagyunk, hogy mi hozzátartozhatunk. És olyan hálával tölti el a szívünket, hogy ilyen Istenünk lehet, mint te. Mert nem ismertünk más olyan Istent meg, aki feláldozza magát az ő teremtményeiért. Ezért, Urunk, ez a hír nekünk olyan jó hír, ami miatt mi folyamatosan hálát érzünk és örömet, mert bármilyen teher is legyen a vállunkon, egy ilyen Isten imádata számunkra mélységes örömet okoz, és nem tudunk eléggé köszönetet mondani neked azért, hogy téged megismerhettünk. Ilyen értelemben kérjük, hogy segíts nekünk, és tárd fel a mi hibáinkat. Segítsd a mi családunkat, gyermekeinket is, hogy téged válasszanak, és el tudják tökölni a szívükben, hogy téged fognak követni. Jézusunk nevében fordultunk hozzád, Atyán, köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.

0: Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a délelőtti istentiszteletek témája kapcsolódik a szombatiskolai tanulmányhoz. A mai délelőtt folyamán olyan gondolatokkal szeretnék foglalkozni, amik mind a ma átvett szombatiskolai tanulmányhoz, mind a következő heti szombatiskolai tanulmányhoz kapcsolódnak. A mai szombatiskolai tanulmánynak az egyik fő gondolata és az egyik alapgondolata az volt, hogy igazi megtérés és bűnbánat nem jöhet létre a lelkünkben addig, amíg fel nem ismerjük saját énünk, saját valunk bűnös és szennyes voltát. Amíg igazából rá nem döbbenünk, hogy milyenek vagyunk, addig igazi bűnbánatra, megtérésre nem tudunk eljutni. A következő heti szombatiskolai tanulmánynak az a címe, Jézus Krisztus laodiciai üzenetéből vett részlet, hogy azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem. Erről fog szólni a következő heti szombatiskolai tanulmány, és ezen a ponton szeretném összekapcsolni a mai tanulmányt a következővel. Szeretném azt az egy kérdést feltenni mindjárt bevezetőben, hogy mikor fogok tudni Jézustól venni. Mikor igénylem azt, hogy ő adjon nekem? Mikor fogok kérni tőle? A Római Levél 7. fejezetének 18. versét én azt hiszem, hogy kívülről ismerjük mindannyian, de olvassuk el együtt az ígét, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Tehát akkor jutok el igazából bűnbánatra, megtérésre, ha belátom, hogy semmi jó nincs bennem, ha meglátom az én természetem, jellememnek a rúdságát. De csak akkor fogok tudni kérni is Jézustól, hogy ő adjon nekem valami olyasmit, amivel én nem rendelkezem. Igen, ez a pont köti talán össze a két szombatiskolai tanulmányt, legalábbis ezen a ponton is kapcsolódik egymáshoz a két tanulmány. Szeretném azt a nagyon jól ismert meghatározást újból feleleveníteni, amit a hit általi megigazulásról Ellen White a következőképpen ír. Ellen White azt írja a hit általi megigazulásról, hogy Isten műve az, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, és elvégzi az emberért azt, ami az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Igen, de mi az első lépés, az igazzá válásnak mi az első lépése? Hogy az én minden dicsőségem porba hulljon. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az ember életében az egyik legnehezebb valami. Mert mindannyian úgy érezzük, sőt látjuk mindannyian, hogy hibák, bűnök vannak bennünk. De valahogy úgy érezzük, hogy hát némi korrekcióra szorulna a mi életünk és jellemünk. De nagyon sokszor nem látjuk be azt, hogy mindenestül fogva rosszak és bűnösök vagyunk. Az embernek ezt a legnehezebb elismerni, hogy a bűn teljes mértékig átjárt bennünket. Márpedig a gyógyulásnak ez az első lépése, hogy az ember minden dicsősége porba hulljon. Az önmagunkról alkotott szép és jó elképzeléseink megsemmisüljenek. Mert amíg ezek élnek bennünk, addig nem tudunk igazából Jézusra támaszkodni. Addig ezen, azon, amazon a ponton óhatatlanul magunkban fogunk bízni, mert nem látjuk, hogy mennyire semmik vagyunk. Igen, mindenképpen el kell, hogy jutnunk erre, el kell, hogy jussunk erre a felismerésre, de szeretném megkérdezni, hogy mikor jutunk el igazából erre a felismerésre, hogy a mi jellemünk, a mi életünk úgy, ahogy van, mindenestől fogva át van járva a rossztól, mikor tudunk erre a felismerésre eljutni. Ki kell, hogy mondjuk, hogy akkor, ha igazi és alapos önvizsgálatot tartunk. A mai tanulmányunk is foglalkozott az önvizsgálatnak a kérdésével, és ezért most először erről a kérdésről szeretnék néhány szót szólni, hiszen ez az alapja annak is, hogy mi Jézustól igazából kérni tudjunk valamit. Mit jelent igazából az önvizsgálat? Mit jelent az, hogy megvizsgálom önmagam, mikor tudom ezt megtenni igazából, milyen ismérvek alapján tudom én megállapítani, hogy milyen állapotban van az én szívem, az én lelkem, az én lényem, az egész valóm. Amikor önvizsgálatra gondolunk, akkor nagyon gyakran azt szoktuk tenni, hogy sorba vesszük a mi életünk cselekedeteit, a mi életünk külső tetteit, külső cselekedeteit. Hogy mennyire hajlamos az ember erre, arról Jézus akkor beszél egyik alkalommal, amikor arról beszél, hogy amikor ő eljön, amikor az ő dicsőséges második eljövetele ismét be fog következni, és ketté választja az embereket, az egyik csoportot jobb, másik csoportot bal keze felől állítja, hogy írja Máté evangéliuma, és azt mondja ott Jézus, hogy akkor lesznek olyanok, akik Jézus bal keze felől találtatnak, tehát akik nem tudtak megváltozni ebben a földi életben, nem tudtak teljesen krisztusi képmást szerezni, akkor azt mondja, hogy ezek az emberek valamire hivatkoznak. Azt fogják mondani, hogy hát Uram, hát mi a te nevedben ezt tettük, azt tettük, amazt tettük. Tehát a kiértékelésük egyértelműen látszott, hogy nem máson, mint az ő külső cselekedeteiken alapult. Ilyen önvizsgálatot tartottak. A farizeus és a vámszedő imájában is ugyanerre látunk példát. A farizeus tartott önvizsgálatot? Tartott. Mert kiértékelte magát, és elmondta, hogy ő hetente kétszer bőjtöl, tizedet ad mindenből, és sorolta a külső cselekedeteket. És egészen biztosak lehetünk benne, hogy igazat mondott. Igazat mondott, mert biztos, hogy ő kétszer bőjtöl. Biztos, hogy tényleg megadta hűségesen a tizedet. De mégsem jutott el az igazi felismerésre, az igazi önismeretre. Mégsem látta meg a természetének a bűnös voltát, hanem éppen ellenkezőleg jónak gondolta magát ebben az életben. El kell, hogy mondjuk, hogy az emberi bűnnek, pontosabban annak a bűnnek, ami ugye nem az embertől ered, ugye, hanem a mennyből ilyen értelemben Sátántól ered, ez a legszörnyűbb valósága, hogy az embert nem csak a külső cselekedetei szintjén rontja meg, hanem az emberben mindent tönkretesz. Tönkreteszi az ember érzéseit, gondolatvilágát, belátóképességét, tisztánlátását. Tehát nem csak külsőleg rontja meg az embert, hanem a bűn az egész embert átjárja. És éppen ezért képtelenek vagyunk arra, hogy mi magunk egyedül igazából olyan önvizsgálatot tartsunk, hogy lelepleződjünk önmagunk előtt, és meglátszódjék a jellemünknek az igazi rútsága. Éppen ezért az önvizsgálat kapcsán a 139. Zsoltár egy olyan igehely, ami igazából példát ad arra, hogy milyennek kell lennie a mi önvizsgálatunknak. Figyeljük meg, hogy amikor Dávid az önvizsgálatra gondol, és arra gondol, hogy igen, vajon milyen is ő, és vágyakozik ezt megtudni, akkor nem magában kezdi el ezt a folyamatot, nem önmagára hagyatkozik, hanem a 139. Zsoltár így kezdődik, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És utána a Zsoltár végén elmondja ezt a kérését az Istennek, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Igen, amikor Dávid önvizsgálatot tartott, akkor ahhoz az Istenhez fordult, akit így szólít meg, hogy Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Egy olyan valakihez fordul az Istenhez, aki ismeri, mit mond a Zsoltár író, ismeri az ülését, a fekvését, járását, minden mozzanatát az életének, sőt azt mondja, hogy messziről érted minden gondolatomat. Még a nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Igen, ezt az Istent hívja segítségül, hogy nehogy tévedés legyen az ő önvizsgálatában, nehogy becsapja önmagát. Mert hogyha a mi önvizsgálatunkban nem kapunk helyes képet önmagunkról, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy nem másokat csapunk be, hanem elsősorban önmagunkat csapjuk be. Igen, az Isten megvizsgál bennünket, és az Isten elénk akarja hozni a mi bűneinket. De szükség van erre, mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor mi elkövetünk akármit az életben, akkor az ember a család szívénél fogva azokat szépítgetni akarja, azokat mentegetni akarja. Igen, az ember nagyon ritkán jut el arra, hogy felismerje önmagát, sőt, kimondhatjuk, Isten nélkül egyáltalán nem tudunk erre eljutni. A példabeszédek könyvében találunk egy igét, amelyben a Szentírás egyértelműen azt mondja ki, hogy a szívek vizsgálója pedig az Úr. Nem ember, magam akármilyen jó akarattal akarom megtenni, képtelen vagyok rá. A szívek vizsgálója az Isten. Igen, tehát amikor a farizeus is kiértékelte önmagát, a külső cselekedetei alapján ítélte ki magát, és nem a szíve állapotja szerint, nem az szerint, hogy mi lakozik a bensejében. Igen, hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy a külsőre tekintsünk, ami sokszor elvakítja az embert, és nem figyelünk oda arra, hogy mi van a mélyben, mi van a szívünkben, milyen érzések vannak a mi életünkben, a mi lelkünkben. Azt mondja a Szentírás, azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. Nem csak azt mondja, hogy azt cselekedjétek, amit Jézus Krisztus cselekedett, igen, Jézus mondja ezt is, tehát nem elhanyagolható, hogy külsőleg mi van. De mit mond a Szentírás? Az az indulat legyen bennetek, azok az érzések, mindaz, ami Jézusban belül volt, az az indulat, az legyen ti bennetek is. Pál apostol is beszél erről, hogy mit használ az, hogyha én az én cselekedeteimben külsőleg sok hatalmas dolgot véghez viszek? Mit használ az, hogyha ha én hegyeket mozdítok ki a helyükből? Mit használ az, hogyha én nyelveken szólok, vagy ki tudja, hogy mi mindent teszek? De ha nincs bennem szeretet, ha nem az az indulat van bennem, mint ami Jézus Krisztusban volt, semmi hasznom abból, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább csak káromra van. És éppen ezért a mai alkalommal szeretnék arról szólni néhány gondolatot, hogy az Isten ígéje hogy segít bennünket az önvizsgálatban. Nem olyan túl régen foglalkoztunk Sofóniás próféta könyvével, és ott az első fejezet 12. versében azt olvastuk, hogy az Isten megmotoz bennünket szövétnekkel. Ugye a szövétnek az ő igéje. És azt mondja, hogy megmotoz bennünket az ő igéjével, ezzel a lámpással, ezzel a szövétnekkel. Tehát az Isten az ő igéjével be akar világítani a mi lelkünk, a mi lényünk rejtett zugaiba. Az Isten szeretne bennünket megismertetni önmagunkkal. És most az ígéből néhány olyan kijelentést szeretnék felolvasni, néhány olyan Biblia verset, ami segít nekünk az igazi önvizsgálathoz, segít bennünket igazából megismertetni önmagunkkal. Szeretném, hogyha példabeszédek könyvéhez lapoznánk, és még annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy távolról nem olvasunk el mindent, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatos, csak néhány gondolatot szeretnék idézni, hogy az Isten igéje hogy és milyen módon próbál bevilágítani a mi életünk, a mi lelkünk rejtett zugaiba, és milyen módon próbál bennünket rádöbbenteni arra, hogy milyenek is vagyunk valójában. Azt mondja, példabeszédek könyve 23. fejezetének a 17. verse, az igéket megpróbáltam úgy csoportosítani, hogy ne kelljen sokat lapozni, sokszor fordulnak elő ilyen igék a Szentírásban, de most példabeszédek könyve 20-tól terjedő fejezeteinél fogunk néhány igét olvasni. Először a 23. fejezet 17. versének az első része ezt mondja, ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. A 24. fejezet első verse ezt mondja, ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. A 19. vers ezt mondja, ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre. Milyen elgondolkodtató ez a Biblia vers, és miért segít bennünket ez az igazi megismerésünkhöz? Tegyük fel a kérdést, hogy hányszor van ilyen érzés mi bennünk, a mi lelkünkben? Hányszor fogalmazódnak meg bennünk ilyen gondolatok, hogy hát, amit Aszáf is mondott, hogy hát mi haszna az Isten szolgálatának? Hiszen emberek, akik bűnben élnek, sokkal jobban előre haladnak ebben a világban, sokkal több mindent el tudnak érni. Mi megpróbálunk becseletesen élni, megpróbálunk a Krisztus evangéliuma szerint élni, és milyen sok hátrány származik ebből. És nem tennénk azért meg azokat a becstelen dolgokat, amit istentelen emberek megcselekesznek, de mégis valahol a lelkünkben ott van egy kis irigység. Ott van egy kis rossz érzés velük kapcsolatban, és nem tudjuk igazából kivetni mindezt a szívünkből. Aszáf azt mondja, hogy neki már a léptei majdnem eliszamodtak ettől a gondolattól, mert a belső világát ezt tartotta fogva. Látta azt, hogy az Istentől elfordult emberek milyen módon gyarapszanak, milyen módon élik az ő életüket, és akik pedig istenfélő életet akarnak élni, azoknak nyomorúság, sokszor nagyon-nagyon nehéz helyzet az osztály részük. A Biblia azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat. van-e bennünk irigység, van-e bennünk rossz érzés ezekkel az emberekkel szemben. Azt mondja, ne irigykedjél, ne kívánj velük lenni, ne gerjedj haragra ellenük, bízzad ezt a jó Istenre. Ne törődj azzal, hogyha látszólag hátrányba kerülsz amiatt, mert az igazság a becsület elveit akarod követni. Ne irigykedj rájuk, vesd ki a szívedből. Nézzünk meg egy másik igét, olvassuk el Példabeszédek könyve 24. fejezetéből a 17 és a 18. verset. Azt mondja ez az ige, mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját tereád. Azt mondja ez az ige, hogy pontosabban inkább ezt mondanám, hogy nem úgy mondja, hogy ne legyél nyíltan kárörvendő. Ne lássák rajtad az emberek, hogy mennyire örülsz, hogyha a te ellenséged megütközik. Hanem mit mond ez az ige? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Tehát belül. Lehet, hogy kívülről semmi nem látszik rajtunk. Lehet, hogy nincs kívülről rajtunk káröröm, de azt mondja, hogy a te szíved ne vigadjon akkor, amikor a te ellenséged megbotlik vagy elesik. Álljunk meg megint és gondolkodjunk. Ugye nyilván azért nincsenek az életben olyan fajta ellenségeink, hogy olyan nagyon nyílt, durva támadásoknak lennénk kitéve, de azért nyilván mindenkinek van az életében, akivel olyan helyzetben, olyan viszonyban van, hogy mondjuk ebbe a kategóriába belefér, hogy mondjuk ellenségesen viszonyul hozzánk valaki. És ez az ige azt mondja, hogy amikor az a másik bajba kerül, amikor azt a másikat valami éri, akkor vigyázzunk, hogy milyen érzések kerítenek a hatalmukba. És tegyük fel a kérdést, hogy milyen érzések kerítenek bennünket ilyenkor a hatalmukba. Nem gondoljuk azt, hogy na lám végre, az Isten már megkereste rajta azt, amit már régen esetleg meg kellett volna keresnie rajta. Nem érzünk sokszor ilyet a mi lelkünkben, nem érzünk elég tételt, hogy na lám most legalább végre ő is megtudja. Azt mondja, vigyázzunk a mi szívünk érzésére, mert romlottak a mi érzéseink, romlott a mi lelki világunk. Kérdezzük, tegyük fel azt a kérdést, hogy amikor az a mi ellenségünk megütközik, vagy valami baj történik vele, mire gondolunk? Arra kellene gondolni, hogy igen, az Isten lehet, hogy most fog neki segíteni. Igen, ő is egy bajban levő ember, ugyanolyan bűnös, mint én, csak ő másik oldalról, én pedig másik oldalról vagyok bűnös. Igen, gondoljuk végig, hogy az ilyen élethelyzetekben hogy gondolkodunk és mit érezünk. Egy másik igét Példabeszédek könyve 21. fejezetéből szeretnék olvasni. Azt mondja, Példabeszédek könyve 21. fejezetének 4. verse. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége és az istentelenek szántása bűn. A Bibliavers első részével szeretnék igazából foglalkozni. Azt mondja, hogy a szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége bűn. A Szentírás nagyon sok helyen megemlíti ezt. Példabeszédek könyvében is sorolhatnám az igéket a 6., a 8., a 16. fejezetből, hogy ezt mondja, hogy aki az elméjében, az ő szívében felfuvalkodott, utálatos az Isten előtt. Belső érzés, belső hozzáállás. Igen, milyenek vagyunk belülről. Lehet, hogy kívülről nem látszik. Lehet, hogy kívülről nagyon előzékenyek vagyunk mindenkivel szemben. De az elménk vajon felfuvalkodott-e? Vajon különnek tartjuk-e magunkat a másik embernél? Vajon érezzük-e azt, hogy hát igen, azért én valahol külön vagyok. Szolgálok a másiknak, kedves vagyok hozzá, előzékeny, de azért a lelkemben meg vagyok győződve, hogy én azért valamilyen szinten többet érek. Van-e ilyen a lelkünkben? Van-e fennhéjázás? Van-e gőg a lelkünkben? Mit mond Pál apostol? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk ilyen? Azt mondja, hogy egymást különbeknek tartsátok ti magatoknál. És tegyük fel azt a kérdést, gondoljunk a legelesettebb emberre, vagy gondoljunk arra az emberre, akit legjobban megvetünk ebben az életben. Miben tudjuk őt különbnek tartani magunknál? Tudjuk-e valamiben? Ha nem, akkor hol valósul meg az igazi alázat az életünkben? Hol valósul meg az, hogy egymást különbnek tartsuk magunknál, és ne legyünk fennhéjázók, ne legyünk az elménkben felfuvalkodottak, ne tartsuk magunkat különbnek a másiknál? Nézzünk egy másik gondolatot, egy másik igét. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse arról beszél, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, amikor az ember versengésből cselekszik dolgokat, amikor az indító okai a cselekedetnek nem tiszták, nem szeretetből fakadóak, hanem valami más motiválja az embernek a cselekedetét. Lehet, hogy külsőleg nagyon jó cselekedetek ezek, de nem tiszta indítékból fakadóak. És az Isten előtt ezek a cselekedetek lehet, hogy emberekből tisztességet, megbecsülést váltanak ki, de az Isten előtt elfogadhatatlan bűnös cselekedeteknek számítanak. Vagy még egy másik igét is nézzünk. A Példabeszédek könyve 14. fejezetének a 30. versét, Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. verse azt mondja, hogy a szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Most az irítségről ne úgy szóljunk, mint az elején szóltunk, hogy azokkal szemben való irítség, akik az Isten törvényét megvetik és mégis gyarapszanak, hanem általában az irítségről. Van-e bennünk irítség? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk irítség? Mi ennek a fokmérője? Mert olyan könnyen kimond, hát én nem vagyok irigy, hát ugyan már, hát én senkitől semmit nem irigylek. De irigyek vagyunk-e valójában? Honnan lehet ezt lemérni? Megint Pál apostoltól szeretnék egy igét idézni. Azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Szeretném megkérdezni, hogy tudok-e örülni a másik emberrel, amikor esetleg az ő családi élete csodálatosan alakul, az enyém pedig éppen romokban hever. És amikor az enyém romokban hever, és meghallom, hogy az övé milyen csodálatos, akkor tudok-e vele együtt örülni? Amikor ugyanazon a területen van az összehasonlítási alap, amikor ugye könnyű azt mondani, hogy én nem vagyok így Munkács Mihályra, hát ugye, hát dehogy is, hát olyan gyönyörűen tudod, hát Jakab apostolnak az intését nagyon megszívlelnénk, aki azt mondja, hogy irítségre kívánkozik bennünk a lélek. Ne feledjük el, irítségre kívánkozik. Igen, kimondhatjuk azt, hogyha mi elkezdjük olvasni a Szentírást ezzel a gondolattal, amit Dávid is kért Istentől, hogy vizsgálj meg engem, ó Uram, és így olvassuk az Isten igéjét, akkor az Isten igéje meg fog bennünket motozni. És rá fogunk döbbenni arra, hogy lehet, hogy a cselekedeteink külsőleg elfogadhatóak, de a mi érzéseink, azok egyáltalán nem azok. És éppen ezért a mi egész lényünk, a mi egész valunk megromlott. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért lényeges, hogy ezeket vizsgáljuk. Hát nem az a lényeg, hogy én kívülről milyen vagyok. Hát a másik embernek a szempontjából, hát az a lényeg, hogy én külsőleg mit teszek vele. Hát miért kell nekünk annyira foglalkozni, hogy én mit érzek a másikkal szemben? Gondoljuk végig, hogy miért. Azt mondja a Szentírás, hogy az első bűn a mennyben pontosan ez volt. A másikra való irítség, a féltékenység, a felfuvalkodás. És mindez hova vezetett? Mindez oda vezetett, amit most látunk a bűn világában kiteljesedni. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy igen, a bűn itt kezdődik, belülről kezdődik, aztán az nem maradott az emberben, hanem kívülre is láthatóvá válik egy idő után, és egy idő után kiteljesedik, és mindent megront. És tegyük hozzá, hogy az embernek a legnagyobb boldogtalanságát eredményezi. Csak egyet tegyek fel egy kérdést. Ha én irigy vagyok a másik emberre, tudok én boldog lenni? Megnyugtató érzés ez az én számomra? Mit mond a Példabeszédek könyve? A csontoknak a rothadása. Az én saját csontjaimnak a rothadása. Tehát, mintha emésztene valami belülről. Igen, az Isten országát nem örökölhetjük. Miért? Mert vinnénk magunkkal a bűnt, telepítenénk tovább a mennybe, ott búrjánozna tovább, de ha még az Isten meg is engedné, hogy oda kerüljünk, egyszerűen kimondhatjuk azt, hogy boldogtalanok lennénk, mert a bűn, az irítség, a belső érzések, amelyek nem Krisztus által megszenteltek, ezek nem teszik boldoggá az embert, hanem a szenvedésnek a legnagyobb forrása. Igen, ezért kell kérni az Istentől, hogy igazi önvizsgálatra segítsen bennünket. És hogyha az Isten lelkét engedem, hogy bevilágítson az én lelkem legrejtettebb zugaiba, akkor valóban minden dicsőségem porba fog esni. Akkor meg fogom látni azt, hogy igazából milyen vagyok, hogy Krisztus lelkétől mennyire idegen vagyok, és rá fogok jönni arra, hogy magamtól képtelen vagyok megváltozni. Itt lepleződünk le igazából a mi tehetetlenségünkben, itt érezzük legjobban, hogy egy külső segítségre van szükségünk, mert én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük és ismerjük ezt az érzést, hogyha van egy rossz érzés valakivel szemben a mi szívünkben, vagy irítség, vagy féltékenység, vagy ki tudja, hogy micsoda, meg tudunk-e szabadulni tőle magunktól. Akármennyire is rájövünk annak a szörnyű voltára, vagy nem helyes voltára, de tudok-e megváltozni abból? Igen, a külső cselekedetben esetleg meg tudok változni. Magamra erőltetek valamilyen magatartás formát, de belülről megváltozni nem tudok. Egy idézetet szeretnék olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindahhoz, amit az ember Krisztus nélkül tesz, bűn és önzés tapad. Lehetetlen, hogy a saját erőnkből kimerekedhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és ezen mi változtatni nem tudunk. A nevelésnek, képzésnek, akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen használhatatlanok. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Igen, az ember ezzel kell, hogy szembesüljön, amikor igazi önvizsgálatot tart, de mindez kulcs a felemelkedéshez, mindez kulcs az igazi megtéréshez. Miért? Mert hogyha az ember ezt megérti, akkor tud igazából Jézustól kérni. Akkor tud Jézustól kérni fehér ruhát, igaz jellemet, tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító írt, ugye amikről mind majd később a negyedév folyamán részletesen fogunk szólni, de amíg nem érezzük mindennek a hiányát, és nem látjuk, hogy teljesen mezítelenek vagyunk, és rongyosak vagyunk Krisztus nélkül, addig nem tudunk tőle igazából kérni. De ha mindezt felismerjük, akkor el tudjuk mondani Pál apostollal együtt, amit a Filippi levél 3. fejezet 9. versében olvasunk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse ezt mondja, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a törvény alapján, a hit alapján. Igen, kimondhatjuk azt, hogy akkor tudjuk Pál apostolra elmondani, hogy Uram, nekem semmim nincs. Uram, én tereád vagyok szorulva, és nekem semmilyen igazságom ne legyen, mert az én igazságaim, az én bűneim, az én igazságaim, azok tündöklő vétkek, azok mind-mind bűnök az Isten szemében. Igen, az ember ekkor tud erre eljutni, hogy ne az enyém legyen, hanem a Krisztusé az én életemben, mert a magamé csak megromlott, a magamé csak szennyes. De szeretnék még néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megemlíteni. Amikor mi eljutunk idáig, akkor valamire oda kell nagyon figyelnünk. Példabeszédek könyve 3. fejezetének az 5. verse a következőt mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Azt mondja ez az ige, hogy teljes elmédből legyen bizodalmad az Úrban, teljes elmédből. Tehát amikor én az Istentől kérni akarok, és amikor Jézus felszólít engem arra, hogy védj tőlem, akkor nem csak egy-két dolgot kell tőle venni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy mindent tőle kell kérni. Amiről úgy gondolom, hogy az életemben nem is annyira rossz, azt is tőle kell kérni, mert az valójában nem állja ki a krisztusi próbát, nem állja ki az Isten ígéjének a próbáját. Azt mondja, hogy mindent tőle kell vennünk. Azt mondja, teljes elmédből, és a magad értelmére semmilyen vonatkozásban, semmilyen területen ne támaszkodjál. De szeretnék megjegyezni egy gondolatot. Azt mondja ez az idézet, amit az előbb idéztem, a hitáltali megigazulásnak ez a definíciója, meghatározása, hogy ugye az Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, de ugyanakkor az emberért elvégzi és megcselekszi azt, amit az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Ha az ember valóban mindent Jézustól kér, ha nem gondolja úgy, hogy az életemnek azért vannak olyan részei, amelyek egészen elfogadhatóak azért, hanem valóban mindent Jézustól kér, akkor az ember tapasztalni fogja azt, amit a bizonyságtételek 4. kötetének a 220. oldalán így olvasok, mikor majd teljesen Istennek adod át magad, mikor majd teljesen összetörve zuhantál Jézusra, akkor olyan győzelem lesz a jutalmad, melynek örömét még sohasem tapasztaltad. Igen, amikor az ember ezt igazából átéli, és igazából Jézustól kér, és összetörve, rájöve, hogy rájöve arra, hogy önmagában semmi jó nincs, és mindent Jézustól kell vennie, igen, akkor olyan győzelmet fog aratni, amiről idáig még nem is álmodott. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni a Jézustól való vevés kapcsán. A korintusi második levél 12. fejezetének a 9. és 10. versét is olvassuk el. A korintusi levél második fejezet, korintusi második levél 12. fejezet 9. és 10. verse a következőket mondja. Ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. És a 10. vers vége ezt mondja, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol, aki kimondta azt, hogy ő úgy szeretne megállni Krisztus előtt és Isten előtt, mint akinek nincs saját igazsága, hanem az Jézus Krisztustól vett igazságba tud felöltözni. Igen, ez a Pál apostol el tudta azt mondani, hogy amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit jelent ez? Hogyha én kérek Jézustól valamit, akkor ő megadja nekem, de nem úgy adja meg nekem, hogy az egyszer s mindenkora az én tulajdonommá válik, hogy azt már soha többet nem kell kérnem. Hanem Pál apostol átélte ezt, hogy ő akkor tud folyamatosan erős lenni, amikor ő folyamatosan gyenge. Mit jelent ez? Amikor állandóan azt érzi, hogy magából nincs ereje, és állandóan minden nap újból és újból felülről jövő erőért könyörög. Mert amikor én úgy gondolom, az embernek sokszor ez egy téves látása, mert én úgy gondolom, hogy most könyörögnöm kell valamilyen jellemhibámból való szabadulásért, és az Isten megadta azt nekem, és tudtam győzni valami felett, akkor úgy gondolom, hogy ez az én sajátommá lett. És ezért már többet nem kell könyörögnöm, és úgy elengedem. És akkor jön utána a bukás, mert az ember rádöbben arra, hogy én nem vagyok erős. Nekem minden nap meg kell harcolnom. Nekem minden nap Jézustól kell kérnem. Mert egészen addig, amíg Jézus át nem alakítja ezt a nyomorúságos testünket, a mi testünkből egészen addig jó nem fog származni. Tehát Pál apostol azt mondja, amikor gyenge vagyok, amikor annak a tudatában vagyok, hogy magamtól semmi jót nem tudok tenni, akkor vagyok erős. Mert Jézus akkor tud nekem adni olyan valamit, ami nem az enyém, hanem az övé. És akkor tud engem az ő igazságába felöltöztetni. És szeretnék egyetlen egy gondolatra még utalni ennek kapcsán, hogy Jézustól kell nekünk mindent kérnünk, de szeretném azt a kérdést feltenni, hogy vajon mi felismerjük-e azt, amikor Jézus nekünk adni akar valamit. Egy idézetet szeretnék olvasni ugyanennek az előbb említett könyvnek a 221. oldaláról. Ritkán látjuk úgy Jézust, amint van, és sohasem fogadjuk olyan készségesen a segítségét, mint amilyen készségesen ő akar segíteni rajtunk. Úgy elgondolkodtatott ez a mondat, és szeretnék egy gondolatot megosztani veletek egy versből, aminek egyetlen egy sorát nem tudom kívülről, csak bizonyos részleteit. Pár héttel ezelőtt Székesfehérváron voltam egy hálaadó istentiszteleten, és ott hangzottak el költemények, különböző ének és zeneszámok, és ott volt egy költemény, aminek a mondani valója nagyon megfogott engem. És csak néhány gondolatot tudok belőle idézni, de a következőképpen hangzott, hogy Istenem, én kértem tőled sok mindent. És akkor ezek után ellentét párokat állít fel. Azt mondja, hogy én kértem tőled türelmet, békességet, szelídséget, és te adtál nekem háborúságot, nehéz helyzetet. Uram, én kértem tőled szeretetet, és te adtál nekem ellenséget. És úgy végigvezette ez a vers azt, hogy igen, amikor én kérek az Istentől valamit, kérek Jézustól valamit, akkor vigyázzak, hogy nekem ne legyenek elgondolásaim, hogy én azt milyen formában fogom megkapni. Hanem bízzam azt Jézusra. Ő tudja, hogy milyen formában van szükségem az ő segítségére, hogy valamit hogy tud bennem kifejleszteni egy jellemvonást, tehát figyeljek oda Jézusra, hogy mit akar nekem adni, és fogadjam el tőle. És ha tőle kérem, akkor fogadjam is el azt, amit ő ad nekem. De befejezésül annyit szeretnék megemlíteni, hogy micsoda kegyelem az, hogy mi kérhetünk Istentől, kérhetünk Jézustól. Milyen kegyelem az, hogy Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első verse szerint így hív bennünket Isten arra, hogy mi hozzáforduljunk. Azt mondja, hogy ó, minnyájan, akik szomjúhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Milyen hatalmas ajándék ez, hogy nekünk semmit nem kell mindezért adni, amit Jézustól kaptunk. Mi ezt ingyen, pénz nélkül, ajándékként kapjuk. Azaz nem egészen ingyen kapjuk. Egy valamit kell érte adni, és mi ez? Minden dicsőségünket. Minden dicsőségünknek a porba kell hullani. De akkor azt olvassuk, hogy ő ad mindent gazdagon. Igen, semmit nem tudunk mi ezért adni az Istennek, semmivel nem tudjuk mi ezt kiérdemelni. Az ő ingyen kegyelmi ajándéka ez, de az énünket kéri cserébe. És milyen hatalmas Lukács evangéliuma első fejezetének az 53. verse, Istenről egy csodálatos leírás, Lukács evangéliuma első fejezetének 53. verse, azt mondja, hogy ő éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Igen, éhezőket tölt be javakkal. Aki érzi, hogy rá van utalva, tőle kell várnia mindent az életben, tőle kell kérni, mert magától semmilyen nincs, azokat betölti javakkal, azokat gazdagon betölti javakkal. De aki gazdagnak érzi magát, aki úgy érzi, hogy nincs is olyan sok mindenre szüksége, mert eléggé jó az élet sok területén, aki gazdagnak érzi magát, azokat üresen fogja elküldeni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy érezzük át a mi lelki ínségünket, lássuk meg a mi mezítelenségünk rúdságát, ahogy a Szentírás mondja, hogy a Jelenések könyve fogalmaz nekünk a laodíciai üzenetben. Igen, érezzük azt, hogy mennyire Jézusra van szükségünk, és folyamodjunk ő hozzá, és kérjünk tőle, hogy ő be tudjon bennünket gazdagon tölteni az ő javaival. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan együttérző és szánakozó Istenünk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy te, amikor látsz bennünket a mi bűneinkben, a mi mezítelenségeinkben, akkor te szánakozó szeretettel fordulsz mi felénk, és te gazdaggá akarsz tenni bennünket, te adni akarsz nekünk. De Urunk, kérünk téged, gyógyítsál meg bennünket, hogy lássuk egyáltalán a mi bűnösségünket, érezzük egyáltalán azt, hogy nekünk mindenestül fogva tereád van szükségünk, hogy Jézusunk, nekünk tőled kell, hogy kapjunk mindent ebben az életben ahhoz, hogy mi igazán tudjunk élni. Urunk, kérünk téged, segítsenek az igazi felismeréséhez. Urunk, te látod, hogy mindannyian mennyire ragaszkodunk a mi bűneinkhez, mennyire meg tudjuk magyarázni a mi életünket, de Istenünk, kérünk téged, te világítsál be a mi szívünkbe, teleplezzél le bennünket önmagunk előtt, és kérünk téged, segíts, hogy ez a felismerés igazi megtérésre tudjon bennünket vezetni. Urunk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk, és bocsássad meg a mi bűneinket. Te látod, hogy a mi szívünk milyen állapotban van, te látod a mi szívünk érzéseit, te látod azokat a belső dolgokat, amiket lehet, hogy ember soha nem is lát, de a te szemed előtt nincs elrejtve. Urunk, adjad, hogy mi így tudjuk meglátni önmagunkat, és érezzük azt, hogy te rád van szükségünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te készségesen és szemrehányás nélkül adsz nekünk mindent, hogyha mi igazából és őszintén kérünk tőled. És kérünk téged, segíts, hogy megtapasztaljuk ezt, hogyha a mi dicsőségünk, a mi énünk porba hullik, akkor te olyan áldásokat adsz nekünk, te olyan munkát végzel el a lelkünkben, mi érettünk, amit magunktól soha nem tudtunk volna elvégezni. Köszönjük Istenünk, hogy ezt megcselekszed értünk, de kérünk téged, segítsél meg bennünket, hogy igazából megtanuljunk kérni, igazából megtanuljunk hozzád könyörögni, és megtanuljunk elfogadni mindent tőled, amit te adsz nekünk. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy többet fogsz cselekedni, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Olvassuk pedig most a mai igehirdetés alapigéjét, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 14. versét. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében a 14. vers a következőképpen hangzik. Tehát a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből a 14. verset idézem. Mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ez a bibliai ige egy állítást tartalmaz, amit megpróbálok egész röviden leegyszerűsítve megfogalmazni. Ez az állítás így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Az egész rövid leglényege így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ugye a Biblia nagyon tartalmas, és az apostoli levelekben különösen sokszor találunk olyan nagyon tömör ígéket, ami úgy tűnik nekünk, mint egy nagy sziklatömb, amit mi, mintha meg se tudnánk mozdítani, mert nehezen tudunk az értelmébe belehatolni. Én is emlékszem rá, hogy sokszor olvastam a zsidókhoz írt levélben ezt az ígét, és úgy mindig megálltam mellette, és mindig arra gondoltam, hogy ennek valami nagyon fontos mondani valója van ennek a Biblia versnek, de sajnos én még nem értem. És mindig úgy számon tartottam, hogy ezt a Biblia verset egyszer valahogy ezt a sziklatömböt úgy körül kéne járni, és megpróbálni jobban megérteni. Még egyszer elolvasom, nézzük csak meg, milyen súlyos tartalom van ebben a versben. Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Most próbáljunk egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit kéne megérteni ebből az ígéből, hogy egészében felfogjuk, hogy mit is mond. Hát elséges megtisztítani.

amelynek nincsenek cselekedetei, az halott, az holt hit. De találkoztunk már ezzel a fogalommal, vagy gondolkoztunk arról, hogy mi az, hogy holt cselekedet? Mit ért az ige azon, hogy holt cselekedet? Nem csak ezen az egyetlen helyen fordul elő, mert így olvasom a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében az első verset. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Tehát itt azt mondja, hogy a holt cselekedetekből meg kell térni, ráadásul még azt mondja, hogy ez valami elemi alapja a kereszténységnek, a holt cselekedetekből való megtérés és az Istenben való hit. Összekapcsolja a kettőt. Tehát ezt is meg kellene értenünk, hogy mik azok a holt cselekedetektől, amelyektől a mi lelkiismeretünknek megtisztulásra van szüksége. Azután, hogy függ össze a kettő? Mert hogyha azt mondaná az ige, még ha nem is értjük egészen, hogy mi az a holt cselekedet azonnal, de tudjuk, hogy valami rossz dolog, és mondjuk, ha az ige azt mondaná, hogy hát Krisztus vére megtisztítja a mi életünket, vagy a mi jellemünket a holt cselekedetektől, ez talán még valahogy kézenfekvőbb, de mit kell érteni azon, hogy a lelkiismeretünket tisztítja meg a holt cselekedetektől. És azután végül, hogy kell értenünk azt, hogy azt mondja, egyetlen hatalom van, ami a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől meg tudja tisztítani, Krisztus vére, és ehhez még hozzáfűzi magyarázatul, hogy örökké való lélek által ártatlanul áldozta fel magát Istennek. Mit kell érteni azon, hogy Jézus örökké való lélek által áldozta fel magát? Tehát látjuk, hogy a Biblia kutatása az valóban komoly figyelmet és gondolkodást érdemel, mert sokszor egy ilyen tömör Biblia vers mellett csak úgy elszaladunk. Hát nekem ez magas, ezt nem értem. És akár meddig csak ott van a Bibliákban, és nem hatolunk bele jobban az értelmébe. Feltenném akkor azt a kérdést, mindjárt nézzük az első gondolatot, hogy miért kell a mi lelkiismeretünket megtisztítani. Említettem, hogy keresztény emberek is, átlag emberek is, sokan úgy gondolják, hogy hát egy jó erkölcsi vezető van ez a lelkiismeret, ez egy megbízható erkölcsi vezető. Ugye az ókorban a görög filozófusok közül, ugye Szokratész is nagyra becsülte a lelkiismeretet, pozitív értelemben nevezte daimóniónak. Tehát azt értette rajta, hogy ez egy valami természet feletti, valami szinte valami istenségnek a megnyilatkozása az emberben. És valóban mondja az írás, hogy a lelkiismeret nem korlátozódik a működése a hívő emberekre. Ugye Pál apostol írja, hogy a pogányok is ismerik ezt az érdekes jelenséget, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják vagy mentegetik egymást, hogy szinte egy párbeszéd jelenik meg az emberben, a lelkiismeret szól, a lelkiismeret működik a lelki világunkban. Egészen biztos, hogy a lelkiismeret tényleg nagy érték. A lelkiismeret az a csodálatos képességünk, hogy tudunk így is gondolkozni, hogy valami jó vagy rossz. Sokszor mi ezt nagyon természetesnek tartjuk, de tulajdonképpen egy csoda. Nem csak azt tudjuk mondani, úgy tudunk gondolkozni, hogy valami van vagy nincs, valami logikus vagy nem logikus, hanem úgy is tudunk gondolkozni, hogy így mondjam, ilyen síkban is tudunk gondolkozni, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, valami az erkölcsi mérték szerint helyes vagy helytelen. Luther Márton nagyon szellemesen mondta, azt mondja, akár meddig beszélhetnék nekünk az Isten törvényét, mint egy szamárnak. Ha nem lenne a lelkiismeretünk, amely azt mondja, hogy úgy van, igaz, akkor mi nem tudnánk fölfogni az erkölcsi törvényt. Mert van bennünk egy ilyen képesség, hogy így is tudunk gondolkozni, hogy érzékelni tudjuk, hogy ez most igaz, ez pedig igazságtalan. De feltenném azt a kérdést, hogy vajon a bűneset után, a bűneset óta a lelkiismeretünket kikerült-e teljesen az a romlás, ami az emberre elhatott? Mert ugye a Szentírás azt mondja, hogy úgy születünk, hogy örököljük az én középpontuságra, a bűnre való hajlamot, és akkor úgy kell ezt tekinteni, hogy ez megrontotta az ember természetét, de mondjuk a lelkiismeret az egy olyan szent hely, ez egy olyan szentélye az embernek, amit kikerült a bűnnek a rontása, és az éppen is tökéletesen működik. Sokan gondolják ezt így. Különösen például a római katolikus teológiában jellemző ez a gondolkozásmód, ugye a teológusok sora fejtette ki, és még a legfrissebb, legmagasabb rendű nyilatkozatok is arról szólnak, hogy a lelkiismeret az Isten hangja az emberben, és hogyha az ember a lelkiismeretével megegyezik,

Akkor ez teljesen elégséges és biztos. Ugye, tehát az a gondolkozásmód érvényesül, amit a híres középkori teológus Aquinói Tamás így fogalmazott meg, hogy a kegyelem az nem eltörli a természetet, tehát az öröklött, megromlott természetet, hanem csak tökéletesíti. Tehát az a gondolkozásmód uralkodik, hogy az ember ugyan gyengébb, az ember nem olyan tökéletes, mint mikor Isten megteremtette, de nem romlott meg mindenestől. Csak tökéletesíteni kell a természetnek az embert, és legfőképpen a lelkiismeret. A lelkiismeret az biztos, a lelkiismeret az hibátlan. De azt kell mondanom, hogy nem muszáj a vallásos területen körülnézni, különösen a felvilágosodás óta. Nagyon sok egyáltalán nem vallásos, hanem gyakorlatilag vallástalan ember is így gondolkozik, hogy én nekem, ha a lelkiismeretem rendben van, én egy jó ember vagyok, én egy igaz ember vagyok akkor, és én nekem nem kell más erkölcsi mérce, nekem a lelkiismeretem teljesen elégséges, ugye mit teszek jól, és én mit teszek rosszul. Nagyon általános gondolkozásmód ez az emberek között. Ugye miért mondom, hogy a felvilágosodás óta, hogy akkor született meg a modern ateizmus, és nagyon sok ember elvesztett minden ilyen Isten tudatot, vagy ilyen tudatos, őszinte vallásosságot, magára maradt. És a magára maradt ember azt mondja, hogy az én erkölcsi vezetőm a lelkiismeret. És ha én a lelkiismeretemben rendben vagyok, akkor minden rendben van, akkor itt aggodalomra nincsen ok. És akkor most szeretném, ha egy kicsit ugye a hétköznapi élet felől gondolkodnánk el a lelkiismeretről. Ugye az emberi nyelv, az emberi szólásmódok nagyon sok mindent elárulnak. Például hányszor mondja valaki azt, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem. És te ott vagy a környezetében ennek az embernek, aki ezt mondja, és mondjuk történetesen ismered őt, vagy ismered azt a dolgot, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem. És akkor az ember valósággal megretten, azt mondja, hogy is tud ez az ember ilyet mondani, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem. Mert mi kívülről úgy látjuk, hogy igazából nincsen oka arra, hogy tiszta legyen a lelkiismerete. De megkérdezem, gyakran hangzik el az a szólásmód? Nekem tiszta a lelkiismeretem. És ezt távolról sem mondhatjuk, hogy ez mindig indokolt. Aztán van, amikor valaki azt mondja, hogy én nekem a lelkiismeretem nem tiltakozik ez ellen a dolog ellen. Tehát én nem érzek semmiféle lelkiismereti nyugtalanságot, hogy ezt vagy azt megtegyem. És amikor ezt valaki mondja, akkor egy másik ember, akinek érzékenyebb vagy világosabb az erkölcsi mércéje, kicsit úgy elszomorodik, és vagy nagyon elszomorodik ezen, mert úgy érzi, hogy nagyon is tiltakozni kéne a lelkiismeretnek az ellen, amit az illető azt mondja, semmi problémát nem lát benne. Aztán mondanék egy nagyon jellegzetes szólásmondot, ez így hangzik, hogy megnyugtatja a lelkiismeretét. Érdekes kifejezés? Valaki megnyugtatja a lelkiismeretét. Mire utal ez? Az, hogy az embert legjobban alakító, legjobban mozgató lelki képesség a szabad választási képesség, az akaratunk. És ez azt mondja, hogy a lelkiismeretünk nem független az akaratunktól, nem független a szabad választási képességünktől. Mi tudunk hatni a saját lelkiismeretünkre. Az akaratunk tud úgy működni, hogy elhallgattatjuk, megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, megbeszéljük vele, rábeszéljük a lelkiismeretünket, hogy minden rendben van, nincsen semmi gond. Tehát akkor csak ezek után, az egyszerű szólás, mondások után felteszem a kérdést, biztos az, hogy a lelkiismeretünk hibátlan, a lelkiismeretünknek nincs szüksége megtisztulásra? Én azt hiszem, hogy ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak, sőt. Azt kell mondanom, hogy a lelkiismeretünk egyenesen az önigazolás eszközévé lehet a bűneset utáni világban. És milyen szomorú dolog ez, hogy az, ami arra szolgálna, hogy egy jó, világos erkölcsi mérce legyen, sokszor éppen az önigazolásnak a szolgálatába tudjuk állítani. Az elbizakodottság egyik legsúlyosabb formája, ha jó lelkiismerettel élünk olyan dolgokban, amelyek pedig Isten előtt megítéltek. Gondoljunk csak a laodiceai gyülekezetre, a laodiceai gyülekezethez írt levél úgy szól, hogy egy olyan gyülekezetet mutat be, akik vallásosak, és akik azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, tehát teljesen megbékélt, nyugodt és jó a lelkiismeretük, miközben a Jóisten pontosan az ellenkezőnek látja az állapotukat.
Szeretném idézni a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 22. versét, ahol egy meglepő jelző kapcsolódik a lelkiismerethez. Így olvasom a 10. fejezet 22. versében. Ezt mondja, hogy mi járuljunk Istenhez igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hát nem tudom, valaki már fontolgatta ezt, hogy a Biblia ilyen kifejezést is használ. Egyik helyen azt mondja, hogy beszél emberekről Pál apostol például a Tituszhoz írt levélben, azt mondja, ezeknek megfertőztetett mind elméjük, mind lelkiismeretük. De ezt talán még súlyosabb kifejezést használt itt a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, úgy járuljunk Istenhez, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És Pál apostol ezt azért hívőknek írta. Én nem tudom, hogy most mi elkönyvelhetjük-e, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Vajon minket nem érinte az apostoli intelem, hogy mi Istenhez mindig úgy járuljunk, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy nekünk Isten igéjére van szükségünk, hogy a lelkiismeretünk éppen működjék. Ugye éppen a zsidókhoz írt levélben mondja az Isten igéjéről, a 4. fejezet 12.-13. versét olvasom, azt mondja, Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És utána folytatja, mert mindenek mezítelenek és leplezetlenek azok előtt, akinek mi szolgálunk. Hát ilyen hatalmas dolgot a lelkiismeretről nem mond a Biblia. Ez csak az Isten igéje tudja, hogy elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, mert az Isten előtt mi abszolút mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. Tehát ilyen tévedhetetlen erkölcsi mérce csak az Isten igéje, ami ilyen biztosan meg tudja ítélni a gondolatokat és a szívnek indulatait. A saját lelkiismeretünk nem ilyen biztos mérce, mert arra hat a mi saját akaratunk, mivel mi én középpontúak vagyunk, ami ez kihat még arra is, ahogyan a lelkiismeretünkhöz viszonyunk, és meg tudjuk nyugtatni a lelkiismeretünket, el tudjuk kábítani a lelkiismeretünket, és ezáltal be tudjuk csapni sajnos önmagunkat. De akkor lépjünk egy kicsit tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mik viszont azok a holt cselekedetek, mert azt mondja, hogy Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. De említettük, hogy a holt hitnek a Szentírás azt nevezi, aminek nincsenek cselekedetei. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy az a hit csak egy elméleti ismeret, de hiányzik belőle az a mélységes bizalom és szeretet, hogy az ember cselekedni is akarja az Isten akaratát, és nem áll meg a cselekvés nélkül. Akkor próbáljunk innét következtetni, hogy mi lehet a holt cselekedet. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan megfordíthatjuk, hogy ahogyan a holt hit a cselekedet nélküli hit, a holt cselekedet meg a hit nélküli cselekedet. Tehát egyszerűen csak meg kell fordítani a dolgot. A holt cselekedet az a hit nélküli cselekedet. Emlékszünk egy ilyen mondatra Pál apostol levelében, hogy ami hitből nincs bűn az? De az a következő kérdésem, hogy értjük, hogy mit akar ezzel az apostol mondani? Tulajdonképpen mi a hit a Biblia értelmében? A hit az a rendíthetetlen bizalom az Isten iránt, és a tökéletes egyetértés az ő gondolataival és az ő akaratával, és tulajdonképpen a mély szeretet is Isten iránt. Mert ezt már akit én annyira ismerek, hogy abszolút bízom benne, azt szeretem is. A hitben, az igazi élő hitben benne foglaltatik a szeretet fogalma is. Tehát azt mondja ez az ige, hogy mindazok a cselekedetek, még ha vallásos cselekedetek is, még ha jótékony cselekedetek is, de amelyek nem hitből vannak, azokon rajta van az önzésnek a pacája, az önzésnek a foltja. Amelyek nem abból az indítékból fakadnak, hogy az Isten iránt, és ami ettől szétválasztatatlan, a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti tökéletes bizalom, az Istennel való teljes egyetértés, ahol ő tisztította meg a gondolkozásunkat is, és ő formálta át a lelki világunkat, és az iránta és a fele barát iránti szeretetből nem fakad, akkor az holt cselekedet. Még közelebb kerül hozzánk ez a dolog, hogyha eszünkbe jut a szeretet himnusza, a híres szeretet himnusza. Ugye azt mondja, hogy olyan nagy cselekedeteink lehetnek, hogy fölétetjük a vagyonunkat. Hogy minden jövendőt és minden titkot ismerünk. És olyan, hogy olyan tudományunk van, hogy csodálatos, és sorolhatnám tovább.
De azt mondja, de a szeretet nincs benne, semmit nem ér. Holt cselekedetek. A szeretet nélküli cselekedetek, holt cselekedetek. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki hisz bennem, és hisz az én beszédeimnek, az átment a halálból az életre. Annak élő az élete, élők a cselekedetei. Még konkrétabban mondja János apostol, János első levele 3. fejezetének a 14. versét, hadd idézzem egy pillanatra, János első levele 3. fejezetéből a 14. verset, ahol ezt olvassuk. Ezt írja az apostol. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Testvérem, János apostolra jellemző, hogy hihetetlenül egyszerűen fogalmaz. De ezek az egyszerű fogalmazások valósággal megrendítenek minket. Nézzünk csak egy pillanatra ebbe a tükörbe. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Átmentünk a halálból az életre? Szeretjük a mi atyánk fiait? És utána így folytatja, aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Még csak azt sem mondja, hogy aki gyűlöli. Csak elég az, hogy nem szereti. Aki nem szereti az ő atya fiát, akiben ez az isteni indíték nem született meg, az a halálban marad. Nos, az életre átmentünk, vagy a halálban vagyunk. A cselekedeteink élő cselekedetek, vagy holt cselekedetek. Hit nélküli cselekedetek, szeretet nélküli cselekedetek. És azt mondja, egyedül Krisztusnak a vére tudja megtisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Vagyis ezt tud úgy megváltoztatni minket, hogy a lelkiismeretünk nem bírja el a holt cselekedeteket. Hogy a lelkiismeretünk tiltakozik a holt cselekedetek ellen. Ne felejtsük el, az ember önbecsülésből is, vagy mások megbecsülésének a megnyerése miatt is cselekedhet relatív jót, viszonylagos jót, más emberek szemében tiszteletre méltót, csak az Isten szemét azt nem lehet megtéveszteni. És még egyszer kérdezem, mennyi bennünk az élet és mennyi a halál? És a cselekedeteink élő vagy holt cselekedetek? Legnagyobb részt milyenek? És azt mondja, csak egyetlen hatalom van, ami ezen a dolgon igazán változtatni tud. Azt mondja, a Krisztusnak a vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy mi ezekkel nem tudunk többé megelégedni. A mi lelkiismeretünk nem tudja elviselni ezt az ilyen látszatokat. Nem tudja elviselni ezt a valamennyire megfelelő kegyes látszatot. A lelkiismeretünk nem tudja elviselni azt, hogy külsőleg sokszor, hogy úgy mondja, megteszünk valamit, de a szívünk kóng a szeretetnek a hiányától. És akkor úgy érezzük, hogy valami újjászületésre van szükségünk, valami egészen mélyre ható változásra a szívünkben, lelkünkben. És Krisztusról pedig hogy beszél, a Krisztusnak az áldozatáról? Mondja, hogy ő önmagát áldozta fel örökkévaló lélek által az Istennek. Ha megnézzük a Bibliákban, nagy betűvel írja a lélek szót. Ugye a legrégibb újszövetségi kéziratok az csupa nagybetű, tehát az értelmezéssel kell eldönteni, hogy nagybetűvel vagy kisbetűvel érdemes írni, vagy helyes írni. Tehát ebben az esetben biztos, hogy nem helyes a Szentlélekre értelmezni a dolgot. Még ráadásul nincs is határozott névelő az eredeti szöveg, mert nem így hangzik, hogy az örökké való lélek által önmagát áldozta föl Istennek, hanem csak így egyszerűen örökké való lélek által. És itt a pneuma szó szerepel, ez egy ismerős szó, még annak is, aki nem nagyon jártas a Biblia eredeti nyelvében, ez egyszerűen az életerőt jelenti, a magát, az életnek a csodálatos ajándékát, ez az egyik döntő és alapvető jelentése. Tehát azt mondja, hogy Jézus önmagát áldozta föl örökké való lélek által, vagyis az azt jelenti, hogy neki élete van önmagában, és ezért ő valóban oda tudta áldozni az életét mi érettünk. Nagyon sokszor elgondolkoztam arról, hogy amikor Jézus utolsót kiáltotta kereszten, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és itt is ez a bizonyos pneuma szó van, ami az élet lehelete, maga az élet, a megfoghatatlan, csodálatos élet, akkor ezzel Jézus nem csak azt fejezte ki, hogy annak ellenére, hogy neki kimondhatatlanul fáj, hogy az atya nem felel az imádságára, mégis bízik benne, hogy az igazságos Isten őt végül igazolni fogja, hanem ez Jézus részéről egy döntés volt. Jézusnak tökéletes, világos értelme volt,
öntudatánál volt, és viszont érezte, azt számolt azzal, hogy néhány perc és az élete befejeződik. És Jézus azt mérte fel ezekben a pillanatokban, hogy ha ő most nem él azzal a lehetőséggel, amivel egész életében élhetett volna, hogy magához veszi, visszaveszi az ő isteni életét, az ő önmagában való isteni életét, akkor ő kiszolgáltatja magát a halálnak. És ugyanúgy nem létezik, mint egyetlen ember sem létezik abban a pillanatban, amikor meghal, attól a pillanattól fogva. És ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, ha az az atya, aki most elfordult tőle, aki nem válaszolt az imádságára, akinek semmiféle tapasztalati tény nem mutat arra, hogy ő ezt meg fogja tenni. Ha ez az atya őt még egyszer ki fogja hozni, föl fogja ébreszteni a halálból. Ha fölébreszti a halálból, akkor Jézus már magához tudja venni az ő örökkévaló életét, de a halálból felébreszteni csak az atya tudja. Akkor ő teljesen ki lesz szolgáltatva a halálnak. Nem tudom, testvéreim, hogy belegondoltunk-e erre. Jézus Isten fia maga hallatlan intelligenciájával és értelmével, ő tudja, mi az, hogy lenni, létezni, élni, és mi az, hogy elveszni és meghalni. Ő tudja ezeknek a súlyát. És hogy Jézus megtette ezt érettünk, ő tényleg örökkévaló lélek által, azért mondja, mert neki örökkévaló lelke van, és ő önként üresítette magát meg az ő saját életétől, az ő halhatatlan isteni életétől. És ő visszavehette volna, ezt nem véletlenül sugalmazta Sátán, hogy szállj le a keresztül, ha Isten fél vagy, szállj le a keresztül, és majd hiszünk néki. És mi emberek, mi nem tehetjük meg, hogy odaáldozzuk az életünket valamiért, valakiért, mert nem rendelkezünk az életünkkel. Mi csak átvitt értelemben mondhatjuk, hogy valaki rááldozza az életét valamire. Ugye az energiáit, a cselekvését, nehézségeket vállal valakiért, de az életünkkel nem tudunk rendelkezni. Akik az igazság mártirei voltak, azokkal is az történt, hogy erőszakosan elvették az életüket. De mivel nem volt életük önmagukban, nem tudták odaadni. De Jézusnak élete volt önmagában, és amikor azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, akkor ő örökkévaló lélek által, mivel élete van önmagában, mivel rendelkezett az élettel, mivel azt is elmondta a földi életében, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet. Van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni, és senki se veszi el azt én tőlem. Jézus ezért tudta valóban letenni az életét érettünk. És ha az ember ebbe igazán mélyen belegondol, hogy milyen hallatlan önzetlenség volt ez Jézus részéről, fel sem tudjuk fogni. Én nagyon sokszor próbáltam így összegyűjteni és átgondolni azokat az ígéket is, amelyek arra volnanak, hogy Jézusnak milyen lelki küzdelembe került egyáltalán emberré lenni, emberként itt közöttünk kitartani, és végül az egész szenvedés történeten végighaladni. Nem tudom, töprengtünk-e azon, hogy ahányszor Jézus tanítványainak arról beszélt, hogy az emberfia bűnösök kezébe adatik. Sokat kell neki szenvednie a főpapoktól és a vénektől, és megöletnie, és harmadnapon feltámadni. Gondoltunk arra, hogy mikor ezt tanítványainak mondta, ez őt belülről nem hagyta hidegen. Gondoltunk arra, hogy ő végig gondolta, hogy hozzánk hasonló szenvedéstől visszariadó, gyenge, törékeny emberként, emberi mi voltában. Ő azzal áll szembe, hogy ezt önként vállalja. De el tudjuk ezt fogni? Ő pontosan tudta, miről van szó. Szóval azt mondta, hogy sokat kell neki szenvedni a vénektől és a papoktól, és megvettetni, és megöletni, és ő tudatosan készült erre. Olvassuk a Bibliában, hogy mikor elindult az utolsó útjára Jeruzsálem felé, akkor így mondja a Biblia, hogy eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Mi van emögött? Emellett az egy szó mögött, hogy neki önmagával egy meg kellett küzdeni. Eldöntötte, megy, halott felé. Aztán egy másik helyen, ugyancsak már ezen az utolsó úton megszólal Jézus, és azt mondja, keresztséggel kell nékem megkeresztelkednem. És a szöveg összefüggésből kiderül, hogy a tűzkeresztségről beszél, a megpróbáltatások, a szenvedések keresztségéről. És azt mondja, mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Nem tudom, úgy átérezzük ezeket a szavakat. Jézus nem sok szót mondott, de mi van emögött? Azt mondta, hogy mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Amikor Jézus elvonult magányos imádságaiba reggel este, ő előtte mindig ez volt, hogy ez az ő földi pályájának a vége, a végcélja, és hogy ő neki ezt önként kell vállalni, és ebben önként végig kitartani. És azt mondta, mely igen szorongattatom, míg ez elvégeztetik. János evangélium a 12. fejezetében olvassuk, hogy Jézus röviddel, napokkal a halála előtt, már a jeruzsálemi templomban,
azt mondta, hogy a földbe esett gabona mag, ha el nem hal, csak egy maga maradt. Tehát utalt az ő halálára is, utána hozzátette. És most mit mondjak? Most az én lelkem háborog. És rögtön helyesbíti magát, így van pontosan az eredeti szöveg, de ezért az óráért jöttem a világra. Megértjük ezt, hogy Jézus ezt mondta, hogy az ő lelke háborog. Az ő lelke szorongattatik, az ő lelke háborog. Amikor ő azzal a gondolattal foglalkozik, hogy ő ezt végigcsinálja, ezt vállalja ezen, hogy önként végighaladjon. Valahogy mi emberek olyan tompák vagyunk Krisztus áldozatával szemben, és annyira nem fogjuk fel, hogy ő lelke szorongattatásába, lelke háborgása, emberi természete tiltakozása ellenére haladt végig ezen az úton. És végül tudjuk, hogy mindez beleturkolott az utolsó drámai küzdelembe, a Getsemáné kertben, ahol Jézus könyörög, múljék el tőle a pohár, mint aki elviselhetetlennek érzi ezt, és aki képtelen az utolsó percben mégis rászánni magát a megvalósításra. És akkor az a megadás, az a könyörgés, de erősíts meg, mert ne az legyen, amit én akarok. Ez világos ebből, hogy én mit akarnék. Így mondja az ige, hogy Jézus sem önmagának kedvezett. Mert neki is az lett volna a kézenfekvő és a természetes, hogy önmagának kedvezzen. Minden földre született embernek ez az ösztönös hajlama. És Jézus a vérverítékezésig elmenő küzdelmet vívott, hogy atyám erősíts meg, hogy ne az legyen, amit én akarok. Mert minden ösztön, minden idegszál azt erősíti bennem, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem tudom vállalni, múljék el tőlem a pohár. És Jézus mégis kitartott. Szeretnék összefoglalásul egy proféciát idézni Jézus áldozatával kapcsolatban, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből idézem a következő verseket. Így olvasom. Az 5. és a 6. verset, sokszor idézzük a 6., de figyeljük meg, hogy ez összefügg, az 5. és a 6. vers szétválasztatatlan. Ezt mondja, az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés elől. Kedves gyülekezet, gondolkozzunk csak el egy kicsit, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Annak, aki minden percben szabad lett volna, és hátra fordulhatott volna. Mi gyalázás, köbdösés, hátamat szaggatás, és a többi. Meg tudtuk volna tenni, hogy nem fordulunk vissza egy ilyen úton, mikor megtehetnénk. És így szól a Messiás, azt mondja, én nem fordultam hátra. Én hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, és képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés elől. Megkérdezem, ha mindezt felfogjuk, mert ebben röviden bele van sűrítve abban, amikor azt mondja, hogy Krisztus vére, Krisztus áldozata. Ezzel a kifejezéssel utal a Krisztus áldozatára. Azt mondja, ez meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Azt is hozzátesz, hogy ő ártatlanul áldozta föl magát Istennek. Tehát ő semmilyen formában nem volt kötelezett arra, hogy ezt elviselje. Egyszer ártatlan volt, nem volt emberfiaként sem követett el semmi bűnt, hogy a halál ítélete rá érvényes lett volna. 2. Örökké való élettel rendelkezett, ezért se lett volna a halálnak hatalma rajta. De ő ártatlanul, úgyhogy semmi törvénye és ereje a halálnak fölötte nem volt, és örökké való lélek által, úgyhogy élete volt önmagában, és szabad volt. Ő mégis hátra nem fordult. Ő mégis feláldozta magát azért, hogyha csak egy is van, az megszabaduljon. Ahogy mondja a Biblia főigéje, ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mikor Jézus ezt az áldozatot meghozta, olyan reménytelennek látszott, hogy egyetlen ember is ezt felfogja, vagy egyetlen emberen is segít, még akár a tanítványai közül is. És Jézus nem azt nézte, hogy hány embernek fog segíteni, nem azt számolta, hogy hánynak, hanem ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha mi ezekbe egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor megkérdezem, nem érezzük úgy, hogy igazából az lenne a helyes válasz Krisztusnak az áldozatára, amit Pál olyan csodálatosan fogalmazott meg, amikor azt mondta, Krisztussal együtt megfeszítettem. És ezen azt értette, a nagy énem, az önző énem vele együtt megfeszítetett.
azt mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nekem sokszor az jut eszembe, hogy ha csak valaki egy közönséges fizikai halállal meghalt volna helyettünk, vagy mint a van egy magyar regény, ugyan nagy részt fantázia, ugye, de sokan ismerik, hogy a Jókai kőszívű ember fiait, hogy kivégezteti magát az egyik testtől, hogy a másikat megmentse. Ha csak egy ilyen közönséges fizikai halált, olyan kimondhatatlan lelki szenvedések, olyan kimondhatatlan összefüggések nélkül, csak úgy szenvedett volna el valaki helyettünk, akiben egy parányi, egy körömnyi erkölcsiség van. Egy pillanatra el tudja felejteni annak az embernek az emlékét, vagy nem érzi úgy, hogy az abszolút elkötelezi őt, hogy ő úgy éljen is ahhoz méltóan, hogy ő így kapott ajándékba vagy életet. Krisztus pedig örökkévaló lélek által ártatlanul áldozta föl magát Istennek, és hátra nem fordult, és szorongattatott, és háborgott az ő lelke, és vért verítékezett, és mégis kitartott. Hát akkor nem érthető, amit Pál apostol mond, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És én ebből csak azt a következtetést vonhatom le, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy ezután én többé nem élhetek önmagamnak. Kedves gyülekezet, mondjátok, nem az lenne a természetes, ha minket abszolút szeretet hatna át Krisztus iránt, és ezzel együtt tőle elnyerjük az abszolút szeretetet egymás iránt. Minden cselekedet, ami nem ebből fakad, azt holt cselekedet. Amin hitből nincs, az bűn. Bűn az. Azon rajta van az önzésnek a foltja. Az nem értékes. Az nem áll meg az Istennek az ítéletében. És bárcsak mi igazán felfognánk, hogy a mi lelkiismeretünk most nagyon sokat elvisel. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok képmutatást. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok látszatot. A mi lelkiismeretünk az önmagában kevés. De ennek a lelkiismeretnek jól kéne működni. És Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket. Olyan lelkiismereté, amely csenget, amely azonnal tiltakozik, amikor mi szeretet nélkül, hit nélkül teszünk valamit. Amely mindig jelzi a mi lelki hiányosságainkat. Amely nem hagy nyugtot nékünk, hogy mi... Hogy is mondja az apostol? Azt mondja, hogy megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Hogy érezzük magunkat elkötelezettnek arra, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Sokszor elgondolom, ha Krisztus csak teremtett és fenntart volna minket, és fenntartaná az életünket. Ha csak annyit tett volna, a megváltásról szó se lenne, akkor is nem természetes lenne, hogy úgy gondolkozunk, nem úgy van, hogy az én életem, azt csinálok, amit akarok. Hanem azt mondanám, én nekem szolgálnom kell őt. Nekem nagyon gyakran kell megkérdeznem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Ugye ezt kérdezte Pál a damaszkuszi úton. Egy pillanat alatt ez világosodott meg néki, hogy az ő élete döntő vezérelve, és a döntő kérdés számára élete minden lépésében ezt kell, hogy legyen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? De miután Krisztus nem csak teremtett minket, nem csak fenntart minket, hanem megváltott minket. Így váltott meg, ahogy az előbb vázoltuk. Ártatlanul, örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel érettünk. Akkor megkérdezem, nem kellene éreznünk azt, hogy nekünk szolgálnunk kell az élő Istent, szolgálnunk kell a mi teremtőnket, fenntartunkat és megváltunkat. Gondoljuk meg, az életünk nagyobb részében úgy gondolkozom, hát élek, ahogy tudok, élek, ahogy én jónak látom, és időnként, mikor bajba vagyok, vagy szükségem van rá, vagy mikor egy kis eszembe jut valami kötelezettség iránt, akkor az én olvasom a Bibliát, akkor én cselekszem valamit érte. De az életünk nem egészében szolgálat az élő Istennek. Nem ez van, hogy minden percben megkérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Nos, tehát akkor rájöttünk arra, hogy mit jelent, hogy a Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Egy új lelkiismeret, egy új látást ad nekünk, hogy mi annak éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk, és megkapjuk tőle azt az igazi, azt a felülről való szeretetet egymás iránt, és hogy az mi egész életünk szolgálat az élő Istennek, a megváltó Istennek, és nekünk mindig csak ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Sokszor az ember olyan fizikai fáradtságot érez, vagy már fizikai fáradtságból akarattanul is adódó fásultságot,
olyan sokszor kapom magam rajta azon, hogy felsóhajtok a Jóistenhez, hogy Istenem, adj szeretetet ehhez a feladatot, adj szeretetet ehhez az emberhez. Mert ha nem úgy teszed, akkor hol cselekedett? Annak az égi világon semmi értelme nincs. Sokszor sóhajtsunk fel a Jóistenhez, Uram, adj szeretetet ehhez a feladathoz, adj szeretetet ehhez az emberhez. Önts belém a te szeretetedből, mert nem akarunk holt cselekedetekben élni, hanem olyan lelkiismeretre van szükségünk, amely megtisztult a holt cselekedetektől, és hogy mi valóban az élő Istennek szolgáljunk egész életünkkel. Kedves gyülekezet, azzal zárnám ezt az igehirdetést, hogy nem szoktunk hivatkozni imádságra, de engem úgy érintett a testvérünknek a kezdő imádsága, amikor utalt arra, hogy kis lépésekben, de folyton haladnak előre az idők jelei, és hogy nekünk szünet nélkül érezni kellene azt, hogy itt vannak körülöttünk mérhetetlen, itt van körülöttünk mérhetetlen szenvedés, itt van körülöttünk mérhetetlen lelki sötétség, mérhetetlen tudatlanság. És mi tudjuk azt, hogy már az Isten országa, ha csak beszédben áll, ezzel mi már semmire nem megyünk. Nekünk mindannyiunknak azt kell élni, hogy élő, szerető, nem holt cselekedeteket mutató, hanem a szeretet élő cselekedeteiben gazdag gyülekezetté kell válnunk, hogy beteljesedjék Jézus szava rajtunk, hogy ti vagytok a világ világossága, nem a beszédetek, nem a tanításotok, ti egyénileg is a közösségetek, ti vagytok a világ világossága. A Jóisten segítsen minket erre az átalakulásra, és ne szűnjünk meg imádkozni. A Jóisten egyéni életünkben is, de a gyülekezet életében is vigye véghez ezt a csodát, hogy megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, és a valóban az élő Isten szolgáivá válunk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni néked ezt a nagyon súlyos igét. Kicsit megrettenünk, amikor vele szembesülünk, de érezzük, hogy szükségünk van rá. Úrunk, belátjuk, hogy a mi lelkiismeretünk nekünk sokszor nyugtot hagy, amikor nem volna szabad, hogy nyugodtak legyünk. Nagyon sok mindent elbír a lelkiismeretünk, és békében vagyunk önmagunkkal, pedig nem felelünk meg a te erkölcsi mércédnek. Ezért köszönjük, Urunk, a te ígédet, amely valóban elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Add, hogy mindig kinyissuk a szívünket az ige két élő éles fegyvere előtt, hogy csak hadd világítson rá mindenre, amire szükséges. Urunk, belátjuk, hogy a mi életünk tele van holt cselekedetekkel, sokkal több a holt cselekedet, mint az élő. Megrettenünk attól a gondolattól, hogy talán mi még nem is mentünk át igazán a halálból az életre. Talán nagyrészt a halálban vagyunk még, mert olyan kevés az igazi irántad és vele barátaink iránt való szeretet az életünkben. Ezért könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy tedd valóságá számunkra Krisztus emberi lételét, Krisztus áldozatát. Könyörgünk, hogy Krisztus vére által tisztítsd meg a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy a mi életünk valóban szolgálat legyen néked az élő Istennek, amit teremtőnknek, fenntartónknak és megváltónknak. Segíts, Urunk, hogy a mi életünk vezérelve legyen, és mindig tudjuk kérdezni, mit akarsz, hogy cselekedjen. Hogy ezzel legyünk elfoglalva, ne pedig azzal, hogy mi a mi akaratunk, és folyvást azt kérjük tőled, hogy a mi akaratunk teljesüljön. Urunk, taníts meg szeretni, taníts meg az igazi önzetlenségre, ami a legnagyobb szükségletünk. És köszönjük, hogy te megígérted az újjászületés csodáját.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És akkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem is imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt, mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember, már lehet számolni a hazugság, de egy, oda sem ment, kettő, a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elég gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjuk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szövegösszefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben. Ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus. És azt mondja, hogy nincs megírva, ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéd előn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisznek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, Istenek vagytok ti. Zsoltár 6. vers.

hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja, Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiaiti minnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények, a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti minnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni. Most sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek. És hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végig vonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset óta. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után sem vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezzék, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk, már az Ószövetségben is sokszor idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Ez, Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezet.

az ígét. Ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Ezt ugye itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan. Mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret, és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e, és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos így, a Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok én is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározásra és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan Isten tiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a számban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, ami mondhatnám egy hatalmas ígéretet,
és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól: mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű, ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. Ennek közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyeg tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyeg tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magasrangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk, és ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, világhatékony, világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde.
Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatuk árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal, hogy történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ahogy még sokaknak a Bibliájában még ott olvas, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához nyúl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valóság, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, hogy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi szellemi vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről, a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látva az üzenetét,
hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, Szentlélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltárják az értelmét. És hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül adják. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif, vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékül szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit élő pólyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyveske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha, kicsit későbbi, de mégis még a bibliai iratok keletkezéséhez közeli időből való elég egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől.
az az állítás hangzik, hogy, hogy úgy sem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy mindenkor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hogy Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már réges kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggésekkel rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés. És ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha. Hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak.
Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigéhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, hogy a Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igéjét, ez nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Jó reggelt kívánunk, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A szeretet himnusza méltán híres, mint a szeretetről való legszebb és legigazabb kijelentés, mert körvonalazza azt, hogy milyen a hamis szeretet és milyen az igazi szeretet. Van ennél nagyobb kérdés a világunkban, ami miatt sokat szenvedünk, hogy nem tudjuk egymást jól szeretni, nem tudjuk egymást igazán, bölcsen, mértéktartóan, következetesen szeretni, hanem a szeretetünk sokszor inkább rombol, mint épít, ami persze már nem nevezhető szeretetnek. A szeretet himnusza körén belül is három vers szól erről, hogy igen, a szeretet az sokszor áll hamis, hamisítvány, mint ahogy mindent hamisítanak a mai világban, a szeretetet miért ne tennék. Szeretet hamisítvány a szép beszéd, lehet szeretet hamisítvány nagy mártíromság, nagy jótékonykodás, lehet a szeretet hamisítványa mögé bújni nagy tudománnyal, titokkal, ismeretekkel. Igen, sok képesség, sok hatalom, sok nagy tudás mögött sajnos üres szív és magamutogató önzés rejlik. A szeretetnek két döntő tulajdonságával kezdi Pál apostol a szeretet himnuszát. Mi lenne az, ami a legfontosabb a szeretetünkben? Hát nem más, mint amit így mond az apostol, hosszú tűrés és jóságosság. Ez az, ami lényegében megfogalmazható az igazi szeretetről adni azoknak is, mondja a jóságosságra, akik ezt talán nem érdemlik meg, akik bántanak, akik ellenségesek velünk szemben, de a gonoszt jóval meggyőzni, jót adni olyanoknak is, akik ezt nem érdemlik meg, mutat rá Jézus a hegyi beszédben, mert ebben a hasonlíthatunk az Istenhez. De szeretetnek nevezhetjük azt is, és ez is igazi szeretet, ez nem hamisítvány, ez nem látványosság, hogy szeretet egyenlő hosszú tűrés. Hosszan tűrni, türelmesnek lenni egymás iránt, ebben van szeretet, ebben van megértés, a másik megbecsülése. De mi az, ami tönkre teszi a szeretetet? Mi az, ami csírájában folythatja meg az igazi szeretetet? Hát ezzel kezdi az apostol a sajnálatosan hosszú felsorolást, a hosszú tűrős és a jóságosság után azt mondja, a szeretet, az igazi szeretet nem irigykedik. Vajon miért ezzel kezdi a negatív tulajdonságok felsorolásakor a szeretet kártevőjeként, hogy az irigység nem fér a szeretethez? A szeretet nem irigykedik. Mit mond a példabeszédek könyve 27. fejezet 4. verse? A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de ki állhatna meg az irigység előtt? Igen, kedves hallgatók, az irigység, ami tönkreteszi, ami megfojtja az igazi szeretetet. Ha valakiben irigység, ha valakiben féltékenység van, ha valaki több akar lenni a másiknál, és kívánja a másiktól azt, ami nem az övé, irigykedik a másikra, vajon lehet-e akkor szeretetről beszélni? Azt mondja a 10 parancsolat, egy módon küzdhetünk az irigység ellen, ami tiltásként jelenik meg a 10. parancsolatban. Ne kívánd a te fele barátodnak se házát, se feleségét, se semmiét, ami a te fele barátodé. Az irigységet a kívánságban kell legyőzni. Mert aki a másikét kívánja, aki irigykedik a másik javaira, aki irigykedik arra, hogy a másiknak jobban megy, mint nekem, az még nem töltötte be igazán a szeretet törvényét. Mások fölé kerekedni, másoktól irigyelni nem férhet össze a szeretettel. Bárcsak mélyen a szívünkbe vésnénk ezeket a gondolatokat, a szeretet nem irigykedik. Kívánunk sok erőt, sok örömet a szeretetben az elkövetkezendő napon.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti ige hirdetésünkön. Nekem is egy kicsit váratlanul jött, hogy igitek, mert

Fejezetet néztünk át, amit most értelemszerűen nem fogunk, mégpedig Ézsaiás könyve 37., Jeremiás könyve 50., 51. fejezeteit tekintettük át, mint amelyek az Ószövetségben beszélnek arról, hogy hogyan is fog lezajlani Babilonnak a pusztulása, az ókori Babilonnak a pusztulása. És arról volt szó, hogy a legutóbbi igehirdetésen, amit én tartottam itt, hogy Jelenések könyve 17. fejezete és 18. fejezete pedig ezt a három ószövetségi fejezetet értelmezi, és helyezi a világ végének az összöveg összefüggésébe, és beszél arról, hogy a világ végén szintén lesz egy olyan hatalmi monstrum, amelyet Babilonnak nevez a Szentírás, és ennek a Babilonnak a pusztulásáról beszél a 17. 18. fejezet, felhasználva azokat a proféciákat, amelyek tehát az ókori Babilonról szóltak Ézsaiás és Jeremiás könyvében. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretnék olvasni tehát verseket, és pedig úgy, hogy most alaposan átnéznénk ezt az első 6 verset, és majd igyekszem jó pár idézetet is hozni ehhez a bibliai szakaszhoz kapcsolódóan. Az első versben olvassuk azt, hogy jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, ugye, aki a 7 csapást kitöltötte, azok közül az egyik, és szólt velem, mondván nekem, jöjj, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Tehát megmondja Jánosnak azt, hogy amivel most foglalkozni fog a látomás, az az, hogy a nagy parázna kárhoztatását, megítélését fogja elmondani. Azt az eseményt, ami az idők végén fog bekövetkezni. Azt az eseményt, ami a 7 csapás folyamán és a 7 csapás követően fog majd bekövetkezni, hogy hogyan ítéli meg Isten a nagy paráznát. És azt olvassuk erről a nagy paráznáról, hogy ő a sok vizen ül. Egyrészt az fontos itt tisztáznunk, hogy ez az asszony, akit itt bemutat nekünk, Jelenések könyve 17. fejezete, ez egy olyan asszony, akiről úgy olvassuk, hogy parázna kapcsolatban van, tehát van egy házastársa, és ehhez képest pedig mással él együtt. Ugye ezt nevezi a Biblia parázna kapcsolatnak, amikor nem házasságban levő kapcsolatban élnek emberek. És ennek az asszonynak eredetileg volt egy férje, mégpedig nem más viszonyról van itt szó, ami a Biblián végig húzódik, ami Jézus és az egyháza közti viszony. Jézus és az egyháza közti viszony a házasság. Hoseás próféta könyve 2. fejezetének a 18. versét keressük ki. Ugye az ószövetségi kis proféták közül az első Hóseás, és ott a 2. fejezet 18. versében mondja ezt a proféta, pontosabban a Jóisten mondja ezt a népét szólítván meg. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Olvastuk Hóseás könyve 2. fejezete, 18. 19. verseit. Úgy jelenik meg tehát itt a Jóisten, mint aki eljegyzi a népét magával, mint aki egy szövetségi viszonyba helyezi magát a népével. Tehát Isten nem csak úgy kívülről szól, nem csak úgy van, nem csak szép dolgokat mond, hanem szövetségesi viszonyt épít fel a gyermekeivel. És Jelenések könyve 17. fejezetében pedig úgy jelenik meg az Istennek a népe, Istennek a gyermekei, mint akik parázna kapcsolatban vannak. Majd látni fogjuk, hogy ezt hogyan azonosítja be egész pontosan a Szentírás, hogyan is értsük, kire értsük ezt a parázna kapcsolatot. Szombatiskolai tanulmányunkon Jakab apostol levelét vesszük át, és Jakab apostol levele is itt segítségünkre lehet. A 4. fejezetnek a 4. versében olvassuk a következőket, mert ő beszél arról,

0: hogy mi is a lelki értelemben mit is jelent a paráznaság Isten szemében. Jakab levele 4. fejezete, 4. verse következőképpen hangzik. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Tehát a Jóisten köt szövetséget népével, és ezt a szövetséget a népe megszegi azáltal, hogy a világ barátságát veszi igénybe, és a világi értékrendet építi fel, honosítja meg, és ez az, amit a Biblia paráznaságnak nevez. És a parázna asszony az, ami itt megjelenik Jelenések könyvében, tehát nem Krisztus egyháza, hanem a parázna asszony az, ami itt a 17. fejezetben megtalálható. És a parázna asszonyról azt olvassuk, hogy ő a sok vizen ül, és a sok víz, ugyebár ezt azonosítottuk már 3 héttel ezelőtt is, a 15. versben olvassuk, hogy mondta nekem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokasságok, nemzetek és nyelvek, tehát a föld egésze. Tehát ez a parázna asszony ül a nagy vizeken, tehát az ember, ami a jelképes értelemben az emberek sokasságát, a népek sokasságát jelenti. Tehát ez a parázna asszony, ez igazából uralja az egész földet, minden embert gyakorlatilag, minden embert a befolyási övezetébe fog beépíteni. Nagyon hasonló lesz a helyzet, amiről beszél Jelenések könyve, mint ami volt akkor, amikor a Dániel könyvében olvassuk azt, hogy a Dura mezején felállították a szobrot, a bálvány szobrot, és ugyebár jött a királytól a parancs, hogy mindenkinek le kell borulnia, mert aki nem borul le, az bizony bevetik a tüzes kemencébe, és az kivégzik. És az kivégzik, aki nem hajlandó a bálványt imádni. És olvastuk azt Jelenések könyve 16. fejezetében, hogy bizony az idők végén is, sőt a Jelenések könyve 13. fejezetében is olvastuk, hogy az idők végén lesz olyan szakasz, amikor kiadnak olyan parancsolatot, hogy azok, akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, és ezek a vallási előírások nem is Istentől származnak, de akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, azok az életükkel kell, hogy fizessenek. És tehát hasonló eset fog megtörténni, mint ami ott Babilóniában is megtörtént, hogy azok az emberek, akik megvallják a hitüket, akik felvállalják, azok az életükkel kell, hogy játszanak. Eszünkbe juthat, hogyha nyomon követjük az egyházi híradásokat, egy olyan eset ennek kapcsán, ami most 1 héttel ezelőtt zajlott le. Kenyát tudjátok nagyjából hol van? Ott Afrika közepén. Afrika közepén, ott ugye az Afrikának a keleti részén van, kicsit már közel is a tengerparthoz, egy elég nagy ország. Ugye Afrikában az országok lényegesen nagyobbak, mint Európában. És egy hatalmas országról van szó, és ennek az országnak szomszédságában van Szomália, ahol nagyon szélsőséges muszlim erők, terrorista csoportok garázdálkodnak, és gyakran betörnek Kenyának erre a részére is, és ott végzik azt, amit ők végeznek. És múlt szombaton az történt, hogy az egyik határmenti város közelében leállítottak egy buszt, és a buszból kiparancsolták az összes embert. Ugye 8 vagy 9 állig felfegyverzett terroristát képzeljünk el, akik a fekete színű iszlám zászlóval ott megjelennek, és maszkot viselnek, és ugye tele vannak ilyen tölténytárral, és közölték az emberekkel, hogy most mindenki leszáll innét, de egyébként a buszt is úgy állították meg, hogy először megpróbálták megállítani, nem állt meg a busz, kéfejberrel lőttek rá, a busz tovább menekült, aztán kilőtték valami gránátvetővel, és akkor így állították meg, és akkor leparancsolták az embereket a buszról, és közölték, hogy Most alapvetően két csoportra fogják az embereket osztani, azok, akik muszlimok, és azok, akik nem. És nagyon egyszerű tesztet csináltak, mégpedig azt a tesztet csinálták, hogy van a muszlim hitvallás, amiben megvallják az emberek azt, hogy Allah az egyedül igaz Isten, és Mohamed az ő prófétája. És ennek van egy megfelelő arab szövege, ami egy szent szöveg náluk. És azok az emberek, akik ezt nem tudták, vagy nem voltak hajlandóak megvallani ezt a muszlim hitvallást, azokat lefektették szépen a busz elé, lefektették őket, a többieket elengedték, és aztán két fegyveres pedig a két oldalról szépen mindenkinek a fejébe eresztett egy-egy golyót. És ebben a 28 emberből, akit itt kivégeztek, legalább 8 a testvérünk volt, és egy akkora gyülekezetben szoktak ők összegyűlni, mint nagyjából, ahol mi is összegyűlünk, egy 21 néhány tagú gyülekezet, ugye szombat délelőtt volt, tehát mentek volna a gyülekezetbe a testvéreink, és ott a gyülekezetben, amikor összegyűltek, akkor a testvéreknek azzal kellett szembesülniük, hogy a gyülekezet felét aznap kivégezték. És gondoljunk bele, hogy ez milyen helyzet. Milyen helyzet, amikor ilyen körülmények között élnek az emberek, és így kell a hitüket felvállalni, és így összegyűlni utána Isten tiszteleten, tudva azt, hogy hát vajon hazaér-e még a másik fele aznap, vagy mi lesz velük, vagy jövő héten is összegyűlni. Tehát nem mindenki élhet olyan szabadon és olyan nyugodt körülmények között, mint ahogyan mi élünk. Világon nagyon sok helyen az emberek nagyon komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, és nem csak olyan mesterkél dolgok ezek, hanem ott tényleg az életükkel játszanak nagyon sokan, akik a hitüket merik megvallani, és nem álszenteskednek, vagy nem bálványimádóak. És itt az idők végén lesznek olyan események, amikről a Szentírás azt mondja, hogy bizony kialakul egy olyan hatalom, amelyik egyébként nem az iszlám fogja ebben majd a főszerepet játszani, de kialakul egy olyan hatalom, amelyik azt fogja zászlójára tűzni, hogy bizonyos értékeket az embereknek vallaniuk kell, bizonyos vallási cselekedeteket az embereknek meg kell tenniük, mert aki ezt nem teszi meg, az az emberiség ellensége, és bizony ott nagyon súlyos ítéletekkel járnak el azokkal szemben, vagy akarnak eljárni azokkal szemben, akik ezt nem követik. Tehát azt olvassuk, hogy itt, hogy ugye hogy az angyal itt megmutatja Jánosnak a nagy paráznának a kárhoztatását, megítélését, aki a sok vizen ül, aki ugyebár ott rátelepedve uralja az egész földet. Második versben azt olvassuk, hogy akivel, mármint ezzel a parázna asszonnyal, paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Ugye ez az asszony tehát a föld királyaival paráználkodik, a föld hatalmasaival keresi a kapcsolatot, velük szövetkezik a hitehagyó egyház. Olyan kapcsolatban van ez a parázna egyház az állammal, mint amilyen kapcsolatban Krisztussal kellene lennie. Tudnélik, nem az emberek szolgálata a cél, nem az, hogy az embereknek a lelki üdvösségét szolgálják, hanem az, hogy ez a hatalmi monstrum stabilizálja és jól működtesse a hatalmi befolyását. És ahelyett, hogy Krisztus örömhírét vinnék el az embereknek, ahelyett az egyházi előírások állami hatalommal történő előmozdítását kívánják meg elérni. Tehát gondoljunk bele, hogy vannak egyházak, amelyek arra törekszenek, hogy az, ami az ő számukra hitelv, az állam szintjén állami erőszakszervek által betartandó rendelkezés legyen. Tehát ez ugye egy nagyon veszélyes dolog, amikor ilyen tendenciák zajlanak. És a második versben tehát olvastuk azt, hogy az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakói, tehát hogy az a kapcsolat, ami van a hitehagyó egyházak és az állam között, az eredményez hamis tanításokat, ugye ez a Babilon bora, amivel megitatnak népeket, amivel embereket elhitetnek. Olyan hamis tanításokról van itt szó, amelyek gyökeresen ellenkeznek a Biblia tanításaival, és ezeket a tanításokat az emberek felé folyamatosan kommunikálják, az embereket megpróbálják ezekkel a hamis tanításokkal elhitetni. De nagyon érdekes az is, hogy ezek valójában olyan tanítások, amik nem a kereszténység eredeti vonalából, nem a Bibliából erednek, hanem a Biblián kívülről bejönnek a kereszténységbe hamis tanítások. Aztán ezek a hamis tanítások uralomra jutnak bizonyos egyházakban, és utána pedig az egyház szövetkezik azzal az államhatalommal, amelyik abban a közegben él, ahol eleve ezek a hamis tanítások megvannak, és utána pedig együttes erővel próbálják meg ezeket a tanításokat az állam szintjén is érvényesíteni erőszakkal az állami törvények betartásának az erejével. Szeretnék erről néhány részletet olvasni Ellen White írásaiból. Itt a jelenések gyűjteményből a 496-os oldalról olvasom először, majd igyekszem mindig oldalszámokat is mondani, hogy akik figyelnek, illetve jegyzetelnek azok számára is ez követhető legyen. A 496-os oldalon a következőt olvassuk. Nagy küzdelemből származik az idézet. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát fontos, hogy jól értsük, mert Babilonról annyi mindent lehet hallani, hogy mi a Babilon, meg mi nem a Babilon, meg olyan elképzelések vannak, hogy nocsak, de figyeljük ezekre a megfogalmazásokra. Tehát azt olvassuk, hogy a megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát hamis hitelveket, hamis tanításokat mond Babilon. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak. Tehát nem arról van szó, hogy Babilon olyan dolgokat tanítana, amik valamilyen kevésbé hangsúlyos, vagy nem annyira egyértelmű kijelentéseivel a Bibliának ellenkeznének, hanem olyan dolgokkal ellenkeznek a Szentírás tanításából, amik a legvilágosabb, legegyértelműbb tanításai a Szentírásnak, ami nem vita tárgya, nem kérdés, hogy ezt hogy kell érteni, hogy kell vallani. Aztán egy másik helyen a következőt olvassuk, ugyancsak a nagy küzdelemből. Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan. Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat. Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Tehát látjuk, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről van itt szó. Az örök gyötrelem tana az egyik nagyon fontos tanítása a Babilonnak, amivel az embereket abban a képzetben erősíti meg, hogy a lélek az halhatatlan, és hogy a pokolban égnek azok az emberek örökké, akik nem méltóak az örök életre, és a purgatóriumban tisztulnak azok, akik pedig ugye nem jutnak be rögtön a mennybe, és hogy a halál után pedig rögtön van valamiféle élet, holott a Biblia azt mondja, hogy a halál és a feltámadás között nincs élet. Tehát ezek nagyon egyértelmű kijelentései a Szentírásnak. Most nem az a célunk a mai alkalommal, hogy ezekről a tanításokról beszéljünk, ezeket csak most rögzíteném, hogy ilyen világos és egyértelmű részei ezek a Szentírásnak, csak úgy, mint például a szombatról szóló kijelentés. Ugye például akkor, amikor a 19. században az Észak-Amerikai Egyesült Államokban hitbeli elődeink a szombatnak az igazságát felismerték, akkor ők nagyon sokszor csinálták azt, hogy falvakba, városokba bementek, és megkeresték az adott településnek a lelkészeit, és kihívták őket egy nyílt eszmecserére, és azt mondták, hogy akkor vitassuk meg, hogy most mit mond a Biblia például erről a kérdésről. És bizony ezeken a nyilvános eseményeken rengeteg ember meggyőződhetett arról, hogy ezek bizony az, hogy a szombat igazsága a Bibliában benne van, és annak egyértelmű tanítása, ez nem egy ilyen nyakateker tanítás olyan világos, mint a nap. Ez nem kérdés. Csak éppen az emberek már más szoktak meg, máshogy gondolkodnak. Éppen ezért, tehát itt, amikor szó van arról, hogy mi Babilonnak a tanítása, ezek nagyon keményen bibliaellenes és nagyon lényeges tanítások, amelyek a Bibliával élesen ellenkeznek. És felvetődik az a kérdés is, hogy vajon akkor, amikor olyan világban élünk, amikor Babilonnak a tanításai a közfelfogásban meggyökeresedtek, akkor hogyan képviseljük a Bibliának a tanításait? Erről a következőket olvassuk Ellen White egyik levelében, a következő tanácsokat. Ha a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében, mások véleményét és elgondolásait keresztezve, akkor a tévedéseket melengetők azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítóan hasson. Nem tudom, értjük-e így ezt a mondatot. Tehát, hogyha az embereknek fejükre olvassuk az igazságot, az nem segít, az visszaüt, visszahat. Hiába mondunk igaz dolgokat, de hogyha csak azt csináljuk, mint ahogyan sokan, amit mondtam, hogy még ott pozitív oldalról, hogy a hitbeli elődeinknél, hogy bementek városokba, de ez sokszor visszahatott, mert ez a vita szellem ez nem szül jót, nem szül jót hosszú távon. És azt olvassuk, hogy a tévedéseket melengetők hamisan fogják alkalmazni ezeket, nem értik, hogyha nem jó lélekkel mondjuk ezeket. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könnyű megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogy a Jézusban van. Csodálatos mondat ez, hogy az emberek nagy részét, tehát tényleg átjárt a Babilon bora. Tehát nem úgy kell gondolkodnunk az emberekről, hogy ők nem ittak ebből, mert ittak. És mivel átjárta őket, meg részegettek ebből, ettől éppen ezért nem segít rajtuk az, hogyha egyszerűen közöljük, hogy ez nem úgy van. Hanem azt olvassuk, hogy azt úgy kell tanítani, ahogy az Jézusban van. Mit jelent ez? Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy mesterükhöz hasonlóan szelidek és alázatos szívűek legyenek. Ugye milyen szép mondat ez is. Hogy azok az emberek, akik tényleg Krisztust vallják, azok megengedhetik azt a luxus maguknak, hogy ne arrogánsan, agresszíven, erővel képviseljenek dolgokat, hanem hogy szelidek és alázatos szívűek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten igéjének bányájában, és fölfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban, a korokon át, rejtett isteni titkokban, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerzőjét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentelő hatalmát. Tehát ezzel lehet bizonyságot tenni arról, hogy mi a helyes hit, mi a helyes tanítás. Ha hitünk megszentelő hatalmát a jellemünkben mutatjuk meg. Jézust és kegyelmét ott kell őrizni a lélek legbelső szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által ő mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka. Ugye a lelki siker nagy titka, tehát Jézus Krisztus szívünkben való lakozása. És nem pedig a helyes tanításoknak az agresszív, arrogáns képviselete, hanem Krisztusnak a lélekben lakozása. És a hívő ember megengedheti magának azt a luxus, hogy szelíd és alázatos legyen, mert nem a saját harcait harcolja, hanem Krisztust képviseli. Aztán a következő mondat, vagy gondolat pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ki is tartozik tulajdonképpen Babilonhoz, kik alkotják azt. Tehát, hogyha megpróbáljuk ezt konkrétan behatárolni. Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Isten előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévejgés borát. A tévejgésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint például a lélek halhatatlansága, gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Különböző egyházakban ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé, így teljesednek az írások, amelyek szerint paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Tehát mik az alapvető hamis tanítások? Itt még egyszer felsorolja. Lélek halhatatlansága, gonoszokor örök gyötrelme, tagadása Krisztus Betlehem előtti létezésének, és a vasárnap felmagasztalása Isten szombatja helyett. De ez nem kizárólagos, tehát azt mondja, ilyen és ehhez hasonló, tehát ilyen fontos, lényeges, alapvető tanítások azok, amelyek Babilon tanításának a lényegét alkotják. Ezt a haragot, mármint amiről a profécia szól, a hamis tanok szülik, és ha királyok és elnökök isznak paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, és embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják. Nézzük a harmadik és negyedik verseket. Itt a következőket olvassuk. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, és amelynek 7 feje is 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Itt van a látomás a vörös fenevadon ülő nőről, és a fenevadnak van 7 feje és 10 szarva, és ez a fenevad tele volt írva káromlással. Jelenések könyve 13. fejezetében tudtuk nagyon jól beazonosítani ezt a jelképet, és nem mással azonosítottuk be, mint a pápasággal, amely alapvetően meghatározza az Istennel szemben lázadó hatalmat, tehát amely alapvetően Istennel szemben lázadó hatalmat jelent a Biblia gondolatmenetében. És ez az asszony, amely pedig itt megjelenik, ugye nem csak a fenevad jelenik itt meg, hanem az asszony, amelyik próbálja megülni a fenevadat, tehát itt már komplexebb a kép, és előtte szó van arról, hogy egy helytelen kapcsolatban az asszony és a világ között, a világ vezetői között, és itt ez nem más jelent ebben a képben, mint az, hogy az egyház ráül a világi hatalomra, próbál azon uralkodni, próbálja a hatalmába keríteni, de ez a világi hatalom valójában ez is egy fékezhetetlen fenevad, tehát nagyon érdekes a viszonya a kettőjük között. Ez az asszony, aki itt megjelenik, nagyon drága holmikba van öltözve. Ugye jellemző rá, hogy ékszereket visel. Ahogyan itt olvassuk, hogy néz ki, itt eszünkbe juthat tényleg maga a felöltözködése, amilyen kép itt előttünk van. Tényleg megjelenik előttünk az aranypoharat tartó bíborszínű ruhába öltöző asszony, hát tényleg nem nehéz szemünk előtt képzelnünk azokat a vallási eseményeket, ahol ez ténylegesen ugye így zajlik a gyakorlatban. És az az aranypohár, ami a kezében van, az külcsín szempontjából nagyon jól néz ki, viszont belül tele van utálatossággal, eretnekséggel, hamis és Bibliától idegen, Bibliával ellentétes gondolatokkal, mint például az örök halhatatlanság, a pokoltana, a vasárnap ünneplésnek a tana és a többi más babiloni tanítás. A ruházata, azt olvassuk, hogy bíbor és skarlát. Ugye ez a bíbor színű ruha, ez az ókorban a bőség, a jólét és a bölcsesség szimbóluma volt. Nem csak mint ruha, hanem mint szín is. Tehát az ókori szín jelképrendszerben ez a bőség, jólét, bölcsesség szimbolikájának felelt meg. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézusnak volt a kivégzése, ott is rá milyen palástot borítottak?
1: Bíborpalástot,
0: ugye? Mert hogy ő királynak mondta magát, ugye ez volt a vált, hogy ő a zsidó királya, bíborpalástot tettek rá, mert ez a királyok színe. Egyébként az ókori Rómában csak a császár viselhetett bíbor színű ruhát, még a szenátus tagjai, a szenátorok is csak bíbor szallagot viselhettek magukon, tehát bíbor színű ruhát ők sem viselhettek. Ként ez a fajta viselet őrződik tovább a mai napig ugye a bíborosoknak a viseletében, hiszen csak ők jogosultak a katolikus egyházon belül a bíbor színű ruhának a viseletére. Ez a bíborosi rend az, amelyikről tudjuk, hogy ők a pápa választóknak a rendje, tehát ők azok, akik ha a pápa meghal, vagy mint legutóbb lemond, akkor ők összegyűlnek, és a 80 év alattiak közülük megválasztják a pápát. És talán csak az, hogy ők mennyire fontos pontjai az életnek, az egyházi életnek, jól jelzi az az elnevezés, ahogyan még őket idegen nyelven is halljuk néha nevezni, és sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy kardinális. Ugye hallottátok már ti is ezt a kifejezést. És meglepődtem, azon néhány hete olvastam azt, hogy mit is jelent ez a kardinális, milyen szóból fakad. Ez ugyanis a szónak a gyöke abból a latin szóból származik, ami a zsanért jelenti, tehát amin forog az ajtó. Tehát ők annyira kardinális szerepet töltenek be az egyház életében, hogy rajtuk fordul meg minden. Tehát ők, ugye az egyháznak is ilyen a felépítettsége. És Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse szintén beszél ezekről a színekről. Ézsaiás könyve első fejezetében a 18. vers a következőképpen mondja meg, hogy a Biblia hogy gondolkodik erről. És itt ezt olvassuk. Na gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ugye itt a bíbor, skarmazsin vagy skarlát, ugye ezek a képek úgy jelennek meg a Szentírásban, mint ami a bűnnek a jelképe. Tehát ahogyan a bűn befesti a lelkünket, és ugye a bűnnek a következménye a halál, amit Krisztus elszenvedett helyettünk, ezek a képek jönnek le nekünk a Bibliából. Ugye mennyire más ez a megközelítés, mint a Babilonnak a megközelítése? Babilon szemléletében a bíbor és a skarlát az a bölcsesség, a hatalom, a prosperitásnak a jelképe, a Biblia fogalomvilágában ez pedig a bűnnek a jelképe. Tehát nagyon más a Bibliának és Babilonnak az értékrendje. És azt olvassuk, hogy ez a fenevad, ez tele volt írva káromlással, és talán múltkor is beszéltünk arról, hogy ez a káromlás, ez mit is jelent, amikor Jézust azzal vádolták, hogy ő káromolja az Istent. Ugye emlékeztek arra, hogy többször is olvasunk ilyet a Szentírásban, hogy Jézusra azt mondták, hogy te káromlod az Istent. És milyen összefüggésben mondták ezt neki? Mert Isten fiának vallja magát, sőt egyenlővé teszi magát az Istennel. Ugye ilyent olvasunk például János evangéliuma 10. fejezetében, ott a 30-tól a 33. versekben, ahol Jézust kifejezetten emiatt számon kérik, hogy te Istent káromoltál. Tehát a Bibliának a világában, a zsidó név világában, amikor arról van szó, hogy valaki káromkodik, az nem az, amikor valaki úgy beszél, mint a kocsis, hanem az azt jelenti, hogy ő fölébe helyezi magát az Istennek. Tehát itt, amikor ez a fenevad tele van írva káromlásra, az azt jelenti, hogy ő magasabb rendű hatalmat kíván itt érvényesíteni, mint az Istennek a hatalma, ő fölébe emelkedik az Istennek valójában, az a lelkület nyilvánul meg benne, mint ami sátánban is megnyilvánult, amikor Istennel szemben föllázadt a mennyben, és ez zajlik le újra a földön, csak már egy bizonyos intézmény és egy intézményhálózat vezetésével zajlik le mindez. És ez az aranypohár, ez tele van utálatossággal és tisztátalansággal. Ugye az utálatosság, az bibliai kifejezés, hogy itt tényleg belegondolhatunk, hogy mi az, amit az emberek, például mi is, mi az, amit utálunk, amitől undorodunk. Ugye vannak olyan emberek, akik mit tudom én, a vértől, van, aki a mit tudom én, ilyen csúszómászóktól, vagy békáktól, most nem akarok ilyen képeket felidézni, hogy ez maradjon meg bennünk, de vagy valamilyen ételtől, vagy illattól, tehát vannak olyan dolgok, amitől az emberek úgy undorodnak. És itt arról van szó, hogy olyan dolgokkal van tele ez az aranypohár, ami az Isten szemében egy undort okoz. Tehát ez most nem a mi földi undor, hanem az, ami taszít az Isten számára. Taszító. Tehát ami Isten és a között semmiféle kapcsolat nincs. Tehát az tűz és víz. Tehát egyszerűen nincs összeegyeztethető dolog a kettő között. Másrészt pedig azt olvassuk, hogy tisztátalanságok vannak, és a tisztátalan mindaz, ami az Isten tisztelettel nem egyeztethető össze, aminek nincs helye az Isten tiszteletében. És figyeljük meg, hogy ez az aranypohár, ez nem csak úgy beszennyeződik itt-ott az utálatossággal és a tisztátalansággal, hanem tele van ezzel, csak ezt tartalmazza. Amikor az embereknek odaadják ezt az aranypohalat, hogy igyatok belőle, tehát tanítják az embereket Babilon egyházai, akkor tanítják őket a lélekhalhatatlanságára, tanítják őket a hamis szombatra, tanítják őket sok minden más hamis tanítással. Ez az, ami Babilon tanításának a lényege. És az 5. versben olvassuk azt, hogy a homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a nagy Babilon, itt megjelenik már ez a kifejezés. Ugye Babilon először ott jelenik meg, amikor Bibliában, amikor az özönvíz utáni harmadik nemzedékben Nimród megépíti a Bábel tornyot, azért, hogy hát Isten elpusztította a földet vízözönnel, és hogy igaz, hogy megígérte, hogy még egyszer ilyet nem tesz, de mivel mi mindenképpen függetlenül akarunk élni az Istentől, ezért megépítjük a magunk tornyát, és majd abba menedéket találunk akkor, hogyha ismét megbünteti a földet. Ugye az ember nagyon sok ilyen tornyot épít, tehát az ember nagyon szeret függetlenülni az Istentől, hogy igen, Isten ezt mondod, én teszem ezt, Istennek az üzenete A, én teszem B-t. Tehát ezt nagyon sok ember így teszi az életben. Ez a Bábel torony építésnek a lényege, ez Babilonnak a lényege. És Babilon és a Bábel torony az Nimród kora óta az Istennel szembeni ellenállásnak a jelképe, és ez volt a lényege az ókori Babilonnak is, és az újkori Babilonnak is ez a lényege, az Istennel szembeni ellenállásnak a központja. És azt olvastuk itt a 5. versben, hogy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ugye a paráznáknak az anyja. Tehát nem csak Babilon maga parázna, hanem vannak neki lányai, akik szintén paráznákká váltak. 499-es oldalról olvasok egy idézetet, szintén a nagy küzdelemből származik, itt a következőt olvasok. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon, zűrzavar, elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre. Mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan, hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak. Ugye két fontos jellemzőjét mondja Babilon lányának ez az idézet. Az egyik az az, hogy a protestáns egyházak jelentős része gyakorlatban átveszi Rómának a hitvallását. Tehát ugyanazokat a lényeges pontokat vallja, mint amit Róma is vall, sőt, manapság arról is olvashatunk, hogy ma már igazából nincs nagy különbség a protestáns egyházak megigazulástana és a pápasság, a katolikus egyház megigazulástana között. Tehát az, hogy mit jelent a megváltás, sok mindenben már nincs lényeges különbség a kettő között. És olvassuk azt, hogy ezek a protestáns egyházak, Babilon lányai, tehát amelyek valójában elbuktak abban az értelemben, hogy nem folytatták tovább a reformációt, hanem megrekedtek egy szinten, és Róma tanításai továbbra is vallják lényegében. Ezek államegyházakká is válnak nagyon sok helyen, és az államegyházi mi voltukból fakadóan keresik a kapcsolatot az állam vezetőivel, és hatalmi rendszereket építenek ki, és a saját vallási előírásaikat érvényesítik. Sok ilyen van Európában. Ugye ilyen államegyház működik például Dániában, Svédországban, Angliában. Ugye államegyházak vannak, ahol Angliában ugye nem lehet más felekezet, csak az anglikán. Az, hogy Dániában ugye alkotmány szerint mindenkinek evangélikus hitvallás szerint kell nevelnie a gyermekeit. Az, hogy például Németországban az állam szedi be az egyházi adókat. Tehát az adót levonják a bérből, és az állam beszedi, és az állam továbbítja az egyházaknak, nem önkéntesen adnak az emberek. Az, hogy Görögországban, ahol az ortodox egyház az államegyház, ott pedig a tilos a ortodox embereket más hitre téríteni, a törvénybe ütköző cselekedet, tilos evangelizációt tartani nekik, tilos gyülekezeteket alapítani. Tehát nagyon sok eset van, amikor ténylegesen azt látjuk, hogy államegyházi pozíciókra törnek felekezetek, Babilonnak a lányai, és érvényesítik az akaratukat, a vallási előírásaikat érvényesítik az állami hatalomképezeten keresztül. Tehát az az állam és egyház közti kapcsolat, amikor az egyház a saját előírásait az állam

Kedves hallgatóim, mindenkit szeretettel köszöntök. A Biblia alapkérdéseiről hirdettünk sorozatot, és ha ilyen címmel hirdetünk bibliai előadás sorozatot, akkor mi kívánkozik az első helyre, mint a boldogság? Ugye a Bibliának tanítása szerint az emberi élet leges, legfőbb célja a boldogság elnyerése itt a földi életben, amelyről azt mondja a Biblia, hogy valódi boldogság már itt is van a földi életben, tökéletes boldogság csak az örök életben lesz, de az örök életbeli tökéletes boldogságra itt a földön lehet felkészülni a valódi boldogság elnyerésével. A mai alkalommal egy általános bevezetőt szeretnék tartani a boldogság kérdéskörébe, mert hiszen amióta ember az ember, ez a kérdés mindig is foglalkoztatott mindenkit, hogy feltárták a régi kultúráknak az írásos emlékeit. Ezekből is az derül ki, hogy szinte minden, a világon minden létező eddigi kultúra a boldogságról ejtette a legtöbb szót. Lesz egy olyan előadásunk majd, hogy például végigmegyünk azon, hogy például a görögök, akik nagy gondolkozás kultúrával rendelkeztek, filozófiai kultúrával, miben is látták a boldogságot, a kora kereszténység irányzatai miben látták a boldogságot. Én most ezt az előadást természetesen nem helyettesítendő, egy történettel kezdeném a mai előadást, amit ebből a jól ismert és mindenki számára ajánlom, hogy a könyvtárába szerezze meg, máshogy most nem sikerül, csak antikvárból Hérodotosznak, a görög történetírónak ezt az alapvető könyvét. Hérodotosz történeti munkáit ezzel a címmel szokták kiadni, hogy a görög-perzsa háború, mert a legtöbbet a görög-perzsa háborúról ír, de Hérodotosz az időszámításunk előtti 5. században élt görög historiográfus beutazta az egész Közel-Keletet, eljutott Babilóniába, eljutott Egyiptomba, és feljegyezte a leghíresebb történeteket, és így ez a történeti munkája nem csak eseményeket mond el, hanem beszélgetéseket, híres találkozásokat. Mai szóval azt mondhatnánk, hogy a világtörténelem leghíresebb anekdotái is ebben vannak most. A magyar kiadás 18. oldalától, tehát rögtön az elejétől van egy nagyon szép történet Krőzus királyról. Ugye Krőzus királynak a neve az legendás. Időszámításunk előtt az 560. évtől 547-ig, 13 évig uralkodott Lídiában. Lídia mai Törökország nyugati területén fekszik. A mesés gazdagságáról volt híres ez a táj, de maga a Krőzus király is, ugye azóta mondjuk, hogy a Krőzus király kincsénél sincs nagyobb neki. Sokan felkeresték ezt a Krőzust, hogy megcsodálhassák a gazdagságát, az államát, és így mondja el Hérodotosz, hogy egy ízben az aténi demokráciának a híres törvényalkotója Szolón is eljutott Lídiába. Szolónnak is nagy híre volt, hiszen ha azt kellene megneveznünk, hogy kik voltak a leghíresebb törvényalkotók az emberi történelemben, akik törvényeket adtak a népeknek, hát az egyik ilyen híres a spártai Lükurgosz volt, a másik ilyen híres ember pedig az aténi Szolón volt. Elmondja egy kicsit humoros dolog Hérodotosz, hogy Szolón azért jutott el Lídiába, mert Atént ott akarta hagyni, az aténiak tudnék esküdtettek, hogy a szoloni törvényeket 10 évig nem fogják megváltoztatni. Már akkor is sajnos gyakorta változtatták a társadalmi törvényeket, és Szolón azért ment el 10 évre, hogy ne is tudják megváltoztatni, mert ha ő nincs jelen, akkor nem volt joguk a törvényeit megváltoztatni. Ennek során elhagyta Attikát, áthajózott az égei tengeren a mai Törökország területére, és elment Krőzus királyhoz. Krőzus, ahogy hírét vette, hogy Szolón az országába van, megmutatta neki a hatalmas nagy gazdagságát, hogy jól lássa Szolón, hogy kivel van dolga, elvitette a nagy kincstár termeibe, szóval mindent kitárt előtte, majd magához hívatta Szolont, és föltette neki a kérdést, hogy ő sok országot bejárt, sok emberrel találkozott, szerinte ki a legboldogabb ember, akivel találkozott. És Krőzus azt gondolta, hogy ennyi kincs és ennyi gazdagság bemutatása után majd gondolkodás nélkül őt fogja megjelölni. Szolón egy kicsit gondolkozott, azt egy teljesen ismeretlen aténi embert jelölt meg, hogy őt találta a legboldogabbnak. Hát, hogy el volt képedve Krőzus, kikérdezte, hogy ki ez az ember, elmondta neki az életét. De hát aztán közben gondolkozott Krőzus, azt mondja, de hát ki a második legboldogabb?
mert azt mondja, hogy ha már elsőnek nem tett engem, hát biztos a másik. Akkor meg megnevezett két fiatalembert, aki annyira szerette az édesanyját ott Athénban, hogy egyszer az édesanyját el kellett vinni valami messze levő szentélybe, de az ökrök nem álltak időben elő, és a két fiatalember az édesanyja iránti csodából maga fogta be magát a fogadba, és repítették el az édesanyja hintaját a szentély felé, de az valami 40 kilométerre feküdt, úgyhogy amire odaértek, kilehelték a lelküket, de hát azt mondta, ezek a boldogok, akik az édesanyjukért halhattak meg. Hát ezt is Krőzus végighallgatta, hogy most már második helyre se kerül, de azért még megkérdezte, hogy még talán, hát még ki, milyen boldog emberrel találkozott, de Szolón látta, hogy mire megy ki a játék, hogy Krőzus magát akarja megnevezni, és most itt szó szerint is idézem, hogy amikor látta, hogy ennyire erőltetni akarja Krőzus, hogy ki a boldog, a következőt mondja a királynak. Ó Krőzus! Engem kérdezel az emberi dolgok felől, aki jól tudom, hogy az istenek irigyek és szeszélyesek, mert az élet hosszú során az ember sok mindent lát, amit nem akarna látni, és sokat szenved. Az élet időtartamát mintegy 70 évre teszem. Ebben a 70 évben összesen 25.200 nap van, ha nem számítjuk a szökőnapokat. De ha figyelembe veszem, hogy minden második év hosszabb, hogy az évszakok a megfelelő időre essenek, a 70 évhez még 35 szökőnapot is hozzá kell számítanunk, és ezeknek a napoknak a száma összesen 1050. A 70 évben tehát összesen 26.250 nap van, és egyetlen nap sem telik el úgy, mint a másik. Így tehát Krőzus, az ember, teljesen a sors játékszere. Kétségtelenül látom, hogy igen gazdag vagy, és sok ember felett uralkodsz. De nincs módomban, hogy azt a választ adjam neked, amelyet kívánsz, amíg nem tudom, hogy boldogan fejezted-e be életedet. Aki ugyanis mérhetetlen gazdagságban él, semmivel sem boldogabb annál, aki napról napra tengeti életét, csak a mindennapi betévő falatja van meg, ha nem jut neki osztályrészül az a szerencse, hogy minden földi jó birtokában fejezze be életét. Sok ember nem szerencsés, hiába van vagyona, mások viszont, akiknek szerényebb élet jutott osztályrészül, boldogok. Mert a nagyon gazdag, de boldogtalan ember csak két szempontból van előnyben a boldog emberrel szemben, ez viszont a gazdag, de boldogtalan emberrel szemben igen sok tekintetben élvez jobb helyzetet. A gazdagnak több lehetősége van vágyai kielégítésére és a rázúduló szerencsétlenség elviselésére. Emez viszont, noha bajosabban viseli el a sorscsapásokat és elégíti ki vágyait, szerencsés helyzete meg is óvja tőlük. Épp, egészséges, nem ismert testi kint, szép gyermekei vannak, s termete is tetszetős. S ha aztán még szépen fejezi is be életét, ő az az ember, akit keresel, aki megérdemli, hogy boldognak tartsák. De amíg meg nem hal, tartózkodjunk a véleményalkotástól, s ne nevezzük boldognak, legfeljebb szerencsésnek. Az azonban lehetetlen, hogy mindezek a tulajdonságok egyetlen emberben egyesüljenek, hiszen nincs egyetlen ország sem, amely mindennel el tudná látni magát, hanem egyes dolgok megvannak benne, mások meg nem. Amelyikben a legtöbb megvan, az a legkiválóbb. Épp így az emberi test sem foglalhat magában mindent, van, ami megvan benne, van, ami hiányzik belőle. Hanem aki tartósan a legtöbben rendelkezik, és végül szépen fejezi be az életét, az érdemli meg véleményem szerint, ó király, hogy a boldog névvel illessük. Minden dolognak meg kell várnunk a végeredményét, hogy végül mi lesz belőle. Sokan voltak már, akik előtt Isten csak felcsillantotta a boldogság reményét, azután pedig porig sújtotta őket. E szavak sehogy sem nyerték el Krőzus tetszését, és ezután már nem sokat törődött Szolónnal. Végül elbocsátotta, mert zavaros eszű embernek tartotta, aki nem törődik a meglevő javakkal, hanem azt hajtogatja, hogy mindennek meg kell várni a végét. Ugye érdekes történet. Egy boldogság felfogás. Azt mondja Szolón, hogy várjuk meg mindennek a végét, mert sok ember talán úgy érzi, hogy ő most
tele van örömmel, ő most boldog ember, de holnap és holnap után abból a bizonyos nem te hány ezer napból még nem telt le minden, úgy fogja érezni, hogy akkor meg boldogtalan. A boldog ember névre csak az szolgál rá, akinek vagy az egész élete a boldogság felé visz, és végeredményben lesz boldog, nem alkalom adtán, nem apró részletekben, hogy az egész élete végén elmondhatja, hogy ő boldog ember. Ez is egy érdekes felfogás, ugye? Talán visszaemlékezünk, hogy gyerekkorunkban, amikor tanultunk olvasni, még általános iskolás korunkban azt a híres orosz népmesét tanultuk, hogy a cártól megkérdezi a fia, hogy ki a boldog ember. És akkor azt mondja a cár a fiának, hogy fiam, higgy az emberek beszédének, aki azt mondja magáról, hogy ő boldog ember, az hallgass meg, és kérd el az ingét, és vedd föl, és te is boldog ember leszel. És a cárevics beutazza egész Oroszországot, de nem találkozik olyan emberrel, aki azt mondja magáról, hogy ő boldog ember. És már kedve szegettem megy hazafelé, amikor egy falu szélén már estére jár az idő, hallja, hogy egy paraszt ember úgy felsóhajt, vagy hálát mond, és azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok. Ma is megértem ezt a napot. Hát rohan oda a cárevics, hogy adja oda az ingét. De hát nincs inge. Nincs inge. Tehát sokféle formában ilyen történetek és anekdoták is, vagy a dolog velejére tapintanak. Én közel 20 éve írtam egy kis füzetet, még látom ott van a polcon a Jézus boldog mondásairól szóló kis füzetem, most már illene lenne újra írni, kicsit bővíteni, alaposan, mélyebbé tenni, de amikor írtam azt a kis füzetet, azzal kezdtem, hogy az emberi világban is sok elképzelés van a boldogságról, illetve tulajdonképpen a legtöbb elképzelés kettőre szorítható össze, kettőre redukálható. Az egyik elképzelés szerint akkor vagyunk boldogok, ha bizonyos anyagi javakat felhalmozva mi magunk biztosítjuk magunk számára a vágyaink kielégítéséhez az alapot. Tehát pénzt kell gyűjteni, vagyont kell szerezni, egy megfelelő, kényelmes életet kell biztosítani, mert hogyha ezt elérjük, hát akkor biztos a vágyainknak senki nem parancsol úgy határt, mint egyébként, és akkor boldogok lehetünk, hogyha elég pénzünk, elég vagyonunk van. Ez az egyik nagy elterjedt emberi elképzelés, ennek jegyében lohol az emberiség nagy része, meg aki hát általában loholhat, mert a föld bizonyos részén hiába loholnak, nincs pénz, de bizonyos részén azért loholnak az emberek a pénz után, mert azt hiszik, hogy abban van a boldogság. Az emberiség másik része úgy gondolkodik, hogy a boldogságot nem annyira a vagyon meg a pénz biztosítja, hanem a jó hír. Az, hogy jót mondanak rólunk. Mert ha mindenki jót mond rólunk, meg békében vagyunk az emberekkel, nekem nem is annyira a pénz meg a gazdagság kell, csak az, hogy békében nyugodtan éljek a családtagjaimmal, a környezetemmel, a világgal, hát akkor boldogok leszünk. Nagyon érdekes, hogy Jézus mind a két boldog mondásra, erre az emberileg elképzelt boldog mondásra kitért a hegyi beszédben, és az elsőre azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Veszélyes dolog, ha az ember maga akarja a boldogságát megalapozni. A másikra azt mondta, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Veszélyes, ha mindenkinek tetszeni akarunk. Egyik se vezet a boldogsághoz. Mind a kettőnek közös tanulsága az, és ezt ki kell mondanunk a meghívónkra, és azért irattam rá ezt a nagyon súlyos mondatot, ember, ne törekedj közvetlenül a boldogságra, mert attól fogsz koldulni. A boldogságra nem lehet közvetlenül törekedni, mint semmilyen nagy emberi dologra nem lehet közvetlenül törekedni, semmilyen nagy, szép és igaz emberi dologra ne törekedjünk közvetlenül, mert gondoljuk csak meg, ha mi önző emberek vagyunk, magunknak kedvező, a természetünk fogságában élő emberek vagyunk, akkor ez az ember tudja, hogy mi a boldogság? Te így tudja, hogy a pénzbe keresi.

gondolatoknak egy híres mondása, a boldogság nem bennünk van, nem kívülünk. A boldogság Istenben van, azaz egyszerre bennünk és kívülünk. A boldogság nem bennünk van, és nem kívülünk. Valaki kérdezhetné, hogy akkor hol? Nem bennem, meg nem a világban. Nem, egyik helyen sincs boldogság. A boldogság Istenben van. És hogy ha az Istent megismerjük, és az Istent elfogadjuk, akkor majd az Isten által milyen lesz a boldogság, és ebből a boldogságból még másokra is jut, bőségesen jut. De ennek ez a kulcsa, hogy Isten kezéből vegyük el a boldogságot, Isten mindannyiunknak akarja adni a boldogságot, hiszen Jézus a hegyi beszédet is a boldog mondásokkal kezdte. Máté evangélium 5. fejezetéről majd külön beszélünk a boldog mondásokra, a 8 boldogságról. Tehát tulajdonképpen Jézus világosan tanította azt, hogy Isten minden embert boldoggá akar tenni. De Isten nélkül senki nem tud boldog lenni. Csak valami önző boldogságot fog megtalálni, amitől attól fog koldulni, hogy szoktuk mondani. Tehát jobb lenne az emberi életben előbb tisztázni az alapokat, jobb lenne megismernünk azt, hogy ki az Isten, és miért teremtett bennünket, és mire való az emberi élet, és majd az Isten megmutatja nekünk, hogy mi a boldogság, és az biztos boldogság lesz, valódi boldogság lesz, és tökéletes boldogság is vár a szintén Isten által felállítandó örök életben. Hogy mennyire így van ez, szeretnék 3 történetet felidézni Jézus életéből. És most a Hérodotoszi példa után nézzük meg Jézus életének 3 példáját. Nem olyan nagy történet ez, de azért is hívom fel a kedves hallgatók figyelmét erre a 3 történetre, mert 1-2 versben szerepel, hajlamosak vagyunk átsiklani ezeken a jézusi mondásokon. Először Lukács evangéliumának 11. fejezetét szeretném felidézni, amely elmondja, hogy Jézus egyszer 2 megdöbbentő példázatot mondott el az embereknek. A kisepert ház példázatát, és előtte még az erős fegyveres példázatát. Ez 2 nem annyira ismert példázat, de nagyon hatásos és nagyon határozott jézusi példázat, és hogy Jézus elmondta ezt a 2 példázatot, ezt mondja Lukács evangéliuma 11. fejezetében a 27. vers, Lőn pedig, mikor ezeket mondta, tehát ezeket a példázatokat elmondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül mondta néki, boldog mé, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Egy gyakori boldog mondás. Sokszor mondják ma is az emberek, hogy milyen boldog ember ennek az embernek az édesanyja. Milyen derék ember, milyen derék fiú vagy lány, milyen boldog lehet az édesanyja. Hát régen is így szokták az emberek kifejezni a maguk elragadtatott dicséretét. Ez az asszony azt mondta, halván Jézus tanításait, hogy boldog mé, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szólt, milyen boldog a te édesanyád Jézus Krisztus, hogy ilyen embernek adhatott életet, aki így él és így tud beszélni. Hát lehet, hogy mi ezt szó nélkül hagytuk volna, mert hát ez egy olyan udvarias, lelkendező kijelentés volt. Ez, ha Jézus erre nem szól egy szót se, talán akkor se történik semmi baj. De nagyon érdekes, hogy Jézus ezt nem hagyta szó nélkül. Mert azért az asszony kifejezésében a boldog azért hangsúlyos dolog, hogy milyen boldog az édesanyád. Jaj, de jó annak az asszonynak, aki téged szült. De irigylem a te édesanyádat. És Jézus ezt nem hagyta szó nélkül. A következőt válaszolt erre. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Jézus egy döntő dolgot mondott. Azt mondta, hogy ti emberek sokszor a boldogságot valami testi leszármazásban látjátok, hogy ki kinek az édesanyja, vagy fia, vagy gyermeke. Boldognak mondjátok azt, hogyha valakinek van egy jó fia vagy lánya, és ebben nagyon nagy igazság van, mert azt hiszem az életben, ha meggondoljuk, nem annyira a pénz boldogít, nem is a jó hír boldogít, sokkal inkább a családokban sokkal nagyobb boldogság, ha valaki el tudja mondani, hogy a gyermeke dolgozik, a gyermeke egy jellemes ember, a gyermekét tulajdonképpen a környezetében is becsülik. Én azt gondolom, hogy ez nem akármilyen boldogság, és a mai világban meg főképpen nem. De Jézus még így se hagyta ezt szó nélkül, és azt mondta, én nem azokat nevezem boldogoknak, aki a testi leszármazás útján, hát ilyen és ilyen családba születnek, ilyen és ilyen az édesanyjuk, én azokat nevezem boldogoknak, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
Milyen érdekes.

megkérdeznék 100 embert, hogy tessenek mondani, önök szerint ki a boldog? Mit teszem gondolni, a 100 ember közül hány válaszolna ezt, amit Jézus mond? Szóval nyári táborban is föltettem a kérdést, mit is mondtak akkor, hogy egy-kettő talán. Talán egy-kettő. Ugye meglepő dolog. Ha én 100 embernek fölteszem a kérdést, hogy ki a boldog ember, és a 100 közül egy vagy két ember azt válaszol, kérem, szerintem az a boldog ember, aki a Bibliát olvassa és megtartja. Hát tegyünk próbát esetleg, hogy kérdezzük meg a környezetünket. Tegyünk próbát. Megdöbbentő dolog. Jézus azt mondta, hogy nem az a boldog ember, aki úgy képzeli, hogy ő boldog, vagy akit boldognak tartanak mások. Az a boldog ember, aki eljutott oda, hogy már hisz a Teremtő Istenében, már nem csak hisz benne, hogy létezik, hanem szívesen hallgatja a szavát, nem csak hallgatja a szavát, meg is akarja tartani, úgy akar élni. Ez a boldog ember. Nos, ezt mi emberek a magunk útfejéből nem hiszem, hogy kitalálnánk. Mert mi a boldogságot, hogy legyen sok pénz, azt csinálok, amit akarjak, édeni körülmények vegyenek körül. Igaz, hogy a világ pusztul, az emberek betegek, szerencsét, de nekem legyen egy olyan oázis, és én ott a arany emberként a szigeten berendezem magam számára a boldogságot. Ez az én váram, ez az én házam. Az emberek általában ilyen boldogságot akarnak biztosítani maguknak, és ebben nincs igazi boldogság. Jézus azt mondta, hogy azok a boldogok, akik az Isten szavát hallgatják és megtartják. Második történet, majd a harmadik után levonnám a közös nevezőbe kívánkozó tanulságot. Máté evangélium a 16. fejezetéből idézném a másik történetet, csak röviden elmondanám, hogy Jézus az utolsó útján északi országrészben járt, Cezárea Filippi tájékán, a híres kérdést ott teszi fel, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek. És akkor a tanítványok elmondják, hogy némelyek Illésnek mondanak, némelyek Jeremiásnak, Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a proféták közül, és Jézus fölteszi nekik a kérdést, aztán közvetlenül is, hogy ti kinek mondotok engem. Ti kinek mondotok engem? Erre Péter azt mondja, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Mi tudjuk, hogy te nem egy proféta vagy, te maga vagy a megváltó, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És erre mondja Jézus, Máté evangélium a 16. fejezet 17. versében, és felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Jézus megint használja ezt a hangsúlyos szót, hogy boldog vagy. Ugye Jézus ezt nem árusította ki annyira ezt a kifejezést, hogy boldog vagy, de nem sok embernek mondta az életében, hogy boldog. Ugye előbb egy ilyet olvastam, hogy még azt az asszonyt is helyesbített, hogy sőt, inkább azok a boldogok, akik az Isten szavát hallgatják és megtartják. És most Péternek se sokszor mondta, tudomásom szerint egyszer mondta ezt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Péter, hogy te ezt ki tudtad mondani, hogy én nem egyszerűen proféta vagyok, hanem én a Messiás vagyok, ezt neked a Szentlélek sugallta, neked az én mennyei atyám jelentette ki. Milyen boldog az az ember, aki tudja, hogy mit mond az Isten. Neked ez a veleje. Milyen boldog az az ember, aki tudja, hogy egy adott élethelyzetben, hogy egy adott kérdésen mit mond az Isten? Mert az, hogy én mit mondok rá, többiek mit mondanak rá, az éjjel-nappal ez a víz csobog a csapból, hogy az emberek bizonyos dolgokra mit mondanak, meg mi is mit vagyunk hajlamosak mondani, hogy jaj, de jó azoknak, akiknek sok a pénzük, jaj, de jó, akik ilyen híres emberek, mindenki ezt mondja tudat alatt. Jézus megint azt mondja, hogy nem, az a boldog, aki tudja, hogy mit mond az Isten. Kedves hallgatók, sokszor szoktam hivatkozni egy nevezetes rádióbeszélgetésre, remélem egyszer majd meg lehet szerezni, és lehet így terjeszteni így kazettán. Egyik éjszaka mentem haza, sokat hallgatom így a rádió éjszakai műsorait, hogy ébren maradjak a volánnál, és nekem is tanárom volt Ancse Léva a Budapesti Egyetemen. És az ő utolsó nyilatkozatát adta már ismétlésként a rádió, mert vagy 10 éve már, hogy meghalt, és soha nem felejtem el, a beszélgetés végén azt mondja ez a filozófus nő a riporternek, tudja,
Ma a világ egy kemény mag kezében van, aki azt csinál a világgal, amit akar, lop, csal, hazudik, mafiózó, gengszterek, de hát a világon ma a dzsungel törvény, azt csinálnak a világgal, amit akarnak, de az ugye csak egy kis mag. Nem sok ember, de ezek kezében van a világ. Hát azt mondja, ezek olyanok, amilyenek, én nem is ezekért aggódom, hanem körülöttük van egy nagyobb mag. Akik vágyakozva tekintenek rájuk valami olyan elgondolással, hogy nekünk, ha lenne merszünk, hogy ilyen durvák és arcátlanok legyünk, mint ti, mi is ezt csinálnánk. Lopnánk, csalnánk, hazudnánk, hogy több pénzünk legyen. Azt mondja, ez már nagyobb probléma számomra, mert ez egy nagyon nagy mag. Akik bámulják a bűnözőket, akik eszményt választanak maguknak a durva és kegyetlen emberek közül, és azt mondják, hát ha bennem is több lenne a kurázsi, azért én is megragadnám az üstökét a dolgoknak, 1-2 milliót én is a zsebembe csúsztatni. Azt mondja, ez már nagyobb probléma. De azt mondja, van még egy még nagyobb probléma. Hogy van egy nagyon nagy mag, szinte az egész világ, ami meg azt mondja, hogy ilyen a világ, ezt így kell elfogadni. Szóval ez van. Azt mondja, ez a legnagyobb probléma. Megkérdezi a riporter, hát de hát akkor ön hova akar tartozni? Azt mondja, én egyikhez sem. Én egy negyedik csoporthoz akarok tartozni. Negyedik csoporthoz tartozni. Hol ez a negyedik csoport? A negyedik csoport, azt gondolom, ott van, akik olvassák, hallgatják és megtartják az Isten beszédeit. Hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. És ha valaki úgy gondolja, hogy túlzok, most jön a harmadik történet, Jézus ugyanezt fogja mondani, mert végülis mind a három történet ugyanarra rímel. János evangélium a 13. fejezete jegyezte föl számunkra a lábmosás híres jelenetét, hogy az utolsó vacsora előtt Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát. És miután ezt megtette, és Jézus megalázta magát, és letérdelt a tanítványai előtt, és egyiktől a másikig ment, és megmosta a lábaikat. Azt olvassuk a lábmosás végén, János 13. fejezet 12. versétől, mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ismét itt van ez a kifejezés. Azt mondja Jézus, boldogok lesztek, de mikor lesztek boldogok? Ha megértitek azt, hogy az Isten nem uralkodni és hatalmaskodni akar, hanem Isten nagysága abban van, hogy ő mindenkinek a tökéletes, teljes jogkörű szolgája. Ő mindent ki tud elégíteni, amire az embernek vágya, szükséglete támad. Isten mindenkit tud tökéletesen szolgálni, és ezt kell nektek keresztényeknek gyakorlatba is átültetni, hogy letérdelni a másik elé, sokszor valóságban, sokszor képletesen, hogy a másikat nem lekezelni, a másikat nem kisebbnek tartani magatoknál, sokszor jelképesen letérdelni és megmosni a másikat, segíteni, hogy a másik valamitől megszabaduljon, ami kosz, ami piszok az ő, nem testén, hanem a lelki szeplőket értve ezen. És hogy fejezi be Jézus? Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek. Tehát tudni és cselekedni. Hallgatni és megtartani. Nem test és vér, hanem az én mennyei atyám. Tudni és cselekedni. Akkor leszel boldog. Ha az Isten által adott dolgokat tudjátok és cselekszitek, akkor lesztek boldogok. Tehát ebből a három történetből is teljesen nyilvánvaló, ha csak valaki ennyit ismerne ezt a három rövid bepillantást a négy evangéliumba, teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus egészen más úton hirdette meg a boldogságot, mint mi azt keressük. Jézus azt mondta, hogy nem kell pénzt gyűjteni, nem kell bebiztosítani magadat, hogy majd arra vágyakozzál, amit ki tudsz elégíteni. Nem kell az emberek tetszését megnyerned, nem. Egy valamit kell tenned. Az Istenhez közel kerülni, és itt jönnek most a döntő gondolatok, hogy az Isten téged megtisztíthasson,
hogy a rosszal szembefordíthasson, mert a boldogság nem más, mint a rossztól való szabadulásnak, a rossztól való folyamatos szabadulásnak, hiszen iszonyú sok rossz dologgal vagyunk megverve. Abból egyszerre nem lehet szabadulni. De folyamatosan lehet. Belátom ezt, kérem Isten segítségét. Belátom amazt, kérem, tudni és cselekedni. Belátni azt, hogy nem járja az, hogy indulatos vagyok, nem járja az, hogy sértődős vagyok, nem járja az, hogy hiú vagyok, nem járja az, hogy kapzsi vagyok, de ugye az ember ezt nem egyszerre döbben ezekre rá, ezek fokozatosan bizonyos élethelyzetekbe semmisülünk meg, szégyenülünk meg, és azt mondjuk, hogy jaj, már megint mit beszéltem? Már megint kiabáltam? Már megint így beszéltem? Már megint a hozzám legszeretettebb emberekkel így viselkedem? Máskor meg abban szégyenülünk meg, hogy most már megint megsértődtem, most megint napok óta rágódom valamin. Máskor meg ott szégyenülünk meg, hogy most megint hiú vagyok, mert megint magammal foglalkozom, ezzel, azzal, amazzal, több időt fecsérelek a ruházatra, meg a cipőre, meg a jó megjelenésre, mint abba, hogy lelkileg jó megjelenésű legyek. Vagy máskor abban szégyenülünk meg, hogy hát tényleg ennyire kapzsi vagyok, és ennyire mindent magamnak és a másik emberrel nem is foglalkozom. Szóval az életben sok esetben szégyenülhetünk meg, és ha azok a megszégyenülések elérik a céljukat, hogy rádöbbenünk, hogy ez rossz, ezt így ne folytassam. Na itt van az Isten munkája, itt van a Szentlélek csodálatos munkája, itt van a boldogsághoz vezető út, hogy Isten értésünkre akarja adni, hogy igazságtalan ember soha nem lehet boldog. Ha igazságtalan vagyok, soha boldog nem lehetek. Hiába alakítom ki a kis kertemet, házamat, oázisomat. Nem, soha nem lehetek. A boldogság feltétele az, hogy igazságosan éljek. Na de hogy tudok én igazságosan élni? Hát az ember hazug. Maga a Biblia is így mondja a római levélben, hogy minden ember hazug. Hát mi a boldogság útja? A rosszból való megszabadulás útja, a hazugságból való kilépés útja. A rossztól megszabadulni folyamatosan, szakadatlanul, állandóan törekedni arra, hogy én ne legyek igazságtalan, én ugyanazzal a mércével mérjek a másik embernek, és én ne várjam el azt magamnak, amit nem adok meg a másiknak. Ezek nagyon egyszerű dolgok, de sokszor évek, évtizedek telnek el, amikor az emberek ezekre rádöbbennek, a szívükbe hasít, és elhatározást tesznek, igen, akkor ezt nem engedhetem meg magamnak. Jézus 8 boldog mondásánál majd világosan fogjuk látni, egyik a másik után teljesen mérnöki pontossággal fölépített 8 boldog mondás ez. Én már 20 éve is, amikor azt a kis igénytelen füzetet írtam, én így summáztam, a boldogság Jézusi útja a rossztól való megszabadulás útja. A rossztól pedig hogy tudunk megszabadulni? Hitáltal. Tehát röviden így is lehet mondani, a boldogság útja a hitáltali megigazulás útja. Igazságtalan ember nem lehet boldog. Igaz dolgokban nem hívő ember nem lehet boldog. Ha az ember megszabadul a rossztól, ha hisz abban, hogy holnap-holnap után még többtől meg tudok szabadulni, szóval a boldogság útja a folyamatos megtisztulásnak az útja. Ez a boldog mondásokban például úgy ölt testet, hogy az első 5 boldog mondás teljesen egymásra épül. Azok teljesen olyan erős logikai kapcsokkal vannak egymáshoz erősítve, szétbonthatatlanok, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát kell először egy alapvető belátás, hogy leszálljunk a magas lóról, hogy tényleg lássuk a valódi helyzetünket, hogy bizony nagyon jóra erőtelen, rosszra készséges, nagyon elveszett lények vagyunk. Be kell látnunk a gyengeségünket és az erőtelenségünket, és azt, hogy segítségre van szükségünk. A rosszal való küzdelmet nem tudjuk magunk megvívni, itt segítségre van szükségünk. Mi a legnagyobb akadálya, hogy a segítség érkezzék, és hogy elfogadjuk? Az, hogyha nem tudjuk beismerni a hibáinkat. Ezért a második boldog mondás, hogy boldogok, akik sírnak. Tehát a lelki szegénység után Jézus rámutat arra, hogy ha valaki már leszáll a magas lóról, már kezd egy kicsit tárgyilagosabban, jobban, külsőleg nézni önmagára, az kezdi észrevenni, mert ha kívülről néznénk önmagunkat, pont ugyanúgy észrevesszük a hibáinkat, mint hogy másokat kívülről nézve pontosan meg tudjuk jelölni, hogy kinek hol van a legtöbb hibája.
de amikor rádöbbenek a hibáimra, akkor ezen tudjak sírni, igazán sírni, szembefordulni, megbánni ezeket, és továbbra is kérni a segítséget, hogy valaki ezektől a hibáktól szabadítson meg engem. És hogyha én ezt komolyan veszem, ezt komolyan kell venni, akkor jön a harmadik boldogmondás, hogy én ezt komolyan veszem, hogy látom már önmagamat, és látom, hogy elég sok hiba van, ne menjek én más emberre, meg ne a világot kezdjem én kritizálni, mert ha valahol a bőségszaru ott van, hát az a mi természetünkben ott van. A rossz akkora bőségszaruja, hogyha az egyszerre kioldódna, és egyszerre látnánk valamennyi hiányosságunkat, talán bele is halnánk. Isten nem is hozza a tudomásunkra egyszerre. Isten kegyelmes, jóságos, ebben is fokozatosan hozza a tudomásunkra. Mondom, bizonyos élethelyzetek, aztán, hogyha a Bibliát olvassuk komolyan, bizonyos bibliai igék ugye a szívünkbe hasítnak, hát tényleg ez én vagyok, de miért vagyok én ez? Hát én nem ez akarok lenni, és már 10 éve, 20 éve ez vagyok, hát hogy lehet ez? Hát az az ember, aki ezt az első két dolgot kezdi belátni, az megértő lesz más emberek, a szelíd emberré válik. Ezért mondja a harmadik boldog mondás, hogy boldog a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az az ember, aki látja a gyengeségét, látja a hibáit, az nem csap le a másik hibáira. Nem fogja kitenni állandó kritikának a másik embert, nem fogja állandóan a másik emberen járatni az eszét, hogy neki mennyi hibája van. Ugyanannyit bennem is találok, tehát nem kell elmenni a szomszédba hibákért, 10-szerese itt is megvan. A szelíd ember lesz nyugodt ember, a szelíd és türelmes ember lesz nyugodt ember, és ezért a negyedik boldog mondás az, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, mert igazi terveket elgondolni, terveket készíteni csak nyugalomba lehet. És hogyha én leszálltam a magas lóról, tudok bánkodni a hibáim fölött, nem csapok le mások hibáira, és nem akarom megtorolni, megbosszulni azokat, akkor végre ott vagyok, hogy egy kicsit már lehiggadtam, kicsit már józan fejjel nézem a világot, hogy mondja Arany János, józan okos mérték, akkor már ott van a kezemben a józan okos mérték, és az alapján akkor azt mondom, hogy hát én nem csak a szüleimmel, nem csak a szeretteimmel, nem csak a barátaimmal szeretnék igazságos, én minden emberrel szeretnék olyan kapcsolatot ápolni, akár régi ismerős, akár most ismerem meg, akár rokonszenves, akár nem rokonszenves, tulajdonképpen ilyen nincs is az én szótáram, hogy nem rokonszenves, mert akiért Krisztus meghalt, az mind rokonszenves kell, hogy legyen, és Krisztus mindenkiért meghalt, akkor én mindenkivel kapcsolatban törekszem az igazságosságra, tehát, hogy én rosszat ne tegyek az embereknek. Ez a minimum, hogy az orvosoknak is szokták mondani, hogy ha már gyógyítani nem tud, de legalább ne roncson. Hát ugyanúgy akkor nekem is ez lesz a példám, hogy ha már én a másik embert nem tudom jobbá tenni, vagy az életét nem tudom megoldani, legalább ne lökjek rajta, hogy még mélyebbre zuhanjon alá. Ez a negyedik boldogmondás. Az ötödik boldogmondással pedig fölérünk a csúcsra, mert 5 egyszerű kijelentés Jézusnak elég volt ahhoz, hogy jelezze, hogy a rossztól való megszabadulás egy folyamat. 5. boldogmondás micsoda? Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hogyha bármilyen rosszal találkozom, ha kifejezetten engem bántanak is, sértenek is, én akkor se fogok leblokkolni, hanem én fogom kezdeményezni azt a jót, amit eddig akkor tettem, ha velem jót tesznek, de most akkor is tudom tenni, hogyha nem jót tesznek. Ez az irgalom. Az irgalom több, mint a szelídség, az irgalom több, mint a igazságra való szomjúhozás, az irgalom egy hatalmas dolog, az irgalom tulajdonképpen nem más, mint a tiszta, hamisítatlan szeretet, hogy még a rosszra is mindig jóval válaszolok. Ez az irgalom. Istenről azért mondja olyan sokszor a Biblia, hogy Isten irgalmas, Isten könyörületes, Isten kegyelmes, mert Isten úgy viselkedik velünk, hogy arra mi soha nem szolgálunk rá. Isten úgy bánik velünk, mint hogy Krisztussal kellett volna bánnia, aki tökéletes volt, és Krisztussal bánt úgy, mint hogy velünk kellene bánnia, így lehet Krisztus megváltónk, aki helyettünk, mert nekünk kellene ott lennünk a keresztfán, de nem mi vagyunk ott, mint látható, Krisztus került oda, mint látható. És az 5. boldog mondással fölértünk a csúcsra. A 6. boldog mondás ezért mondja már azt, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta.
Én azért említettem ilyen gyorsan ezt az öt boldog mondást, mert idáig akartam eljutni, mert az az alaptételem, hogy Jézus tanításai szerint a boldogság útja a rossztól való folyamatos szabadulás útja. Másnéven ezt így is nevezhetjük, hogy meg kell tisztulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. És Jézus mikor mondja, hogy megtisztulunk? Mert igenis meg lehet tisztulni ezen a földön. Nem mondjuk azt, hogy nem tudunk megtisztulni, mert ha egy piszkos ruhát a kezébe adnak a háziasszonynak, az nem azt fogja mondani, hogy hát kimosom, de nem tudom tisztára kimosni. Azt ki fogja mosni úgy, hogy szebb lesz, mint újkorában. Ezt mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy meg lehet mosni, és meg lehet fehéríteni ruháinkat a bárány vérében. A megtérés és a megszentelődés által Isten nekünk alkalmat ad, hogy itt a földön meg tudjunk tisztulni. És a 6. boldogmondás, hogy nem egy újabb fokozat, mert mondom, az 5. már úgyis a csúcson vagyunk, hanem ez olyan, mintha fölérek egy hófötte csúcsra, és ott megállok, és azt mondom, hogy igen, itt van a tisztaság. Ez a tisztaság, ez az út vezet a tisztasághoz. Lelki szegénység, sírni tudás, igazi megbánás, szelídség, türelem, éhezése és szomjózása az igazságnak, az igaz életnek, irgalmasság. Aki ezt eléri a földi életben, igen, a földi életben lehetünk valódi boldogok. Azért mondom sokat ezt a valódi boldogot, mert ugye ez Vörösmarty Mihály gyönyörű kifejezése, nézd a világot, annyi milliójas köztük, valódi boldog, oly kevés. A Biblia azt mondja, valódi boldogság van ezen az úton. Nem a pénzben, nem a hírnévben, nem hogy mit mondanak rólunk az emberek, nem hogy most én azt csinálok, amit akarok, mert nagyon sok ember az életben tényleg elég szabadon azt csinál, amit akar, mégis boldogtalan. Mások meg látszólag kényszerek között élnek, satúban élnek, hogy szokták mondani, mégis boldogok. Van, aki azt mondja, hogy na vedd fel az inget, akkor leszel boldog, a másik meg boldog, és nincs inge. Tehát valahol igaza volt Szolónnak, ahogy Krőzus király próbálta egy kicsit vezetni a boldogság felé, mint láttuk, nem nagyon sikerült, elmebetegnek tartotta, nem foglalkozott vele, pedig a maga módján Szolón is rájött a titok nyitjára, hogy a végén nevet az ember. Addig csak szerencsés vagy, addig vannak örömök, de hogy boldog vagy-e, az mutatja meg, hogy egy utat végigjártál-e. És ezért mondta Krőzus királynak Szolón, hogy legfeljebb szerencsésnek nevezzük az életében az embert, az élete végén mondhatjuk, hogy ez egy boldog élet volt. És Jézus is ezt tanítja, hogy a földi életben a valódi boldogság elérhető, de ne mi közvetlenül törekedjünk rá. A nagy dolgokra egyébként se szabad közvetlenül törekedni. Elnézést a hasonlatért, de ez ugyanolyan, mint a férjhez menés. Sokszor találkozunk azzal, hogy lányok nagyon férjhez akarnak menni, fiúk nagyon meg akarnak nősülni, és egyik se sikerül. Miért nem? Mert nem szabad rá közvetlenül törekedni. Mert aki nagyon férjhez akar menni, esetleg rossz házasságot köt, vagy nem megy férjhez, aki nagyon meg akar nősülni, nem nősül meg, és vagy boldogtalan házasságba fog élni, nem szabad, a nagy dolgokhoz mi kicsik vagyunk. A nagy dolgokhoz engedjük, hogy valaki elvezessen bennünket. Nagy dolgokhoz engedjük, hogy valaki elvezessen bennünket. Ez a valaki az Isten. De mondhattam volna más példát, mondhattam volna a tudást meg a műveltséget is. Sok ember azt mondja, hogy én egy kulturált, művelt, jól tájékozott, ilyen és ilyen ember leszek, korszerű, modern, én nekem mindenről kell tudnom, bekapcsolom tévét, internet, könyvtár, milyen ilyen. Legfeljebb kék harisnya lesz, vagy jól értesült fecsegő. A tudást és a műveltséget se lehet így megszerezni. Hanem hogy lehet? Hagynunk kell, hogy valaki elvezessen oda. Nem mi fogjuk kitalálni az igazságot, nem mi fogjuk kitalálni a szeretetet, kitalálni a boldogságot, ehhez mi kevesek lettünk. Gyengék vagyunk, a természetünk romlott, és a romlott természet csak romlott igazságot, romlott szeretetet, romlott boldogságot fog fölvetíteni és találni. Ne vágyakozzunk romlott árukra. A piacon se romlott és férges vagy
vagy nem tudom én milyen hibás gyümölcsöt meg zöldséget veszünk. Hanem ha bízunk az árusban, akkor oda se kell néznünk, tudjuk jól, hogy ha nem nézünk oda, akkor se fog az acskóba beletenni rohadt almát. Ha mi bízunk az Istenben, megismerjük az Istent, hogy ki az Isten, akkor is hagyjuk magunkat vitetni, hogy majd az Isten ad nekünk társat, majd az Isten ad nekünk igazságot. Természetesen nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Mi az, amit meg kell tenni? Hagyni, hogy az igaz dolgok hassanak ránk, és egyben emeljenek bennünket. Tehát Jézus világosan mondta, hallgatni és megtartani. Tudni és megcselekedni. Először mindig a hallgatás, utána a cselekvés. Tetszenek ismerni a jó sztoikus mondást, humoros mondás, azért van két fülünk és egy szánk, hogy kétszer többet hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Többet kell hallgatni, ez a baja az embernek is. I.S. Gyulász világosan elmondta, egyszer I.S. azt mondta, az a nagy baj, hogy az emberek előbb tudnak írni, mint olvasni. Mindenki ír. Mindenki azt hiszi, hogy ő írja meg a világ nagy könyvét. Írnak. Ahelyett, hogy jól meg kell tanulnunk olvasni a világot, jól meg kellene tanulnunk olvasni az Isten szavát, akkor aztán lehetne valamit írni, akkor tudnánk miről írni. Nem a nesze semmiről fognánk írni, mint ma az írásművek nagy része, főleg szépirodalom címén eladják a levegőt. Lufit vesznek az emberek magas pénzért, mert azt mondják, hogy ez a művészet. Mit mond? Égvilágon semmit. Nem is akar, meg nincs is miből. A nagy dolgokra nem szabad közvetlenül vágyakozni. A nagy dolgok ajándékképp adatnak meg nekünk. És azt Isten fenntartja, hogy ő akarja megadni nekünk. Szabadok vagyunk persze, az ember, ha boldog akar lenni, sok ember úgy képzel, hogy boldog vagyok akkor, hogyha bemegyek a kocsmába, felöntök a garatrát. Mondja a Biblia, hogy megvan a bűnnek is ideig óráig való gyönyörűsége. Ez is benne van ugye a zsidókhoz írt levél 11. fejezet. Van ideig óráig való gyönyörűség, van ideig óráig való boldogság. Csak aztán utána mi jön? Hát mi jön utána? Mi jön a részegség után? Mi jön a nagy delírium után? Mi jön a nagy heurékák után? Mi jön? Ugye a padlóra esés. Isten mi nekünk nem ilyet akar adni. Az Isten ajándékai tökéletesek. Jézus azt mondja a János evangélium a 4. fejezetében a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Az Isten hatalmas ajándékokat tartogat. És a mai alkalommal, ha csak ennyit megjegyeznénk, hogy az Isten mindannyiunkat boldoggá akar tenni, de az Isten fenntartja azt a jogot, hogy az utat szeretné megmutatni hozzá. Nem azt mondja az Isten, hogy boldoggá akarlak tenni, ember, íram, hogy neki menjél, majd segíteni foglak, amilyen úton mész. Hát így nem lehet boldog az ember. Isten azt mondja, boldoggá akarlak tenni, de azon az úton, amelyet én nyitok meg előtted. Először lelki szegénység, utána sírás, utána szelídség, utána éhezés és szomjózás az igaz életnek, utána irgalmasság, utána, amikor a szíved tiszta, akkor már kezded érezni, hogy mi az, hogy boldogság. Amikor már emelt fővel járhatsz, hogy mondta Isten Kainak, amikor belenézel más emberek szemébe, amikor valamit meg képviselni is mersz, annak ellenére, hogy az egész világ lesajnálja mondjuk a Bibliát, vagy Istent, hiszen hányszor kapjuk meg, hogy kérem, hát nem erre van szüksége az embereknek. Erre szoktam azt kérdezni, hogy tessék nekem mutatni egy embert, aki Isten nélkül tudja, hogy mire van szüksége. Hát még azt se tudjuk, hogy mire van szükségünk. Az ember annyira elveszett lény, hogy azt se tudjuk, hogy mire van szükségünk. Jézus nem véletlenül használta az elveszettség kategóriát, mert az elveszett az olyan, mint a bárány, ami elveszett, a drachma, ami elgurult, hogy a bárány még tud esetleg bégetni, de a drachma már egy fia hangot nem tud hallatni magáról, az ember annyira elveszett, hogy az emberek nem tudják, hogy mire van szükség. Éppen ez a legtragikusabb az életben, hogy az emberek élnek, és mindig panaszkodnak, és azt mondják, hogy keresik a boldogságot, de boldogtalanok. Hát nekik a boldogságra van szükségük, de úgy, ahogy ők gondolják. Na, de ettől vagy boldogtalan. Hát ettől vagy boldogtalan, hogy te úgy keresed a boldogságot, ahogy te gondolod. Tehát ezt nem veszed észre? Hogy nem jó úton keresed a boldogságot? Szegény Arany János. A boldogságra az egyik legfájdalmasabb versort, a Visszatekintés című hatalmas versében ő írta le. Keresém a boldogságot,
egy nem ismert idegent. Az emberek, mint egy nem ismert idegent keresik a boldogságot. Kicsit a Szolón példáiban is ez van benne, hogy emberek, azért a világon nincs boldogság, csak az életút végén, talán a halálban van a boldogság. A keleti vallások is nagyon közel kerülnek ehhez, hogy ugye, amikor lemondasz a létezés, a nirvána, ott boldogság van, de ott már senki nem tud semmiről, mert ha valaki valamiről tud, az csak boldogtan lehet. Amikor már vagy, de nem vagy, élsz, de mégse élsz, az a boldogság. Az ember teljes tudatlanságban van a boldogsága felől. Ha le lehetne kottázni, hogy mi emberek hova jutottunk, én talán a kotta legmélyebb hangjegyének ezt írnám, hogy mi a boldogságra törekvő lény, az se tudja, hogy mi a boldogság. Erre mondja Pascal a gondolataiban, hogy nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem tudunk a nyomorúságunkról. Ezért vagyunk nyomorultak. Mindig azt mondjuk, hogy boldogok akarunk lenni, közben a boldogságot sajátságos utakon keressük, ettől boldogtalanok leszünk, de ezt nem akarjuk bevallani. És mi azért terjesszük Pascal gondolatait, mert ő a Bibliát olvasva rádöbbent egy mélységes igazságra a 17. században, hogy mit csinál ilyenkor az ember. A boldogságra törekvő ember a saját eszközeivel keresve a boldogságot boldogtalanná teszi magát, és akkor mit csinál? Erről el akar felejtkezni. A felejtkezés, ez az élet nagy kategóriája, főleg az elmúlt évszázadban. Szórakozni és felejtkezni. Azt mondja Pascal, miért szórakoznak annyit az emberek? Miért keresik annyira a kártyázást, a vadászatot, társas összejöveteket, éneket, zenét, táncot? Miért keresik ezt annyira az emberek? Azért, mert amíg ezt csinálják, legalább nem kell belegondolni, hogy mennyire boldogtalanok. És amikor már kikártyázták magukat, sőt, meg is nyerték a partit, azt mondja, teljesen kiüresedett szemmel néznek. Hát megnyerted a partit, hát nem vagy boldog? Hát persze, hogy nem vagyok boldog, mert véget ért a játék, és most megint azzal kell foglalkozni, hogy miért vagyok boldogtalan. Hiszen azért játszom, meg azért kártyázom, mert ettől akarom elütni a figyelmet. Hát most véget ért a parti, most megint ott mered rám a boldogtalanság. Ezért a világirodalom egyik legnagyobb novellája Tolsztoj Iván Ilics halála című műve, amely a Iván Ilics felravatolásával kezdődik, és mennek az özvegynek ugye részvétet nyilvánítani, és akkor már azon gondolkodnak, hogy a kártyába melyik paklit fogják felnyitni, és ki fogja osztani a lapot, mert nehogy belegondoljunk ebbe az egész életbe. Mert hát ha boldogtalanok vagyunk, és még ebbe belegondolunk, akkor meg is őrülnénk. Ezért tehát felejtkezni kell. Ezért kell szórakozni, játszani, és a mai világnak is, ha valaki ezt nem vette volna észre, hogy miért van itten hajógyári szigettől kezdve a napi, meg heti diszkókig, meg a nem tudom én mi, mert már a gyerekeket, már a fiatalokat be akarják ezzel injekciózni, a gyerekek úgy sincs értelme az egésznek, legalább röhögjetek egy nagyot. Ez a jelszó, hogy hát úgyse tudjuk megoldani, azt hiszitek, hogy ti meg tudjátok oldani a világot. Felnőttök, ugyanilyen kegyetlen és ugyanilyen igazságtalan lesz a világ, de azért jót nevetni rajta, humorral fölébe kerekedni, elfelejtkezni, hát akkor az élet ebből állna, azért születünk a világra, hogy felejtkezzünk. Tessenek meggondolni, csak logikailag, hogy kimondom ezt a mondat, hogy azért születünk, hogy Pascal egy másik töredékében mondja, hogy jól elkendőzzük a szemünket, hogy nyugodtan rohanhassunk a szakadék felé. Ez az élet. Látjuk, hogy ha nem az igazi úton keressük a boldogságot, akkor milyen utakon járunk. Félelmetes különbség, nem? Mert sokan mondják azt, hogy Jézus boldog mondásait nem értik, vagy nem akarják ezt elfogadni, vagy így gyakorolni, mert mi boldogság van abban, hogy én szegény vagyok. Mi boldogság van abban, hogy én sírok? Szelíd vagyok? Hát akkor agyon ütnek. Én éhezem és szomjozom az igazságot? Hát akkor 10-szer is becsapnak, nem 5-ször. Hát én ezt nem tudom követni. Nagyon sok embertől hallottam, én ezt vidéken is megkaptam, itt Budapesten is, hogy kérem, nem tetszik látni, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt élt. Akkor még lehetett ilyet mondani, de most ilyet mondani az embereknek. Kedves hallgatók, én mindenkit csak az egyszerű paraszti logika
elé szeretnék citálni. Jézus nem hazudott sohasem. Ha Jézus úgy fogalmazhatta volna meg a boldog mondásokat, hogy első, jó dolog egy jót enni, második, jó dolog egy jót inni, harmadik, jó dolog egy jót táncolni, akkor így fogalmazta volna meg, nem? Hát ő nem hazudott, hát ő nekünk a valódi boldogságot akarta. És azt mondta, hogy ezen a világon nem ebben van a boldogság. Azért is hálát adhatunk persze, hogy ehetünk és ihatunk, ez is benne van a Prédikátor könyvében, hogy ha az ember eszik és iszik, ez is az Isten ajándéka, mert ez is ajándék, mert eljönnek azok az idők, amikor már az ember nem tud úgy enni, nincs olyan étvágyon, nem tud úgy inni, meg nem tud már aludni, meg itt fáj, meg ott fáj, szóval ez is igazság. De Jézus világosan közölte, hogy ezen a földi világban, ha meglepő is, de ezen az úton vezet el Isten bennünket a boldogsághoz, igen, szegénynek lenni, lelki szegénynek lenni, igazán bánni a rosszat, szembefordulni a rosszal, az emberekkel való kapcsolatainkat rendezni, hogy ne állandóan visszavágjunk, meg ne megtoruljunk dolgokat, hanem adjunk az embereknek, mert jobb dolog adni, mint kapni. Hogy minden emberrel ezt tegyük, és hogy legyünk irgalmasok, ez a boldogság útja. Boldogok vagytok, ha tudjátok és cselekszitek ezeket. Hát ezekről a kérdésekről szeretnénk beszélni az elkövetkezendő hetekben, külön részekre bontva például a boldogság és szabadság kérdését, mert a mai embereknek a legnagyobb értékük a szabadság. Ma egy kicsit a boldogság háttérbe szorult. 20-30 évvel ezelőtt még a boldogságról könnyebb volt beszélni, ma, hogy az iskolákat is járom, azt veszem észre, hogy a gyerekeknek a szabadsága mindenek fölött való érték. Meg fogjuk vizsgálni a következő alkalommal, hogy az emberi életnek milyen alapértéke, és a boldogsággal összeköttetésben milyen alapértéke a szabadság, ki is igazán a szabad, kit nevezhetünk szabadnak. Aztán meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan is van az igazság és a boldogság kérdése, meg fogjuk vizsgálni, hogy a szeretet és a boldogság hogyan viszonyul aránylik egymáshoz. Én azt gondolom, hogy van mit nekünk rendbehoznunk először a gondolkodásunkban, és utána majd az életünkben. Ezért én a magam részéről azzal a vágyakozással vagyok egy ilyen sorozat előtt, hogy remélem, hogy néhány hónap alatt itt az alapvető dolgokban talán rendet lehet teremteni, ha máshol nem az elmében. És ha az elmében rend lesz, akkor majd a beszédben, meg a cselekedeteinkben is rend fog képződni.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél sorozatunk folytatásán, ahol folytatjuk tovább az előző alkalom adott gondolat menet.

kérdéseket, hiszen azt láttuk, hogy olyan bibliai kérdésekről van szó, amelyekre más helyen választod az apostol, hogy a bálványimádás során feláldozott állatok húsát el lehet-e fogyasztani, vagy sem, illetve hogy meg kell-e továbbra is ünnepelni a ceremoniális ünnepeket, vagy sem. Ezekre a kérdésekre, mint más bibliai szakaszokból látjuk, van válasz. Azonban itt az apostol mégsem ezeknek a kérdéseknek a kitisztázásával foglalkozik, hanem azzal a lelkülettel, azzal a hozzáállással, ami mint egy előfeltétele bármilyen vitás kérdés tisztázásának egy gyülekezeti közösségben. A gondolatmenet, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy belekapcsolódhassunk ismét, hogy először is az apostol megszólította a gyülekezetnek azt a felét, amelyet hitben erőseknek nevez, akiknek ugye az a jellemzőjük, hogy könnyebben átlátnak egy-egy kérdést, határozottabban vagy finomabban működik a lelkiismeretük, finomabb jelzéseket, különbségtételt tud tenni a lelkiismeretük. Őket szólítja meg, és mondja nekik azt, hogy fogadják be a hitben gyengéket, ne ítélkessék az ő vélekedéseiket, ne tartsák ezt állandóan napirenden, ezt a kérdést, mert ez nem segíti a megoldást. Megszólítja a másik oldalt ugyanakkor, hogy ne kárhoztassák azokat, akik látszólag szabadosabb életmódot folytatnak. Ugye a hitben gyengék, akik nem látják át rögtön azt a helyzetet, és ezért az a veszély fenyegeti őket, hogy megítélik a másikat, mert nem értik, hogy mit miért tesznek. A hitben erőseknek azt mondja, hogy ne vessék meg, ne legyék semmibe azokat, akik lassabban gondolkoznak, nehezebben látnak át kérdéseket. Ne kárhoztassák a másikat, mert az Isten fogadta be az embert Krisztusban, és az Isten munkálkodik az emberért, hogy meg tudjon állni. Az Isten munkájában kell bízni a másik emberre nézve. És ahelyett, hogy ezt tennék, ahelyett ki vizsgálja meg azt, hogy miért foglalja el azt az álláspontot, amit elfoglal, járjon utána a személyes meggyőződésének, és vizsgálja meg abból a szempontból is, hogy valóban az Isten iránti szeretet vezeti az életét, vagy sem, hiszen a keresztény életben csak annak van értéke, amit az ember az Isten iránti szeretetből tesz. Ez az, ami értékessé teszi az ember cselekedeteit. És végül az utolsó érve az apostolnak az volt, hogy azért se kárhoztassák egymást, illetve ne vegyék semmibe egymást, ne vessék meg egymást, mert hiszen minden embernek meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt, mindenkinek számot kell adni az ő cselekedeteiről az Isten előtt, mindnyájunknak oda kell állnunk az Isten ítélőszéke elé, és a kárhoztatás, másoknak a vádolása, és ugyanakkor az Isten kegyelmében való bízás, ez nem összeegyeztethető. Az ember vagy ítélkezik a másik élete fölött, vagy kárhoztatja a másikat, vagy ítélőbíraként lép fel, és akkor az Isten azt mondja, hogy ugyanilyen mércével mérünk neked is, és szigorú ítélet alá vet minden cselekedetet, vagy pedig az irgalmassággal közelítjük meg a másik ember életét, hiszen nem tehetjük meg, hogy irgalmatlanok legyünk akkor, amikor az Isten irgalmas volt hozzánk, amikor mi magunk az Isten kegyelméből élünk. Ez az a pont, ahol folytatjuk tovább a gondolatmenetet, és mondhatjuk azt, hogy ha eddig az apostol azt mondta, azt élezte ki, hogy mi az, amit ne tegyünk. Ne tegyük azt, hogy folyamatosan beszélünk róla, ne tegyük azt, hogy kárhoztatjuk a másikat, ne tegyük azt, hogy megvetjük a másikat, hogy semmibe vesszük a másikat, akkor most arról kezd majd el beszélni, hogy mi az, amit viszont tegyünk. Ezt mondja a 13. verstől a 23. versig. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált.
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békesség.

közösségre és az egymás épülésére valók. Ne roncs le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs bűn az. Még itt sem fog véget érni a gondolatmenetünk, hanem folytatódik a 15. fejezetben is. Ez a következő előadás témája lesz, a mai alkalommal ezt a szakaszt fogjuk áttekinteni. Azt mondja tehát az apostol, hogy annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Nagyon érdekes az eredeti szöveg szempontjából, itt is egy szójátékkal találkozhatunk, így lehetne visszaadni ezt, hogy annak okáért egymást többé ne ítéljük, hanem inkább azt ítéljétek meg, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ez a tartsátok szó helyén ugyanaz a elítélni, kárhoztatni, megítélni kifejezés van, mint a kárhoztatni szó helyén. Tehát azt mondja, hogy ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk Jézus szavát, aki azt mondta, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ahelyett a helyzeteket ítéljük meg. Ugye a keresztény nem hagyhatja ki az ítéletet az életéből, nem teheti meg azt, hogy nem ítél, nem ítélkezik, nem ítél, de nagyon nem mindegy, hogy egy ember a másik ember felett mond ítéletet, mint egy beül Krisztus helyébe, és Krisztus helyett ítélkezik, és az ő jogát bitorolja, vagy pedig ahelyett, hogy emberi életek felett mondana ítéletet, és embereket kárhoztatna, embereket bírálna, ahelyett minden ítélő képességével arra törekedjen, hogy megítélje a különböző élethelyzeteket. Tehát ahelyett, hogy emberek felett ítélkeznénk, ahelyett szükség van az ítélkezésünkre, szükség van az ítélő képességünkre, nem lehet anélkül élni, de ahelyett, hogy ezt abban élesítenénk, hogy embereket ítélünk el, ahelyett az élethelyzeteket kell megvizsgálni, és átgondolni, méghozzá abból a szempontból, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagyunk, mi az, ami építi a másik életét? Mi az, amivel biztos, hogy ártunk? Mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk? Mi az, amiben megbotlik a másik, amivel csapdát állítunk fel a másiknak, és fogjul ejtjük őt a bűn fogságába, és mi az, amivel építhetjük a másiknak az életét? Tehát még egyszer hadd hangsúlyozzam, fontos dolog az, hogy egy hívő ember gyakorolja, éljen az ítélő képességével, gyakorolja az ítéletet, csak nem abban kell gyakorolnia magát, hogy kárhoztassa a mellette levőket, hogy kárhoztassa a környezetében élőket, hanem abban kell gyakorolnia magát, hogy a legkülönbözőbb élethelyzeteket, amikbe belekerül, a különböző szituációkban megítélje azt, hogy mi a jó és mi a rossz, megkülönböztesse azt, hogy mi az, ami építő és mi az, ami romboló, és szánja oda magát mindarra, amivel építeni tudja a környezetét. Tehát ezzel az ítélkezés szóval így próbálja érzékeltetni az apostol azt, hogy ahelyett, hogy ítélkeznénk, ahelyett ítéljük meg a helyzeteket, ítéljük meg az élethelyzeteket, vizsgáljuk meg a különböző élethelyzeteket, hogy ne szerezzünk a mi atyánk fiának megütközést vagy megbotránkozást. Két dolgot fogalmaz meg itt az apostol, a megütközés, a kő képe van ebben, amikor beleütközik valaki egy kőbe, megüti a lábát és elbotlik, elesik. A másik pedig, ami egy kicsit súlyosabb kép, az a csapdának a képe. Ez a megbotránkozás kifejezés, a skandalum kifejezés a görögben, az pedig, amikor valaki csapdát állít fel, méghozzá úgy, hogy a csapdát működtető szerkezet az ő kezében van, és ő húzza meg a pöcköt, hogy ez a csapda összezáruljon. Tehát amikor az ember a magatartásával olyan helyzetet idéz elő, amivel a másikat a bűn fogságába csalja, mint egy törbe csalja,
és így a másik fogságba esik. Nem egyszerűen megbotlik, nem egyszerűen megütközik és fájdalmas lesz számára, hanem foglyul esik, a bűn fogjává válik. Így folytatja tovább az apostol, tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát egyrészt azt mondja az apostol, hogy azt ítéljük meg, hogy mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk. És mondhatnám így, hogy ez lenne a minimum, amivel éljük az életünket, hogy amiről már belátjuk, hogy árt. Amiről már fel tudjuk ismerni, hogy nem használ a kapcsolatnak, hogy nem építi a másik embert, hogy nem válik a javára. Akkor legalább azt ne tegyük meg. Akkor legalább azt ne, azzal ne ártsunk, hogyha már építeni nem tudunk. Hogyha nem ismerjük fel, hogy mi az, ami jó lenne a másiknak, de legalább minimális szinten azt vegyük észre, hogy mi az, ami tönkre teszi a másikat, mi az, ami árt neki, és akkor legalább azt ne tegyük meg. Nyilván a cél ez nem pusztán ennyi, hanem ahogy mondja a 19. versben, az összegzésben, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Tehát túl kell lépni azon, hogy mi az, ami árt, és ez a minimum, hogy azt ne tegyük meg egymással, bármilyen nehéz is időnként csöndben maradni, és nem folytatni egy kialakuló, viszálykodó beszélgetést, egy perpatvart, bármilyen nehéz időnként az embernek legyőzni a feltörő indulatokat, vagy a megbántottságérzést, de amiről tudom, hogy árt, azt ne tegyem a másiknak. De ennél többre van szükség. Arra is szükség van, hogy a különböző élethelyzetekben, ahogyan ezt a 12. fejezetben mondta is, előre gondoljuk meg, hogy mi legyen a jó, hogy mi az, ami építő, mi az, ami jó. Gondolkozzunk azon, ítéljük meg azt, hogy mi az, ami a másikat építi az ő helyzetében, és törekedjünk arra, hogy a békesség és a másiknak az építése legyen a mi életünkben. Ehhez szükség van arra, hogy megértsük egymást, és megértsük, hogy hogyan működik az emberi lélek, hogyan működik az emberi gondolkozás. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy a gyülekezetnek egy része tisztátalannak tartja azt a húst, amit bálványnak áldoztak föl, és ezért tartózkodik az elfogyasztásától, egy másik része pedig elfogyasztja. Pál apostol itt azt mondja, tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Fel lehet tenni itt a kérdést, hogy vajon arról van szó, hogy az apostol itt felül bírálja, felülírja az ószövetségi tisztasági törvényeket? Vajon itt az apostol keresztül húzza mindazt, amit a Biblia kijelent, hogy ez tiszta, ez tisztátalan? Figyeljük meg, hogy itt nem egyszerűen erről van szó, hanem Pál apostol itt megmutatja azt, hogy hogyan működik az ember lelki világában, az ember életében az, hogy valami tisztátalan. Azt mondja, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ugye az Ószövetségben az Isten bizonyos dolgokról nagyon határozottan jelentette ki azt, hogy ez tisztátalanság, hogy ez tisztátalan. Azt fejezte ezzel ki, azt akarta ezzel elérni, hogy tartsák távol magukat tőle. Hogy az rossz, és attól riadjanak vissza, azzal ne vállaljanak közösséget, azt ne fogyasszák el, ne cselekedjék meg, hanem attól tartózkodjanak, tartsanak távolságot tőle. Tehát, hogy valami tisztátalan, az azt jelenti, hogy az ember valamitől valamit úgy utasít el, mint ami elfogadhatatlan, mint ami követhetetlen az ő számára. Tehát amire nemet mond a lelki ismeretében, amit elutasít. És azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy a lelki ismeretünk, amit elfogadunk helyesnek, azt jóvá hagy, amiről pedig a lelki ismeretünkben elfogadjuk, hogy helytelen, attól óv.
azt mint egy tisztátalannak jelenti ki számunkra, amitől óvakodjon az ember, amitől riadjon vissza az ember, amitől tartózkodjon az ember. A lelkiismeret pedig nem abszolút mérceként működik az emberben, hanem a lelkiismeret ismerethez szabottan működik. Az szerint jelez, hogy az ember mit fogad el mérceként a maga számára. Ez az, amire itt rámutat az apostol, hogy bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Tehát egy ember számára az lesz riasztó, az a dolog lesz olyan, amitől tartózkodik, amiről ő előzőleg elfogadta, hogy az tabu, az elfogadhatatlan, azt elutasítja magától. És ezt pedig valamilyen tekintély alapján teszi meg az ember. Azáltal válik tisztátalanná valami, hogy egy tekintély azt mondja, hogy ettől tartózkodjunk. Ami a lelkiismeretem számára tekintély, ami a lelkiismeretem számára mérce, az fogja megmutatni, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, mi az, amit jót lelkiismerettel tehetek, és mi az, amit el kell utasítani magamtól. Mózes 3. könyve 11. fejezete felsorolja azokat az állatokat, amelyek tiszták, és megkülönbözteti tőle azokat, amelyek tisztátalanok. Azonban ezek az állatok azok számára válnak tisztátalanná, és azok fognak tartózkodni a fogyasztásától, akik a Szentírást mérceként fogadják el a maguk életére nézve, akik elfogadják, hogy ezek a törvények, ezek ma is létező, élő törvények az ember számára. Ha valaki ezt nem fogadja el, ha valaki ezt nem tekinti mércének, ha valaki számára ez nem tekintély, akkor annak nem lesz tisztátalan az az állat, amit a Mózes 3. könyve 11. fejezete megnevez. Mondjuk például a sertés. Tehát így működik az emberi gondolkozás, hogy attól tart távolságot, azt utasítja vissza, amiről az ember eljutott, hogy úgy gondolkozik, hogy ez helytelen. Amit valamilyen tekintély alapján elfogadott, hogy ezt nem követem, hogy ezt elutasítom magamtól. Tehát azt mondja az apostol, hogy meg kell értenünk, hogy így működik az emberi lelkiismeret, az emberi lélek, hogy egy bizonyos tekintély alapján megkülönbözteti egymástól a jót és a rosszat, és a kérdés nyilvánvalóan fontos kérdés, hogy mi az a tekintély, ami alapján az ember külön választja a jót és a rosszat, tekintélye számára az Isten beszéde vagy sem, ez egy fontos kérdés, de ettől függetlenül így működik minden ember lelke, hogy az lesz számára tisztátalan, amit a tekintély alapján elfogadott, hogy tisztátalan, és az lesz tiszta, amit a tekintély alapján tisztának tud elfogadni. Ha a Szentírás a tekintély számára, akkor a Szentírás szavai fogják ezeket a határokat meghúzni, hogyha nem jelent tekintélyt a Biblia az ember számára, akkor más gondolkozás lesz a mérce, más lesz az a tekintély, amihez szabottan fog ebben gondolkozni. De még egyszer, csak azokat a dolgokat tekinti az ember tisztátalannak, amire eljutott, hogy a lelkiismerete számára mérce, hogy a lelkiismerete jelezzen, hogy tisztátalan, vagy hogy jóvá hagyja, hogy helyes és tiszta. Azért fontos ezt megérteni, mert ugye ebben a helyzetben, amiről az apostol ír, ebben a helyzetben egy olyan konkrét körülmény van, amelyben tényleg el lehet mondani, hogy önmagában nem tisztátalan. Nem arról van szó, hogy a tiszta és tisztátalan húsok megkülönböztetéséről vitatkozik a gyülekezet, hanem arról van szó, hogy meg lehet-e enni egy olyan állatnak a húsát, amely egyébként tiszta, hogyha azt bálványnak áldozták föl. És mivel némely ember úgy gondolkozott, hogy ez tisztátalan, mert bálványnak áldozták föl, ezért az ő számukra lelkiismeret furdalást jelentett, hogyha elfogyasztották, hogyha éltek vele, mert úgy érezték, hogy a bálványimádásnak a részeseivé válnak, részt vesznek a bálvány Isten tiszteletben, szolgálják a bálványokat. Azt mondja az apostol, hogy értsük meg tehát, hogy ez így működik. Én tudom és meg vagyok győződve, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Ezeket a dolgokat nyugodtan meg lehetett volna tenni, vagy a másik oldalon nyugodtan lehetett volna tartózkodni ezektől a ceremoniális ünnepektől, hiszen véget ért a ceremoniális szolgálat, ennek a rendszere, de
Bármi tisztátalan annak, aki tisztátalannak tartja. És ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Azt mondja az apostol, hogy lehet, hogy az ember önmaga nem tartja tisztátalannak, nem tartja helytelen dolognak, hogy megtegye. Ezért magára nézve nem okoz lelkiismeret furdalást, nem okoz gondot, hogy megtegye. De ha a másik ember mégis tisztátalannak tartja, mert a gondolkozásában úgy működik, mert ez a mércéje. Azt mondja, hogy ha te atyád fia az ételért megszomorodik, amikor látja, hogy te nem tartod, nem a szerint jársz, amikor figyelmeztet és mégsem követed, amikor erőtlen a lelkiismerete is követi a te példádat, de anélkül, hogy megváltozott volna a gondolkozása, anélkül, hogy másként ítélné meg azt a dolgot, akkor mi történik? Nem csak az történik, hogy megszomorodik a te atyád fia, és akkor nem szeretet szerint cselekedtünk, nem voltunk tekintettel a másik ember javára, hogy mi az, ami a másikat építi, hanem a másik veszély, hogy elveszíti azt az étellel, akiért a Krisztus meghalt. Egy döbbenetes ellentét feszül ebben a mondatban. Étellel elveszíteni azt, akiért a Krisztus az életét adta. Két emberi magatartás, két magatartás kerül itt szembe. Az ember magatartása, aki nem hajlandó önmagát korlátozni, nem hajlandó lemondani a saját szabadságáról, a saját vágyai kielégítéséről, a másikért, a másik javáért. Ez áll szembe azzal, amit Krisztus tett, aki ott hagyta a mennyet, ott hagyta a maga isteni hatalmát, és eljött erre a földre, és vállalta azt, hogy emberré lesz, vállalta azt, hogy magára veszi az emberi természetet, és az elbukás lehetőségének kiteszi magát, és aki mindvégig harcolt következetesen, hogy megváltóvá legyen, és az életét odaadja, hogy nekünk életünk lehessen. Lerontani az Isten munkáját egy ember életében azért, hogy a saját kis vágyamat kielégítsem. Micsoda felelőssége van az embernek ebben? Ne veszítsd azt el a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Vagy ahogy később fogalmaz, hogy ne rontsd le az ételért az Isten munkáját a másik ember életében. Csapdát állítani, megbotránkozást okozni, a Krisztussal való közösségtől elszakítani egy embert, micsoda felelősség. Az Isten az életét adja azért, hogy az embert megmentse. Hihetetlen küzdelmet folytat, hogy megkeressen egy-egy embert, hogy megszólítson egy-egy embert. És akkor ilyen dologgal eltávolítani az Istentől, elszakítani az Istentől, amiben az ember semmi kárt nem szenvedne, hogyha önmagát megtartóztatja. Azt mondja tehát az apostol, hogy legyünk tisztában azzal, hogy hogyan működik a tisztátalan és a tiszta kérdése az ember életében. Értsük meg, hogy a másik ember számára megütközés, csapda az, amikor mi figyelmen kívül hagyjuk az ő lelkiismeretének a működését, és semmibe vesszük az ő gondolkozását, és ezt a magatartásunkat mindig a Krisztus áldozata fényében gondoljuk meg. Gondoljuk meg, hogy mit tett Krisztus azért az emberért, és akkor talán mi is nagy lelkűbbekké tudunk válni, akkor talán mi is könnyebben fogunk alkalmazkodni, és mi is inkább fogjuk a másik érdekét szem előtt tartani, semmint a saját vágyainknak a kielégítését, semmint a saját szabadságunkat hangoztatni, hogy mi bármit megtehetünk. Azt mondja az apostol a folytatásban, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert az Isten országa nem merül ki abban, hogy evés meg ivás. Az Isten jól tudja, hogy erre szükségünk van. Jól tudja, hogy az élet hétköznapi dolgaiban szükségünk van az ő gondviselésére, de az Isten azt mondja, hogy keressük először az Isten országát. Az apostol itt kétféle a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak kétféle megközelítésére mutat rá. Az egyik megközelítés, amikor az ember a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik,
Amikor az ember bizonyos cselekedetekben gondolkozik, hogy mivel teheti magát kedvessé az Isten előtt. És ez szinte ösztönösen jön az emberből, hogy az ember fölteszi a kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Ugye a Bibliában újra és újra találkozunk ezzel a kérdéssel. Mit tegyünk azért, hogy az Isten előtt kedvesek lehessünk? Mit tegyünk azért, hogy az Isten elfogadjon bennünket? Az ember hajlik arra, hogy különböző ceremóniákon keresztül, különböző vallási gyakorlatokon keresztül közelítsen az Istenhez. Pál apostol pedig itt azt emeli ki, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás. Ez a mondata, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, ez egyrészt utal arra, tehát, hogy az Isten országához nem tud eljutni az ember úgy, hogy azon gondolkozik, hogy mi az, amit cselekedjek, hogy az Isten előtt elfogadhatóbb legyek. Milyen dolgokat tegyek, mit tegyek és mit igyak, mit szabad és mit nem szabad tennem, hogy az Isten gyermeke lehessek. Az a fajta vallásosság, amelyben a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik, és így éli meg a hitéletet, az tele van görccsel és tele van félelemmel. És Jézus Krisztus azt mondta erre a fajta vallásosságra, hogy ha a ti igazságotok nem több, mint az írástudók és a farizeusok igazsága, akkor nem mehettek be az Isten országába. Az írástudók és a farizeusok igazsága kimerült abban, hogy ezt szabad tenni, ezt nem szabad tenni, ezt meg lehet enni, ezt nem lehet megenni, ekkor meg lehet enni, amakkor nem lehet megenni. Azt mondja Jézus, hogyha nem jut túl ezen a vallási életünk, az Istenhez való közeledésünk, akkor semmiképpen nem mehetünk be az Isten országába. Arra a kérdésre, hogy mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk, arra a kérdésre a Szentírás újra és újra azt a választ adja, hogy higgyetek. Jézus Krisztus így válaszolt, amikor feltették neki ezt a kérdést. Az az Isten dolga, azaz az az ember cselekszi az Isten dolgait, aki hisz abban, akit az Isten elküldött. Aki hittel elfogadja azt, amit az Isten tesz az emberért, és aki bizalommal követi az Istent. Nem ezt vagy azt tenni, nem szabályrendszer az Isten országa, hanem bizalom az iránt, az Isten iránt, aki tett az emberért, aki az életét adta az emberért. Másrészt azt is jelenti ez a kifejezés, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, egy másik fajta megközelítés, amikor azért keresték Jézust, mert hogy ő megvendégelte őket. És Jézus azt mondta, hogy munkálkodjatok, de ne azért az eledelért, amely elvész. Amikor emberek az Istennel való kapcsolatukra nézve abból vonnak le következtetést, hogy megáldotta-e az ő hétköznapi életüket. Van-e áldás az ő hétköznapi életükön, vagy nincsen? Előre tudnak haladni? Jó-e a karrierjük? Kellő anyagi támogatásban van-e részük, vagy sem? Ebből próbálnak emberek levonni következtetést, hogy vajon az Isten előtt elfogadottak-e, vagy sem? Az Isten jó indulattal van-e irántuk, vagy pedig nem? Az Isten országa nem evés és nem ivás. Az Istennel való kapcsolat az nem egy üzleti viszony, hogy abból derüljön ki, hogy az Isten áldásokkal halmozott el, és ezek az áldások, ezek anyagi javak. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy ha valaki anyagi javakat kapott, áldásokat kapott, akkor azt ne köszönhetné az Istennek. De ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy ez csalhatatlan bizonyíték annak, hogy őt az Isten kedveli, hogy ő, az ő kapcsolata az Istennel rendezett, hogy ő biztos, hogy az Isten országának a részese. Tehát elmondhatjuk, hogy se az, hogy ezt cselekedjük, vagy azt cselekedjük, ezt szabad, azt nem szabad, nem így lehet az Istenhez eljutni. Sem pedig a hétköznapi életen megnyugvó áldásokból nem lehet mélyebb, mélyreható következtetésekre jutni, hogy most az Istennel való kapcsolatom az milyen minőségű. Rendezett vagy nem rendezett az Istennel való kapcsolatom. Az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm.
Azt mondja Jézus Krisztus a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy aki újonnan nem születik víztől és lélektől, az nem láthatja meg az Isten országát. Ahhoz, hogy az ember túljusson a szabad, nem szabad kategóriákban való gondolkozáson, vallásosságon, ahhoz egy mélyreható változásra van szüksége az életében, és ez nem más, mint az újjászületés. Arra van szüksége, hogy az Isten lelke által lássa meg az Isten országát, hogy eljusson az Istennel való szeretet közösségre, hogy eljusson oda, hogy az Isten országa számára nem is szabályrendszer, de nem is szabadosság, hanem az Istennel való szeretet közösség, az Istennek való feltétlen odaszánás, mert az életét adta értünk. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az Isten országa igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Három gondolatot idéz fel, és abból kettőről nagyon hangsúlyosan szólt a római levélben. Az Isten országa, annak a helyes megközelítése az igazságosság. Amikor egy ember eljut oda, hogy felismeri a maga elveszettségét, amikor eljut oda, hogy felismeri, hogy szüksége van megváltóra, szüksége van arra, hogy megváltozzon az élete és más életet éljen, és amikor rádöbben, hogy ezt nem tudja magától megtenni, amikor rádöbben, hogy nincsen saját igazság, ami az örök életre alkalmassá teszi őt, most akkor kezdi meglátni az Isten országát. Akkor kapja meg az esélyt arra, hogy elfogadja Krisztusban a kegyelmet, és az Isten igazságát a saját igazsága helyett, és így része lehessen az üdvösségben, és része lehessen az Isten országában. Amikor azt mondja tehát, hogy nekünk az Isten országát, azt nem a szabad, nem szabad, az enni vagy nem enni oldalról kell megközelíteni, hogy ezt szabad tenni, így kell tenni, úgy kell tenni. Amikor azt mondja, hogy az Isten országát nekünk az igazság oldaláról kell megközelíteni, akkor azt mondja, hogy ez a legfontosabb kérdés az ember számára. Elnyertem a kegyelmet a Krisztusban, elnyertem a bűnbocsánatot Krisztus áldozata nyomán. Befogadtam-e az Isten igazságát, elfogadtam-e azt a munkát, amit az Isten az én életemben végezni akar, hogy megváltozzon az életem. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy az Isten igazságot akar tulajdonítani az embernek, hogy Krisztus igazságát az ember javára akarja írni, be akarja számítani neki, hogy ne terhelje az embert a saját bűne, hanem ennél többről van szó, igazzá akarja tenni az embert. Meg akarja az Isten szabadítani a bűn uralma alól, fel akarja szabadítani a bűn fogságából, és betölteni akarja a saját igazságával, a gyakorlati igazságával, az engedelmes élettel. Ide akarja elvezetni az embert. A hitéletben a legelső és legfontosabb dolog ez a kérdés. Bármi más kérdés csak emögött kaphat helyet. Az ember legnagyobb nyomorúsága az, hogy engedetlen az Isten iránt, és a legnagyobb szükséglete, hogy az Isten igazságát befogadja, elfogadja, hogy kegyelemből fog üdvözülni, elfogadja, hogy Krisztusért kap bűnbocsánatot, és nem a saját érdemeiért, és elfogadja azt a munkát, amit az Isten szeretete végez a szívében, hogy ne éljen tovább az ember az engedetlenségben, hanem eljusson az Istennek való engedelmességre. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogadhatom be azt az igazságot, amellyel a Krisztus meg akar ajándékozni, amellyel be akarja tölteni az életemet. Ugye a római levél első 8 fejezete szólt előre a kérdésről, hogyan lehet eljutni oda, hogy a törvény igazságát betölti egy ember, aki már nem test szerint jár, hanem lélek szerint. A második kifejezés, hogy az igazság kereséséhez, az Isten országába az igazságon keresztül való belépéshez kapcsolódik a békesség. Ugye az Isten országa az békesség. Azt írta a római levél 5. fejezetében az apostol, hogy miután igazán nyilvánítattunk hitáltal, miután megértettük, hogy nem a saját jó cselekedeteinkért fogunk üdvözülni, és nem így rendezhetjük az Istennel való viszonyunkat, hanem ez kegyelemből történik. Az Isten az, aki lehajolt értünk, az Isten az, aki magához emeli az embert, és nem az ember az, aki kezdeményez, hanem az Isten keresi meg az embert. Amikor ezt megértjük, miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a második hatalmas nagy dolog, amire ráirányítja a figyelmet, hogy amikor az ember az Isten igazságát keresi, akkor rövidesen elnyeri az Isten békességét is. Abban a pillanatban, amikor az ember felhagy azzal a hiába való küszködéssel,
hogy önmagát tegye igazzá, maga előtt, meg az Isten előtt, meg az emberek előtt. És eljut oda, hogy megalázza magát, és elfogadja az Isten igazságát, az ajándékba adott igazságot, akkor békessége lesz az Istennel, egy békeszövetségre jut az Istennel, megváltozik az Istenhez való viszonya, és míg békétlen volt addig, és tele volt háborúsággal, háborgással, kesergéssel, emberekkel szemben is, az Istennel szemben is, amikor az ember el tudja fogadni az Isten kegyelmét, akkor békesség lesz az osztály része. És ez a második dolog, amit kiemelt az apostol, ez a békesség nagyon fontos jelzőrendszer a keresztény életben. Amikor valakinek az élete arról tesz bizonyságot, hogy békétlen, akkor ez azt bizonyítja, hogy távol van az Isten kegyelmétől. Akkor ez azt bizonyítja, hogy Krisztus hiányával szenved, Krisztus hiányától szenved, és szüksége van arra, hogy az Isten jelenlétébe jusson, hogy az Istennel békeszövetségre jusson. És mondhatnánk így is, hogy a keresztény élet az nem más, mint az Istennel való békeszövetségnek a fenntartása. Hogy az ember arra figyeljen oda, hogy az Istennel való békeszövetségét, békeközösségét ne veszítse el. Hogyha elveszítette az ember, annak oka van. Akkor meg kell állni, és meg kell nézni, hogy miért veszítette el. Ugye az egyik ok az lehet, hogy olyan dolgot tett, ami miatt lelkiismeret furdalása van, és szükséges, hogy rendezze ismét az Istennel való kapcsolatát, és eldöntse, hogy az Istent szereti jobban, vagy a saját igazságát szereti jobban. Enged a lelkiismerete szavának, vagy pedig megkeményíti a szívét a lelkiismeret szavával szemben. A másik oka, hogyha hiányzik a békesség az ember életéből, az, hogyha az ember nem bízza rá magát az Istenre teljesen. Hogyha az ember nem bízik feltétel nélkül az Istenben, akkor a félelem megfosztja az embert a békességtől. Tehát a békesség, illetve a békétlenség egy nagyon finom jelzőrendszer a hívő ember életében, és azt jelzi, hogy az Isten közelében van-e, vagy elszakadt az Istentől. Amikor az Istentől távol kerül egy ember, akár azért, mert bűnt követett el, akár azért, mert a félelem uralja a szívét, és nem a bizalom, akkor a békétlenség jelzi, egy vészjelző számára, hogy valami nincsen rendben a hitéletedben. Az Istennel való közösség, az Istenben való bizalom, az mindig békességet jelent. Az Istennel való szeretet közösség kiűzi a félelmet, mert aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Itt hadd idézek fel egy ószövetségi történetet, amely nagyon jól megmutatja, hogy milyen rendező elvet jelent ez a békesség egy hívő ember életében. Naamán történetét szeretném felidézni, aki szíriai hadvezér volt, és leprás lett. És volt egy szolgálója, aki izraelita kislány volt, és azt mondta a Naamán feleségének, hogy bárcsak az ő ura a próféta előtt állhatna, aki Izraelben van, bizonnyal meggyógyulna. És ezt elmondta a felesége Naamánnak, Naamán meg az uralkodónak, és a szíriai király írt egy levelet, elküldte Naamánt, hogy gyógyítsák meg Naamánt Izraelben. Nem részletezem a történetet, az Ószövetségben el lehet olvasni, hogyha valakit érdekel. A történet rövid folytatása az, hogy Naamán eljut végül Elizeus prófétához, aki nem megy ki hozzá, csak kiüzen, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordánban, és hát Naamán nagyon felháborodik, hogy hát jobb vizek is vannak Szíriában, mint itt Izraelben, hát ő miért tenné ezt? De van néhány bölcs ember az ő szolgái között, akik rábeszélik, hogy hát nem nagy dolgot kért a próféta, nem nagy dolgot mondott. Ha nagy dolgot mondott volna, biztos megtetted volna, megbecsülted volna, ő csak annyit mondott, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánban. Nagy nehezen rábeszélik Naamánt arra, hogy fürödjön meg, megfürdik 7-szer, pontosan úgy, ahogy a próféta mondta, és meggyógyul. És ezután visszamegy Elizeus próféta házához, bemegy a prófétához, megáll a próféta előtt, és elmondja azt az elhatározását, hogy ő eljutott oda, hogy ő ezután csak Izrael Istenét akarja tisztelni. És ezért kéri, hogy adjon egy adag földet, amivel otthon tudja tisztelni Izrael Istenét, nem akar többé bálványoknak szolgálni.
És miközben ezt a vágyát ő kifejezi, aközben eszébe jut, hogy igen ám, de ő, mint a királynak a fővezére, a király mellett szolgálatot teljesít, és részt kell vegyen a Rimmon templomában a bávány tiszteleten, és úgy jelzi a lelke azt, hogy ez nem stimmel egészen, hát az élő Istennek a tisztelete és a Rimmonnak a tisztelete nem egyeztethető össze. És nem tudja feldolgozni ezt, ezért azt mondja a prófétának, hogy ezt az egy dolgot bocsássa meg az én uram, hogy amikor én bemegyek az én királyommal a Rimmon templomába, azt, hogy én akkor meg fogok hajolni, bocsássa meg nekem az Isten. És a próféta nagyon érdekes módon válaszol ennek az embernek. Ugye mondhatta volna azt, hogy hát szó se lehet róla. Hát szó se lehet róla, hát báványimádás, most akkor döntsd el, hogy vagy az élő Isten, vagy a báványok. Igen ám, de erre ez az ember nem volt felkészülve. Ez nem tudta még elképzelni, hogy milyen megoldás lehet erre a problémára. Mondhatta volna azt is, hogy hát ez nem probléma, tedd nyugodtan. Na de hát nem így lett volna, nem ez az igazság. Bibliai alapon nem mindegy, hogy az ember az élő Istennek a tisztelője, vagy pedig báványisten tiszteletet gyakorol. És a próféta ennyit mondott neki, eredj el békességgel. Nem mondta neki azt, hogy tedd, mert helyes. Nem mondta neki azt, hogy ne tedd, mert helytelen. Csak annyit mondott neki, eredj el békességgel. Menj el, és tedd azt, amiben békességed van. És ne tedd azt, amiben nincsen békességed. Pál apostol így fogalmazta meg a saját életének a hitvallását, én ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Vagyis, hogy nyugodt lelkiismerettel, békességben éljem az életemet az Istennel, az Isten előtt és az emberek előtt. Hogy nyugodt lelkiismerettel tudjak élni. Eredj el békességgel. Tehát az Isten országának a megközelítésében ez a békesség, ez egy fontos jelző szerepet tölt be, jelző rendszer szerepet tölt be. Amikor egy embernek a hitéletéből hiányzik a békesség, és hiányzik az öröm, akkor az azt mutatja, hogy valami nincsen rendben az ő hitéletében, hogy valami hiányzik az ő hitéletéből. Vagy az Istennel való rendezett viszony hiányzik az ő életéből, vagy az Istenbe vetett bizalom hiányzik az ő életéből. Vagy van valami bűn, amivel nem akar szembenézni, nem akar szakítani vele, és a lelkiismerete jelzi, ezért megfosztja a békességtől, vagy hiányzik az a felszabadultság, amit egyedül az Istennel való közösség és az Istenbe vetett bizalom adhat meg az embernek az élet terhei és viharai. Ezért fontos tehát az, amit Pál apostol mondott, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás, hanem igazságosság. Onnan megközelíteni az Istennel való kapcsolatot, hogy az mi legfontosabb kérdésünk, hogy az Istennel rendezett legyen a viszonyunk, és az Isten meg tudjon változtatni, át tudjon formálni bennünket. Mindeközben békességet nyer az ember, amely jelzi, hogy hogy áll az Istennel való kapcsolata, és a Szentlélek által való öröm. A harmadik dolog, amire felhívja az apostol a figyelmet, hogy ez nem emberi produktum. Sem az igazság elnyerése, sem a békesség nem az ember munkájának az eredménye. Természetesen kell hozzá az ember bizalma az Isten iránt. Természetesen kell hozzá az ember akarata, mert az emberi akarat együttműködése nélkül az Isten nem fog megváltoztatni bennünket. De a keresztény élet az egy csoda. Napról napra, percről percre csodák. Csodák sorozata. Csoda, mert az ember nem láthatja meg az Isten országát, csak ha a Szentlélek átformálja a gondolkozását, átformálja az értéklendjét. Egyedül az Isten tudja elvégezni azt, hogy egy ember gondolkodása gyökeresen megforduljon, és a szívében mércévé váljon az Isten beszéde, az Isten törvénye. Ezért ezt a Szentlélek munkálja az emberben. A Szentlélek által való öröm ennek a munkának az végeredménye. Másrészt, ugye idézzük csak fel, hogy a 7.-8. fejezet gondolata miről szólt. Azt mondja az apostol a 6. fejezetben, hogy ahhoz, hogy egy ember élete megváltozzon, hogy az Isten szolgája legyen, és ne a bűn szolgája, ahhoz az emberi odaszánásra van szükség, az ember akaratára van szükség. A 7. fejezetben azt mondja, hogy de ez kevés. Az ember akármennyire akarja a jót, képtelen a maga erejéből megcselekedni. És a 8. fejezetben azt mondja, hogy az Isten siet az ember segítségére, hogy amikor az ember odaszánja az akaratát,
akkor az Isten ad erőt, hogy az ember engedelmeskedni tudjon. És amikor ez megvalósul, amikor a Szentlélek jelen van egy ember életében, és csodát tesz pillanatról pillanatra, hogy ne az emberi természet uralkodjon, hanem az Isten akarata érvényesüljön, és az valósuljon meg. Amikor ez a csoda megvalósul, akkor jött el az, hogy Szentlélek által való öröm. Ekkor az ember felszabadultan örülhet, az Istenben való bizalmat meg tudja élni, hiszen már nem engedetlen az Isten iránt, hanem az Istennek engedelmes életet él. Az Isten országának ez a lényege, a lelki átformálódás, az Istennel való valódi közösség, az engedetlen emberből engedelmes emberré váló élet. Aki nem innen közelíti meg az Isten országát, akár onnan közelíti meg, hogy én milyen előnyöket nyerhetek, ha az Istenhez közeledek. Akár onnan közelíti meg, hogy én mit tegyek, hogy üdvözülhessek, akkor céltévesztett. Nem jó oldalról közelítette meg az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatot a megváltás oldaláról lehet megközelíteni, a bűnrendezés, a bűnből való szabadítás oldaláról lehet megközelíteni, és amikor egy ember innen megközelíti, akkor annak az a jellegzetessége, hogy békessége van, és reménysége van, örömmel teli reménysége van, és ez az, ami sugárzik az életéről, és ez az, amit továbbadhat. Így folytatja az apostol, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Tehát aki így szolgál a Krisztusnak, aki a Krisztust azért keresi, hogy megszentelje őt a Krisztus, hogy békeszövetségben legyen vele, hogy a belévetett reménységben örvendezni tudjon, hogy a Szentlélek teljesen birtokba vegye az életét, és az Isten felszabadító kegyelme nyomán igazi öröm legyen az életében. Aki így szolgál az Istennek, aki ezeket a harcokat harcolja, az az Isten előtt szent áldozat. Így mondja az ige, hogy aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek. Itt az a kifejezés van, amit az áldozati rendszerben az Istennek tetsző áldozatra használ. Az Istennek kedves áldozat, az Istennek tetsző áldozat. Az Isten nem mást kér az embertől, mint ezt, hogy engedje, hogy az ember életét átformálja a Szentlélek által. Engedje, hogy az ő igazságát elnyerje az ember, hogy fogadja el az Istentől a kegyelmet és az igazságot, az igazság bővölködő ajándékát, ahogy fogalmazott az apostol. Tehát az Isten előtt ez az Isten tisztelet, kedves, ahogy Jézus is fogalmazott a samáriai asszonynak, amikor azt mondta, hogy bizony mondom néktek, eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az Istent, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, szent lélek által és igazság által imádják, és az Isten ilyeneket keres imádójul. Az Isten azokat az embereket keresi, azokban az emberi életekben gyönyörködik, amely életek átformálódni vágyódnak, a bűntől megszabadulni vágyódnak, és az emberek előtt megpróbált, az emberek előtt kipróbált. Ezt mondja még hozzá az apostol, és itt idézném vissza azt is, hogy ne káromoltassék azért a ti javatok. Egyik oldalon azt mondja, hogy azok, akik az igazság, a békesség és a Szentlélek által való öröm útján járják az Istennel való kapcsolat útját, azok az emberek előtt is kipróbáltak, az emberek előtt is tetszésre találnak. Akik pedig úgy járnak, hogy szabad, nem szabad. Én megtehetem ezt, mert nekem jogom van ehhez. Vagy aki azt mondja, hogy ezt én nem szabad, ez tisztátalan, ezt meg szabad, és ebben őrlődik állandóan. Azok pedig azt mondja, hogy ne káromoltassék a ti javatok. Amikor azt látja, hogy kicsinyes, szűkkeblű bírálgatás, szeretetlenség, szabadosság, vagy éppen farizeusi vallásosság jellemző, az emberek ettől joggal undorodnak meg. Ugye a második fejezetben is azt mondta az apostol, hogy az Isten neve ti miattatok káromoltatik a pogányok között. Az emberek nem ilyen jellegű vallásosságra vágyódnak. Az embereknek szükségük van arra, hogy békességet tapasztaljanak. Felfigyelnek arra, amikor valakinek békessége van nehéz körülmények között is az életben. Felfigyelnek arra, amikor valaki tud reménykedni, tud bizakodni, sőt, tud örömmel bizakodni akkor, amikor látszólag erre nincsen oka. És keresik a forrását.
Keresik azt, hogy hogy lehet, hogy ez az ember így tud viselkedni. Mi a titka annak, hogy így tud élni? Honnan származik a nyugalom és a békesség az ő életében? Igen, azok az emberek lesznek, azok a hívő emberek lesznek az emberek előtt is kipróbáltak, hitelre méltóak, megbízhatóak, akik így keresik az Isten országát, akik a megváltozás miatt keresik az Istent, akik jobbá akarnak formálódni, de nem a saját cselekedeteikkel, nem magukat akarják megváltoztatni, hanem akik az Istennel való közösségben elfogadják mindazt, amit az Isten tesz értük, ahogyan az Isten formálja az ő életüket. Felelőssége van a hívő életnek. Meg lehet gyűlöltetni az Isten útját, szembe lehet fordítani az embereket Istennel, mert nem azt fogják mondani, hogy XY ilyen. Esetleg azt fogják mondani, hogy X egyház ilyen. És azt szinte biztos, hogy fogják mondani, hogy hát ha ilyen az Isten, akkor köszönöm, nem kérek belőle. A másik oldalon pedig vonzóvá lehet tenni az Isten útját, mert melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy meg tudja tenni azokat a nemes dolgokat, amikre lelke legmélyén vágyik. Melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy ne az indulatok, ne az önzés uralkodjon rajta, hanem szeretetben tudjon élni a környezetével. Melyik ember az, aki nem vágyik arra, hogy igazi békességet tapasztaljon az életében, hogy maradandó öröm legyen az osztály része, és így vonzóvá lehet tenni az Isten útját. Így lehet azt mondani, hogy mi a ti isteneteknek akarunk szolgálni, így eljuthatnak oda emberek, mert itt van az Isten, épp hogy csak nem látszik, mert ti valóban az igaz Istennek, az élő Istennek a szolgái vagytok, mert az életetek bizonyítja ezt. Súlya van tehát annak, hogy emberek hogyan viselkednek egymással, súlya van abban a szempontból, hogy le lehet rombolni a Krisztus munkáját emberek életében, személyesen is, hogyha helytelenül viszonyulnak hozzájuk. Le lehet rombolni az Isten munkáját mások életében azzal, amikor látják két hívő embernek a perpatvarát, két hívő embernek a helytelen kapcsolatát. Meg lehet vonzóvá tenni, amikor látják a szeretet közösséget, és amikor látják az emberi életből kiáradó békességet és reménységet. Tehát azt mondja, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, tetsző a szolgálata az Istennek, ezt a szolgálatot tudja az Isten elfogadni, ez kedves ő előtte, és az emberek előtt kipróbált, megbízható, hitelre méltó a kereszténysége. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Ne roncsd le az ételért az Isten munkáját. Ugye ez az összegzése tehát ennek az első szakasznak, hogy az ember ítélje meg, hogy mi az, ami rombol, és azt ne tegye, és ítélje meg, hogy mi az, ami építő, és arra pedig kötelezze el magát, hogy amit megértettem, hogy használ, amit megértettem, hogy építi a másik ember életét, arra szánjam oda magamat, hogy az Isten rajtam keresztül áldást tudjon árasztani arra az emberre is, és azokra is, akik mindezt pedig szemlélik a környezetben, akik mindennek tanulj a környezetben. Ezután az apostol a 20. vers következő részétől egy újabb gondolatról fog beszélni. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Ugye visszatér ahhoz a gondolathoz, ami a tiszta-tisztátalan kérdéshez kapcsolódik, és azt mondja, hogy minden tiszta ugyan. Ez a helyzet, amiről itt beszél, ez egy olyan kérdés, amit bibliai alapon nyugodtan semlegesnek tekinthetünk, amit ki a maga életében kell, hogy megítéljen. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Tehát az, hogy tiszta vagy tisztátalan, ez azon fog múlni, hogy a saját belső mércéje hogyan jelez, hogy az a tekintély, amire tekint, az a tekintély mit mond erről. De most itt az apostol már másról fog beszélni. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, amit a lelkiismeretünk jelez?
Mit tegyenek ebben a helyzetben, ki alkalmazkodjon? Azok, akik úgy gondolkoznak, hogy minden tiszta, nyugodtan elfogyaszthatom, nem kell problémát csinálnom belőle, mert ez az Istennel való szeretet közösségemet nem érinti, mert nem bűn kérdéséről van szó. Mert nem leszek kedvesebbé az Isten előtt, ha elfogyasztom, és nem leszek kevésbé kedves az Isten előtt, ha elfogyasztom. Nem érinti az Istennel való kapcsolatomat. Most akkor éljek a szabadságommal, és egyem meg csak azért is. Vagy kövessem azoknak a példáját, akik megeszik, noha én esetleg nem enném meg, mert nem lenne nyugodt a lelkiismeretem tőle. Mit tegyen az ember az ilyen helyzetben? Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással leszi. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Az apostol nagyon világosan foglal ebben a kérdésben állást, így lehetne megfogalmaznunk, hogy az ember ne tegye meg azt, amit a lelkiismerete elítél. Akkor se tegye meg, ha nem jól működik, ha erőtlenül működik a lelkiismerete, és nem kéne jeleznie. A lelkiismeret szempontjából teljesen közömbös kérdés, hogy egy olyan dologban nem hallgat rá az ember, amiben helyesen jelzett, vagy egy olyan dologban nem hallgat rá, amiben tévesen jelzett. A lelkiismeret egy jelzőrendszer, és hogyha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik, akkor saját magának árt az ember. Rossz annak az embernek, aki botránkozással leszik. Hogyha az ember nem tudja az igazság fényében átvilágítani azt a helyzetet, és más mércére jutni, akkor nem helyes, ha meggondolás nélkül, átformálás nélkül, a lelkiismeret szavának a megváltozása nélkül mégis megtesz valamit. Mert ezzel gyöngíti azt a jelzőrendszert, amelyen keresztül az Isten az ember életét vezetni akarja. Az isteni vezetést az ember úgy nyeri el, úgy ismeri meg, hogy először megismeri azt, hogy az Isten hogyan szól hozzá, amikor a bűn és az engedelmesség kérdésében megszólítja az embert. Jeremiás próféta könyve 31. fejezete tesz erre utalást, amikor azt mondja, hogy ez lesz az új szövetség, amelyet kötök, hogy az én törvényemet az ő szívükbe helyezem, az ő bensőjükbe írom be, és ezután azt mondja, hogy nem tanítja többé senki fele barátját, sem atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, mert megbocsátom az ő bűneiket. Az Istent, az Isten vezetését tehát úgy ismeri meg egy ember, hogy megismeri, hogy az Isten beszéde hogyan szólítja meg a lelki ismeretét, és a lelki ismeret hogyan jelez, hogy ez helytelen, ez pedig helyes. És ezen keresztül megismeri a hozzászóló Isten hangját, megismeri, hogy az Isten hogyan szól az emberhez, és egy idő után, amikor az ember hallgatott a lelkiismeret szavára, engedte, hogy az Isten szembefordítsa a bűnnel, és megtisztítsa az életét, egy idő után az Isten már nem csak abban fog hozzászólni, hogy ez helyes, ez helytelen, hanem abban is, hogy erre menjél, vagy arra menjél. Ez már nem helyes, helytelen kérdése. Ez már nem az, hogy szabad, nem szabad, hanem az, hogy az Istennek van egy terve, és szeretné ezt a tervet feltárni. Szeretné megismertetni, megértetni az emberrel. Amikor az Isten hozzánk szóló szavát úgy értjük meg, úgy ismerjük meg, hogy először megismerjük a lelkiismeretünkön keresztül szóló Istent. Mert a Szentléleknek a munkája és a lelkiismeretnek a munkája igen nehezen szétválasztható. Mondhatnám így is, hogy a Szentlélek a megtisztított lelkiismereten keresztül szól az emberhez. A Szentlélek az, aki vezetni akarja az ember életét, de hogyha az ember a lelkiismeretét tönkreteszi, azt a finom belső jelzőrendszert tönkreteszi, akkor a Szentlélek nem tudja vezetni az embert belülről. Lehet, hogy tudja kívülről, ostorral, kötőfékkel, kantárral, zablával, tudja az élet nehézségein, problémáin keresztül,
de az Isten a szemeivel akarja tanácsolni az embert. Az Isten belülről akarja vezetni az embert, benső bizonyossággal, halk és szelíd hanggal akarja vezetni az embert. Rossz annak az embernek, aki botránkozásra leszi, tehát aki a saját lelkiismerete ellenére cselekszik, még akkor is rossz, ha a lelkiismeretének nem kéne jelezni ebben a kérdésben, mert egyébként tiszta dologról van szó. Tehát az az ember,

Változás, ez az átformálódás nem következik be a lelki ismerete működésében, akkor rossz neki, ha mégis alkalmazkodik, mert vagy kárhoztatni fogja a másikat, elítélni fogja, amit tett, vagy pedig, és ez a rosszabb, saját maga megtesz a saját lelki ismerete ellenére dolgokat, és ezzel az Isten munkáját rombolja le az életében. Ezzel azt gátolja, hogy az Isten békességét, a békeszövetséget átélhesse, ennek az embernek állandó lelkiismeret furdalása lesz, gyötrelme lesz, ez az ember el fog szakadni az Isten kegyelmének való örvendezéstől, és egy félénk, állandóan bizonytalankodó, az Isten kegyelmében bizonytalan ember ré fog válni. Ezért. Mert a lelkiismerete szavára nem hallgatott. Rossz tehát annak az embernek, és én senkinek nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy hagyja figyelmen kívül a lelkiismerete szavát. Nem tudom azt mondani, hogy fogadjuk el azt az emberi álláspontot, hogy túl lelkiismeretes vagy. Nem lehetünk elég lelkiismeretesek az életben. Lehet, hogy rosszul működik a lelkiismeretünk, de túl lelkiismeretesek, túlzottan nem hallgathatunk a lelkiismeretünk szavára. Mindig fenyeget az a veszély, hogy inkább elnyomjuk, hogy inkább figyelmen kívül hagyjuk. Így viszont az Isten munkáját fenyegeti veszély az életünkben. Ugyanakkor Pál apostol azzal folytatja, jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Tehát míg az előző csoport számára kifejezetten káros, hogyha úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a lelkiismeretük szavát, addig a másik csoportról elmondhatjuk, hogy semmi hátrány nem éri őket, sőt, jó, hogyha figyelemmel vannak a többiekre, és alkalmazkodnak hozzájuk, noha szabadok lennének arra, hogy megtegyenek valamit. Tehát egy ember számára semmi hátrány nem származik abból, ha önmagát megtartóztatja, és a saját kívánságait, hogy így mondjam, a saját szabadságával nem él, noha élhetne. De jó az embernek, ha önmegtartóztatást, önuralmat gyakorol, lemondást gyakorol a szeretet jegyében. Ez nem, hogy káros lenne, nem, hogy megfosztja valamitől, ami miatt boldogtalan lesz egész életében, és valamit elveszít, ami nélkül nem teljes az élete, hanem arról van szó, hogy neki jó. Mert az embert építi, amikor gyakorolja azt, hogy ne önző szemlélettel élje az életét. Ne úgy gondolkozzon, hogy mit érdekel engem a másik ember, ki foglalkozik vele, hanem amikor eljut oda, hogy igenis fontos a másik embernek az építése. Fontos, hogy ne tegyek olyat, amivel rombolom az életét, és fontos, hogy megtegyem azt, amivel építem az ő életét. Ez nem, hogy árt az embernek, ez jó neki. Mert a másik ember szolgálatában, amikor az ember a szeretet útját járja, akkor az neki a legjobb. Akkor ez annak az embernek a legjobb, aki ezért lemondást gyakorolt, aki ezért többletutat vállalt, aki ezért többletterheket vállalt. Ez annak az embernek jó, mert szeretetet adni jó az életben. Erre vagyunk teremtve. Ez a mi rendeltetésünk. Ekkor kerültünk a helyünkre. Tehát az egyik oldalon rossz. Rossz. És azt mondja, hogy aki kételkedik, ha eszik, ha belső őrlődéssel eszik, akkor saját magának árt az ember leginkább. És ne tegye ezt az ember. Rossz neki, ha ezt teszi. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy jó az embernek, ha a szeretet útját járja. Jó az embernek, ha a másik javát tartja szem előtt, és kész önmagát megalázni, kész önmagát korlátozni, kész a saját énjét letenni, és nem élni a szabadságával a másikért. Mert tekintettel van a másik lelkiismeretére, mert tekintettel van arra, hogy mi építi a másikat. Ez jó, mert építi az ő jellemét, nemesíti az ő jellemét, és boldoggá teszi, mert szeretetben járni az egyúttal a boldogság útját is jelenti az ember számára. Még egy dolgot viszont hozzáfűz ennek a csoportnak tanácsként az apostol, te néked hited van. Tehát hitben erősekhez szól. Tartsd meg magadban az Isten előtt. Nem kell az embernek a hitével kérkedni, nem kell azt mutatni mások előtt, de szükség van a hitből fakadó cselekedetekre. Szükség van arra, hogy az ember ne tegyen semmi olyat, amiben a másik erőtelen, vagy amivel megbotránkoztatna, amivel csapdát állítana fel neki. De nem kell, hogy a maga hitét előtérben tartsa, nem kell, hogy erre hivatkozzon.
Elég, hogyha

az ember hisz. Elég, hogyha az ember az Istennel elrejtett közösségben van. És boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Örüljön annak, hogy az Istennel való közösséget megélheti így, hogy jó lelki ismerettel, az Istennel való béke szövetségben, az Istennel való szeretet közösségben lehet. Boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy én úgy járok az Istennel, hogy elmondhatom, hogy teljes szívemből őt szeretem és őt szolgálom. Akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy langyos keresztény, akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy csak félig adta át a szívét az Istennek, akit a lelkiismerete nem vádol engedetlenséggel, boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Aki úgy élheti meg az Istennel való szeretett közösséget, hogy abban nincsen lelkiismeret furdalása, nincsen bűntudata, nincsen háborgása lelkében, hanem teljessé lehet az Istennel való közösség az életében. Ez boldogság. Az embernek ezt a boldogságot az Isten meg akarja adni, de ez a boldogság nem azon az úton érhető el, hogy az ember a hitével kérkedik, nem azon az úton, hogy az ember arra hivatkozik, hogy ő hitben mi mindent megharcolt már és mit ért el, hanem azon, ha megéli a hitét abban, hogy az igazságot keresi, az Istentől jövő igazságot keresi, az Istennel való békeszövetségre törekszik, a Szentléleknek a munkájára nyitott, és követi a lélek szavát, és ennek eredményeképpen válik örömtelivé az ő keresztény élete. Ennek az eredménye az örömteli keresztény élet. A másik oldalon pedig rossz az embernek, hogyha belső bizonytalansággal, kételkedéssel, őrlődéssel éli a hitéletét. Nem... Másik levélben azt mondja az apostol, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak e világi életben reménykedünk a Krisztusban. Hogyha nem lehet reménységünk az örök életre nézve, Krisztus eljövetelére nézve, és az apostol így foglalja össze, hogy mindez miért van? Mert nem hitből teszi, és ami pedig hitből nincs, bűn az. Egyrészt konkrétan van ennek egy értelme itt, ez pedig az, hogy amikor egy ember úgy teszi meg, úgy eszi meg a bálványnak áldozott húst, vagy úgy nem ünnepli meg az ünnepnapot, hogy közben belül őrlődik, akkor ez ugye nem hitből fakad, és önmagának árt, és ezzel vétkezik az Isten ellen, hogy elszakad az Istentől, az Istennel való közössége tönkre megy, rámegy az Istennel való közössége arra, hogy nem engedelmeskedik a saját mércéjének. Ugyanakkor ezt a mondatot, ezt nyugodtan kitágíthatjuk a római levél fényében, hiszen elmondhatjuk azt, hogy az ember saját magából nem tud igazságot kipréselni. Az ember, amikor magára marad, amikor a saját cselekedetét cselekszi, akkor ez szükségszerűen összekapcsolódik az emberi önzéssel, az emberi önigazolással. Ha jól emlékszem, Luther mondta azt, aki volt az, aki így fogalmazott, hogy az embernek a legnemesebb cselekedetei is tündöklő vétkek az Isten előtt. Ami jó dolgainkat is átitatja az emberi önzés, az emberi büszkeség, egyetlen egy esetet kivéve, hogyha az Isten iránti szeretetből fakadnak. Hogyha az Isten iránti szeretetből fakad, hogyha az Isten szeretetére válaszként fakadnak a cselekedetek, akkor azok megtisztított cselekedetek. Az Isten szerelme, az Isten szeretete, a Krisztus megtisztítja az ember szívét, és ezek a cselekedetek tiszták az Isten előtt. Ami nem az Istennel való közösségből fakad a mi életünkben, legyenek azok vallásos cselekedetek, legyenek azok nemes karitatív cselekedetek, ami nem az Isten iránti szeretet kapcsolatban születik meg, az Istennel való közösségben születik meg, abban biztos, hogy ott van az önzés. Egyedül az tiszta, és az felel meg az Isten igazsága mércéjének, ami hitből fakad, ami az Istennel való közösségből születik meg. Amikor egy ember az Istenben bízik, az Istentől várja a megoldást, és az Isten akaratát követi, az az, ami valódi igazság. Ez az, amit az Isten megtisztíthatott az önzéstől. Röviden tehát úgy foglalhatnánk össze, hogy az apostol két nagyon fontos tanácsot adott ebben a szakaszban.
Az egyik tanács az, hogy ítéljük meg az élethelyzeteket, ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk az élethelyzeteket, ítéljük meg, méghozzá abból a szempontból, hogy mi az, ami árt, és mi az, ami épít. Ami árt, azt ne tegyük, amiről felismerjük, hogy rombolja a másikat, azt ne tegyük, ami pedig épít, arra törekedjünk, azért küzdjünk, azért tegyünk erőfeszítéseket, és jó az embernek, hogyha vállalja ezt a küzdelmet, ez a másik gondolat, semmi hátránya nem fog származni az embernek, ha önmagát korlátozza azért, hogy a szeretetet gyakorolja, viszont az Istennel való kapcsolatának az alapjait támadja meg az, amikor az ember a lelkiismerete szava ellenére belül őrlődve tesz meg bármilyen meggondolásból is valamit a hit életében. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a szakasz most így véget ért. A 15. fejezet 13 versét, első 13 versét fogjuk venni, ami ennek a gondolati szakasznak a lezárása lesz, kitekintés arra, hogy Krisztus milyen példát mutatott erre a magatartásra, amit itt az apostol megfogalmazott.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a római levélnél, keressük ki a római levél 15. fejezetét, és olvassuk fel először, utána gondoljuk végig, beszéljük meg az első 7 verset. A római levél 15. fejezetének az első 7 versét olvasom. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak rám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, a római levél egyik legértékesebb szakaszát olvastam fel most ebben a 7 versben. Ha közvéleménykutatást tartanánk, hogy kinek melyik rész a legértékesebb a római levélből, lehet, hogy kevesen jelölnék meg ezt a 7 verset. Van, aki azt mondaná, hogy a hitáltali megigazolásról szóló rész számára a legértékesebb. Van, aki az első fejezetet jelölné meg, abban is azt a verset, hogy nem szégyellem Krisztus evangéliumát, Istennek hatalma az minden hívő üdvösségére. Ismét mások más szakaszt jelölnének meg. Én szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a 7 verset. Azon belül is a 7. verset, a legutolsó verset, amit olvastam. Fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem egyszerű dolog a befogadás képessége. Legalábbis az a befogadás, ahogyan Krisztus fogadott be bennünket. Mert valamilyen befogadási képességgel mindenki rendelkezik. A világon élő minden ember gyakorolja a befogadás képességét, de mondjuk azt, hogy ez nem Krisztus befogadási képessége, nem Krisztus befogadó készsége, hanem másként fogadja be a világ az ő barátait, az ő társait, és másként Krisztus azokat, akik rászorulnak arra, hogy vele együtt legyenek. Az emberi és az isteni befogadó készség és képesség az különbözik egymástól, és nekünk az isteni befogadó készséget, Jézus Krisztus által bemutatott befogadó képességet kell kérnünk, elfogadnunk, gyakorolnunk itt a gyülekezetben is, és a tágabb környezetben is. Sajnos tényként kell megállapítani, hogy az egyházban és a gyülekezetben legtöbbször az emberi befogadó képességet gyakoroljuk. Nem azt, amiről így szólt Pál apostol, hogy amiképpen a Krisztus is befogadott bennünket. Szeretném elmondani a határköveit először is annak a befogadó képességnek, amit a világ gyakorol, és amelyet olyan természetes módon nyilvánítunk ki mi is az emberi kapcsolatainkban. Milyen határkövei vannak ennek a befogadó képességnek? Hát elsőnek megjelölném a szimpátiát, a kedvességet. Könnyen befogadjuk azokat az embereket, akik számunkra szimpatikusak, akik számunkra kedvesek, mert azonos karakterrel rendelkeznek, mint mi. És egy törvényszerűség az, hogy a hasonló a hasonlóhoz vonzódik,
És akkor, amikor emberi kapcsolatainkban megnyilvánul az, hogy kit fogadunk el, és kit nem, ki az, aki számunkra szimpatikus, ki az, aki taszító, a befogadó képesség szempontjából, akkor legtöbbször ez érvényesül, hogy milyen jellemmel rendelkezik, mennyire befogadható az ő megnyilvánulása számomra. De az is előfordulhat, hogy nem hasonlít az ő karaktere, az ő megnyilvánulása az én megnyilvánulásaimhoz. Lehet, hogy valami olyan tulajdonsága van, ami különbözik az enyémtől, én is szeretnék olyan lenni, szeretnék olyan vagány lenni, mint ő, de félénk visszahúzódó a természetem, és ezért szívesen tartózkodok az ő jelenlétében, és szívesen barátkozok vele. Ez tehát az emberi befogadó képesség egyik oszlopköve, hogy be tudjuk-e fogadni a másikat, hogy mennyire szimpatikus, mennyire kedves számomra az ő megnyilvánulása. A másik szintén nagyon fontos dolog, amit megfigyeltem ezen a területen, hogy annak a személynek, akit én nekem el kellene fogadnom, annak igaza van-e? Nagyon fontos dolog. És ez általában határkő is szokott lenni, hogyha szerintem igaza van, akkor könnyen el tudom fogadni, ha nincs igaza, akkor számomra nem elfogadható és nem befogadható. Erre majd később szeretnék még visszatérni, és szeretném megemlíteni a harmadik, nagyon emberi kritériumot a befogadás vonatkozásában, és ne sértődjünk meg rajta, de emberek vagyunk, ez is nagyon sokszor megnyilvánul a mi befogadó képességünkben, hogy milyen érdekem fűződik hozzá, hogy el tudom fogadni a másikat. A rövid vagy hosszú távú érdekeimet nem sérti-e a vele való kapcsolat. Ezek tehát az emberi befogadó készség és befogadó képességnek a határai, kritériumai. Ezeket azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy hasonlítani tudjuk a Krisztus befogadásához. Mert Pál apostol arra szólítja fel a római gyülekezetet, hogy tanulják meg a Krisztus befogadását, és sajátítsák el, kérjék el az Istentől. És hogyha elkérik, akkor használják. Minden levélben, minden újszövetségi levélben feltárul annak az adott gyülekezetnek a gyengéje. Én azt állapítottam meg a római gyülekezetről, hogy a római gyülekezetnek ez volt a gyengéje. Hogy nem tudták gyakorolni a befogadás képességét egymás iránt. És az a gyülekezet, amelyikben meghasonlás van, ahol a gyülekezeti tagok nem tudják egymás iránt gyakorolni a befogadás képességét, vagy az az egyház, amely tagjaiban nem tudja gyakorolni egymás tagjai között a befogadás képességét, az teljesen alkalmatlan arra, hogy befogadja a kívülállókat, befogadja azokat, akik most ismerkedik meg az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és így Sátán eléri a célját, és nem tudja a közösség hatatosan hirdetni az evangéliumot, erővel hirdetni az evangéliumot. Engedjétek meg, hogy mielőtt a szöveget alaposabban átnézném veletek együtt, néhány mondatot szóljak a római gyülekezetről. Ha végigolvassuk a levelet, kiderül belőle, hogy Pál még nem járt Rómában. A harmadik misszió útja vége felé írta ezt a levelet, akkor, amikor tervezte, hogy majd elmegy Spanyolországba, Hispániába, le is írja ott a levélben, hogy az a szándéka, hogy úgy megy el majd Hispániába, Spanyolországba, hogy úgy bejti Rómát, és megismerkedik a római gyülekezettel, hogy egymás hite által épüljenek. Nagyon sok gyülekezetet Pál apostol alapított, a római gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Viszont a 16. fejezetből kiderül, hogy nagyon sok rokona élt ott, nagyon sok ismerőse, barátja, akikkel együtt dolgozott,
misszió útjai során, tehát nem volt számára ismeretlen a római gyülekezet, de személy szerint még nem járt ott. Így utólag visszatekintve, ismertve az apostolok cselekedete leírását, egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy Pál apostol ezt eltervezte, elment Rómába, és megismerte a római gyülekezetet, de nem úgy, ahogy ő ezt eltervezte, mert a harmadik missző útja végén, amikor felvitte az adományokat Jeruzsálembe, akkor őt fogságba ejtették, és jóval később, mint rabot, fogolyt vitték el Rómába. A római gyülekezetről is hadd mondjak néhány mondatot. A római gyülekezet az eredetileg egy heterogén gyülekezet volt, és hogyha most a témánknál akarunk maradni, akkor szeretném elmondani, hogy a befogadó készség szempontjából egy óriási problémát jelentett az, ez a heterogén állapot, hogy részben zsidó keresztényekből állt a római gyülekezet, részben pedig pogány keresztényekből. Hogyha olvasok a római levélnek az első két fejezetét, bocsánat, az első három fejezetét, rögtön kiderül belőle, hogy Pál apostol nagyon részletesen foglalkozik ezzel a témával, hogy most pogány keresztények, zsidó keresztények, van-e elválasztó vonal, nincs elválasztó vonal, hogyan kell befogadni egymást, és mi az, ami segít a másiknak az elfogadásában. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami időlegesen megoldódott ugyan, a történelem rajtuk kívülálló okok miatt homogénné vált a római gyülekezet, mert Claudius császárnak volt egy olyan rendelete, és ez nem a keresztények miatt volt, hanem általában a zsidók miatt, hogy kitiltották a zsidókat Rómából, tehát akik származás szerint zsidók voltak, és így a zsidó keresztényeknek is el kellett hagyniuk Rómát. A keresztény gyülekezet homogénne vált egy időre, csak pogány keresztényekből állt a gyülekezet. De hát egy problémát nem így kell megoldani, hogy eltávolítjuk azokat, akik nem tudják elfogadni a másikat, hanem úgy, hogy elvesszük az Úr Jézus Krisztustól a befogadás képességét, a befogadás készségét, és megtanuljuk, és gyakoroljuk azt. Idővel azután a zsidó keresztények visszatérhettek a városba, és így már heterogénné vált újból a római gyülekezet, de akkor már a zsidó keresztények kisebbségben voltak, de ez ettől még nem oldódott meg így a probléma. A probléma igazi megoldása az, hogyha megtanuljuk becsülni a másiknak az értékeit, és Krisztus megváltott gyermekeiként tekintünk azokra a testvéreinkre is, akik emberi mérték szerint nem befogadhatóak, mert vagy nem szimpatikusak, vagy nincsen igazok, vagy pedig sértik az én érdekeimet. A másik ilyen probléma a római gyülekezetben az volt, hogy a 14. és a 15. fejezetet végig gondolva voltak olyan testvérek, akiknek nem volt igaza, vagy kicsit visszamaradtak a hit gyakorlásában. Pál apostol is nagyon szépen, nagyon finoman mondja, hogy erőtlenek a kereszténységben, erőtelenebbek, mint én vagyok. Hát kik a hitben erősek, és kik a hitben erőtelenek? Hitben erősek, akiknek igazuk van, és akik meg tudják valósítani a felismert bibliai igazságot. A hitben erőtelenek pedig azok, akik vagy nem jutottak el még arra a szintre, amilyen szinten én állok, vagy az erős hitűek állnak, vagy bizonyos dolgokban nincs igazuk. És Pál apostol foglalkozik ezzel a kérdéssel, most nem akarom részletezni, egyéni olvasmányainkban érdemes végig olvasni a 14. 15. fejezetet, a Korintusi levél is foglalkozik ezzel a témával, hogy akkor és ott, abban a helyzetben kik azok, akik hitben erősek, kik azok, akik hitben erőtlenek. Minden esetre így kezdi a 15. fejezetet Pál apostol, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozunk, és
ne magunknak kedveskedjünk, tartozunk. Nem akarom, hogy bárki is felemelje a kezét, de csak költői kérdésként mondom el, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik adósok, akiknek van tartozások a valamelyik bank felé, vagy esetleg hittestvéreik felé. Biztos, hogy vannak. Ilyen nagy közösségben, mint a győri gyülekezet, a számok törvénye alapján biztos, hogy akad, akinek van adóssága, van tartozása. Mindannyian adósok vagyunk az Isten felé, az egyértelmű. Lehet, hogy egymástól is kérünk kölcsön, lehet, hogy banki adósságunk van. Egy biztos, hogy a tartozás, az adósság az egy nagyon nyomasztó érzés annak, aki az adósság csapdájában van. Ez egy feszültséget, egy belső feszültséget jelent, amely akkor oldódik fel, amikor a tartozás kiegyenlítést nyer, amikor az adósság megszűnik. Ma különösen azok, akik deviza alapú kölcsönt vettek fel, és megváltoztak a gazdasági, politikai körülmények, nagyon kényelmetlenül érzik magukat, hogyha nem tudták visszatörleszteni az adósságokat. És igazából ez a rossz belső érzés akkor szűnik meg, hogyha a tartozás megszűnik. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, hogyha konfliktus helyzet van a gyülekezetben, vagy az egyházban, akkor egy tartozás alakul ki. És érdekes módon nem azok az adósok, akik rosszat cselekedtek, vagy hitben erőtelenek, hanem azok az adósok, akik hitben erősek. Akik úgy gondolják magukról, hogy nekik van igazuk abban az adott konfliktus helyzetben. Legyen az akár bálványáldozati hús fogyasztásának, vagy nem fogyasztásának a kérdése, vagy bármilyen megosztó tényező. Akkor és ott, abban az időben a zsidó-keresztény, pogány-keresztény, körülmetélkedés, körül nem metélkedés, részvétel a ceremóniákon, rész nem vétel a ceremóniákon, nagyon sok olyan dolog volt, ami megosztó tényező lehetett, ami vitakérdés volt. Most tulajdonképpen nem az a célunk és feladatunk, hogy kielemezzük, hogy akkor és ott kinek volt igaza. Valamelyiknek lehet, hogy igaza volt. Pál apostol viszont azt mondja, hogy a hitben erősek, azok adósságot halmoznak fel, méghozzá az Úr Jézus Krisztus magatartása miatt, mert az Úr Jézus Krisztus nem azt vizsgálta, hogy kinek van igaza az Isten-ember konfliktusban. És hogyha azt érvényesítette volna, akkor az emberek számára nincs üdvösség. Pál apostol azt mondja a római gyülekezetnek, hogy az Isten az egyházat azért alapította, hogy az üdvösség jó hírét, lehetőségét eljuttassák az emberekhez, nem pedig azért, hogy kinyilvánítsák azt, hogy mi az igazság, és az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Tényleg az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Ha az Isten azt veszi számításba, hogy mikor jutunk el saját erőnkből az ő igazságára, akkor soha senki nem fog üdvözölni. Jézus ezért azt mondja Pál apostol, nem magának kedveskedett, és ez a szakasz, amit most én itt felolvastam, testvére a Filippi levél második fejezete, 5. versében kezdődő himnusznak. Ezt talán nem olvasom fel, mindannyian ismerjük, hogy az az indulat, az az indíték, az a gondolkodásmód, az a motiváció legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban is volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Teljesen párhuzamos ezzel a szakasszal, a római levél 15. fejezetében leírt versekkel, hogy Jézus nem magának kedveskedett, hanem megüresítette magát, az érdekeket félretéve lejött ide az ellenség területére, emberi formát vett fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember,
akkor engedelmes volt, halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Itt Pál apostol ebben a szakaszban kiegészíti azzal, hogy nem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, oda ment azok közé, a teremtményei közé, emberek közé, akik gyalázták őt. Gyalázták. Nem tudom, hogy az emberi konfliktus helyzetekben, akár gyülekezetben, akár kívülállók között, vagy kívülállók felé, hogyha valamilyen konfliktus helyzet előadódik, akkor előfordul-e ilyen, hogy gyalázás. Mit jelent ez a szó, hogy gyalázás? Megnéztem az újszövetségi szómagyarázatot és a magyar értelmező szótárt és a gyalázattal, a gyalázással kapcsolatban. Hát bizony elég sokszor előfordul ez is, amikor leszóljuk a másikat, megvető távolságtartás van bennünk, vagy ahogy az értelmező szótár mondja, hogy a becsületen súlyos sérelmet ejtünk túlzó szavakkal. A gyalázkodás, az pedig ugye egy gyakorító képzővel még fokozza ezt a helyzetet, mert ismétlődően megcselekesszük ezt azokkal, akiket nem tudunk befogadni, vagy akikkel nem tudunk egyetérteni. Mit tett az Úr Jézus Krisztus? Oda ment azok közé, az emberek közé, hogy biztosítsa őket a befogadó készségéről, az ő szeretetéről, akik gyalázták őt. És tulajdonképpen ez a mi üdvösségünknek a záloga és lehetősége, mert így kapjuk meg azt a lehetőséget, azt a szabadságot az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, hogy azok a jogos vádak, azok a jogos szemrehányások, amelyek bennünket kellene, hogy érjenek, azok nem fognak elhangozni az ítéletben. Mert azok a gyalázatok, azok a gyalázkodások, azok mind az Úr Jézus Krisztust érték, ő önként lemondott arról, hogy neki van igaza. A befogadást nem gyakorló, vagy a befogadó készséget nem gyakorló ember általában mindig úgy érzi, hogy neki igaza van. És hadd mondjam el, hogy amikor én ebbe egy kicsit mélyebbre ástam, akkor rájöttem, hogy tényleg igaza van annak az embernek, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Tényleg igaza van. Két példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Egy újszövetségi és egy ószövetségi példát. Az újszövetségi példa az egy példázat, Jézus Krisztusnak a tékozló fiúról szóló példázata, ugye elveszett drakma, elveszett juh, elveszett fiú. Ott van a tékozló fiúnak az idősebb testvére, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Az édesapa az gyakorolja a visszafogadást, a befogadást. És hogyha én most megkérdezlek benneteket, hogy azokban a dolgokban, amit az idősebb testvér elsorolt, hogy miért nem megy be oda abba az örömteli ünnepségre, igaza volt ezekben a dolgokban az idősebb testvérnek? Tényleg eltékozolta az öccse a vagyont? Tényleg paráznákkal emésztette fel a vagyont? Igaz volt az, hogy az ő számára nem rendezett ilyen nagy ünnepséget egyszer sem az édesapa? A befogadást nem gyakorló embernek általában igaza szokott lenni. Ezért nem megy a befogadás képessége, mert nekem van igazam. És az igazság fog csorbát szenvedni akkor, hogyha én befogadom a másikat. Egy ószövetségi példát is engedjétek meg, hogy elmondjak. A befogadás képességével kapcsolatban Dávid korában nagyon hullámzó volt ez a dolog, hogy tudták gyakorolni a befogadás képességét, hol tudták gyakorolni, hol nem tudták gyakorolni. Viszont a hasonló hamar megtalálta,
És Dávidnak volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Akitófel. Ismerős számunkra, ugye ez a név, hogy Akitófel. Ez az ember nem csak jó hívő volt, mintahívő volt, hanem nagyon okos ember is volt, Dávidnak a fő tanácsadója. Egy idősebb ember volt, Dávidnál sokkal idősebb volt. És mintahívő volt abban a vonatkozásban is, hogy az ő gondolkodásmódja, az ő tudása, az nem csak, hogy oda lett állítva Dávid szolgálatába, hanem kirakatba való volt az egész nép számára. Volt Akitófelnek egy fia, akit Eliámnak hívtak, aki szintén hívő ember volt, komoly hívő ember volt, és nem csak hívő volt, hanem Dávid hadvezérei tábornokai közé tartozott. Hogyha elolvasok Krónikák könyvében, hogy kik voltak Dávid hadseregében a vitézek és a vezetők, a tábornokok, akikre rábízták a seregnek a vezetését, ott találjuk Akitófel fiának, Eliámnak a nevét is. Sőt, a

csak hogy úgy elvegyült valahogy a sokaságban, hanem ő maga is a bibliai történetekből kiderül, nagyon komoly megszentelődésen ment keresztül, és hűséges volt az Istenhez. A történetet mindannyian ismerjük, hogy mi történt Becsabé és Dávid között. És az a barátság, amely Dávid és Akitófel volt, között volt, tehát Becsabé nagypapája és Dávid között, az hirtelen fagyos távolságtartássá változott. Akkor, amikor Akitófel végig gondolta azt, hogy mit csinált az ő barátja az ő unokájával, és látta azt, hogy nem gyakorolnak ítéletet felette, és látta azt, hogy hogyan követi el hibát hibára Dávid a gyermeknevelésével kapcsolatban, látta azt, hogy hogyan viselkedik Amnonnal kapcsolatban, hogyan viselkedik Absalonnal kapcsolatban, hogy Adónia nevelésében milyen hiányosságok voltak. És egyszer csak jött egy történelmi helyzet, amikor nyíltan állást kellett Akitófelnek foglalnia azzal kapcsolatban, hogy most hova áll, elpártolt Dávidtól, és Absalon oldalára állt. Ha emberileg nézzük, megkérdezem, igaza volt-e Akitófelnek? Képzeljétek bele magatokat abba a csonka családba. Az ő missziójuk az egy példaértékű volt, akkor, amikor a hitteus Úriás oda csatlakozott abba a családba. És ott volt egy nagypapa, ott volt a fia, ott volt Becsabé, immár Dávid felesége, és ott nézik egymást, és kérdezik, hogy hát hol van itt az igazság? És jön Absalon, és azt mondja ott a népnek, hogy hát az én édesapám az nem tud igazságot szolgáltatni. Ha engem megtennétek királynak, én tudnám, hogy hogyan kell igazságot szolgáltatni. És a nép szíve hajlik oda Absalon felé, és egyre többen mondják, csóválják ott a fejüket, hogy hát tényleg Dávid alkalmatlan a királyságra. Sokkal jobb lenne, hogyha Absalon lenne a király. És akkor Akitófel, és még egyszer szeretném mondani, úgy, ahogy az idősebb testvérnek, Akitófelnek is igaza volt, akkor, amikor azt mondta, hogy ilyen meg olyan ember Dávid, meg mit érdemelne Dávid, csatlakozott Absalonhoz. Nem tudta gyakorolni a krisztusi befogadásnak a képességét. Mert általában az erőtelen emberek nem érdemlik meg azt, hogy befogadjuk őket. Nem érdemlik meg a barátságunkat. Nem érdemlik meg azt, hogy együtt dolgozzanak velünk. El tudjuk mondani azt, hogy miért, és esetleg még túlzó módon ki is tudjuk színezni, ki is tudjuk kerekíteni, hogy miért alkalmatlanok az együttmunkára, a gyülekezeti tagságra, a barátságra, a testvériségre, arra, hogy ne segítsünk nekik. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Tudnilik, mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Ez is egy ilyen elgondolkodtató kifejezés, hogy fele barát. Nem nagyon szoktuk alkalmazni már a köznapi beszédben, hogy fele barát. Még abban az időben, amikor Károli lefordította a Bibliát, ez egy használatos szó volt, hogy fele barát. Hát kit nevez a Biblia fele barátnak?

0: Az újszövetségi görög szómagyarázat szerint a plésion azt jelenti, ez a görög szó, hogy a szorosan mellettem álló ember, akinek szüksége van rám. Ismerjük mindannyian, hogy az Úr Jézus Krisztus példázatát az irgalmas szamaritánusról, aminek az előzménye az volt, hogy odament valaki megkérdezni Jézus Krisztust, hogy melyik a két legfontosabb parancsolat, és ugye a két legfontosabb parancsolat az, hogy szeretni Isten teljes szívből, teljes lélekből, másik, ami hasonló ehhez, hogy fele barátodat pedig úgy szeresed, mint saját magadat. Ugye ebben is benne van a Római Levél 15. fejezetének az első 7 verse, hogy úgy szeresd a te fele barátodat, a te társadat, mint saját magadat. De ki az én fele barátom? Kérdezett vissza a kérdező Jézus Krisztus, és erre mondta Jézus válaszul a irgalmas samaritánusról szóló példázatot, amit ezzel a kérdéssel fejezett be, hogy mit gondolsz, hogy ki volt a fele barát. Ki volt. És aki hallotta a példázatot, az rögtön meg tudta válaszolni, hogy az, aki felfedezte azt, hogy a másik embernek szüksége van rám. Nem azt, hogy igaza van-e a másik embernek, hanem hogy szüksége van-e rám. Ugye, amikor mi is megyünk el a koldusok mellett, Budapesten nagyon sok szerencsétlen ember van, akkor rögtön meg átvillan az agyunkon, hogy vajon mi juttatta ide ezt az embert. Meg hogy nem-e valamilyen maffia tagja, és sok minden átmegy a fejünkön. Általában legutoljára szokott megjelenni az, hogy ennek az embernek pontosan én rám van-e szüksége. És sokszor nem is tudjuk a valós szükségletet megkeresni, meg ő sem a valós szükségletet mutatja. De általában azokban az emberi konfliktus helyzetekben, amik gyülekezetben, családban, egyházban alakulnak ki, azért nem nagy utánajárás kell, hogy meg tudjuk állapítani a valós szükségletet, mert a valós szükségletet kell kielégíteni azoknál, akik ott állnak mellettünk, és akiket vagy mi nem tudunk befogadni, vagy pedig ők nem tudnak befogadni bennünket. Általában ilyenkor jönnek elő azok a dolgok is, amiket itt olvasunk a 3., 4., 5. versben, hogy ilyen túlzó megjegyzések hangoznak el, kialakulnak ezek a klikkek, baráti körök, hogy hasonló a hasonlóval társul, szövetkezik, és megbeszélik azokat, akik el nem fogadhatók annak a csoportnak, vagy annak a személynek. Az együttmunkára és az együttes tevékenység számára. Még ilyen kifejezést is olvashatunk a gyalázáson túl, meg a gyalázkodáson túl, hogy ilyenkor vizsgázik a mi béketűrésünk is, meg esetleg szóba jöhet a vigasztalás képessége is. Ugye a vigasztalás szót azt jól ismerjük az Újszövetségből, a Szentléleknek egyik neve ez, hogy vigasztaló. Jézus Krisztus adta ezt a nevet a Szentléleknek. Ez szó szerint azt jelenti, a vigasztalás, a vigasztaló, hogy paraklétosz, hogy melléül, hogy oda társul hozzá, beszélget vele. Egyébként ez a paraklétosz, ez egy ilyen jogi fogalom volt abban az időben. Pártfogót rendeltek ki azok mellé, akik letöltötték a börtönbüntetésüket, akik szabadultak, és akik segítettek a visszailleszkedésbe, a társadalomba való visszailleszkedésbe, az volt a paraklétosz. Hát úgy tudott segíteni, hogy nem csak a kapcsolatait mozgatta meg a paraklétosz, hanem bizalmába fogadta azt, akinek szüksége volt arra, mert a társadalom nem fogadta volna be. Nem tudott volna magától visszailleszkedni, büntetett előítéletű, vagy köszönöm szépen, nincs munka számodra. Abban az időben is, ma is féltek a büntetett előítéletüktől, hogyha jött a pártfogó, és azt mondta, hogy én garanciát vállalok ezért az emberért, leült vele, beszélgetett vele, erősítette, bátorította őt, a paraklétosz, a vigasztaló, akkor arra az emberre, a pártfogóra, a paraklétoszra, a vigasztalóra való tekintettel könnyebben elfogadták ott a társadalomban, akár munkahelyen, akár lakóhelyen, szomszédságban, és könnyebb volt a visszailleszkedés. Akkor, amikor emberi kapcsolatok mennek tönkre, amikor feszültség van emberi kapcsolatokra, akkor jó lenne, hogyha lennének ilyen közvetítők, ilyen paraklétoszok, ilyen vigasztalók. Eredetileg az Úr Jézus Krisztus a mi nagy paraklétoszunk, a mi vigasztalónk, a mi nagy pártfogónk. Az, aki leül velünk beszélgetni, aki szívünkre beszél, aki oldja ezt a görcsöt, ami bennünk van. És akkor, amikor eltávozott, amikor beszélt a tanítványoknak arról, hogy ő elmegy a mennybe, akkor azt mondta, hogy én küldök nektek más vigasztalót. El fogok küldeni egy másik vigasztalót. Az én nevemben jön, azt a munkát végzi, azt folytatja, amit én elkezdtem. De igazából nem csak arra van szükség, hogy az Isten és az ember között rendeződjön a kapcsolat, nem csak arra van szükség, hogy az Isten befogadjon engem, hanem amiképpen én be tudom fogadni az én felebarátomat, a rászoruló embert, azt, akinek vagy nehéz természete van, vagy nincs igaza, vagy sérti az én érdekeimet, aképpen fog engem az Úr Jézus Krisztus is befogadni. Mert erre is érvényes az a tétel, amit a mi atyánkban fogalmazott, meg a megbocsátással kapcsolatban, hogy amiképpen megbocsátjuk az embereknek az ő vétkeiket, aképpen bocsát meg nekünk is a mi mennyei atyánk. Amiképpen gyakorolom a befogadás képességét, aképpen fog engem is befogadni az Isten, és erről szól megint Jézus Krisztusnak egy példázata, az adós szolgáról szóló példázata. Ugye ott volt ez a gazdag ember, aki számadásra vonta az egyik gazember alkalmazottját, bocsánat, hogy ezt a szót alkalmazom, de nagyon felelőtlen volt, és nagyon rosszul bánt azzal a pénzzel, amit bizalmi emberként ő neki kezelni kellett, és amikor megtörtént a számonkérés, akkor fogadkozott, mondott mindent, és látva az ő szorult helyzetét, azt mondta a tulajdonos, hogy na akkor tudod mit, tekintsük úgy, mintha semmit nem tettél volna, és elengedem az összes adósságodat. És érdekes módon a példázat nagyon kikarikírozza, és nagyon, nagyon élesen mutatja azt, hogy pontosan az az ember, akivel ezt megcselekedték, ő nem tudta elfogadni a másik embert. Hasonló módon. Hiányzott belőle nem csak a megbocsátás, hanem hiányzott belőle a befogadás képessége is. Mert a befogadás képessége és a megbocsátás, ugye ezek édes testvérek. Ez valahogy ilyen egymásra utalt két megnyilvánulás, ami magatartásunkban, hogy most be tudjuk fogadni a másikat annak ellenére, hogy nem érdemli meg, tudok-e vele beszélni, tudok-e szeretetet nyilvánítani iránta. Nem biztos, hogy meg kell erősíteni őt az ő bűnében. Ugye a tékozló fiú példázatát Jézus egy élethelyzetben mondta el. Milyen élethelyzetben mondta el? Lukács evangélium a 15. fejezete hogy kezdődik? Úgy kezdődik vele, hogy közelgettek Jézushoz a bűnösök. Paráznák, vámszedők, olyan emberek, akikkel szemben jobb tartani a távolságot. És Jézus szívesen beszélt velük, kedves volt hozzájuk, befogadta őket. És zúgolottak azok, akik ismerték az írásokat, akik kegyes emberek voltak, akik már vitték valamire, akik hitben erősek voltak, zúgolottak, hogy ez bűnöseket fogad magához. És Jézus elmondta ezeket a példázatokat, a három példázatot, hogy milyen nagy öröm van a mennyben akkor, hogyha egy bűnös megtér, és alkalmas lesz az Isten országára. Mert ezeknél az embereknél az volt a kérdés, hogy kinek van igaza? Igaza van a bűnösöknek? Hát hogy lenne igaza a bűnösöknek? Akkor Jézus miért megy oda velük, hozzájuk? Miért beszél velük? Miért kedves hozzájuk? A befogadás képessége nem azt nézi, hogy kinek van igaza, hanem azt nézi, hogy mivé válhat az az ember, hogyha most félreteszem a távolságtartást, és kinyilvánítom a szeretetemet iránta. És mindezt Jézus meg tudta cselekedni úgy, hogy az ő magatartása nem volt bűnpártolás. Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy most bűnpártolók vagyunk-e akkor, amikor elfogadjuk a bűnöseket. Ezt kell nekünk Jézus Krisztustól megtanulni, hogy hogyan lehet bennünk vonzódás, szeretet megnyilvánulás. Nem mesterkélt egy felvett színészkedő magatartás a rászoruló iránt, hanem egy természetes magatartás. Jézus Krisztusnak természetes volt az a magatartás, amelyet gyakorolt akkor, amikor lejött a mennybe, és itt volt a bűnös teremtményei között. És Filippi levél második fejezet 5. verse így kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek. Szó szerint az a gondolkodásmód, az a motiváció, az az indíték legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban volt, és itt a Római Levél 15. fejezet 5. verse is azt mondja, hogy a békességes tűrés és a vigasztalás Istene adja meg néktek, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a szó, ugyanaz a pronézis szó van itt is, mint a Filippi Levél 2. fejezet 5. versében. Ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a viselkedés legyen bennetek is, ami az Úr Jézus Krisztusban volt, egymás iránt Jézus Krisztus szerint. Egymás iránt és Jézus Krisztus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak az atyát. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy a 12 tanítványban megvolt-e a befogadás képessége egészen Jézus Krisztus mennybe meneteléig. Nagyon sokszor levizsgáztak abból, hogy nem. Egyszer, amikor mentek az úton, tanítványok lemaradtak, aztán illendően, amikor beérték Jézus Krisztus, csatlakoztak hozzá, és igazából nem is lehetett volna tudni, hogy miről beszélgettek akkor, amikor lemaradtak, ha Jézus meg nem kérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton. Mit mondtak? Semmit. Nem mertek megszólalni. Miért nem szólaltak meg? Mert miről beszélgettek? Arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb. Ami mit jelent? Azt, hogy én nem fogadlak el téged. Nincs meg bennem a befogadás képessége. És még az utolsó vacsoránál is. Ugye ott volt bennük, hogy én nem tudom elfogadni a másikat. És igazából az evangélium nem is hangozhat fel hangos szóval. A hármas angyali üzenet sem. Amíg ezt a nagyon fontos tulajdonságot át nem veszük, meg nem tanuljuk, és nem gyakoroljuk, és nem Jézus Krisztustól tanuljuk meg, és nem emberi befogadó képesség, hanem a Jézus Krisztus befogadó képessége nem nyilvánul meg a mi közösségünkben, egyházunkban. Mert ha most odalapozunk az apostolok cselekedete 1.-2. fejezetéhez, mi hozott áttörést akkor és ott, abban az időben, amikor már Jézus Krisztus elment, és a mennyben volt. Azt olvasom az apostolok cselekedete 1. fejezet 14. versében. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, könyörgésben, asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával, atya fiaival együtt. 2. fejezet 1. vers. Amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Egy akarattal. Hogyan lehet elérni az egy akaratot? Az egy akarat az teljességgel megvalósíthatatlan emberi mértékkel. Mert vagy Péternek van igaza, vagy Zebedeus fiainak, vagy Tamásnak. Ha emberi erővel akarjuk ezt az állapotot elérni, akkor soha nem fogjuk elérni. Le kell tudni mondani az igazságunkról, le kell tudni mondani az érdekeinkről, és le kell mondani a mi szimpátiánkról is. Akkor, amikor a másik embernek szüksége van rám, és rám van szüksége, és rajtam keresztül az Úr Jézus Krisztusra van szüksége. Ugye erről szól Máté Evangélium a 25. fejezetében levő példázat is, a jók és a kecskék szétválasztásáról. Kik tartoznak azok közé, akik alkalmasak az örök életre, akiket Jézus a jobb keze felé állít, akiknek Jézus azt fogja mondani, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Azok, akik hibátlanul el tudták mondani szóról szóra a hármas angyali üzenetet, vagy a Korintusi első levél 13. fejezetét, vagy bármelyik bibliai igazságot a maguk helyén kezelték. Jézus nem ezt tekinti vizsgakérdésnek akkor ott, hanem hogy akkor, amikor a te fele barátodnak szüksége volt rád, akkor te mit csináltál? Akkor be tudtad-e őt fogadni? Tudtál-e neki ruhát adni? Bevitted-e az otthonodba? Leültél-e vele beszélgetni? Meglátogattad-e őt? Vagy csak akkor tetted meg, amikor megérdemelte ezt? Amikor be tudtad a te igazságodba fogadni? Vagy esetleg le tudtál mondani a te saját igazságodról azért, hogy segíteni tudjál, hogy megmentsed ezt az embert? Mert annak az embernek rád van szüksége. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az egyik legfontosabb rész a római levélben ez a szakasz. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztus atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Amiképpen Krisztus is. Nem kell részleteznem, hogy Jézus Krisztus kiket fogadott be, és hogyan fogadott be. Nem csak ezek az evangéliumi leírások szólnak arról, hanem az is, hogy a mi múltunk, a mi szennyes emberi kapcsolataink ellenére is itt vagyunk. És Jézus Krisztus elfogadott. És még mindig, hogyha oda megyünk hozzá, akkor engem is szájára vesz és képvisel. És nem mondott le rólam, hogy alkalmassá tesz az ő országa számára, és alkalmassá tesz egy olyan feladatra is, amelyet én nem tudok elvégezni itt ezen a földön. Én szívemből kívánom, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok, amelyek itt vannak elrejtve a római levél 15. fejezetében, ezek megmozdítsanak bennünk valamit, és amikor a következő konfliktus helyzet kialakul, mert ki fog alakulni. Sátán gondoskodik arról, hogy egészen addig, amíg a kegyelem időn le nem zárul, addig mindig legyen testvér között, gyülekezetben, egyházban, családban olyan konfliktus helyzet, ahol vizsgázik a mi kereszténységünk, és a kereszténység vizsgája nem az, hogy el tudjuk mondani, hogy a proféciák hogyan következnek egymás után, vagy egyes részlet, pillanatkép, hogy valósul majd meg a történelemben, hanem az, hogy mit teszünk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy ki az én fele barátom. Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy erre jó választ tudjunk mindannyian adni. Amen. Mennyei atyánk, meghajtjuk magunkat előtted. Szeretnénk elmondani mi szívünk háláját, köszönetét azért, hogy nem vetettél el bennünket, hogy szeretsz bennünket, mindazok ellenére, hogy mi bűnösek vagyunk. Hogy nem úgy viselkedsz velünk, mint ahogy mi viselkedünk egymással. Jó Istenünk, Sátán ismeri a mi gyengeinket, és nagyon sokszor elbukunk.
1: és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy megszólaltassuk a te evangéliumodat. És a mi alkalmatlanságunk abban van, hogy nem tanultuk meg Jézus Krisztus gondolkodásmódját, viselkedését. Nem azok az indítékok vezérelnek bennünket, amely Jézust vezérelte akkor, amikor megüresítette magát. Nem tudjuk magunkat megüresíteni, jó Istenünk. Bocsáss meg ezt nékünk, és köszönjük szépen, hogy mindezek ellenére még mindig gyermekeidnek nevezhetjük magunkat. Segíts, hogy ez a megszégyenülés, ez elvezessen bennünket oda, hogy le tudjuk tenni a távolságtartást, hogy ne az igazság diadalmaskodjék csak a mi emberi kapcsolatainkban, hogy kinek van igaza, hanem az is, hogy ki az, aki el tudja engedni a másik emberért a saját igazát. Taníts meg bennünket a szeretetre. Taníts meg bennünket arra, hogy Jézus Krisztus hogyan gyakorolta ezt a bűnösök iránt. Segíts bennünket, hogy el tudjuk engedni az igazságot, hiszen az igazság meg tudja védeni magát, nem mindig ránk van szüksége, hogy mi legyünk az igazság védelmezői. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te bennünket arra szeretnél felkészíteni, hogy befogadó gyülekezet legyünk, ahova örömmel jönnek az emberek, ahol nem alszik ki az első szeretett tüze, ahol nem problémákkal ismerkednek meg az emberek, hanem a probléma megoldás képességével, a szeretettel, az elfogadással. Urunk, hogyha mi nem is tudjuk megnevezni, te előtted nyilván van az, hogy kik azok, akiket nem tudunk elfogadni. Akikkel szemben csak olyan színészkedő szeretetet tudunk gyakorolni. Urunk, segíts, hogy el tudjuk engedni ezt az egészet, és taníts meg bennünket Jézus Krisztus indulatára, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely ő benne volt, hogy úgy tudjunk gondolkodni, ahogy ő gondolkodott. Úgy tudjunk viselkedni, ahogy ő viselkedett. Ezt mi magunkból nem tudjuk, jó Istenünk, kitermelni, de el tudjuk fogadni tőled ajándékba. Segíts, hogy kinyújtsuk a kezünket érte. Segíts, hogy elfogadjuk. Segíts, hogy alkalmazzuk is. És add meg, hogy a mi boldogságunk ebben tetőzzön, és ne abban, hogy kit hogyan tudunk legyőzni. Köszönjük, hogy erre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy úgy tanítasz erre bennünket, hogy erre példát is adtál. A legdrágábbat, Jézus Krisztust állítottad elénk példaként, aki emberi testben gyakorolta ezt. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ezek felett, a gondolatok felett időzhettünk, és szeretnénk, hogyha úgy zárulna ez a földi történelem le hamarosan, és tényleg hamar záródna le, hogy mi ezen a területen előre léptünk. Köszönjük, hogyha Jézus nevében ebben segítesz nékünk. Amen.

Kedves testvérek, a délelőtti témánk az érzelmeink és a keresztény hitharcunk címet viseli. És hadd fogalmazzam meg röviden bevezetésként azt, hogy miért tartottam én fontosnak, hogy erről a témáról szót ejtsünk. Hogyha végig gondoljuk, hogy általában a közösségünkön belül hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéskörhöz, az érzelmeinkhez, akkor elmondhatjuk, hogy vannak pozitív jelenségek és vannak problémák ezen a téren. Mindenképpen pozitívként kell említenünk azt, hogy a köztudatban benne van az, hogy ne legyenek az érzelmeink az irányítók, hogy ez valahol igényként él, hogy ne érzelmi alapon éljük az életünket, ne adjuk oda a döntés jogát az érzelmeinknek. Nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy az életünk minden jelenségét érzelmek kísérik, és a bűn világában ezeknek az érzelmeknek egy nagyon nagy része a kísértés eszközeivé válnak. Egyszerűen az önszeretetünknél fogva a boldogság vágyunk a bűnhöz fog vezetni bennünket. Amiről viszont problémaként kell szólnunk, az az, hogy tapasztalatom szerint nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk az érzelmeinkkel. Nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan dolgozzuk fel az érzelmeinket, ezért a gyakorlatban vagy elnyomni próbáljuk, vagy pedig odaengedjük mégis nekik a vezetés jogát. Amikor elnyomni próbáljuk, akkor észrevétlenül megint csak az érzelmek fogják vezetni az életünket. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a kérdéskört, mert szóba kell állnunk azzal, hogy minden cselekedetünk mögött vannak érzelmi indítékok. Nincsen olyan cselekedetünk, ami mögött ez ne jelenne meg, ami mögött ez egyáltalán nem merülne fel. Márpedig, hogyha az érzelmek ott vannak a cselekedeteink mögött indítékként, akkor ez azt jelenti, hogy befolyásolják a tetteinket, és adott esetben rosszra befolyásolják a tetteinket. Ezért nem közömbös ez a kérdés, hogy hogyan bánunk velük, hogyan dolgozzuk fel őket. A másik dolog, ami miatt fontosnak tartom ezt a kérdést, az, hogy a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben olvashatunk egy intést, amelyben azt olvassuk, hogy vigyázzunk arra, kövessük mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. A keserűség gyökere az a keserű érzésnek a gyökere. A keserűség felnövekedve nem csak a mi életünket befolyásolja, hanem mások életére is ki fog hatni, mások életére is hatással lesz. Azt olvassuk a Korszakok nyomában című könyv 531. oldalán. Hogy Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást fogjai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzelmek sejemszálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez kötözi őket. Bármilyen kötelék legyen is ez, szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy önállóságuk ahhoz, hogy saját belátásuk szerint teljesítsék a kötelességeiket. Ez a folyamat ez onnan indul ki, hogy Sátán az érzelmek sejemszálaival megkötöz embereket, barát társadalmi kapcsolatokon.

Az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértésekre. A kísértések árja ostromolta, de rá nem vehette, hogy Isten iránti hűségét megszegje. Ő bűnt nem ismert, ő a szeplőtlen bárány. Figyeljük meg, hogy ebben az idézetben nem csak arról van szó, hogy Jézus a gondolkodásában mindvégig hűséges maradt, és ezért Sátán nem tudta legyőzni őt. A gondolkozás mellett még egy területről szól, a gondolattal sem, de az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt a kísértőnek. Nyilvánvaló, hogy miért? Mert a Sátán el tudja érni azt, hogy ugyan a gondolkozásunk tiszta, de az érzelmi világunkban kapcsolódási pontok vannak, akkor ezen a ponton keresztül fog uralkodni az életünk felett. A győzelemnek tehát a része az is, hogy a mi érzelmeinket Sátán nem tudja kihasználni, felhasználni, hogy megrontsa az Istennel való közösségünket. Úgy gondolom, hogy ennyi bevezetés talán elég ahhoz, hogy egyetértsetek velem abban, hogy ez egy fontos kérdés. Egy olyan kérdés, amely a mi személyes hitéletünk szempontjából is döntő, de nagyon fontos a szolgálatunk szempontjából is, hogyan segítünk olyan embereknek, akik nem értelmileg vannak megosztva. Akik valahol tudják, hogy mi az igazság, és nem ez a kérdésük. Hogyan segítünk azoknak az embereknek, akik érzelmi válságban vannak, érzelmileg vannak megosztva, és az érzelmeik miatt nem tudnak engedelmeskedni az Isten akaratának. Hadd mondjam el azt is, hogy számomra ez a kérdés nehéz kérdés is, azért, mert nagyon különbözőek vagyunk ezen a téren. Nagyon különböző az, ahogyan egy-egy helyzetet feldolgozunk, hogy milyen szintű érzelmek születnek meg. Nagyon különböző az, ahogyan az érzelmi világunkhoz visszanyúlunk, hogy milyen érzelmeket ápolunk magunkban, milyen érzelmeknek adunk utat. Úgyhogy nézzétek el nekem nehéz ez a téma, de ezzel együtt fontosnak tartottam, hogy megosztam azokat a gondolatokat, amikre eljutottam. Lesznek ezek között nagyon nyilvánvaló gondolatok is, remélem, hogy azért nem találjátok unalmasnak majd. Az első gondolat, amin keresztül szeretnék elindulni, az abból a kijelentésből indulnék ki, hogy mi az Isten képére és hasonlóságára teremtett lények vagyunk. Ugye ez evidencia, erről nem kell túlzottan beszélnem, főleg ebben a körben nem. És ezért az első kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy mit tudhatunk az Istenről ebből a szempontból, az érzelmi világ szempontjából. Az első nagyon egyszerű megállapítás az az, hogy az Istennek vannak érzelmei. Mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az Istenről egyfajta dogmatikus szemlélettel gondolkozzunk, és bizonyos tulajdonságait kihangsúlyozzuk, de nem árt, hogyha tudatosítjuk magunkban azt, hogy az Istennek vannak érzelmei. Nagyon egyszerű dolgokra szeretnék utalni. Ézsaiás könyve 62. fejezetének az 5. verse arról szól, hogy az Isten úgy örül a megváltottaknak, ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Ugye a kép az érzelmekkel gazdag kép. Ott nem hiányoznak ezek az érzelmi felhangok. Ahogyan a vőlegény örül a menyasszonynak. Így olvassuk az Ézsaiás 62. fejezet 5. versét. Amint elveszi a legény a szüzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, aként fog néked Istened örülni. Amikor Jézus visszatér, akkor ez az örömteli találkozás lesz, a bárány mennyegzőjére fog sor kerülni. Ugyanígy hozzátehetnénk Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. versét, amelyik azt mondja, hogy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett. Nagyobb öröm van, mint 99 igaz felett, akinek nincs szüksége megtérésre. Az Isten örül a megtérésnek, az Isten örül, amikor megállhat bennünket, és az Isten örül, amikor mi engedelmesek vagyunk. Mi az Istennek tudunk örömöt szerezni, és tudunk szomorúságot okozni. Az Isten örül a mi életünk felett, vagy szomorkodik a mi életünk felett. Az Isten bánkódni is tud. Joel próféta könyvében olvassuk, hogy a gonosz miatt bánkódó. Ő neki nem fogy el a szeretete, de amikor az ember makacsul kitart a rossz úton, akkor ez neki bánatot, fájdalmat okoz. Ez is egy érzelem. Az Isten, mivel együtt érez velünk, mindazt átérzi, ami érzelmi hullámok keresztül gyalogolnak rajtunk, amiket el kell viselnünk, vagy amiben örömmel osztozhat, mert örömet jelent a mi élet.

szemben. És még egy kifejezésre hadd utaljak. Bocsánat. Ez pedig az Isten haragja. Nagyon nehéz ezzel is szóba állni. Nagyon sokszor szeretnénk eltakarni ezt a gondolatot a Bibliából, mondván, hogy az Isten a szeretet Istene, és olyan nehezen egyeztethető össze ez a gondolat ővele. Igen, a Biblia haragról ír, és ez a kifejezés, az orgé kifejezés az Új Szövetségben, ez egy indulati felhanggal telített kifejezés. Jogos felháborodás, harag, indulati megnyilvánulás is van benne, az Istennek öröme is van, és haragja is van. Az Isten gyűlöli a bűnt, haragszik a bűnre, és amikor az ítéletet végre fogja hajtani, akkor ebben az ítélet végrehajtásban benne lesz mindaz a felháborodás, mindaz a búsulás, amit a bűn okozott az ő számára. Innen szeretnék tovább lépni a következő gondolatra, hogy de figyeljük meg az Isten személyében azt is, hogy őt nem az érzelmei vezetik, hanem az elvei vezetik, és ezeknek alárendeli az érzelmeket. Ilyen gondolatokra szeretnék utalni, hogy Jelenések könyve 3. fejezet 19. verse azt mondja, hogy akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Az Isten számára a szeretet az nem egy ellágyuló érzelem, amely képtelenné teszi arra, hogy fenyítsen, helyreigazítson, és ezen keresztül gyógyulást adjon, hanem mivel szeret, a szeretetéből fakadóan fenyítéket is alkalmaz, ez azt jelenti, hogy fájdalmat okoz nekünk. És nem örömmel teszi ezt, de elvből teszi ezt. Így olvassuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy az Isten mértékkel fenyít, hogy a szentségében részesüljünk. Ez fájdalomokozást jelent. Ez azt jelenti, hogy nekünk fáj, amikor ő megfenyít. Ezzel szóba kell állnunk. És az Isten sem örömében teszi ezt. Hozzátehetjük azt, hogyha összehasonlítjuk az Isten szeretetét az emberi szeretettel, akkor az emberi szeretetet úgy ábrázolja a Biblia, mint a korán múló harmatot, mint a reggeli felhőt. Ezzel szemben az Isten szeretetéről azt olvassuk, hogy ő örökké való szeretettel szeret minket. És ez a magatartása, ez a viszonyulása, ez nem változékony viszonyulás. Ő nem úgy van, mint mi vagyunk, hogy vannak emberek, akiket szeretünk, és akkor velük szemben nagyon sokszor elvtelenek vagyunk, és nem vesszük komolyan azt, hogy a bűn a romlásukat okozza, és vannak emberek, akik unszimpatikusak számunkra, és ők akárhogy kapaszkodnak, akárhogyan küzdenek, nem tudnak magasabb porcra kerülni a mi szemünkben, nem tudnak kitörni abból a kategóriából, amiben elkönyveltük őket. A mi szeretetünk nagyon könnyen elmúlik azokkal az emberekkel szemben, akik nehézségeket okoznak nekünk, akik nagyon különböznek tőlünk, akik nagyon másképpen viselkednek. Az Isten szeretete nem változik meg. Ő, amikor kénytelen elveszteni valakit a második halállal, akkor nem azért veszíti el, mert megszűnt a szeretete. Tehetetlenné vált a szeretete. Ezzel kell szembenézni, de nem szűnt meg. Ő a gonosz miatt is bánkódik, és nem változik meg ez a viszonyulása. Az igazsága sem személyválogató, erről nem szólnék konkrétabban most, és hozzátehetjük, hogy az Isten a haragját is korlátozza. Úgy olvassuk a Zsoltárok könyvében, a 78. Zsoltár 38. versében, hogy az Isten nem önti ki teljes búsulását a földre. Tehát az Istennek vannak érzelmei, nem érzelemmentes lény, de az Isten az érzelmeit ellenőrzés alatt tartja, korlátozás alatt tartja, a szeretete nem fosztja meg attól, hogy elfű legyen, a harag, az indulat, a bűnnel szembeni jogos felháborodás pedig nem akadályozza meg, hogy kegyelmet gyakoroljon, és csak a legvégén, amikor lejár a kegyelem ideje, amikor már nem tud tovább segíteni a kegyelemmel, akkor fogja a teljes búsulását kiönteni. Az utolsó ítélet az a teljes búsulás kiöntése lesz. Krisztus példáját, hogyha itt szeretnénk felidézni, akkor két részletet hadd emeljek ki az ő életéből. Azt olvassuk Lukács evangélium a 9. fejezet 50. versében, hogy Jézus, amikor tudta, hogy elközelített az ő ideje, akkor ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ez a kis szócska, hogy eltökélte magát, ez utal arra, hogy Jézusnak küzdelemet kellett vállalni azért, hogy elinduljon az utolsó jeruzsálemi útjára. De Jézus eltökélte magát, nem az érzelmeire tekintett, nem azokra az érzelmekre tekintett, amely egyszer kibudjant belőle, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el titeket, meddig kell hordozni mindezt, amit ez a közeg jelent az én számomra. És amikor a Gecsemáné kertjében azt olvassuk, hogy Jézus kezdett rettegni, gyötrődni, félni,
Nyilván azért, mert a lelkében megérezte, átélte, hogy az Istennel való Istentől való elszakadás következik, hogy az Isten haragja fog rákerülni. Amikor Jézus átélte azt, amit addig nem tapasztalt, hogy ott van a rettegés, a félelem az életében, és ez meg akarja bénítani az engedelmességet. Meg akarja bénítani abban a tekintetben, hogy végig menjen a megváltás útján. Akkor Jézus nem az érzelmeire tekintett. Ha arra tekintett volna, ha a közvetlen emberi érzésekre hagyatkozott volna, akkor azt mondja, hogy az ember viselje el a büntetést, és én visszatérek az én mennyei atyámhoz. Hatalmas nagy kísértés volt, amivel Sátán kísértette. Erre próbálta rávenni, hogy ne vállalja az áldozatot, és érzelmi húrokon lehetett játszani eközben. Jézus azonban, miközben kimondja azt, hogy Abbá atyám, szerető édesatyám, te mindenható vagy, neked minden lehetséges. Múljék el tőlem-e pohár. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Az ő vágya, az ő érzelmei azt diktálták ebben a helyzetben, hogy múljék el tőle pohár. De nem adta oda a vezetést. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Mi következik ebből a mi számunkra? Mi következik abból a tényből, hogy az Istennek vannak érzelmei, és hogy az Istent nem az érzelmek vezetik, hanem magasabb rendű megfontolásoknak alárendeli a saját érzéseit, érzelmeit. Én úgy gondolom, hogy két nagyon egyszerű dolgot, logikus dolgot kell kimondanunk. Az egyik, hogy nekünk is vannak érzéseink és érzelmeink. Ezek hozzátartoznak a mi életünkhöz, és maradandó, tartós változást csak akkor nyerhetünk el, ha elfogadjuk ezt a helyzetet. A saját érzelmeinkkel szemben, a saját érzelmi világunk ellenében nem élhetjük az életet, mert az érzelmek hozzánk tartoznak. Nem az a megoldás, hogy megpróbáljuk őket kizárni az életünkből, lefejteni magunkról, mert ezzel csapdát állítunk fel saját magunknak. Az érzelmek, akár tetszik, akár nem, hozzánk tartoznak, és valódi változás csak akkor történhet, ha ezekre is tekintettel vagyunk, és nem hagyjuk figyelmen kívül őket. A másik következmény, vagy következtetés az az, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy követjük Istent abban, ahogyan Isten vezeti, Istent az, nem az érzelmei, nem az indulatai vezetik, hanem meggondolás, értelem, az Isten szeretetének az elve vezeti. Ugyanígy meg kell tanulnunk, hogy átadjuk az Istennek a vezetést az életünknek ezen a területén is. Nem elmenekülnünk kell előlük, nem elzárnunk kell ezt a területet, hanem átadni a vezetést az Istennek. A következő gondolat, amiről szólni szeretnék, elgondolkoztatott engem az, már régebben is, hogy az Isten mennyire figyelembe veszi a mi emberi adottságunkat. Tűnik, ezt az egy szempontot szeretném most nyilván kiemelni, hogy nekünk vannak érzelmeink, és hogy nem az érzelmeink ellenére akar bennünket üdvösségre vezetni, hanem úgy akar az üdvösséghez juttatni, hogy közben meggyógyítja ezt a területet is az életünkben. Hogyan munkálkodik az Isten értünk, amikor erről gondolkozunk, akkor felfigyelhetünk, hogy az Isten ezt a területet is szem előtt tartja, ezt is figyelembe veszi. Én azt szeretném kiemelni, ami az új szövetség alap gondolata. Azt mondja Jeremiás próféta könyve 31. fejezetében, az ige, a 33. és 34. versben, hogy az új szövetségnek a lényege az, hogy az Isten az ő törvényét a bensőnkbe helyezi, a szívünkbe írja be, és Istenünké lesz, mi pedig az ő népévé leszünk. Ha így mondja Jeremiás, ez lesz a szövetség, amelyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Mikor erről gondolkoztam, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy mindaddig, amíg az Isten az ő törvényét nem helyezi a mi szívünkbe, mindaddig a lehetetlenséget kíséreljük meg,
hogy az Isten elvei szerinti életet éljük. Egyszerűen azért, mert ahogy a Galata levél 3. fejezet 13. verse fogalmazza, a törvény átkot hirdet felőlünk, és nekünk arra van szükségünk, hogy valaki a törvény átkát magára vegye, a törvény ránk kimondott átkát magára vegye, hogyan tudnánk mi szeretni azt a dolgot, amely megátkoz bennünket. Hogyan tudnánk mi összhangban lenni azzal a dologgal, amely ellen elemi lázadás és engedetlenség van a mi gondolkozásunkban. Mert hogy a testünkben az van, ez tény, ez nem megváltoztatható. De hogy a mi gondolkozásunkban nem tudunk az Istennel összhangban élni, amíg az Isten törvénye kívánatossá nem válik számunkra, ezzel szóba kell álljunk. Az Isten törvénye, amikor mi elindulunk az úton, akkor nem kívánatos, hanem félelmet keltő valami, mert átkot mond ránk engedetlen emberekre. Az Isten ezért a megtérés csodája által, ami egy csoda, nem emberi természetes jelenség, a megtérés csodája által megváltoztatja a törvényhez való érzelmi viszonyulásunkat is. Nem csak az értelmi viszonyulásunkat, hanem a törvényhez való lelki hozzáállásunkat, érzelmeinket is. Amikor az ő csodája nyomán a szívünkbe írja be az ő törvényét, akkor a mi érzelmeink az Isten törvényéhez való viszonyban megváltoznak. Az, amit addig gyűlöltünk, az most kívánatossá válik, és szeretni fogjuk. Erre utal, hogy ezt láthatjuk, ezt szemlélhetjük a Római Levél 7. fejezetében, amikor azt olvassuk a 22. versben, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében az én belső emberem szerint. Én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint. Tehát az Isten megértő viszonyulását én abban látom, hogy az Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi nem tudunk az érzelmeinktől külön válni, az hozzátartozik, ezért nem az érzelmeink ellenében kényszeríti ránk az ő törvényét, hanem átformálja a mi lelki világunkat, átformálja a mi gondolkozásunkat és érzelmi világunkat, hogy mi gyönyörködni tudjunk az ő törvényében. A megtérésnek ebben is hatalmas jelentősége van. Amikor egy ember eldönti azt, hogy mindent átad az Istennek, akkor ezt örömmel teszi, ha megtért. Ha megtért. Mert azt olvassuk a példázatban, afelett való örömében, hogy kincset talált, elmegy, és örömmel eladja mindenét. Én nagyon örülnék, hogyha ezt az örömöt senki nem spórolná ki az életében, a közösségünkben az életéből. Hogyha akik megkeresztelkednek, azok gyönyörködnének az Isten törvényében, és nem egy lesújtó követelményrendszert látnának, aminek engedelmeskedni kell, hanem örömmel követnék, mert az Isten átformálta a lelki világot, a gondolkozást. És figyeljük meg azt, hogy az Isten nem csak a törvényhez való viszonyunkban teszi meg ezt a csodát. Van egy másik, legalább ennyire nehéz terület a mi életünkben, ez pedig a hozzávaló személyes viszonyulásunk. Mi a bűn következtében menekülünk az Isten elől, félünk tőle, és nem csak félünk és menekülünk, vádoljuk az Istent. Számon kérjük őt, vádaskodunk vele szemben. Azt olvassuk az igében, Jeremiás próféta könyvében az idézett ige szakaszban, hogy az Isten miután a szívünkbe írja az ő törvényét, az elménkbe és szívünkbe írja be az ő törvényét, azután ezzel folytatja, és nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Az Isten egy olyan helyzetet hoz létre ami lelkünkben, a bűnbocsánat nyomán, amelynek eredményeképpen mi nem a lázadás útján járunk tovább. Az Istenhez való viszonyunkban nem a számonkérés, nem a vádolás, nem az elhidegülés és távolságtartás lesz jellemző, hanem a megbocsátás eredményeképpen a mi szívünk szeretettel telik meg az Isten iránt. Szeretettel lesz telve az Isten iránt. Ez a másik nem elhanyagolható jelenség a mi életünkben.
Ugyanis a szeretet légköre, az Istennel való megbékélés és az Isten szeretetének az élő tapasztalata idézi elő bennünk azt a készséget, hogy mi bármi áron kövessük őt. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy ez a két dolog a változás alapja a mi életünkben. A gondolkozásunkon túl, a gondolkozásunkat követve a törvényhez való értelmi, érzelmi viszony megváltozása, és mellette az Isten elfogadásának, az Isten szeretetének a tapasztalata, amely viszont szeretetet szül. Ez az alapja annak, hogy a mi életünk meg tud változni. Ha ez hiányzik a mi életünkből, ha az Isten törvénye nem kívánatos, és nem gyönyörködünk benne, ha az Isten iránti szeretet nem munkálkodik a mi lelki világunkban, akkor nincsen alapja a változásnak az életünkben, és nem lesz tartós és maradandó változás a mi életünkben. Két bibliaverset hadd idézzek ezzel kapcsolatban lezárásként, ennek a gondolatnak a lezárásaként. A Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. verse azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Ezért élek másképpen. A Római levél 12. fejezet 1. verse pedig azt mondja, hogy kérlek azért titeket az Isten irgalmasságáért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Az Isten irgalmasságáért. Amikor egy ember változik az életben, akkor Sátán megpróbálja becsempészni, találkozik az Isten mércéjével, Sátán megpróbálja becsempészni azt az érzületet, hogy hát ezt sem szabad, azt sem szabad, hát már ezt sem tehetem meg, hát már egy jót sem ehetek. És akkor vissza kell menni az alapokhoz, mert csak ezzel együtt van értelmes változás, valódi változás az Isten irgalmasságáért, amit az Isten értettett, azért gondold meg, hogy hogyan élsz ezen a földön. Szeretnék egy kis kitérőt megtenni, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy felismerjük, hogy ez a helyzet, amiben az Isten minket helyez az ő csodálatos munkája nyomán, ez a helyzet az alap a változás folyamatában. Itt szeretnék még két gondolatra utalni. Galata levélben Pál apostol azt fogalmazza meg a 2. fejezet 20. versében, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, élek az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Itt van az érzelmi motiváció. Aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ennek fényében lapozzuk fel a Filippi beliekhez írt levelet, és nézzük meg az első fejezet 9-től 11. verséig terjedő szakaszt. Ezt mondja itt az apostol, én azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, teljesek lévén az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Figyeljük meg, hogy a változás alapja, hogy a ti szeretetetek bővölködjék. Ez az alap. Ebből indul ki a változás, amikor az Isten irántunk való jó volta megjelenik nekünk, akkor tartatunk meg. Amikor ezt be tudjuk fogadni, amikor ezzel szóba tudunk állni, amikor megszületik válaszként a szeretet az Isten iránt, válaszolva az Isten irántunk való szeretetére, akkor indul el a folyamat, nem áll meg itt, nem elég az Istent érzelmileg szeretni, nem elég úgy élni az életünket, hogy ó, mi nagyon szeretünk téged. De ez az alap. Ez az alap, amire lehet építeni változást. Enélkül nincs változás. A folytatása pedig az, hogy bővölködjön ismeretben és értelmességben. Az alap az Isten iránti szeretet, meghitt szeretet közösség, és erre épül rá az Isten megismerése, és az Isten igazságának a megismerése, ami lehetővé teszi, hogy választani tudjunk, és választani is fogunk
mert szeretjük az Istent. Ennek az eredményeképpen vezethet el odáig az Isten, hogy botlás nélküliek legyünk a Krisztus napjára. És most hadd olvassak fel egy részletet a bizonyságtételek 5. köteteiből, a 255. oldalról. Amely távolabbról kapcsolódik ehhez a gondolathoz, de remélem, hogy megértjük, hogy hogyan. Fáj a szívem azokért, akik elbuktak a hitetlenség sötétjében, és segíteni szeretnék rajtuk. Jó anyag gyűlt össze a gyülekezetben, Isten lelke mégsem alakította át a tagok szívét, nem világít a világosságuk. Némelyek a legjobb szándék és a sokat ígérő képességek ellenére is csődöt mondanak, ha próba írja a gyülekezetet, mert hiányzik belőlük a szeretet és a szánalom, amely pedig olyan bűséges Krisztus szívében. Azonnal észreveszik, ha valaki tévelyeg, de ahelyett, hogy segítségére sietnének, távol tartják magukat tőle. Hajlanak a kínos célozgatásokra és az érzékeny pontok csipkedésére, pedig elkerülhetnék azt. Tökéletlenségük felszínre tör, megragadja a kormánykereket, fájdalmat okoz és felkorbácsolja a rossz érzéseket. Bármilyen tiszta is szándékuk, bármennyire jó tettekre irányul is a törekvésük, ez legtöbbször sikertelen, olykor kifejezetten árt is, mert nem él bennük Krisztus gyengétsége és szánakozása. Nagyon jó sebészek, de rossz ápolók lennének. Nincs meg bennük a szeretetből született tapintat. Ha rendelkeznének ezzel, tudnák, hogyan szóljanak helyes szavakat, és mit cselekedjenek a megfelelő időben és helyen. Talán másokban sem él őszintébb kívánsága jó tettek után, nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt, lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Ezt az utolsó mondatot hadd olvassam el még egyszer. Talán másokban sem él őszintébb kívánság a jó tettek után. Nincs mélyebb érdeklődés Isten műve iránt. Lehet, hogy nem igazabb és hűségesebb lelkűek, nincs bennük több szeretet és együttérzés. De mert gyengédek és tapintatosak, eredményesebben nyerik meg tévelygő társaikat. Nem ugyanerről szól ez a bizonyságtétel is, amit megfogalmaztam? A szeretet légköre teremt lehetőséget a megváltozáshoz. Az Isten így viszonyul a mi érzelmi világunkhoz, erre ad példát, hogy ő megteremti a legkedvezőbb feltételt ahhoz, hogy megváltozhassunk, azáltal, hogy a szívünkbe írja az ő törvényét, hogy megszünteti az érzelmi ellenállást a törvényével szemben, és azáltal, hogy a kegyelme által szeretetre indít bennünket iránta, és ezzel megnyitja a szívünket a neki való engedelmesség előtt. Itt szeretnék tovább menni a következő gondolatunkra, mégpedig arra, hogy szóba kell azzal állnunk, hogy az érzelmeink hatnak a döntéseinkre. A Jézus élete könyvben, hogyha elolvassuk Péter bukásának a történetét, akkor találunk egy kulcsmondatot, amely a fordulatot jelentette Péter életében. Péter, amikor azt mondta, hogy én kész vagyok veled a halálra is menni, akkor Ellen White külön kihangsúlyozza, hogy ő őszinte volt, nem volt képmutató, így is gondolta azt. A szívében elrejtve voltak bűnök, amelyeknek ő nem volt tudatában. Ez még önmagában nem lett volna akadály, de Péter valami miatt nem tudott odafordulni Jézushoz segítségért. Azt írja a Jézus élete könyv. Péter azt érezte, hogy Jézus nem bízik meg benne, ez fájdalmat okozott neki, és megsértődött. És a sértődésében nem tudott odafordulni segítségért. Jézus megtarthatta volna őt, ha felkiálta, hogyan felkiáltott a vízen járásakor, hogy ments meg engem, Uram, mert elveszek. De Péter nem tudott felkiáltani, nem tudott oda menni, mert a sértődés, a megbántottság érzés megakadályozta, hogy odaforduljon az Istenhez. Ez a saját életünk. A saját életünkben rengeteg döntésünk, rossz döntésünk azért születik meg, mert van valami keserűség, van valami érzelem a szívünkben,
ha akarjuk, ha nem, ez munkálkodik. Lehet, hogy tiltakozunk ellene. Lehet, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, mintha nem lenne. Mégis hat. Mert nem tudja megtenni, hogy ne hasson. Mert úgy vagyunk megalkotva, hogy az értelem és az érzelem együtt van a lényünkben. Nem tudunk külön válni. A másik dolog... Bocsánat. Az pedig az, hogy az érzelmeink nem csak a saját döntésünkre hatnak. Ami érzelmi világunk a környezetünkre is hat. Egy nagyon egyszerű képet hadd hozzak ide. A Korintusi második levél második fejezetében, a 14. és 15. versben Pál apostol használ egy képet, ez a kép pedig az illat képe. Amikor azt olvassuk, hogy az Isten megjelenti az ő ismeretének illatát minden helyen mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók számára. Ezeknek halál illata halálra, amazoknak pedig élet illata életre. És ezekre kicsoda alkalmas. Bennünket láthatatlanul körülvesz egy légkör, amelyben benne vannak a mi gondolataink és a mi érzelmeink. Benne van a mi felszabadultságunk, és benne van a mi feszültségünk, benne van a mi örömünk, de benne van a neheztelésünk is. És mi hiába próbáljuk ezt eltakarni, ez olyan, mint az illat. Az illatot látni nem lehet, de érezni lehet. És akik belépnek a mi légkörünkbe, azok abból a levegőből szippantanak, ami körülvesz bennünket. Vagy a bátorítás, vagy a reménységkeltés, a megbékélés a nyugalomnak a légköréből, vagy a szívünkben hordozott feszültségekből származó légkörből, és ragad át rájuk is a feszültség. Inkább nem mondom el. Nagyon döbbenetes dolog, hogy néhány ember micsoda radarokkal rendelkezik, hogy elég elmenni egy helyre, és azt a feszültséget, amit a gyülekezet próbál palástolni, próbál eltakarni, azt egy szombatiskolából 110%-kal érzi meg. Hogyan kezeljük akkor az érzelmeinket? Hát, hogyha a döntéseinkre hatnak, és a környezetünkre kihat, ha akarjuk, ha nem, akkor föl kell tennünk ezt a kérdést, hogyan kezeljük az érzelmeinket, és itt hangsúlyozzam ki azt, hogy mit tegyünk akkor, amikor az elveink, az értékrendünk és az érzelmeink összeütközésbe kerülnek. Mert a legnehezebb élethelyzet ez, ami számunkra, amikor másképpen érzünk és másképpen vallunk. Amikor nem könnyű az engedelmesség, mert az érzelmi világunk az ellentétes irányba űz, hajt bennünket. Egy igét szeretnék ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódva idézni. Jób könyve 36. fejezetének a 21. versét, amelyik rámutat ennek az egész kérdéskörnek a súlyára. Jób könyve 36. fejezet 21. verse egy felhívást fogalmaz meg. Így mondja, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Szóba kell állnunk azzal a ténnyel, hogy amikor bennünket az érzelmeink rabulejtenek, akkor folyamatosan fenyeget az a veszély, hogy a bűnhöz fogunk pártolni, egyszerűen azért, mert nem szeretünk nyomorban lenni. Nem szeretünk boldogtalanok lenni. Mi úgy vagyunk megteremtve, hogy a boldogság utáni vágy bele van oltva a lényünkbe. Mit tegyünk? Három lépést értettem meg. Nem tudok hangsúlybeli különbséget tenni a három lépés között. Mind a hármat ugyanolyan fontosnak tartom, és ezek egymásra épülő lépések, ezért a sorrendjük nem felcserélhető. Az első dolog az elfogadás. Az első dolog az, hogy őszintén el tudjuk fogadni azt az érzelmet, ami bennünk megszületett, ami ott van a szívünkben.
És ez nagyon sokszor nem könnyű. Nagyon nehéz szembenéznünk azzal, ami a szívünkben van. Nem könnyű az elfogadást gyakorolni. Néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg itt. Beszélgetésekben láttam ezt, megfigyeltem fel rá. Az egyik például a fájdalomnak a helyzete, a fájdalomnak a kérdése. Amikor valami olyan fájdalom ér bennünket, amely szinte az életünk alapjait veszélyezteti. Valakivel beszélgettem, aki elmondta, hogy elvesztette azt a valakit, aki számára a lelki testvért jelentette az életben. Azt a valakit, akihez mindig mehetett lelki kérdésekben, akivel együtt tudott imádkozni, aki segítségére volt a hitélet lépéseiben. És miközben beszélgettünk, akkor volt egy ilyen mondata, nem kellene, hogy fájjon. Mint úgy vagyunk vele, hogy nem illik, hogy egy kereszténynek ez fájjon. Nem kellene, hogy fájdalmat érezzek. És én fontosnak tartottam, hogy kimondjam neki azt, hogy de fáj. Igen, el lehet mondani, hogy jó lett volna, hogyha nem szenved éveken keresztül ettől a fájdalomtól. De ettől az még fáj. Attól, hogy azt mondom, hogy nem kéne, attól még ott van. És ha én megállok ott, hogy nem kéne, és nem megyek el odáig, hogy de fáj, akkor nem a gyógyulás útján fogok elindulni. Vagy legalábbis ezen a ponton nem találom meg a kulcsot a gyógyuláshoz. Csüggedés. Tipikus ilyen probléma. Egy kereszténynek nem szabadna csüggedni. Nem? Szoktuk mondani is. És mi van, ha mégis elcsüggettünk? Szóba tudunk azzal állni, hogy elcsüggettem? El tudom fogadni azt, hogy ez van? Nem kellene, hogy ez legyen, de ez van. Megsértődés. Egy keresztény ember nem sértődik meg. Tényleg? Biztos? Rengeteg küzdelmet megspórolnánk magunknak és egymásnak, ha nem tennénk úgy, mintha keresztények lennénk, hanem ha szóba állnánk azzal, hogy megszületett a szívemben a csüggedés, megszületett a szívemben az emésztő fájdalom, megszületett a lelki világomban a megbántódás. Igen, megbántottak, és ez fáj. És most a sértődés kísértése ott van rajtam, sőt, megsértődtem, ad abszurdum. Érzelmi kötődés valakihez vagy valamihez. Évek óta nem értett meg senki. Egyedül érzem magam. Most jön valaki. Igaz, hogy nem hívő, de megért. De én nem lehetek szerelmes. Na de ha az vagyok? A gyógyulás csak akkor jöhet létre az életünkben, ha szembe tudunk nézni azzal, ami van, a tényekkel. Az orvos akkor tud eredményes terápiát alkalmazni, ha helyes diagnózist állít fel. A tévdiagnózisok félrekezeléshez vezetnek. Ezért az első lépés az érzelmeknek az elfogadása. Elfogadása annak, ami van a szívünkben, és nem menekülni az ezzel való szembesülés elől. A legrosszabb megoldás, hogyha az ember megpróbálja elnyomni magában, és megpróbál elmenekülni a szembesülés elől. Azért a legrosszabb megoldás ez, mert attól még az van, gyűl, összegyűlik, és végül felrobbantja az életünket. Lehet, hogy évek folyamatában teszi ezt, lehet, hogy nagyon hosszú idő fog eltelni, mire ez bekövetkezik, de egyszer elő fog törni belőlünk, és akkor pusztítani fog. Jézus arra mutatott példát a Gecsemáné kertben, hogy ő nem ment tovább úgy, mintha nem lenne benne ez a megosztottság. Ő nem ment tovább, nem próbálta meg azt, hogy nem vesz tudomást arról, hogy fél, hogy retteg, hogy gyötrődik, és hogy az emberi természet másra indítja, mint ami az Isten akarata. Egy szó az, amire a legnagyobb szükségünk van, ez pedig az őszinteség.
az önmagunkkal szembeni őszinteség. A második lépés, ha túlvergődtünk valahogy azon, hogy őszintén szembesüljünk a helyzetünkkel, akkor nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk, hogy az érzelmeink területén ugyanúgy döntéseket kell hoznunk, mint bármely más területen az életben. A második lépés a döntéshozás. És itt egy nagyon fontos szempontot meg kell értenünk, mint egy meg kell vizsgálnom azt az érzelmet, azt az érzelmi helyzetet, amibe kerültem. El kell menni egy kicsit távolabb tőle, és föl kell tennem a kérdést, segíti ez az érzelem, vagy gátolja ez az érzés az Istennel való közösséget az életemben? Mind a kettő szempont fontos. Segíti, vagy gátolja? Miért fontos? A bűnbánat a szomorúsággal jár együtt. Szomorkodni csak a mazohisták szeretnek. Hogyha gyorsan akarok túljutni a bűnbánaton, mert ez az érzés nem kellemes számomra, akkor az a veszély fenyeget, hogy csak felületesen fordulok szembe a bűnömmel, és az Isten nem tudja kiégetni belőlem a bűnhöz való kötődést. Lehetnek olyan érzelmek, amelyek fájdalmat jelentenek, amelyek negatív érzelmek, nem kívánatosak, de megérthetem róluk azt, hogy az Istennel való közösség elmélyülését segítheti. De megnyilatkozhatnak az érzelmeink úgy, hogy az már elszakít az Istentől. És itt is két területről hadd szóljak. A túlzott fájdalom. Amikor valaki átmegy egy megrendülésen, amikor valakinek valami fájdalma lesz, akkor ez a fájdalom, ez bizonyos törvényszerűségek mentén működik benne. Az első törvényszerűség, hogy a fájdalom miatt magunkra figyelünk. Önsajnálat veszélye fenyeget bennünket. Magunk körül fogunk forogni. A második törvényszerűség, hogy kialakul ennek következtében egy nyomott hangulat, a depresszió. A harmadik törvényszerűség, hogyha itt sincs megállás, akkor a fájdalom törvényszerűen lázadásba visz az Istennel szemben. Hogy engedhette meg ezt az én életemben? Miért nem avatkozott közbe? Miért nem segített meg engem? Ezek a gondolatok törvényszerű következményei a fájdalomnak, ha kontroll nélkül eláradhat a lelkünkben. Beszélgettem valakivel, akinek az édesanyja iszonyatos fájdalmak között halt meg. Fél év alatt ment el, rákos volt az arcán, és iszonyú gyötrődés volt végignézni, ahogyan meghal. Fenyegeti a veszély, hogy az Istenben való bizalma fog megrendülni, ha ezt az iszonyú fájdalmat nem tudja feldolgozni, és nem tud határt szabni. Van egy pontja a fájdalomnak, amikor törvényszerűen lázadásba fog vinni. És itt ezért tartom fontosnak azt, amit a Nagyorvos lábnyomán című könyvben a 172. oldalon ír Ellen White, Isten minden próbában gondoskodik segítségről. Amikor Izrael a pusztában már a keserű vizéhez érkezett, Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úr nem valami új gyógyszert kínált fel. Arra hívta fel a figyelmet, ami kéznél volt, egy cserjét, amit ő teremtett, kellett a forrásvízbe dobni, hogy a vizet megtisztítsa és megédesítse. Amikor ez megtörtént, a nép ivott a vízből, és felfrissült. Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az igében feljegyzett ígéreteket, a gyógyítás ígéreteit. A Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér, találhatunk egy-egy gyógyító ágat. Vagyis a fájdalmat, a keserűséget össze kell kötni az Isten által felkínált gyógyítás ígéretével. Csak ekkor nem válik pusztítóvá a mi lelki életünkre nézve. Csak ekkor van esély arra, hogy ez a fájdalom is a javunkat szolgálja. Ha nem találjuk meg ezt a gyógyító ágat, ha nem találjuk meg azt a kegyelmet, amivel összeköthetjük a fájdalmat, akkor lázadásba fog vinni bennünket az Istennel szemben. A másik terület pedig
a vágyaknak a területe, a boldogság utáni vágy területe. Lehet olyan helyzet, amikor egy ember abban a helyzetben találja magát, hogy ami számára a legnagyobb örömöt jelenti, azt kell a leginkább megbánnia. Ha valaki felismeri arról a kötődésről, arról az érzelmi kötődésről, hogy az Istennel fordítja szembe, akkor esélye van döntést hozni, hogy nem halad tovább ezen az úton. Nyilvánvaló példákat lehet erre hozni az életből. Említettem azt az érzelmi szituációt, egyedül érzi magát valaki, vágyakozik társ után, megjelenik a társ. Vagy Bálám példájára, hogyha gondolunk, a pénz iránti vonzalom elszakította az Isten félelemtől. Képtelen volt megállni ezután. Egy vágy, amelyet nem vizsgált meg abból a szempontból, hogy hova vezet, csak rövid zárlatosan, ahogy a Biblia fogalmaz, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét látja benne az ember. Gyönyörűséget lát benne, boldogságra vágyik, és ezzel elszakítja Sátán az Istentől. El kell fogadnom, vagy nemet kell mondanom. El kell fogadnom azt az érzelmet, amelyet esetleg természetem szerint nem fogadnék el, de ami az Istennel való kapcsolatomat segítheti, mert megérthettem, hogy segítséget jelent. És el kell utasítanom azt az érzelmet, amely az Istennel való kapcsolatot aláássa az életemben, amely veszélyezteti az Istennel való közösséget. De ettől a probléma nem oldódott meg. Ezt hadd hangsúlyozzam ki, testvérek. Hiába hozzuk meg azt a döntést, hogy mi nem akarjuk, hogy ez legyen a szívünkben, ettől még az ott van, és ott marad. Nem szűnik meg a probléma. Ezért fontos a harmadik lépés is, amit Jézus példája alapján így fogalmazhatunk meg. Nem megy tovább, mintha mi sem lenne a lelkében. Nem próbálja meg a saját erejével legyőzni azt, ami ott van, hanem oda megy az Istenhez segítségért. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Ez az érzelmi világunkra is igaz. Amikor egy ember elfogadva a helyzetet, amibe került, döntést hozva arról, hogy valamit nem szeretne, hogy ott maradjon az életében, mert megértette, hogy az Isten elleni lázadásba viszi. Amikor egy ember ezt elmondja őszintén az Istennek, és segítségül hívja őt, elhatározva az Istennek való engedelmességet és hűséget a fájdalom ellenére, a vágyak ellenében is, akkor az Isten segítségül jön. Nem mi győzzük le, és nem a mi feladatunk az érzelmeinket legyőzni, hanem az Isten fogja átformálni az érzelmi világunkat is. A Krisztushoz vezető lépések 43. oldalán nagyon világosan találhatjuk ezt a gondolatot. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét. De azt tudod választani, hogy őt akarod szolgálni. Oda lehet menni az Istenhez, segítségül lehet hívni, és az Isten képes segíteni egy ilyen helyzetben, ha a szembenézés őszinte volt, és a döntés őszinte volt. Akkor az Isten megszabadít, és a fájdalom helyét betölti vigasztalással, a vágyak helyét betölti megelégedettséggel. Azt olvassuk a Római Levél 5. fejezet 5. versében, az Isten a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Az Isten szerelme, az Isten iránti szeretet, ragaszkodás nem emberi termék. A Szentlélek jelenléte, a Szentlélek idézi elő a mi szívünkben. És ezért azt olvassuk a 14. fejezet 17. versében, hogy az Isten országa... Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt kínálja fel az Isten cserébe. Szeretnék egy néhány gondolatot olvasni. A 172. oldalon találjuk a Nagyorvos lábnyomán című könyvben. A maradandó békének, a lélek igazi nyugalmának csak egy forrása van. Erről beszélt Jézus, amikor így szólt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztalak titeket. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom, nem úgy adom, amint a világ adja. Ez a békesség nem olyas valami, amit Krisztus önmaga nélkül ad. Ez a békesség Krisztusban rejlik, és akkor kaphatjuk meg, ha magát Krisztust elfogadjuk. Krisztus az életkút forrása. Jobban megismerni őt, erre van szükségük az embereknek. Türelmesen, szelíden, és mégis határozottan kell őket tanítani arra, hogyan tárhatják ki egész lényüket a menny gyógyító hatásainak. És most figyeljünk, ha Isten szeretetének napsugara fénnyel álasztja el a lélek homályos zugait, akkor eltűnik a nyugtalanság, kimerültség, elégedetlenség, és megelégedett öröm eleveníti meg a lelket, erősíti és gyógyítja a testet. Hadd tegyem fel azt a kérdést, ami egy nagyon reális kérdés. Mit tegyünk akkor, amikor segítségül hívtuk az Istent, de még a szabadulás nem következett be? Mit tegyünk akkor, amikor az érzelmi válság vihara még mindig tart, és nem múlt el, és mi várunk arra, hogy elmúljon? Márai Sándornak van egy képe, amit szeretnék ide idézni a Füves könyvében. Csak a képet szeretném idézni. Arról szól ez a kép, hogy egy hajós a tengeren viharba kerül, és ekkor egyetlen egy lehetősége van. Bevonja az összes vitorlát, amelybe belekapaszkodhatna a szél, és nekivághatná a sziklának, és miután bevonta az összes vitorlát, türelmesen várja, míg elmúlik a vihar, mert tudja, hogy reggelre el fog múlni a vihar. Elég sokat mondó kép szerintem. Érdemes ezt úgy eltárolni a lelkünkben. Vannak helyzetek, amikor el kell szenvednünk saját magunkat. Igen, el kell hordoznunk a gyengeségünket, mert testben vagyunk, és nem egyik pillanatról a másikra jön a szabadulás. Jézusnak a kereszten nem egyik pillanatról a másikra jött a szabadulás. Így olvassuk, ez a tudat lassanként eloszlatta félelmét, hogy az Atya elhagyta őt. Fokról fokra az Isten kiemelte őt abból az érzelmi válságból, amit előidézett az atya haragja az ő életében. És néhány nagyon gyakorlati dolgot is szeretnék idézni a Nagyorvos 107, lábnyomán című könyv 174. oldaláról. Ilyen konkrét felhívást. Ezt mondja a 174. oldal: ha kísértések ostromolnak, ha elborít a gond, a kétség és a sötétség, tekints arra felé, ahol utoljára láttad a fényt. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus szeret és megoltalmaz. Amikor a bűn erőt akar venni a szíveden, mikor gyötör a bűntudat és furdal a lelkiismeret, amikor kételyüli meg a lelkedet, gondolj arra, hogy Krisztus kegyelme elég a bűn legyőzéséhez, a sötétség eloszlatásához. A megváltóval közösségbe lépve a béke birodalmába lépünk. A 175. oldalon pedig ezt mondja: sokszor fájdalom felhője borul a lelkedre. Ilyenkor ne tépelődj. Azt tudod, hogy Jézus szeret, megérti gyengeségedet. Akaratát cselekedheted már azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Akaratát cselekedheted azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Amikor egy ember nem adja meg magát a viharnak, amikor egy ember nem engedi meg, hogy az érzelmek elragadják olyan területre, ahol összetörik a sziklán, hanem megteszi, amit emberileg megtehetett, nemet mondott, elfogadta a helyzetet és nemet mondott, és segítségül hívta az Istent, akkor pihenjen meg az Isten ígéretében, és a szabadulás el fog jönni. Az Isten senkit nem hagyott még cserben, aki rábízta magát. Eddig arról szóltam, hogy az érzelmi válság esetén hogyan kezeljük az érzelmeket. Hogyan szabadulhatunk meg abból a csapdából, amit Sátán felállít, esetleg évek során felállít a mi életünkben. Elfogadás, döntés, segítségül hívás. Ez a három kulcs, amin keresztül a megoldás jön. Most egy néhány szót hadd szóljak befejezésül arról is, hogy a mi érzelmeink a válság nélkül is fontos szerepet töltenek be az életünkben. Nem csak akkor kell kezelni őket, amikor válságba kerültünk miattuk, hanem az Isten azért adta az érzelmeket, mert segítségünkre vannak a szolgálatban. Mert gazdagítják az életünket, hasznosabbá tehetik a szolgálatunkat.
bevezető áhítatban elhangzott, hogy sokan úgy hirdetik az evangéliumot, annyira közömbösen, hogy nem érint meg emberi szíveket. Mitől fog megérinteni? Attól, hogy a mi egész lényünk abban van. Hogy nincsen ellentétes érzület a levegőben, a szavaink és a magatartásunk között, hanem mi egész lényünket átadtuk neki. Összhangban vagyunk vele. Péter apostol első levelét szeretném idézni ebből a szempontból, bevezetésül ehhez a gondolathoz. Péter apostol első levele első fejezetében, a 8. és 9. versben a következőt olvashatjuk. A Krisztussal való kapcsolatukról, a Galácia területén, Kappadókiában, Ázsiában, Bitíniában élő hívőkről. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Igen, lehetséges ilyen, hogy nem látjuk Jézust, nem láttuk Jézust, mert nem találkoztunk vele fizikailag, mégis szerethetjük őt, és örvendezhetünk ő benne, és dicsérhetjük őt ezért. Mi az út, ami ehhez elvezet? Hogyan ápolhatjuk az érzelmeinket? Mit tehetünk azért, hogy egészséges érzelmi világunk legyen? A római levélből szeretnék két biblia verset idézni. A római levél első fejezet 21. versében a következőt olvashatjuk. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És a második fejezet 9. és 10. versét hadd idézzem ehhez párhuzamoként. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek, dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek. Azt hiszem, hogy azért kell arról szólnom, hogy miért pont ezeket idéztem ige. Az az érdekes ebben az ige szakaszban, hogy rámutat egy gyökérre, rámutat egy kiindulási pontra, és onnantól kezdve következményekről beszél. Rámutat arra, hogy a probléma gyökere abban van az emberi világban, hogy az Istenhez nem megfelelő módon viszonyul az ember. Az Istent nem mint Istent tiszteli az életében, sem hálát nem ad neki. Akinek az életében ez a helyzet áll elő, tehát az Isten nem töltheti be a vezetés, irányítás szerepét, az Isten a válság helyzetekben nem uralkodhat az élete fölött, akiknek mondjuk az Istene a hasuk, Istenük a hasuk, azoknak az életében törvényszerű következmény, hogy a gondolkozásuk megromlik, törvényszerű következmény, hogy a bűnök felerősödnek, törvényszerű következmény, hogy kiszolgáltatottá válnak a saját indulataiknak. Ezekről a görög ige, bocsánat a kifejezés, passzívumban beszél, tehát amit az ember el kell, hogy szenvedjen. Hozott egy döntést, ennek a következményét el kell szenvedje, amit vetett, le fogja aratni. Mi következik ebből? Ha most megfordítjuk az egészet, ha jó döntést hoz, akkor ennek jó gyümölcsét fogja aratni. Ez ugyanolyan törvény, mint a másik törvény. Tehát ebből következőleg az első alapvető szempont a helyes érzelmi világhoz az engedelmesség kérdése. Engedelmesség nélkül, Isten iránti őszinte engedelmesség nélkül kiegyensúlyozott lelki világot nem tudunk kivívni magunknak. Ezt ki kell mondani. Törvényszerű következmény az érzelmek felkavarodása az engedetlenség következtében. Hadd fogalmazzak meg egy olyan részletet, ami bizonyos szempontból lehet, hogy perifériásnak tekintünk, de nem egy utolsó szempont. Az engedelmességben nincs kicsi meg nagy. Vagy engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ez vagylagos kérdés. És van egy szempont, amit mi nagyon elhanyagolunk. Ez az életmód kérdése. Illés története viszont arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki mélyen kimerül, akkor Sátán számára kiszolgáltatott lelki helyzetbe kerül,
és érzelmileg instabillá válik. Vannak helyzetek, ahol nem kerülhetjük ki azt, hogy áldozatot hozzunk, és kimerültekké fogunk válni. De tudnunk kell róla, a következtében kiszolgálunk.

Istent tisztelik őt, sem hálákat nem adtak neki. A probléma gyökere tehát az Istenhez való helyes viszony, az engedelmesség kérdése és a hála kérdése, amit így is meg lehetne fogalmazni, hogy készek vagyunk-e ránevelni magunkat, hogy hálát adjunk tudatosan mindazért, amit felismertünk, hogy hálára van okunk. Az Isten nem azt kéri, hogy olyan dolgokért adjunk hálát, amiről nem győzött meg bennünket, hogy hálások lehetünk érte. De azt igen, hogy ápoljuk magunkban azt a lelkületet, hogy keressük, felismerjük az ő áldásának a jeleit, nyomait, és hogy ezért a hálánkat kifejezzük iránta. A Nagyorvos lábnyomán című könyv 175. oldaláról három kis részletet szeretnék idézni. A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Egyszerű mondat, nem? A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Épp oly kötelességünk leküzdeni a buskomosságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni. 4.-5. bekezdés ezen az oldalon. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön is soha ki nem apadható forráshoz hasonlítana örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére, szoktassuk lelkünket a bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben. Így olvassuk a KT-ban, Ellen White-tól idézi. Meg kell tanulnunk ránevelni a lelkünket arra, hogy legyen reményteljes. A hála érzete és kifejezése ezért fontos. És itt egy kicsit zárójelben hadd fogalmazzam meg. Vannak dolgok, amik nem pusztán attól növekednek, hogy mi igényeljük. A hála, a szeretet, az alázat és a hit tipikusan ilyen dolgok az életünkben. Hanem mindegyik attól tud növekedni, hogy kifejezzük, hogy ami megvan, azt gyakoroljuk. A hit akkor tud növekedni, ha megvan, igaz, hogy csak mustármagnyi mértékben, ami kisebb, mint a mágszem, de ha megvan és belevetjük az Istenbe, akkor növekedni fog. A hála, ha kifejezzük az Isten iránt, növekedni fog, egyre többet fogunk meglátni. A szeretetünk, ha engedjük, hogy kifejezésre jusson, a másik számára hallható, érzékelhető, megérezhető módon, akkor növekedni fog. És az alázat is így van. Nagyon sokszor kérünk alázatot, de az Isten mit tud tenni annál, mint hogy belátásra vezet minket, olyan élethelyzetbe vezet minket, ahol kiváltságunk megalázni magunkat. Na de ha nem tesszük. És az utolsó dolog, amire szeretnék kitérni, az pedig a másokért való szolgálat. A helyes, a kiegyensúlyozott érzelmi életnek előfeltétele az engedelmesség, előfeltétele a hála, a pozitív érzések kiélése, kimutatása, és a szeretet szolgálat, a másokért való szeretet szolgálat. Nagyorvos lábnyomán című könyv így ír előre a 173. oldal utolsó bekezdésében. Nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput tárunk a kételj előtt, és elveszítjük tisztánlátonságunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. A 178. oldalon a beteg gyógyulásának egyik legbiztosabb akadálya az énközpontúság. Sok megrokkant ember tart igényt mások sajnálkozására és segítségére.

0: pedig az segíteni őket igazán, ha nem önmagukkal, hanem másokkal törődnének. És a 180. oldalon a jótétemény kettős áldás segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömöt szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Az együttérzés állandó igénylése helyett igyekezzék a beteg együttérzést tanúsítani. Saját gyengeséged, bánatod és fájdalmat terhét vesd a könyörülő megváltóra. Nem azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Vesd a könyörülő megváltóra. Fogadd el, és vidd oda. Saját tárd ki szívedet szeretet előtt, és áradjon ez a szeretet másokra is. Ne felejtsd el, hogy mindenkinek vannak nehezen elviselhető próbái, és nehezen leküzdhető kísértései. Talán tehetsz valamit a terhek könnyítésére. Fejezd ki háládat a kapott áldásokért, és méltányold, ha figyelmességet tapasztalsz. Legyen szíved állandóan telve Isten drága ígéreteivel, hogy ebből a kincstárból vígaszt és erőt nyújtó szavakat hozhass elő másoknak. Ez olyan légkörrel vesz téged körül, amely felemel és segít. Én szívem mélyebben kívánom, testőrek, hogy ki gondolja át a saját életére vonatkozóan ezeket a gondolatokat, és hogy lássuk meg annak a jelentőségét, hogy nem mindegy, hogy milyen érzelmi légkört teremtünk magunk körül, nem mindegy, hogy milyen érzelmekkel vagyunk egymáshoz, és nem mindegy, hogy ezeket az érzelmeket hogyan kezeljük, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Bízom benne, hogy az Isten segít, hogy ne értsük félre, ami elhangzott, hanem hogy megértsük a saját magunk számára. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Köszöntök mindenkit, tehát a délutáni alkalmon, amit a meghirdetésünk szerint a stressz téma körében tartanék. Egy picit átzökkennénk ebbe a témába. Gondolom már sokan hallottatok a stressz szóról, és valóban két lehetőséget látunk. Az egyik az, hogy legyőz, nem azonnal, idővel maga alá gyűr, vagy pedig mi legyőzzük. Persze ez így nem szabatos, mert a stressz a negatív fogalom, hanem pozitív.

Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a mai estén. A Gyógyulás lelki alapjai című

előadás sorozata. Tehát én akkor meghívok egy kis bibliai szemléletű elmélkedésre minden kedves jelenlévőt ma este, és átgondoljuk azt a kérdést, hogy csodagyógyítások vajon vannak-e ma még? Vagy vannak? Mert nagyon sok ember ezzel az igénnyel fellép, az biztos, csak be kell kapcsolni a bulvár sajtót, tehát a bulvár médiát, a bulvár sajtót meg kell nézni. És lépten nyomon jönnek a szenzációsabbnál szenzációsabb tudósítások, ilyen meg olyan meg amolyan gyógyítókról. Nem tudom, néhányat lehetne talán akár név szerint említeni. Tehát van egy ilyen isteni János Brazíliából, így nevezik őt, aki állítólag a csoda erejével gyógyít. Aztán néztem, Szexádon is van egy hölgy, aki csodagyógyítónak nevez önmagát, vagy nevezi önmagát, holott, ugye, és van egy film is az interneten, ezt meg lehet nézni, ahol itt ugye csoda mágikus erővel próbál embereket gyógyítani, a talpot meg sem érinti, csak egy ilyen körmozgásokkal energiát, vagy ki tudja, ad át, és az emberek állítólag gyógyulnak. De ha megnézzük, akár keresztény kolőrben is vannak csodagyógyítók állítólagos, például Benny Hinn, az a karizmatizmusnak a netovábbja, vagy a karizmatizmuson belül a netovábbja a csodagyógyítóknak. Ő aztán igen furcsa és igen érdekes módon, tehát ő ilyen színpadon dolgozik, és akkor a színpadra hívja az embereket, és ott fellöki őket állítólag mennyei erővel, meg mindenfélével, és ők akkor utána, mit tudom én, a Szentlélektől lennének meggyógyítva, és hát mindig vannak, akik elmennek ilyen gyógyítókhoz, és azt mondják, hogy hát én meggyógyultam. Tehát én, nekem előtte ez is, ez volt a problémám, most már nem fáj. És mit lehetne még sorolni? Talán a legújabb a hókusz-pókusz, az a horvátországi gyógyító, aki semmit nem csinál, csak ránéz az emberekre, talán erről már hallottátok, valami Prako a neve. Tehát ő ember tömegek eljáll, és csak rájuk néz. Egy szót nem szól, semmit nem csinál, tehát ez a varázslatos kuruzslók, vagy hipnózi, igen, tehát jó, hát lehetne ezt akár így is mondani, tehát a hipnózissal gyógyítóknak a ne továbbja, ő az abszolút minimál modell, tehát ő semmit nem tesz, csak áll eléjük, és kvázi a tekintetével próbálja őket egy hipnotikus állapotba hozni, azért majd erről fogunk beszélni még, hogy ezek az emberek miket művelnek, vagy hogyan munkálkodnak. Egyébként már a 50-es, 60-as, 70-es években volt egy német, egy nagy csodagyógyító, úgy nevezték őt, hogy Bruno Gröning, és Gröning például kifejezetten a csodagyógyítók közé számítatott, általános felfogás szerint, de ő egyértelmű spiritista volt. Tehát ő spiritizmus által gyógyított. Tehát ez volt az ő üzenete is, hogy a túlvilágról hozza az energiát, és ő ezzel a túlvilági energiával képes embereket testileg helyreállítani. Nos, fölvetődik a kérdés, ők volnának a mai csodagyógyítók? Ők volnának azok, akik ma a jézusi értelemben csodákat úgymondván hajtják végre. Tehát ők azok, akik Jézus Krisztus lábnyomában járnak, és ugyanazt az erőt úgymondván alkalmazzák, mint ahogyan ő. A kérdés jogos, mert ők ezzel az igénnyel hol nyíltan, hol leplezve, hol csak ráutalásokkal, hol egyértelműen, kinyilatkoztatásszerűen, tehát magukra húzák azt, hogy igen, mi ilyen, meg olyan csodagyógyítók vagyunk.
Honnan vezetik le ők ezt, a, hát ezt az igényüket? Honnan vezetik le ők azt az erőt, amelyet ők kifejtik? És hogy milyen eredményeik vannak, milyen módszereket használnak? Ez talán az első kérdés, ami jogos, vagy amit jogosan föl lehet vetni. Ha a bibliai oldalt nézzük, akkor van itt néhány biblia vers, amelyekre mindjárt kitérünk, amelyek arról szólnak, hogy lesznek emberek, akik tényleg képesek csodákat művelni. Tehát akik tényleg csodákat képesek közvetíteni, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Mert a Szentírás azt mondja, hogy lesznek, akik hisznek, lesznek, akik mérget isznak, akik kígyókat fölvesznek, és a kígyó megmarja őket, nem halnak meg, akik bármilyen gyógyításra is képesek. A Márk evangéliumban a 16. fejezetében ott van egy ilyen utalás, ahol úgy hangzik, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólalnak, kígyókat vesznek föl, s valami halálost isznak, meg nem átnékik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. No. Akkor ez mit jelent? Akkor ezek szerint vannak, akik betegekre kezeiket vetnek, és ezek meggyógyulnak. Ugye? Történik ilyesmi ma? Ha körbenézünk, ha megyünk előadásról előadásra, látunk ilyeneket, de akkor sok helyen látjuk, mondjuk látjuk ezt a karizmatikus mozgalmon belül, látjuk ezt egyes spiritista vagy szellemgyógyítóknál, látjuk ezt sok helyen, és a kérdés az, hogy tényleg gyógyítás? Tényleg az történik? A kérdést majd mindjárt egy kicsit közelebbről megnézzük. Talán először mondjuk a keresztény válfajról beszélünk egy néhány szót. Tehát arról, azokról, akik kereszténynek adják ki magukat. A Benny Hinn, akit az előbb említettem, hát őróla például egyértelműen lehet nyilatkozni, hiszen az ő tevékenysége olyan mértékben van dokumentálva, de hát ha valaki az interneten beüti ezt a nevet, és a videókat végignézi, hogy milyen gyógyítások vannak, rengeteg. Tehát órákon keresztül lehet nézni, hogy ő mit művel, és miket mond, és miket hirdet. És a kérdés az, hogy az a hatás, hogy emberek vagy érintéssel, vagy érintés nélkül hanyat esnek, a földön fekszenek, rángatoznak, és utána valami olyasmiről beszélnek, hogy energia járt át a testüket, meg elektromosságot éreztek, meg bizsergést, meg mindenfélét, és hogy ők most már nem érzik azokat a fájdalmakat, amelyeket érezték, amikor bejöttek. Nos, ezek akkor bizonyítékok? Mi történik ilyenkor? Nagyon érdekes, hogy hallgattam, amikor ugye készültem erre az előadásra, hallgattam egy néhány előadást is, vagy más embereket is, akik erről beszéltek, és volt többek között egy volt csodagyógyító, tehát aki régen ugyanazt a módszert alkalmazta, és ő azt mondta, hogy ő addig hitt a saját tevékenységéről, hogy ez Istentől van, amíg el nem kezdte a Bibliát olvasni. Ez jellemző. Ezek a csodagyógyítók általában a Bibliával nem nagyon foglalkoznak. Pedig nagyon erőteljesek abban, hogy azt állítják magukról, hogy ők az Istentől jönnek. És hogy ők az isteni erőt közvetítik. Tehát ők azt gondolják valójában magukról, hogy Isten küldöttei. És ő ezt nagyon szépen megfogalmazta, azt mondta, hogy igen, hát ő is ebben a hiszemben benne volt, míg el nem kezdte olvasni, amit a Szentírás mond, és akkor rájött, hogy hoppa, talán nem csak egy-két válogatott verset kellene olvasni, mint ahogyan én most az elején is olvastam egyet, ugye? Emlékeznek még rá? Egyet olvastam. Akkor lehetne még egy másik fejezetet olvasni, ami szintén úgy mondván kedves ilyen tevékenységnek, ugye ez a Pál apostol Korintusbeliekhez írt levél 12. fejezete,
ahol a lelki ajándékokról beszél, és hogy valakinek ez az ajándék, meg amaz az ajándéknak adatot, egyébként Pál apostol a római levélben is erről beszél, hogy különböző ajándékok vannak, lelki ajándékok, és többek között a gyógyítás ajándéka is. De azért mégis ez a gyógyító, ez egy angol úriember volt, azt mondta többnyire, azt lehet mondani, hogy nem tesz különbséget, hogy most valaki éppen a Jézus Krisztus nevében ezeket a kvázi hipnotikus gyógyításokat alkalmaz, hogy azt mondta, vagy Homer Simpsonnak a nevében teszi, teljesen mindegy, hogy kinek a nevében alkalmazák ezeket a módszereket. Az eredmények ugyanazok, tudnélik egyfajta tudatmódosító állapot. Azt mondta, az általános közös nevező az az, hogy jó sokáig a monoton zenét, vagy az agyat kifárasztó tanulmányozást, monoton tevékenységet, ritmikus ismétlő a szavakat, a profik használnak úgynevezett NLP-t, tehát ez egy módszer, amivel embereket beszéd által hipnotizálni lehet, vagy nem is hipnotizálni, mert nem is kell hipnotizálni őket, hanem csak a tudatállapotokat módosítani úgy, hogy ők fékezetlen, tehát fékezetlenebbé válnak, vagy már nem tudják magukat kordában tartani, és szépen manipulálhatóvá válnak. Ezt úgy szépen felsorolta, azt mondta, hogy tehát először 1-2 órát énekelni, közösen minél több ember jöjjön össze, annál több, annál jobb. Tehát minél nagyobb a csoportnyomás, minél magasabb az elvárások, minél vastagabbat hazudik valaki úgymondván a felvezetésben, hogy ilyeneket gyógyítottunk, még olyanokat gyógyítottunk, még amolyanokat. Minél több kétségbe esett ember, akik valójában kétségbe esett állapotban vannak, eljön, és minél nagyobb az az úgynevezett várakozás, előre való várakozás, annál nagyobb hatást fejtenek ki. És mi ez a hatás? Ilyenkor tulajdonképpen ezek az emberek fájdalommentessé válnak. Szó szerint. És itt tulajdonképpen azt történik, hogy ezek az emberek eljönnek egy ilyen összejövetelre. Lehet ezt Indiában is, egy indiai gurútól, lehet ez Afrikában, egy afrikai bushmantól, vagy lehet ez mondjuk Európában egy ilyen álkeresztény karizmatikus gyógyítótól, a módszer mindig ugyanaz, vagy legyen ezért akár egy spiritista, aki nyíltan, deklaráltan vállalja, hogy ő hipnotizál, hogy ő a túlvilág erejét használja, hogy ő az emberek tudatát módosítja, mindegy, hogy melyiket, a módszerek általában mindig ugyanazok. Tehát kellemes előadó, aki nyelvi eszközökkel rendelkezik, hogy tényleg úgymondván fogságba tudja ejteni a hallgatóit, tehát akik nagyon-nagyon ráfigyelnek, annyira tudja lekötni a figyelmüket. Nagy tömegek, nagy felspanoltság, tehát zene, ütemes zene, beat ritmus. Általában azt szokták csinálni, hogy a pulzus számmal megegyező zeneritmust alkalmazák. Egy ilyen 60-as, 70-es, maximum 80-as pulzus számnak megfelelő ritmust alkalmaznak, ami szépen andalítja a hallgatóságot. Tehát nem egy ilyen gyors, kemény beat. Ezt egyébként kipróbálták a diszkókban a 70-es években, amikor monoton, gyors ütemezésű zene ment, az emberek ott a táncfelületen szépen transzba estek, és elájultak. Nem tudták, hogy mitől van. És rájöttek, hogy a folyamatos, egyhangú zene előbb-utóbb ezeknek az embereknek a tudatokat ellenőrző agyi központokat szépen kikapcsolja, és egy olyan állapotba kerülnek, amelyet mi transznak nevezünk, amikor akár furcsa dolgokat mondanak, tehát úgymondván nyelveken beszélnek, akár a földön fekve rángatoznak. És ezek az emberek egy úgynevezett érzelmi, testi érzelmi
jó érzésen mennek át, tehát ők nagyon jól érzik magukat, és ezzel együtt általában a fájdalmak is szűnnek. A probléma ezzel az egésszel az az, hogy hazamennek, és ezt a fájdalmat újra kreálnak. Tehát ők nem okságilag gyógyultak, hanem tünetileg. Ennek persze a természetgyógyászaton belül is ezernyi válfaja van, de ezek a csodagyógyítók ezt nyílt színen és nagy tömegek előtt vállalják. És hogy ez mindig is volt, talán erről egy néhány szó, hogy mindig is voltak olyanok, akik, hát hogy mondjam, ezzel üzletelni akartak. Az apostol cselekedetben például van egy ilyen egy kis történet, az apostol cselekedet 8. fejezetében, és Simon a varázsló, tehát tulajdonképpen az 5. verstől lehetne olvasni, de most ezt nem teszük, csak egy nagyon jellegzetes mondatot olvasom föl, a 14. verstől olvasom. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik mikor lementek, könyörögtek éretük, hogy vegyenek szent lelket. Mert még senkire azok közül nem szállod rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk vették, és vettek szent lelket. Mikor pedig, és most itt ez érdekes, Simon is ott volt, ez a varázsló, mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a szent lélek, megkínálta őket pénzzel, mondván, adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vettem a kezeimet, szent lelked vegyen. Ez most milyen? Anélkül, hogy tovább olvasnánk, vagy anélkül, hogy tanácskoznánk a tudásunkkal, hiszen sokan olvasták a Bibliát már, és tudják, hogy ez hogy folytatódik. De ez hogy hangzik? Hát az apostoloknak tiszta üzlet, nem? Tiszta haszon. Eladják ezt a tudást, és akkor kapnak egy kis pénzt a misszió munkára, úgymondván, és akkor ez a Simon, ő is ugyancsak közvetíteni akarja a szent lelket. Lehet ez így? Hát persze, hogy nem. Azért nem, mert az Isten lelke, a szent lélek, az Isten lelke, ez szorosan hozzá kötődik. Semmi köze nincs az halandó emberhez. Ember nem tud, hogy mondjam, kereskedni ezzel a lélekkel, az Isten apóvó ilyeneket megelőz. Nem adja akárkinek. Annak adja, akinek akarja. De nem pénzért, és nem semmilyen módszerért, és semmilyen megtanult a protokoll szerint nem lehet ezeket a dolgokat kapni. Ezért az összes beavatási ceremónia, beavatási szertartás, beavatási tanfolyam, amely ilyen-olyan-amolyan dologba be akar avatni, az úgy, ahogy van, vagy egyfelől hazugság és pénzszerzés, vagy másfelől egyszerűen valami más erőre való beavatás. De egészen biztosan nem arra az erőre tudnének. A következő mondatok ezt le is leplezik, de Péter mondta néki, a te pénzed veled együtt veszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istenek ajándéka pénzen megvehető. Tehát ez az Isten ajándéka pénzen nem megvehető, nem is megtanulható, nem is megszerezhető. Isten adja, akinek akarja, amikor akarja, amire akarja. De úgy, hogy ember ezt magának megszerezni, az tiszta csőd. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. És ez a legnagyobb probléma. Azok az emberek, akik viszketettségből, önzőségből, vagy egy ilyen álságos, humanista szemléletből tündökölni akarnak mások segítségén, vagy másoknak nyújtott segítség által, azok nem biztos, hogy a szívükben mindig igazak. És ezért nem biztos, hogy a Jóisten adna nekik ezt az erőt. Tehát ezért nagyon tipikus dolog. Ugye, és akkor Péter apostol azt mondja, hogy térd meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatai, stb. És akkor, igen, azt meg már látom, hogy a te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. És akkor Simon ugye magába szállva könyörgött. Ez még a pozitívabb eset. Többnyire ilyenkor
Igen, tehát csak kígyó béka jön ki ilyenkor. Tehát itt látjuk azt, hogy Simon, a varázsló, ő előtte is tevékenykedett ezen a téren. Tehát ő is egy ilyen a nyilvánosság előtt tevékenykedett, és próbált embereket gyógyítgatni, de amikor látta, hogy Péter és a többiek egy szinte felül múlhatatlan erővel rendelkeznek, azt gondolta, de jó jönne neki is. Mennyi pénzt lehetne ezzel keresni, mekkora hatalma lenne az embernek, még ha úgymondván csupa ember szerető szándékból is szerette volna ezt megtenni. Egyébként mások is hasonló furcsa módon, szintén az apostol cselekedetekben olvasható, foglalkoztak így ezzel a kérdéssel, ezzel a Szentlélek kérdéssel, az apostol cselekedetekben. A 19. fejezet 13. 14. verse, ez egy nagyon érdekes vers, kicsit olyan, mintha az Istennek jó humorérzéke lenne, mert itt azt olvasjuk, hogy a 13. vers, mert elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Nagyon érdekes dolog, nem? Tehát a Szentírás itt azt mondja, hogy voltak úgymondván zsidó ördögűzők, akik úgy gondolták, hogy gonosz lelkeket tudnak kihajtani más emberekből, és hát mutatja is ezt a szemléletet, hogy hát akkor én most használom az A programot, még a B programot, még a C programot, még ezt a mágikus mondatot, és akkor jön még a szuper utána égető, a Jézus nevét még emlegetjük is. Tehát körülbelül így használták ezt az egészet. És akkor a Biblia ennek az egész hamisságát, és álnok mi voltát, eléggé mókásan leplezi le, tudnélik. A következő hangzik itt el. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai, heten, kik ezt művelték. Felelven pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem. Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Ugye? És itt jön az, hogy emberek, akiknek semmi kapcsolatok nincs az Istenhez, álnok módon emberek elé állnak, és azt mondjuk, hogy mi az Isten erejét így, meg úgy, meg amúgy. Hiszen embernek nincsen. Tehát nekünk nincsen beépített röntgen készülék, hogy az, amit az előttünk álló hókusz-pókuszban éppen történik, hogy ez tényleg felülről van, vagy alulról. Nem tudjuk, nem látjuk. A gyümölcs alapján lehet ezt leolvasni, a következmények alapján lehet ezt leolvasni, az erkölcs alapján lehet ezt leolvasni, a hozzáállás alapján lehet ezt leolvasni, de nincsen beépített röntgen készülékünk, amely azt mondaná, hogy na ez az ember igaz, vagy ez az ember nem igaz. Nem látjuk. Mi nem látunk egymás szívébe. Nem látjuk egymás motivumainkat, tehát az indítékainkat. Nem látjuk azt sem, hogy milyen sebek és milyen hegek vannak a mi lelkünkön, és mi az, ami késztetett minket arra, amire most éppen ráadtuk a lelkünket. És ez jól van így. De az Isten lát mindent. És ebben a versben tulajdonképpen kibukik, hogy azért van itt még más is. Tehát nem csak az van, tehát nem mindenki, aki gyógyít, felülről gyógyít. Tehát ez leginkább annak az üzenet, ami itt elhangzik. Mert ugye azt mondja, Jézust azt ismerem, a Pálról is hallottam, de hogy ti kicsodák vagytok ti. És hát ez a kérdés felmerül, hogy kicsodák azok, akik az Isten nevét a saját tevékenységükre ráhúzzák. Akik kvázi fehérítőként használják az Isten szeretetét, az Isten jóságát, az Isten létezését, illetve az emberekben gyökerező ösztönös Isten hitet, és azt az ösztönös hozzáállást, hogy aki gyógyít, annak igaza van. Tudnélik ez van, az emberek ezt nagyjából így gondolják. Tehát minden ember úgy ösztönösen arra hajlik azt hinni, vagy azt mondani, hogy ha valaki gyógyít, annak biztos igaza van. Pedig a kérdés kicsit máshogyan van. Ugye nem csoda, hogy azok az erők,
amelyekről mi is itt beszélünk,